0: az Antal kormány nagyon jó viszonyom volt Antalnak személyesen Jelcinnél. Jelcin bocsánatot kérte Magyarországgyűlésben az 56-os beavatkozásért, amit egy kiterülhetetlen szégyennek nevezte. Putyin pedig azóta, hogy nem rögtön a hatalomra kerülése után, hiszen Jelcin nevezte ki őt utólag, hanem hogy a 2000-es évek közepétől egy híres beszéde Münchenben, azóta szembefordult a nyugattal, és Oroszország hatalmának a erősítésére, a Szovjetunió valamiféle helyreállítására, sőt, kimondatlanul az egykori szovjet birodalom helyreállítására törekszik. Hát ez az ukrán háború, ez a szörnyű bűnös háború ennek az egyik etapja, de még korábban ugye Grúziát is, Georgiát is megtámadta, és ma is fenyegeti a balti államokat, tehát mai Oroszország az egy hihetetlen veszélyes ország. Nem Magyarországra elsősorban, hanem minden európai országra, minden demokráciára.
1: Erre talán elég utal az a mondata Orbán Alintának, hogy pragmatikus kapcsolatra törekszik.
0: Igen, hát egyébként ez egy teljesen normális diplomáciai nyelv, amellett pedig hát ezt a választási eredmény után esetleg sokak meglepetésére az orosz kormány is a szóvivőjén keresztül Peszkov jelezte, tehát igen, így van, tehát hogy tehát nem hullatott krokodilkönnyeket Orbán vereségén, habár nyilván nagyon rosszul érintette, de hát jó képet vágott hozzá. Na most nyilvánvalóan Magyarország sem tenné jól, hogyha erre valamiféle ellenséges hangon beszélt volna, de a magyar kormány félreérthetetlenül leszögezte az, hogy Oroszország agressziót követett el, agresszornak tekinti, és Ukrajna önvédelmi harcot folytat. Na most a orosz-magyar viszonyt persze nem csak ez a háború, sőt elsősorban nem ez terheli, hanem az a függés, az az energiafüggés, amit megörököltünk, ami mondhatnánk, hogy több évtizedes függés, de az Orbán kormány a függés csökkentése helyett növelte azzal, hogy egy paksi atomerőmű bővítést oroszokra bízott. Tehát én szükségesnek tartom, vagy jónak tartom az atomenergia békés felhasználását, ahogy a világ sok-sok országában ez működik. A baleseteket el lehet kerülni nagyon fontos lépésekkel, tehát ettől nem kell egy Csernobiltól félni. Azonban az, hogy újra az oroszokkal kötöttünk szerződést orosz technológiára, miközben azért a nyugati technológia minden területen jobbnak bizonyult évtizedek távlatában is az orosznál, legyen az repülőgép, legyen az holdrakéta, stb. Tehát ez egy nagy hiba volt, ez összefüggött már a Orbán kormány különösen 2014 után folytatott megengedhetetlen orosz barátságával, orosz függéssel, és hát ez egy olyan örökség, amellyel rendkívül nehéz megbirkózni, mert nincs jó válasz. Felmondani a szerződést a kötbér és mindenféle kártérítés, pereskedés jelent megépítése. Hát egy jó barátom, aki szakértője mondjuk a sugárvédelemnek és a nukleáris technológiának, mondja, hogy ha most minden rendben lenne, és elkezdenénk az építkezés, legalább 10 évig tartana, míg ez a Paks 2 megépülne. Azóta most itt a Duna vízállása felhozta ezt a problémát, a hűtést, hogy az a hűtési technika, amit Paks 2 vagy Paks 1-nél működik, illetve hát nehezen működik ma, és ugyanez lenne Paks 2-nél. Hát így, ez is amellett szólt volna, hogy valami más berendezést, más beruházót találni, és aztán, hogy ez a szerződésben mi van, titkos szerződés, milyenek a feltételei, hogy mástal, egy nyugati céggel elképzelhető, hogy ennél jelentősen olcsóbban, gyorsabban épült volna meg. Egyébként ugye 2014-ben kötötték meg a szerződést, ha jól emlékszem, 2023-ra volt jelezve, hogy addigra kész lett. Hát hol vagyunk ettől?
1: Hát ezért mondta talán Orbán Viktor, hogy a legnagyobb hiba, hogy késlekedett a Paks 2 beruházás.
0: És kin múlott? Hát vagy az oroszokon múlott, az mutatja, hogy nem jó velük tárgyalni, vagy velük igen. szerződni, vagy pedig a magyar kormány.
1: Azért örülök, hogy magától beszélt erről, mert ezt akartam éppen kérdezni, hogy korábban úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter a tyúk szemére lépett az oroszoknak ezzel a Paks 2 beruházással, és láthatóan a felülvizsgálat az egy éppen folyó kormányzati lépéssorozat.
0: Igen, hát a legtermészetesebb nem csak az orosz szerződés, mindenféle más szerződésben, ami titkosított, hát az Antal kormány nem kötött semmilyen nemzetközi szerződést titkosítva.
1: Igen.
0: És egyáltalán hát ilyen értelemben a magyar társadalomnak is joga van, hogy egy ilyen nagy súlyú, sok pénzt jelentő, nagy hitellel járó, és hát technikailag is egy bonyolult szerződés. Miért legyen? Mi van azon titkolni való?
1: Világos. Már ha jól emlékszem, a Kalasnyikov ügy, az csak később derül ki, hogy milyen részleteket.
0: Hát én elő szívesen beszélek erről.
1: De nem akartam ezt elvinni, ezt a kérdést.
0: Írtam is egy könyvben egy hosszú fejezetet erről, de azt kell mondanom, hogy azt mi nagyon hamar tisztáztuk, és azok
1: ezek kívül a horvát fegyverszállítás.
0: Igen, de hát a horvátok mai napig hálásra tekünk azért ad erkölcsi támogatásért, amit az a 10 000 gépisztő jelentett. Nem ezzel...
1: Világos, csak ugye a biztonsági kockázat az annak volt betudható, hogy azért a Bajdaságban jelentős magyar kisebbség élt, és ugye ebből azért lehetett volna.
0: Hát megvédtük, hála Istennek, sikerült megvédeni. Jó, titkos diplomáciára szükség van, de államközi szerződések esetében azt hiszem, hogy ez nem indokolt.
1: Térjünk ki egy nagyon fontos elemre, ez ugye az új nyugati fordulat, amit hangsúlyoz a kormány. Mi a jelentősége ennek, és a szövetségesi megbomlott bizalom, az helyreállítható-e, és ha igen, akkor hogyan?
0: Hát ez megtörtént. Tulajdonképpen már a kormányváltás előtt látható volt, nem az volt, hogy Brüsszel elrendelik, vagy megtalálta az ő ügynökét, amivel vádolták. Nem. Először is Magyarország az Európai Unió alapszerződéseit is megsértette, különösen a jogállamiságot, a korrupció. Hát nem azért fizetik, ha járulnak hozzá a költséghez a nyugat-európai adófizetők, hogy abból Orbán és társai meggazdagodjanak. Elképesztő gazdagodás volt. Tehát teljesen érthető volt, hogy nem csak az Európai Unió tagállamai, az egész demokratikus világ figyelt Magyarországra, drukkolt a választás eredményt és üdvözölte. No, tehát nem volt túl nehéz dolga az új miniszterelnöknek és külügyminiszterének, hogy rendezze azt a viszonyt Magyarországnak alapvető érdeke.
1: Miniszter úr, egy nagyon fontos kérdést tisztázzunk. Az az unorthodox külpolitika, aminek voltunk a tanúi eddig, az azzal megváltozhat-e, hogy egy diplomáciai karrierút lesz a külügyben dolgozni, nem biztos, hogy teremfocistáknak a gyűjtőhelyévé válik a tárc.
0: Igen, hát ez külön fájdalmas volt számomra nézni. Én levezényeltem 90-ben a külügyminisztériumban egy rendszerváltozást.
1: Igen.
0: Azt kell mondani, hogy könnyebb dolgom volt, mert az örökölt diplomáciai testület szakmailag erős volt, nyelvtudásban erős volt, és ők maguk is várták azt, hogy ne a szovjet külpolitikának alárendelt legyen a magyar külpolitika, hanem egy önálló, független külpolitika legyen. Ezzel szemben milyen volt a magyar külpolitika, különösen az utolsó pár évben? Oroszország trójai falova, ezt nem is én találtam ki, ezt az egész világsajtó mondogatta. Jó úton haladtunk afelé, hogy Oroszország első számú csatlósa legyünk. És hát az a szervilis nyelvezet, amit a magyar külügyminiszter orosz kollégáival szemben használt, vagy Orbán miniszterelnök, aki ugye magát is kis egérnek hasonlította a nagy orosz elefánthoz. Szóval ezen kellett változtatni, tragikus lett volna, ha ez folytatódik, és a magyar kormány nagyon hamar jelezte az, hogy ezen radikálisan változtat. Hát ugye megörökölt egy apparátust, annak a cseréje pedig hát folyik, gyorsabban vagy lassabban erről lehet.
1: Miniszter úr, tegye meg, hogy legközelebb is bejön, és akkor e kérdéskörről az apparátus cseréről, az irat megsemmisítésekről folytatjuk a beszélgetést.
0: Mindig örömmel jövök ide.
1: Köszönöm szépen, és akkor mindjárt folytatjuk.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Közbeszerzésekkel folytatjuk a startot. Az Integritás Hatóság készített egy nyilvános fekete listát a közbeszerzésekben korábban aggályosan eljáró gazdasági szereplőkről. Az aggályosan az azt jelenti, hogy bűncselekmények miatt kizárt cégek, tehát ezen cégekről egy listát készít azért, hogy ezen cégek ne indulhassanak el a későbbiekben közbeszerzési eljárásokon. Viszont ebből az a kérdés merült fel bennem, nem tudom, hogy jó úton járok, hogy eddig tehát elindulhattak olyan cégek, melynek vezetőjét, tulajdonosát, valamely tisztségviselőjét jogerősen elítélték ilyen ügyekben. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Martin József Péter, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Szóval ez a kérdés, hogy eddig elindulhattak ilyen terhelt cégek közbeszerzéseken, és mostantól fogják őket kiszűrni?
2: Jó reggelt kívánok! Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy lehetett arra példa, hogy elindult olyan cég is, amelyeknek van egy ilyen rossz pedigréje, de a fő meglátásom egyébként ezzel a hírrel kapcsolatban az egyértelműen az, hogy ez a lista ez egyébként nagyon rövid lesz. Tehát már amit az Integritás Hatóság ugye összeállít a közbeszerzési csaláson kapott cégekről és jogerősen elítélt cégekről, tekintettel arra, hogy nagyon kevés ilyen eljárás indult. Tehát a közbeszerzési rendszernek ugye nagyon sok problémája van, de az egyik problémája az egyébként pont az, és ez már nem is annyira magának a rendszernek a problémája, hanem inkább a jogalkalmazásnak a problémája, hogy miközben napi szinten látjuk, látjuk a sajtóban az különböző vizsgálati anyagok kapcsán, hogy micsoda túlárazások történtek például a közbeszerzések terén, tulajdonképpen jogi eljárásokat e tekintetben nem látunk egyelőre. Úgyhogy én egyrészt azt gondolom, hogy ez egy jó törekvés, tehát nyilván azok, akik hát közbeszerzési csalásban vettek részt, azok egyébként ne indulhassanak közbeszerzéseken. De ehhez az is kell, hogy a közbeszerzési csalásokban részt vett cégeket egész egyszerűen elítélje a bíróság, ahhoz meg az kell, hogy ugye vádemelések történjenek. Na most ez utóbbi kettő, ez még ezekben az esetekben nem igazán történt meg.
1: Hát az is egy kérdés, hogy mi számít közbeszerzési csalásnak, mert mondjuk kialakul egy piac, a piac, vagy az ipar, vagy a szolgáltatás egy bizonyos szegmensében, szektorában, ahol mondjuk egy vagy két cég egyeduralkodóvá válik az évek során, és utána kiírnak egy oda vonatkozó közbeszerzést, amit az egyik vagy a másik megnyer, ők mondjuk párban futnak egyébként, akkor ott nem biztos, hogy bizonyítani lehet bármiféle törvénytelenséget. Holott az egész rendszer úgy lett kitalálva, hogy a nap végén mégiscsak az adott cég nyerjen.
2: Igen, tehát ez valóban egy ilyen eléggé csúszós terep, tehát nyilván önmagában az, hogy egy ágazatban mondjuk csak neres cégek indulhatnak, ez nyilván önmagában jogilag nem egy értelmezhető probléma. Egyébként persze értelmezhető probléma közgazdaságilag, és mondjuk a piacgazdaság működése szempontjából ez rendkívül káros, de ez önmagában nyilván nem bűncselekmény. Az azonban nyilvánvalóan bűncselekmény, hogyha mondjuk összejátszás történik az úgynevezett ajánlatkérő és az ajánlattevő között, magyarán ugye a megrendelő állami vállalat, illetve vagy állami intézmény, illetve a cégek között. Ez egyértelműen bűncselekmény. És akkor van itt ez a túlárazás kategória, ami tulajdonképpen egy kicsit szürke zóna, mert hát egyfelől ugye eléggé egyértelmű, most hogy két legutóbbi ügyet említsek, mondjuk az uglói ingatlan beruházásnál, ott a vizsgálat mintegy 100 milliárdos túlárazást tárt föl a 324 milliárdos beruházási értékhez képest, tehát azért az egy elég jelentős összeg, vagy mondjuk Kaminski Fanni ingatlan kommunikációs megbízásainál is azért valószínűsíthető a túlárazás. Viszont ezt ugye hát egyrészt hitelt érdemlően bizonyítani jogilag, ez csak úgy lehet, hogyha a megfelelő releváns piacot hát górcső alá veszi adott esetben a jogalkalmazó, ez alatt értem az ügyészséget is, meg a bíróságot is, és teljesen egyértelműen látszik ez a túlárazás. Egy könnyített vonal egyébként lehet itt a túlárazás bűncselekményi nyilvánítása kapcsán, az, hogyha a túlárazás mellett az összejátszás is bizonyítható, tehát az, hogy ugye a megbízó a megbízottal összejátszott. Hogyha ez az összejátszás megvan, vagy mondjuk valakik erre rávallanak, akkor azt gondolom, hogy ismét bűncselekménnyel állhatunk szembe. De tulajdonképpen a dolog lényege az, hogy bármennyire furcsa is, és bármennyire üdvözlendő is most az, hogy az integritáshatóság egy ilyen listát készít, nagyon-nagyon kevés olyan jogerős ítélet van, amely ítélet elítéli a közbeszerzési csalásban részt vett szereplőket. És én ezt nem elsősorban annak tudom egyébként be, hogy ez nehezen megállapítható, mert egyébként, ahogy említettem, tényleg nem minden esetben állapítható meg könnyen, hanem egész egyszerűen annak tudom be, hogy a NER-ben ugye az igazságszolgáltatás némely ága, itt gondolok elsődlegesen az ügyészségre, de mondhatnám a bíróságoknak ugye a kúria részét, tehát a legfelső bíróságot, tehát hogy ezek az intézmények, ezek fogul voltak ejtve, ezek igazából nem a közakaratot képviselték, más módon fogalmazva politikai szempontokat érvényesítettek. Most reményeink szerint ugye ez meg fog szűnni, tehát az igazságszolgáltatás az valóban az igazságot fogja keresni, és az igazságot fogja szolgáltatni, és akkor azt gondolom, hogy még egy ok arra, hogy lehet létjogosultság egy ilyen listának.
1: Van még másfél percünk, és van egy óriási ügy, amiben szintén nagyon lassú haladást lát a közvélemény, ez az MNB alapítványi botrányok ügye, és önök voltak a Transparency International Magyarország, akik már 2016-ban jelezték, sőt, ha jól emlékszem, feljelentést is tettek a rendőrségen az ügyben. Most annyit kaptunk, ilyen morzsának tűnik, hogy bár gyanúsított még mindig nincs, de tanú kihallgatások már voltak. Ez egy tegnapi hír. Ön szerint létezik, hogy reálisan indokolható, hogy ennyire lassan halad ez az ügy?
2: A rövid válaszom az, hogy nem. Tehát ez egész egyszerűen megint csak annak tudható be, hogy az igazságszolgáltatást a NER-ben megbénították, illetve politikai célokra használták, és hát most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk. Nagyon remélni lehet az, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség nagyon hamar megnevezi a gyanúsítottakat, illetve egyúttal akár vádat is emel majd. Egyébként valóban ez egy nagyon-nagyon régi ügy, mi már 2014-ben jelzést tettünk arra vonatkozóan, hogy törvénysértő az, hogy a jegybankból 266 milliárd forintot akkor még 5 alapítványnak utaltak, és aztán valóban, ahogy nagyon helyesen említette a felvezetőben, vagy a kérdésben, 2016-ban feljelentést is tettünk, és hát ugye az, hogy az ügyészség politikai célokat szolgál, az is mutatja, hogy ezt a feljelentést természetesen elutasították annak idején.
1: Hát reméljük, hogy mostantól begyorsul ez az ügy is. Martin József Péternek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre, viszontlátásra.
2: Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.

0: megtart a hit, engem megtart az irgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Komoly kihívások elé állítja a világot a klímaváltozás. A felmelegedés üteme duplájára nőtt, egyre súlyosabb problémákat okoz az asszály és a vízhiány. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy minden nappal csúszik a cselekvés lehetősége. Ürge Forszec Diánát kérdezzük.
3: Klímakutatót, akit üdvözlök, szeretettel, jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Ön július végén azt mondta, hogy ha ez így folytatódik, akkor nyár végére nagy bajban leszünk, most ugye augusztus közepe van. Elérkeztünk-e ehhez a ponthoz, amikor már azt mondjuk, hogy nagy bajban vagyunk?
4: Hát én azt gondolom, hogy azért a múlt hét azért eléggé megmutatta, hogy nagy baj vagyunk, amikor az energiaellátásunkat korlátozni kell, amikor hatalmas hőség pusztít egész Magyarországon, és azt kérjük az emberektől, hogy ha lehet, mégse használják a hűtést, legalábbis az esti órákban, amikor vízhiány van, több településen kell szintén kérni a vízkorlátozást, amikor az ország jó részében a termés az vagy már meghalt, vagy legalábbis nagyon szenved, amikor a vizeink azok negatívan állnak, negatív folyók, a rekord alacsonyak, ráadásul a tavaink is félig ki vannak száradva, amikor a turizmust is érinti. Látjuk, hogy gyakorlatilag nincs olyan ága a gazdaságnak, amit ne érintene most ez a nyáron az éghajlatváltozás.
3: Ugye hallgattam az interjút Aszódi Attilával, aki azt fejtegette, hogy 2018-ban volt ilyen helyzet a Dunán, és hogy akkor az volt a súlyosodása ennek a problémának, hogy egészen októberig tartott a száraz időszak. Most mire lehet számítani? Ugye ezt tudom, hogy ez nem klímakérdés, hanem inkább meteorológia, de ugye mi volna jó, vagy mit tehetünk azért, hogy ez ne tartson így októberig, ha lehet egyáltalán?
4: Hát sajnos most már nem nagyon tudunk tenni azt, hogy beleszóljunk az időjárásba. Bele tudunk szólni az időjárásba egy kicsit jobban, de azt azért hosszabb távon stratégikusabban kell kezelni. Például nagyon fontos, hogy ugye több vízfelület legyen. A vízes élőhelyeinket, amiket nagyon ügyesen lecsapoltunk, azokat meg kell próbálni minél többet visszaállítani. Meg kell próbálni azért minél több zöld felületet visszaállítani Magyarországra, hiszen ezek azok, amik nyáron is párologtatnak, amik növelik a páratartalmat, amik visszahozzák a helyi csapadékot, hiszen nyaranta a csapadék egy része nem csak az Atlanti-óceán felül jön, hanem mi termeljük pontosan a vízfelületeink és a növényzetünk révén. De még ami nagyon fontos, hogy a betonfelületeink egy részét föl kell számolni. Nem csak, hogy az a csapadék, ami arra esik, az nem tud beszívódni, hanem elfolyik, de ráadásul fűti a helyi klímát, és minél melegebb van, annál nagyobb a szárazadás, minél nagyobb a szárazodás, annál melegebb van, és annál kevesebb csapadék esik. Tehát ezek egy ilyen kicsit önfelerősítő, ilyen ördögi körök, ezeket úgy tudjuk megállítani, hogyha minél több vízes felületet és minél kevesebb betonozott felületet hozunk Magyarországra.
3: Ön pontosan látja, hogy nemzetközileg merre haladnak az országcsoportok, ugye, akik azon gondolkoznak, hogy hogy lehetne globálisan kezelni a problémát. Az új kormánynak az efféle elképzeléseit, ezeket a abszolút szükséges teendőket ön látta-e leírva, illetve tudja-e, hogy határidőhöz van-e kötve, vagy minisztériumhoz rendelve azok a lépések, amelyek ezt szolgálnák?
4: Hát ugye nem, mint IPCC alelnök, kormányközi testület alelnöke, nem szoktunk egyes kormányoknak a tevékenységének a részletes elemzésébe belemenni. Annyit azért lehet látni, hogy itt már a kormány programban is, a választás előtti programban is jelentősen szerepelt ezzel kapcsolatos tevékenységek, különösen a víz probléma megoldása. És most is nagyon sok területen látunk azért terveket, mind az erdő kivágások megállítása, sőt, cselekvés is, erdőkivágások megállítása, a vizet a tájba visszahozni, és nagyon a mezőgazdaságban, hogy a talaj vízmegtartó képességét, a talaj szerves anyagtartalmának a visszaadását. Tehát azért nagyon sok terület van, ami nagyon fontos, hát majd meglátjuk, hogy konkrétan ugye a pudin próbálja az evés, de minden esetre én azt gondolom, hogy a tervek szintjén nagyon jó irányba haladunk.
3: Ugye, ha az ember ismeri a magyar törvényhozás mondjuk közelmúltját, akkor tudja, hogy már a 2000-es évek elején is komoly elképzelések voltak arra, hogy mit kéne csinálni. Nem egy sikerágazat ez, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon sokat költött erre, de például azt, hogy az öntözőrendszer fejlesztése vagy táji vízmegtartása, amit ugye szokott fejtegetni, hogy melyik a gyorsabb és melyik a tartósabb megoldás, azt tudjuk-e?
4: Mind a kettő kell valószínűleg, de ennek ellenére azt kell látni, hogy Magyarországon az öntözés azért nem fog csodákat hozni. Egyrészt nem fogjuk tudni nagyobb területét öntözni Magyarországnak, mint a termőföl 10%-a, valószínűleg inkább annál is kevesebb. Ráadásul ilyen helyzetben és ilyen klimatikus viszonyok között nem is érdemes azt a hagyományosan termelt vetésszerkezetet öntözni, ami van, inkább azokon a területeken, ahol fogunk tudni öntözni, ott is tudunk öntözni, ott inkább nagyobb hozzáadott értékű növényeket kéne termeszteni. Egyrészt, másrészt azokat a területeket érdemes öntözni, ahol amúgy is nagyon jó talaj van. Az, hogy a talajban a vizet jobban meg kell tartani, valamint, vagyis a tájban, és aztán pedig a talajnak a nedvesség jobb, nedvesség felvevő és nedvesség tároló képességét növelnünk kell, az nem kérdés. Tehát ott az mindenképpen meg kell csinálnunk, nem csak azért, tehát nem csak az éghajlatváltozás eredményeinek és az korábbi rossz vízgazdálkodás eredménynek a kompenzálására, de amúgy is, mert a talajaink amúgy is nagyon le vannak degradálódva, le vannak romlolva, mondjuk nem annyira, mint nagyon sok nyugat-európai országban, de mindenképpen le vannak romolva, és sajnos ezt a folyamatot muszáj megállítani. Láttuk például ugye abban a bizonyos balesetben, amikor az M1-esen egy tömegbaleset volt, az is például attól volt, hogy a talajt egyszerűen elvitte a szél. Ha nem vigyázunk a talajinkra, akkor nagyon nagy problémáink lesznek, nem csak a mezőgazdasággal, hanem nagyon sok mindennel.
3: Erre majd visszatérek erre a kérdésre, hogy mit okoz ez, vagy milyen gyorsan szűrődik a magyar élelmiszerárakba át ez a konfliktus, illetve ez az aszály. De inkább azt kérdezem, hogy a luxusfogyasztásnak a korlátozása, ez milyen gyakorlati lépéseket jelentene?
4: Melyik luxus, milyen fajta luxus?
3: Hát van egy ilyen elképzelés, hogy ugye nagyon-nagyon pazarló a vízfelhasználásunk, illetve hát azokra a célokra megy inkább, amelyek, mit tudom én, medencés vízhasználat, vagy a borotválkozásnak az olyan módon való elővezetése, hogy folyóvízben, akár a mosogatás, szóval, hogy erre gondolok, hogy ez átmegy a mindennapi gyakorlatban, hogy másképpen kell felhasználni a vizet.
4: Muszáj lenne ezeket megvalósítani, hiszen azt gondolom, hogy itt azért nagyon fontos a társadalmi igazságosság kérdése is. Tehát amíg egyes települések küzdenek azzal, hogy nincsen rendes, vagy nincs tiszta ivóvízük, akkor én nem hiszem, hogy egy társadalom igazán megengedheti magának, hogy mások pedig, és most itt vagyok a Balaton mellett itt tele van egy csomó medence, tehát én, és közben a Balaton is nagyon alacsony. Én nem hiszem, hogy ez itt teljesen rendben van, viszont nem lehet arra bazírozni, hogy majd mindenki nagyon rendes ember lesz, és együttműködik az össztársadalom javára. Itt sajnos nagyon keményen az árképzéssel kellene ezt elérni, hogy egy bizonyos szinten túl, vagy egy bizonyos vízfogyasztáson túl nagyon drága legyen ilyen esetekben a víz. A másik probléma azért az, hogy nem csak az, hogy mi vagyunk pazarlók, de sajnos az egész vízellátó rendszerünk is elég sok probléma van. Bizonyos becslések szerint a víz fele az nagyjából elveszik a vízeloszlás közben. Lehet, hogy ez nem igaz, de minden esetre mindenképpen lehetne ezen még javítani. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt nagyon sokat lehet nagyon sok területen tenni ahhoz, hogy ne legyen igazából olyan vízhiány, ami mondjuk az ivóvíztől vonja meg, az ivóvizet vonja meg a lakosoktól, vagy cégeket a működésükhöz szükséges víztől vonna meg.
3: A klímakutatókkal való érdekes interjúkon kívül milyen napi gyakorlati fogásokkal lehet a gondolkodást megváltoztatni?
4: Hát a gondolkodást nagyon nehéz megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy igazából itt a művészetnek nagyon nagy szerepe van, hiszen az információ is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ez... Ez az időszak most nagyon jó volt, és ezt most nyilván idézőjelben mondom, mert nem lehet erre jót mondani, de nagyon jó volt olyan szempontból, hogy hatalmas figyelem van, hála jó Istennek az éghajlatváltozáson. Én azt gondolom, hogy talán aki híreket nézett, az most megértette, hogy ez már nem babra megy ez a játék. Itt már nem jeges mérvékről van szó, itt nem az unokáinkról van szó, itt már a mi életünket érinti, és nem csak arról van szó, hogy meleg van, és nem csak arról van szó, hogy asszály van, arra arról van szó, hogy élelmiszer biztonságunk veszélyben van, hogy a vízbiztonságunk veszélyben van, hogy a gazdaság, hogy az energetikánk veszélyben van, hogy szinte minden gazdasági águnk a turizmustól kezdve a víz igényű iparágunkon keresztül veszélyben vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt talán megértettük, de az információ nem elég. Az emberek általában szívükkel döntenek, valahol ezt szexisnek kell tenni, egy közmegegyezés kell arra, hogy az legyen a menő, ha nem messzire repülök, ha nem úszómedencével flexelek, hanem azzal, hogy ez egy közcél, ez egy magyar cél, és ennek érdekében teszek.
3: Kénytelen vagyok egy élelmiszer szakértővel megbeszélni, hogy mikor jelennek meg az asszály hatásai az élelmiszer árakban. Ezt most nem terhelem az interjút ezzel a kérdéssel. Nagyon megköszönöm, hogy itt volt, és számítok a legközelebbi is. Rögtön megszólítom Paprika Kinga kolléganőmet, hiszen érdekes témák vannak, nagyon-nagyon sok téma van, remélem a vendégek is érdekesek lesznek. Réka?
5: Szervusz András, jó estét kívánok! Ne aggódj el az élelmiszer árak miatt, hozok neked egy kis zöld babot, a nagynéném nagyon sokat vetett az idén, de hogy egy kicsit komolyabb témákról is beszéljünk, az Alkotmánybíróságban döntött a kekvák ügyében, és Bot Péter Ákos nemrégében írt éppen erről cikket, úgyhogy ő is itt lesz ma este velünk, hogy elmondja, hol lenne a legjobb helyen a közvagyon, most ugye átmenetileg a miniszteri tárcákhoz száll át, de beszélni fogunk a Luxizó, illetve hát nem túlzottan indokolható diplomata útlevéllel utazó politikus feleségekről, ex-feleségről és későbbi feleségről, akik épp csak elkerülték egymást a kormányzati váróban, ahol Orbán Anita szerint semmi keresnivalójuk nem lett volna, de arról is szó lesz, hogy hogyan alakítják át a teket, úgyhogy tartsanak velem, itt lesz még Bot Péter Ákoson kívül Ónodi Molnár Dóra és Szalma Botond, hamarosan kezdünk.
3: Szakál Erzsébet és Szabó Beti kolléganőm nevében én megköszönöm egész heti figyelmüket. Györgyi volt itt önökkel egész héten, én leszek a következő héten önökkel, úgyhogy vigyázzanak magukra, jó hétvégét, és találkozunk holnap a Somos a pályán című műsorban. Viszlát!

alszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché meccéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformok

0: Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Külpolitikai témával folytatjuk. A dobbantó az, hogy távozik a Fehérház, illetve Donald Trump sajtótitkára, de erről eldobbant, ha majd végigvesszük azt, hogy milyen problémák izgatják az amerikaiakat, és mik dönthetnek majd a közelgő novemberi félidős választásokon, aminek óriási a tétje, odáig eljutunk, majd elmagyarázzuk, hogy mekkora ez a tét. Németh András, a HVG újságírója van itt. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: Szóval nézzük azt, hogy mekkora jelentőséggel bír az, hogy távozik Donald Trump sajtótitkára.
2: Ugye Caroline Leitről van szó, és ő tulajdonképpen nem is sajtótitkár volt, bár ez volt a hivatalos pozíciója, de ő volt valóban Donald Trump amerikai elnök fővédő bástyája, és leginkább azzal volt elfoglalva, hogy a kérdések élét tompította, vagy egyáltalán nem engedett megszólalni egyes újságírókat. Tehát híres volt arról, hogy minősítette a kérdéseket. Tehát tulajdonképpen nem is sajtószóvivő volt, hanem egyfajta influencer, aki próbálta befolyásolni az újságírókat. Azért távozik egyébként, mert megszülte menet közben második gyermekét, és többet akar velük foglalkozni, de nagyon meglepődnék, hogyha egy bármelyik amerikai újságírónak vérezne a szíve ennek hallatán, hogy augusztus végén távozik. Azt nem lehet tudni még, hogy ki kerül helyére. Vannak olyan jelöltek, akik ugyanezt a vonalat folytatnák, de akadnak olyan jelöltek is, akik valóban sajtószóvők lennének.
1: Nézzük a félidős választásokat. Egy teljesen más rendszerben működik az Egyesült Államok. Tehát a ciklus felénél kongresszusi választást tartanak. A képviselőház mind a 435 képviselőjét újra választják, vagy lecserélik. A szenátusban pedig a 100 szenátori helynek az egyharmadáról dönthetnek az amerikai választók, és ha jól értem, majd András megerősíti, akkor egy picit olyan a választás, hogy a miniszterelnök, magyar viszonyokra lefordítva, a miniszterelnök marad, de akár eltűnhet mögüle a parlamenti többség. Jól értem ezt?
2: Teljes mértékben is. Ugye nem csak kongresszusi választást rendeznek, hanem 39 államban kormányzó választást is, ami szintén ugye befolyásolhatja az amerikai belpolitikát. Tehát valóban nagy a tét. Ugye pillanatlag a teljes hatalom a republikánus párt kezében van, tehát Donald Trump elnök, a felsőház is és a képviselőházban is republikánus többség van. Ez változhat. Egyes vélemények szerint legalább az egyik házban elveszti Donald Trump a többségét, ami azt jelenti, hogy innentől fogva jobban inkább korlátozott lesz a hatalma, valamilyen szinten bénakacsává válik, ami egyébként is már bekövetkezne, mert ugye a második elnöksége után legalábbis a jelenlegi törvényértelmezések értelmében harmadszor már nem lehetne elnök. És ugye beszéltünk erről előbb Caroline Leavittről, aki távozik, azért lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy Trump népszerűsége minden amerikai elnöknél mélyebben van. Tehát most a második elnöksége, ha szabad így fogalmazni, még nagyobb kudarc, mint az első volt, bár sok amerikai valószínűleg nem értene velem egyet, mivel megválasztották másodszor is, számomra jelentős részt nehezen érthető okokból, de minden olyan tényező arra felé hat, hogy Trump népszerűsége nem fog visszaemelkedni novemberig, ugye ez november 3-án lesznek ezek a választások, nagy valószínűsége nem fog visszaemelkedni, tehát ugye az iráni háború, amit ugye Izraellel közösen folytatnak Irán ellen, ez nem úgy, mint ahogy szeretnék, tehát szerintem Donald Trump körülbelül úgy gondolta, mint Vladimir Putin Ukrajnában, hogy 3 nap alatt vége ez az ellenséggel, ez már ugye február vége óta tart, semmi nem látszik, sőt, úgy tűnik, hogy az USA fordulni, hogyha sikerülne helyreállítani a háború letti állapotokat, tehát járható lenne a hormuzi szoros, a hormuzi szoros viszont nem igazán járható ennek következtében, továbbra is magasak az olajárak, ezért Amerikában már egy gallon benzin legalább $4 kerül, és az amerikaiak ezt nagyon nem szokták szeretni, mert ugye egy mobil társadalom, amelyik rengeteget autózik, tehát ez mindenképpen befolyással lesz. Azt is tudjuk, hogy a többi ígéretéből sem sikerült, többi ígéretét sem sikerült beváltani, tehát az illegális migránsokat nem tudta olyan mértékben deportálni, mint ahogy ezt szerette volna, viszont nagyon komoly belpolitikai feszültséget okozott azzal, hogy ezek az ICE, tehát a bevándorlási ügynökök rettetes erőszakosan léptek föl, egyébként teljesen jogosan az USA-ban tartózkodó bevándorlókkal. Ezeket a vámháborúkat sem nyerte meg a szabadi fogalom, mint amit Kína és az egy Európa ellen indított. Tehát én azt mondanám pillanatilag, hogy Trump elnökségéből semmi sem úgy sikerült, mint ahogy szerette volna. Ne feledkezzünk arról is, hogy ő azt mondta, hogy egy nap alatt megoldja az ukrajnai háborút. Ez sem sikerült, tehát szerintem a nemzetközi tekintélye is még inkább csökkenőben van, és az Egyesült Államokon belül is a választók jelentős része azért most már látja, hogy nem Donald Trump-al fog Amerika ismét nagy lenni.
1: Hát vele nem tud semmiképp, hiszen lejár az elnöki ciklus, és nem indulhat újra, hogy említetted, de a kedves nézőknek mondom, hogy akik szerint jól kormányozza az USA-t, azok aránya 33-38%, az elutasítottság aránya viszont 55-62%, tehát ez eléggé markáns különbség, és hogy országos szinten a republikánusok 6-7%-ponttal le vannak maradva a demokratákhoz képest. Eddig csak szinte külpolitikai tényezőket említettünk. Azt olvasom, hogy az amerikaiakat nagyon zavarja a gazdaság állapota és a gyorsuló pénzromlás, vagy a drágulás, az infláció.
2: Igen, igen, de hát ez kapcsolatban, ahogy említettük, a benzinárat is, ugye a benzin, hogyha emelkedik, akkor minden emelkedik, és ugye tényleg Trump valóban azt mondta, hogy ő majd megállítja az inflációt, nem sikerült megállítani, és a gazdasági eredmények sem olyanak, mint szeretnék. Tehát épp ugye ez a vámháborúk, amikről ő úgy gondolta, hogy ha mindenki ellen vámot vezet be, akkor az amerikai ipar ki fog lőni, ez nem következett be, nem is fog valószínűleg bekövetkezni. Kínával ezt a gazdasági versenyt az USA változatlan nem nyeri, nem áll nyerésre. Tehát tényleg nekem úgy tűnik, hogy minden fronton ő visszaesőben.
1: Ez minek tudható be, bocsánat, hogy megszakítalak, mert nyilván nem várható el egyetlen embertől, hogy minden a elnöki teendő minden területén profi legyen és hozzáértő legyen. Ilyen gyenge szakértői vannak? Vagy végül is az utolsó szót ő mondja ki, lehet, hogy kapott jobb ajánlatokat, de ő döntött el, hogy melyik útra viszi az Egyesült Államokat.
2: Szerintem mind a kettő igaz, tehát a tanácsadói sem feltétlenül jók, tehát azért látjuk a védelmi minisztert, vagy az egészségügyi minisztert, Kennedyt, akinek a részvételével egyébként számomra megdöbbentő és tragikus módon Trump aláírta azt a törvényt, amellyel csökkentik a kötelező gyermekoltások számát. Azt is látjuk, hogy különböző járványok terjednek az Egyesült Államokban éppen ezek miatt, hogy egyre csökken a kötelező oltások száma, és nő az oltás ellenesség. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg rengeteg szakértője rossz Trumpnak, vagy ha nem rossz, akkor pedig ilyen bologató jánosokká válnak. Tehát hadd hozzam fel példának Marco Rubio külügyminisztert, aki egy abszolút képzett külpolitikában járatos személy volt. Pár évvel ezelőtt megmondta, hogy miért hiba nem támogatni Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. Most tulajdonképpen teljes mértékben beáll Trump mögé, szemmel láthatólag arra számít, hogy talán ő lesz majd a következő elnök jelöltje a republikánus pártnak, és ebből következően tényleg a különböző ilyen holdkoros ötletei Trumpnak meg tudnak valósulni. Abban is biztos, hogy például ezt az iráni háborút is nagyon sokan ellenezték, még azelőtt, hogy megindította volna, végül megindította, mert úgy gondolta, hogy ugyanaz lesz, mint Venezuelában volt, ahol tényleg sikerült nagyon gyorsan és viszonylag áldozatok nélkül elvinni Maduro elnököt.
1: Nézzük azt, hogy értékeli az amerikai társadalom azt az adatot, hogy Trump és szűk köre $2 milliárd gazdagodott az elmúlt 2 éves elnöki időszaka alatt. Ez Amerikában, az amerikai gyomrok ezt mennyire veszik be?
2: jobban beveszik szerintem, mint Európában, de ott sem veszik be teljes mértékben. Tehát ugye nem véletlen, hogy az általad említett elutasítottsági arány is nagyon magas. Ennek részben ez egy oka. Rengeteg pénzt keresett a kriptovalutával, amit ugye saját néven és felesége nevén is indított. Utána ugye pénzért árulja az elsőbségi elérést az általa megalapított közösségi oldalon, amivel valószínűleg a vásárlók arra gondolnak, hogy előbb jutnak információhoz, akkor akár a tőzsdén is tudnak ezzel játszani. Tehát, és azért az amerikai jelentése része azt is tudja, hogy Donald Trump üzletembertként soha nem volt azért annyira sikeres, mint ő saját magáról ezt állította. Tehát kétszer is volt teljes mértékben csőd közelben, az egyik alkalommal orosz bankok mentették meg. Tehát ez mindenképpen szerintem szemet szúr az Egyesült Államokban, hogy tulajdonképpen személyes és családi meggazdagodásra veti be az elnöki hatalmat.
1: Emlékszem, hogy amikor beiktatták, akkor Magyarországon is ünnepelték néhányan, hogy itt új világrend jön, hiszen ha a legnagyobb hatalommal bíró ember Trump és a világ leggazdagabb embere Elon Musk összefog, és bemondják, hogy nekünk Grönland kell, nekünk Kanada kell, akkor itt minden borul, amit eddig tudtunk. És hát így utólag úgy tűnik, hogy mindezekből gyakorlatilag nem lett semmi.
2: Abszolút nem lett semmi, de én tehát nagyon sokan voltunk, akik azt mondtuk, vagy azt mondták, hogy azért ez nem lesz olyan kiutazás Trumppal, mint ahogy azt azért a Fidesz kormányzat ezt elképzelte, és valóban nem. Tehát amíg az Orbán kormány volt hatalman, addig sem kapott Magyarország különböző valódi előnyöket és jutalmakat azért, mert Orbán Viktor kiállt rám mögött. Tényleg egy ilyen csodavárás volt a korábbi magyar kormányzatban, ugye amiatt is, mert ugye sajnos az Orbán kormány szerintem túlzottan Oroszországhoz közeli politikát folytatott, és ezt Trumpról is elmondható volt, tehát úgy gondolták, hogy lesz még egy szövetséges, amelyik megpróbálja még inkább lenyomni Ukrajnát ebben a háborúban. Ez sem következett be egyébként, tehát Trump ukrajna-orosz politikája sem volt teljesen lineáris, ha szabad úgy fogalmazni. Tehát egyszer Putyint marasztalt el, sokkal többször Zelenszkijt, most éppen ott tart egyébként, hogy megígérte, hogy átadja a Patriot rakéták licenszét Ukrajnának, majd ezt visszavonta. Tehát semmiféle koherens politikát nem látunk Trumptól, és ezt azért a magyar vezetőknek is látniuk kellett volna, már csak abból is, mert az első 4 év Trump évben ugyanez volt a politika vektora, nem volt vektora. Tehát én ezt akkor is csodavárásnak gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly hiba volt, hogy ennyire egyértelműen Trump mellé állt a korábbi kormányzat.
1: Ha már ezt szóba hoztad, vannak ilyen pletykák, hogy Orbán Viktor két útban gondolkodik a jövőjét életen, hogy az UEFA-nál vagy a FIFA-nál vállalna szerepet, tehát a sportvonalon, a másik meg, hogy az ENSZ-ben kérne valamilyen pozíciót, ráadásul az diplomáciai mentességgel járna, ha esetleg bármilyen jogi eljárásnak kellene, hogy elébe nézzen, és hogy ez utóbbiban az ENSZ-ben az ő útját egyengedhetné Trump. Ennek az egésznek te adsz bármiféle realitást?
2: Nem, és nem azért, mert Orbán Viktor ezeket nem szeretné, hanem van egy olyan érzésem, hogy Donald Trump abszolút nem támogatja a veszteseket. Tehát ugye a választások előtt kiállt Orbán Viktor mellett, aztán utána ez a nagy barátság, ez azért elég látványosan véget ért. Tehát én úgy gondolom, hogy Trump kis ujját sem fogja mozdítani azért, hogy Orbán Viktorból akármi is legyen az ENSZ-ben, már csak azért sem, mert ugye éppen Gianni Infantinoból akart ENSZ főtitkárt csinálni, ő a FIFA elnöke, akit éppen az európaiak és pár más nemzeti zöldség szeretne leváltani, és valószínűleg Infantinót közelebb áll most Trumphoz, tehát ő is segítette egy kis pénzt keresni.
1: Hát igen, óriásit kasszáltak az amerikai VB-n, de hát ez mondjuk pozitív. Hát, viszont Orbán Viktor esélyét gyengíti.
2: Teljes mértékben, igen.
1: Németh András, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm.

volt Vladislav. Szomizd a tasz, hogy what is love. Ez a világ egy hajó, csak és úgy hívják, hogy Amistad. Nem Bruce Lee viccel, itt egy filmen Bruce Willis-szel. Egy ukrán srác élőben küzd egy ruszki tisztel.

0: az elején.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek. Csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, hát. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat

Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-től is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Kedves hallgatók, biztosra veszem, hogy sokszor hallották már azt, hogy nem szabad lefekvés előtt telefonozni, valamint mesterséges fénnyel körbevenni magunkat. Mindjárt utána is járunk, hogy pontosan miért, hiszen eléggé sok negatív hatással lehet a szervezetünkre, és ugyanez igaz az állatokra is, sokan nem is gondolnák. A fényszennyezés negatív, valamint pozitív hatásairól fogok beszélgetni. Professzor dr. Gál János, az MTVA doktorával, az Állatorvostudományi Egyetem exotikus állat, vad, hal és méhegészségügyi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. Köszönöm, hogy ismételten elfáradott hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatóságot.
1: Pontosan mit is takar a fényszennyezés negatív kontextusban?
2: Először is a fény hatásáról röviden essen szó. A fény együtt van velünk, amióta a földi lét megszületett, kialakult. Tulajdonképpen a nappalok és az éjszakák egy periódust, egy ciklust adnak az élő szervezeteknek, és ez pedig a napból érkező fénysugarak segítségével valósul meg. Az élőlények, és itt most elsősorban a magas, abrendű gerinces élőlényekre gondolok, de nyilván a rovarok és egyéb más szervezetek is, a fényt valamilyen formában érzékelik. Mi emberek és emlősök, madarak, hüllők a szemünkön keresztül jutunk fényingerekhez, és a retinából érkező fényingerek a központi idegrendszer belső áválasztású mirigyrendszereihez jutnak el, és ott végül is több bonyolult áttételen keresztül a tomószmirigyben egy melatonin nevű hormon szekrécióját serkenti a fény intenzitás csökkenés, tehát ha elkövetkezik a naplemente, akkor ennek a melatonin hormonnak a szekréciója elválasztása megindul, ez pedig köznapi nyelven egy alvási hormonnak is nevezzük, és ez készíti fel a szervezetünket a pihentető alvásra, regenerációra. Nyilván a fénynek nem csak a cirkadián ritmusnak, tehát a nappali éjszakai aktivitásnak a befolyásolásában van jelentős szerepe, hanem például a szaporodásra, a reprodukcióra is lényeges hatása van. Vannak olyan élőlények, és az élőlények nagy része ilyen, akik a nappalok hosszabbodása, a megvilágított órák növekedése hatására kezdenek el szaporodni, és hát ide tartozik a legtöbb madárfajunk például. Ha gondolunk arra, hogy tart otthon valaki tyúkot, és hát azt érzékeli, hogy ahogy közeledik az ősz, rövidülnek a nappalok, a tyúkok szép lassan abba hagyják a tojásrakást. Ez is a fény hát kevésbé áldásos hatása, és ezt egy picit megváltoztathatjuk, becsaphatjuk a tyúkokat, ha elkezdünk mesterségesen világítani, akkor ők rövidesen újra aktivizálódnak, és újra tojást termelnek, illetve minden nap tojnak egy tojást.
1: Viszont ennek vannak negatív hatásai is. Melyek a legfőbbek?
2: Igen, sajnos, hát ugye az evolúció során úgy alakultak ki a élőlények, a szervezetek, illetve mi emberek is úgy fejlődtünk ki, hogy elkövetkezik a naplemente, akkor nyugóra kell térnünk, és ez az említett melatonin hormon az, amely ezt befolyásolja. És ha mi mesterséges megvilágítást alkalmazunk, és erre nagyon sok példa van a mostani városi, nagyvárosi környezetben, mindenféle közvilágítás, reklámfények, de hát nyilván használunk olyan elektronikus eszközöket is, mobiltelefon, laptop, számítógép, ami a televízió, ami hát ezt befolyásolja, negatívan befolyásolja sajnos. Bizonyos fény, hullámhosszú fény csökkenti a melatonin hormon szekréció mértékét, vagy akár föl is függeszti azt. Ezzel az alvásra való fölkészülés, a nyugóra való térés, elalvás tulajdonképpen szenved, hiátust, illetve nem tudunk nyugodtan pihentető módon aludni, de nem kell ehhez mobiltelefont használni elalvás előtt, elég, hogyha nem megfelelő a hálószoba elsötétítése, a beszűrődő fény is egy ilyen hatással van a szervezetünkre, és ez mindenképpen negatív. Annál is inkább, mert a melatonin az egy nagyon összetett hatású hormon, hormonszerű anyag. Ugye említettük az alvásban való betöltött szerepét, de antioxidáns, tumorellenes hatással is bír. Tehát ennek a hormonnak a szintjének a csökkenése, fölborulása egzotikus állatokban minden bizonnyal okozhat problémákat, és összefügghet egyes egzotikus állatokban előforduló daganatos betegségek gyakoriságával.
1: A fénytípusok és a fényszennyezések típusainak között, tehát van-e különbség mondjuk a meleg és a hideg fények között? Megkülönböztetjük őket egyáltalán, ha már a fényszennyezésről beszélünk?
2: Hát ez már fizikai kérdés, és fizika és matematika nem a legerősebb talaj a lábam alatt, de az biztos, hogy a fény az attól függően, hogy milyen hullámhosszú más-más hatással van akár a növényekre, akár az állati szervezetre. A fénynek a polarizáltsága is érdekes kérdés. A tavak felszínén egy érdekes fényhatás alakul ki, ami egyfajta orientációt, illetve segítséget ad a vízirovaroknak a vízfelületnek a felfedezésére, megtalálására. És hát mi emberek sok mindent létrehoztunk áldásos tevékenységünk során. Vannak olyan mesterségesen létrehozott anyagok vagy eszközeink, amelyek ezt a természetes tófelszíni fénypolarizációt nagyon-nagyon leutánozzák. Ilyen a fekete fólia, az aszfaltutak tulajdonképpen ilyenek. Gépjárműveink közül a sötétebb fényezésű gépjárművek szintén hasonló fényhatást kejtenek ki, és ezek tulajdonképpen mint egy polarizációs ökológiai csapdák ezeket a vízben élő rovarokat megzavarják, és hát nem a megfelelő élőhelyre kerülnek. Gondoljunk csak a Duna folyóban élő kérészfajunkra, aki a rövid nászrepülése alatt nagyon nagy számban, nagyon nagy arányban a Dunán át ívelő hidak kivilágításához, megvilágításához repül föl, és hát természetes módon ők ott pázanak, és a petarakás pedig az aszfaltozott felszínen történik. Tehát ez egy nagy probléma, ez egy ökológiai probléma ennek a rendszernek a működésében. Tehát van egyfajta ilyen hatás is. A fény, mint maga egyébként azért is érdekes, mert az utcai lámpák, de akár csak egy kis LED lámpa az udvarunkban megzavarja az éjszakai rovaroknak a tájékozódását, és hát nagyon sok mindenféle éjszakai pillangó, éjszakai lepkefaj, poloskák, egyéb kétszárnyú rovarok oda nagyszámban gyülekeznek, és ezek tulajdonképpen elvonódnak a környező ökológiai élőhelyektől, mint egy táplálékhiányt előidézve, és hát ez mindenképpen negatív hatású a adott rendszerre.
1: A városi állatok mennyire tudnak adaptálódni ehhez a negatívumhoz, a fényszennyezéshez?
2: Hát érdekes, mondjuk ha denevéreket nézzük, vannak olyan denevérfajok, a törpedenevérek, akik egész jól kihasználják a városi fényszennyezést, hisz ezek a városi fényszennyező pontok nagyobb táplálékbőséget jelentenek
1: számukra.
2: Igen, és egy bőséges táplálékbázis számukra. Viszont a patkosorú denevérek rokonsága, a fénykerülő nem nagyon szereti az ilyen típusú élőhelyeket, és mivel a fény a városokhoz, a megvilágított részekhez vonza a rovarokat, ezért a fénykerülő patkósorú denevérek számára esetlegesen kisebb lesz a táplálékbázis. Tehát ez egy ilyen érdekes hatás. De hát például az énekes madarakat nézzük a városi környezetben. Ha emlékeznek a hallgatók, a műsor elején elhangzott rövid élettani boncolgatáson, amikor kifejtettük azt, hogy a fény intenzitása, a megvilágított órák száma befolyásolja a szaporodást, nevezetesen ahogy hosszabbodnak a nappalok, úgy válnak ivarilag aktívvá madarak. Most egy városi környezetben élő madárpopulációban is előfordulhat az, hogy ugye a napi egyenlőségen átestünk, és elkezdenek rövidülni a nappalok, de az éjszakai mesterséges fény ezt kioltja bennük, és tulajdonképpen nyár végén ősszel is fészkelhetnek, ami azért probléma, mert az őszi időszakban már esetleg kevesebb a táplálékbázis a fióka neveléshez. Tehát nehéz ezeket számszerűsíteni, ilyen leheletnyi finomságokkal, ilyen apró dolgokra gondolva bizony nem mindig előnyös a mesterséges fény, illetve az ilyen intenzitású megvilágítás alkalmazása a városokban.
1: Rendkívül gyorsan kell alkalmazkodni a különböző fajoknak, mi sem bizonyítja jobban, mint egy tanulmány, amelyet 2023-ban Washington Állami Egyetemen hoztak létre, vagy kutattak. A városlakó madarak körében méghozzá kardinális pinty és karolínai ökörszemnek a városi egyedeit vetették össze a szabadon élő, vadon a várostól távol lévő egyedekkel, és azt tapasztalták, hogy a városban élő egyedek mintegy 5%-kal kisebb a szemük, tehát hogy muszáj adaptálódniuk ehhez. Mi a helyzet a vizekben élő állatokkal? Ott is jelen van ez a fajta adaptálódás?
2: Igen, a földi élet tulajdonképpen egy evolúció. Minden nap, minden hét, minden hónap, minden év, minden évszázad valamilyen kihívást hoz az élő szervezetek számára. Ha visszatekintünk az élet kialakulására, jó hosszú időn keresztül azért erre volt idő, lehetőség. A mi emberek, mint egy antropogén hatás, tulajdonképpen ezt hát fölgyorsítottuk, rettenetesen fölgyorsítottuk, olyan hatásokat, olyan kihívásokat állítunk az állatvilág, növényvilág elé, amit néha nehezen tudnak ezek a fajok megugrani, és hát ebből adódik az, hogy fölgyorsult a fajoknak a kihalása a világon. Nyilván azok a fajok, akik nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, esetlegesen elindulnak egy szelekciós úton, mint ez az említett tanulmányban is elhangzott, de ez mindenképpen nehézség az adott élővilág, adott állatvilág, adott élőszervezet vagy adott populáció számára, és ez nyilvánvalóan, ahogy halad a technológiai fejlődés, egyre több újabb és újabb olyan hatás éri ezeket a szervezeteket, amikkel meg kell próbálni megbirkózni. Ez is az evolúció része nyilván. Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a hatás. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy jelentős fajbéli elszegényedés fog kialakulni, de nyilván megvan a lehetősége új fajok, vagy akár új változatok megjelenésének is, amit mi emberi hatásra alakítottunk ki.
1: A hétköznapokban hogyan tudjuk mi visszaszorítani a fényszennyezést, akár a kertünkben, akár az otthonunk környékén? Mit tehetünk, hogy megóvjuk az állatokat?
2: Hát mindenképpen arra kell gondolni, hogy szükségtelen fényforrás megvilágítás használatot kerülni kell. Azokat a fényforrásokat, amelyek nem szükségesek a mindennapi életünkhöz, épületek olyan típusú kivilágítása, ami tulajdonképpen nincsen semmiféle funkciója a mindennapi tevékenységünkben. Ezt mindenképpen javasolt mellőzni, annál is inkább, mert ezzel tudjuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat, ezzel, ha csökken az energiafelhasználásunk, nyilván tettünk egy lépést az irányába, hogy a környezetet megkíméljük, ne terheljük a környezetet környezetszennyező anyagokkal. Nyilván az energia egy érdekes és nehéz kérdés bizonyos időszakokban, de a felesleges megvilágítást azt kerülni kell, de gondoljunk például a háziállatainkra is, van a papagájoknak, a papagájokat nagyon sokan tartanak otthon, a papagájoknak van egy kórképe, amit tolltépési szindrómának hívunk.
1: Tehát saját magának.
2: Saját magának, így van, a melltájék, nyaktájék tollazatát letép. Ez nagyon összetett kórkép, nagyon sokféle kiváltó oka van, és a nagyon sokféle ok közül az egyik például a villózó kékfény, illetve intenzív fény szennyezés terhelés ezeknél a madaraknál. Tehát ha erre a kórképre gondolunk, vagy akár mi magunkat is szeretnénk megóvni a negatív hatásoktól, akkor a lakáson belül is célszerűen, okszerűen kell, szükséges használni a megvilágítást, illetve a fényt. Visszatérve a papagáj kérdésére, a papagáj tartó helye az semmiképpen ne legyen szembe televízióval, vagy laptop, vagy számítógép monitorral, mert ez a fény, ez egy természetellenes fény ennek a madárnak, vagy ezeknek a madaraknak, és ez stimulálja az ő ideg rendszerüket, negatív hatással van rá. Mi emberek nyilvánvalóan sok helyen olvashatjuk azt, hogy lefekvés előtt megfelelő alváshigiénia tekintetében sötétített szobában aludjunk, mellőzzük a mobiltelefon, televízió, laptop, számítógép használatát elalvás előtt, tekintettel ennek a melatonin hormonnak a termelődésének a befolyásolhatóságára, illetve hát ez egy rendkívül érzékeny rendszer ám egyébként. Azt gondoljuk, hogy hát nem számít ez, de bizony számít sajnos, és hosszú távon, hosszú időn keresztül ilyen negatív hatások érik a szervezetet, akkor bizony az alvás minőség megváltozik, akkor bizony ezek olyan élettani folyamatokat is megváltoztatnak, amik hosszú távon problémákhoz vezethetnek.
1: Mi a helyzet, ha már a háziállatoknál tartunk, mi a helyzet a terráriumban élő állatokkal? Ott általában mesterséges megvilágítást használunk. Náluk egyébként egy rutint be lehet vezetni, hogy ne károsodjanak az állatok, vagy mit lehet tenni?
2: Be is kell. Igen, ők is egyfajta cirkadián ritmus szerint élnek. Őnekik is szükséges a megvilágítás, illetve a éjszakai sötétség, de a fénynek vannak olyan hullámhosszú összetevői, amelyek rendkívül fontosak a D-vitamin szintézisben, ami a bőrben történik, UV-fény hatása. A hüllőknek, terráriumban tartott hüllőinknek erre nagy szüksége van, tehát mindenképpen biztosítani kell UV-fényforrást is, illetve hát a nappalok és az éjszakákat utánzó, lehetőleg természetes spektrumú fényforrás. Szerencsére ez már a kereskedelembe beszerezhető mindenféle szárazföldi teknősnek alkalmas, nappali gekkónak alkalmas, kamélomnak alkalmas fényforrások, de arra mindenképpen figyelni kell, hogy ezeket szabályozunk, szabályozni kell, akár mi magunk kapcsoljuk fel, vagy oltjuk le a világítást, de legjobb, ha időkapcsolókat használunk, és akkor tutira, percre pontosan megvalósul a fény megvilágított időszak, illetve a sötét időszak számukra.
1: Még egy dolog felmerült bennem, hogyha már a teráriumoknál tartunk, hogy például ezeket a rutinokat, amiről beszéltünk is, hogy mikor nyomjuk le a villanyt, mikor kapcsoljuk föl az állatainknak, hogyan alakítsuk ki ezt a rutint? Próbáljuk meg inkább leutánozni a természetet, tehát hogy rövidülő, hosszuló napok, vagy hogyan érdemes egy teljesen steril általánosat hozzunk létre?
2: Így van. Ha jól szeretnénk élni az életünket, vagy jól szeretnénk tenni a dolgainkat, a lehetőségekhez képest mindig vissza a természethez elvet kell követni. Tehát ha valamilyen állatot tartunk otthon, akkor lehetőség szerint kövessük a természetes élőhelyének a ciklusát, akár a megvilágítás, akár a hőmérséklet tekintetében, vagy akár a páratartalom szabályzás tekintetében is. Tehát semmiképpen ne mi próbáljuk kitalálni, hogy hogyan jó ennek az élőlénynek, mert az általában vékony jégre vezet, nem jutunk sikerre, de ez minden tekintetben egy egzotikus állattartása tekintetében is, ne emberi mértékkel, emberi hozzáállással, mondhatni egy nagyon csúnya szó ez, de antropomorf szemlélettel próbáljuk ezt kialakítani, akár az állatvédelemre is gondolhatunk itt, hanem mindig vizsgáljuk meg azt, hogy az adott állat, az az adott élőlény milyen körülmények között él a természetben, milyen olyan veszélyeztető tényezők vannak, amit fogságban egy tartástechnológiai technikával, kialakítással ki tudunk küszöbölni, és akkor nem követünk el nagy hibát, és hát ez vonatkozik nyilván a megvilágításra és a fényintenzitásra is.
1: Hogyha már alaposan kitárgyaltuk a szárazföldi élőlényeket, mi a helyzet mondjuk a vizes ártereken vagy vizes élőlényekkel, halakkal, cápákkal, egyéb állatokkal?
2: A vízi környezet egy speciális környezet, tulajdonképpen a vízben élő szervezeteknek is szüksége van fényre. Ugye a vízmélységtől függ az, hogy milyen mélységben képesek a sugarak lejutni, de alapvetően, ha általánosságban gondolkodunk egy víztestről, a víztestben a növényi élet szintén a megvilágítástól, a fénytől függ. És hát a növényi élethez tartozó, vagy a növényi szervezetekhez tartoznak az algák is, amelyek képesek bizonyos körülmények között túlszaporodni, főleg ha nitrogénben, foszforban gazdag az adott víztest, és intenzív a megvilágítás. És itt nem is a természetes vizekre gondoljunk, hanem egy akváriumra, egy szobai akváriumra, ahol esetleg éjjel-nappal megy a megvilágítás a akvárium fölött. Ez egyrészt probléma, mert a szervezeteknek, a halaknak, növényeknek nem tud kialakulni ez a cirkadián ritmusa. Másrészt pedig, hogyha nem megfelelő a szűrés, esetleg kicsit több hal él az akváriumban, akkor alga virágzás indul meg. Ez azt jelenti, hogy az algák túlszaporodnak, és ez nem is probléma abban az időszakban, amikor az algák oxigént termelnek, de van egy olyan periódus, amikor oxigént használnak föl, és ilyenkor oxigénhiányos állapot alakul ki az akváriumban. Tehát itt is nagyon fontos odafigyelni, ha otthon valaki akváriumot rendezett be, az akváriumnak a megfelelő megvilágítására. De visszatérve mondjuk a tengerekre, a tengeri környezetben igazolódott az, hogy tengeri teknősöknél például problémát okoz a tengerparti, óceánparti városoknál a mesterséges megvilágítás. A kikelő kis teknősöknek a tájékozódását ez megzavarhatja, és a víztest, az óceánpart vagy a sós víz helyett ők inkább a város irányába veszik az útjukat, és itt ragadozók, közúti közlekedés mindenféle áldozatává válnak ők. Tehát itt is nagyon fontos a fényszennyezésnek a kérdése, illetve a mesterséges megvilágításnak a kérdése. De ha már itt a növényi kérdésnél vagyunk, a városi környezetben a túlzott fényintenzitás befolyásolhatja a különféle lágyszárú, fásszárú vegetációt is. A fák esetlegesen megváltozó módon fogják levetni, ledobni a leveleiket, és ez egy picit eltolódik, nem tudnak megfelelően fölkészülni a téli nyugalmi időszakra, és ez egyfajta stressz tényezőként lép be az ő fejlődésükben. Tehát nagyon összetett a kérdés, és nagyon sokféle, vagy záró gondolatként, ha már a múltkor beszéltünk a pollinációról, a rovarbeporzás kérdéséről, a mesterséges fény sajnos nagyon sok éjszakai beporzó rovart von el a növényvilágtól, azáltal, hogy a fény közelébe gyűlnek ezek a rovarok, és ott repkednek gyakorlatilag a kimerültségi állapotig, és ezek a növénybeporzó rovarok hiányoznak az adott ökoszisztémában, tehát még itt is tetten érhető a mesterséges fény, illetve a megvilágítás hatása.
1: Dr. professzor Gál János volt a vendégem, köszönöm, hogy segítette kis tájékozódásnak adni ebben a rendkívül érdekes és összetett témában. Köszönjük.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket. 2026-ban is lett 8 új hallatatlan alattatlanok társulatának örökös tagjai között. Hála Önöknek, a szavazókedvüknek és annak, hogy szeretik a művészetet és a művészeket. Kollégák jelölik azokat a kiválóságokat, akiket aztán Önök elé tárunk és közülük választhatnak. Ma is megismerkedünk egyel azon művészek közül, akiket Önök kijelöltek 2026-ban erre a megtisztelő díjra. Egy operaénekes következik.
2: Pászti Júlia, operaénekes, egyetemi tanár. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekszakos hallgatója volt, majd énekversenyek díjai után lett a Magyar Állami Operaház magánénekese, később énekmestere. 3 évtizeden át tanított az egyetemen, tanítványainak sorát segítette a pályára. A Brahms és Schubert dalok specialistájának tartják, de tévéfelvételek és lemezek őrzik opera és operett szerepeit is. Két gyermeke közül egyikük jazzénekes, másikuk orgona és klarinét művész. Az Operaház örökös tagja, Liszt és Bartók Pásztori díjas, kitüntették a Magyar Érdemrenddel. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Örülök, hogy itt van, gratulálok!
3: Köszönöm, én is nagyon örülök, bár megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy rám még egyáltalán valaki emlékszik.
1: Ezt olyan gyakran hallom, de miért nem?
3: Hát, ezt nem tudom. Valahogy a művészeknek a megbecsülése és a tisztelet irántuk nem olyan mértékben van, mint az én időmben. Az én időmben én olyan, nem akarom magamat, hogy mondjam, fényezni, de olyan sokat szerepeltem televízióba, filmekbe, 13 operafilmet csináltam, a premiereket számát, előadások számát, kísérték az emberek figyelemmel a munkánkat, az opera élet munkáját, szurkoltak, jöttek, akkor is voltak rajongói csapatok, tehát de a médiában valahogy ez elsikkal.
1: Ez egy érdekes dolog, én most, hogy készültem a mi beszélgetésünkre, régi újságcikkeket olvasgattam, és egy csomó címlapfotóval találkoztam. Tehát, hogy az operaénekes, az címlapsztár volt.
3: Igen, igen.
1: Ez tényleg elmúlt.
3: Én nem is tudom, hogy van-e olyan újság, amin nincs is már olyan újság, amit kézbe fogunk. Alig
1: hát
3: van.
1: Alig, kevés van, igen.
3: De a televízióban sem látom olyan nagyon sokat, hogy egy-egy operaénekes riportot csinálnának, vagy fölemelnék őt ahhoz, hogy tisztelnék annyira, hogy megkérdezik, hogy milyen például a Donna Annára felkészülni, kedves művésznő, hogy megy ez a maga mostanában. Tehát ez nagyon érdekli egyébként a közönséget, csak valahogy erre nincs figyelem, nincs, ez egyébként ezt megcsinálhatná maga is, Egon.
1: Hát most itt vagyunk.
3: Jó,
1: hát
3: jó,
1: ezt csináljuk.
3: Jó, csak...
1: most az a bajom, hogy nem tudom megkérdezni a Donna Annára, milyen felkészülni, mert abba hagyta ezt jókorán.
3: Bizony, 2000-ben gyakorlatilag...
1: Miért fejezte be olyan hamar?
3: Hát ez nagyon érdekes. Én végig aszmával csináltam a pályámat, mikor elkezdtem a Zeneakadémia után, megnyertem egy nagy nemzetközi versenyt Barcelonában, és akkor hazajöttem, és kaptam egy olyan légúti betegséget, ami aszmává változott. És azt mondta nekem a tüdőgyógyász, hogy kedves Júlia, válaszol magának valami más szakmát. Ez nem fog menni, mert valahogy az egészsége nem arra mutat, hogy maga ezt tartósan tudja csinálni. És akkor én nem akarom megmutatni, hogy mit mutattam itt az asztal alatt, hogy na, ezt nekem nem fogják megmondani, hogy én mit csináljak. És akkor elindultunk a pályán, nagyon nehezen indult el, mert voltak olyan előadások, amikor bizony az asztma sprével ki kellett szaladnom a folyosóra.
1: Hogy lehet úgy énekelni?
3: Hát, akarni kell. Egy akarás, egy céltudatosság, egy hit önmagamba.
1: De légszomjal hogy lehet énekelni? Köhögve hogy lehet énekelni?
3: Nem lehet köhögve énekelni, hát, de hát akkor is én olyan gyógyszereket kaptam, amire pecsétet kaptam a főnököt a minisztériumba, hogy külföldről behozzák. Tehát ezt nekem meg kellett oldani, meg is oldottam. Tehát azért jó gyógyszerek voltak, a mai napig is egy pár gyógyszer ugyanaz. Tehát gyógyszereket kaptam. Na mindegy, aztán valahogy ez lecsillapodott, karba tartottuk ezt az allergiás aszmát. De amikor a 2000 vagy 1998-ban az utolsó előadásom a Pamina volt, nagyszerű társa Kovács János, nagyszerű kollégákkal, és akkor benéztem a tükörbe, és megláttam magamat, mint 16 éves vagy 18 éves Pamina. Kislány Paminának, és akkor hát nekem nem tetszem magamnak, hogy Pamina, hát akkor már...
1: Ez operában sem úgy van, hogy minket elvarázsol a hang, és mindegy az életkor?
3: Nem, nekem nem mindegy az életkor. Nekem a vizuális ott lét, az esztétika nagyon fontos.
1: De ez milyen igazságtalan, mert Paminát 16 évesen jól elénekelni nyilván nem lehet. Mert az még nem egy készművész, egy 16 éves lány.
3: Igen.
1: Mire készművész és minden tud róla, addigra meg kicsúszik a korból.
3: Igen, de azért vannak alkatok, akik persze elénekelte 80 kilós énekes is a Paminát, tehát nem erről van szó, csak ez az én döntésem volt.
1: És akkor azt mondta,
3: volt,
1: hogy az egészet abba hagyja?
3: És azt mondta, igen, és akkor volt még egészségügyi problémám is, és azt mondtam, hogy abba hagyom, Szinetár Miklós volt akkor az igazgatóm, ő is neki, és akkor el kellett egy jó pár énekes bocsájtani, mert volt akkor is ilyen elbocsájtási dolgok voltak, és akkor megállapodtunk, hogy én elmegyek, ő elnyugdíjaz engem, és én elmentem a Zeneakadémiára tanítani, attól a perctől kezdve. Úgyhogy akkor...
1: Nem fájt? Ez az utolsó előadás, az nem fájt?
3: De fájt, de vártak a fiatalok, és nagyon-nagyon örültem neki, mert a hittük bennem, ahogy hittek bennem, az én ismerték a művészetemet, és hittek az emberségembe, vagy mit tudom én, mibe hittek, de jöttek boldogan az órámra, és volt, akire hathatós is volt, amit én ott tanítottam neki.
1: És ez kárpótlás volt. Arra emlékszik, hogy derült ki, hogy tehetséges? Van egy olyan pillanat, amikor azt mondja valaki,
3: pillanat.
1: Hogy... Hát, az volt. Arra emlékszik, hogy derült ki, hogy tehetséges?

0: mint pálya létezik. Tehát az énekesi pálya az olyan, hogy mondjam, olyan, nem is tudom, hogy az anyukám azt mondta, hogy ő tudva rossz nőt nem akar belőlem csinálni.
1: Azt hitte, hogy ez az?
0: Hát azt hitte. Hmm. És sokáig azt, és sokan azt hitték. Viszont az egyik szomszédasszony oda ment az anyukámhoz, és mondta, hogy te Juliska, hát ezt talán vidd el a zeneiskolába, hát annyira szép a hangja, ott van a zeneiskola a dobótér mögött. Na, és akkor itt kezdődött. Tulajdonképpen 13 éves koromban én már tanárkézbe kerültem.
1: Egy egri lány honnan tudja, mi az opera?
0: Nem tudtam én se.
1: És ezt nem azért kérdezem, mert egy egri lány nem tudhatná, hanem ugye mondja, hogy honnan jön. Tehát ugye a szőlőtőke tövéből egy paraszti család, nyilván nem operát hallgatnak otthon, és nyilván nem járnak fel Budapestre az operát.
0: Nem, én 19 éves koromban láttam az operaházat először.
1: Amikor már operát énekelt?
0: Hát a zeneiskolába, és a zeneiskola után konzervatóriumban jártam Miskolcon 2 évig, ott már tanultam opera áriákat.
1: És akkor de még nem volt opera.
0: De még nem volt operába, nem voltam operába, és ott énekeltem operáriákat, és úgy megismerkedtem az operákkal, olvastam, tanulmányoztam, hogy ez az ária, milyen, jaj, mondom, de izgalmas lehet egy ilyen dologban részt venni, és az egy Gártonyi Géza gimnáziumban jártam Egerbe, és akkor volt egy osztálykirándulás, és akkor megnéztük az operába a 3 Bartókot.
1: És mondják, hogy nem egy könnyű kezdet.
0: Igen, de ájultan hallgatt az egész osztály, zenei osztályba jártunk, tehát mindenhol mindenki tanult zenét, ájultan hallgattunk, és még akkor se tudtam, hogy én nekem ez lesz valaha a munkahelyem.
1: Mire gondolt, mi lesz az?
0: Hát nem gondolom, annyira bohém kis, felelőtlen kis csitrilány voltam, hogy nem gondoltam.
1: Majd lesz valahogy?
0: Igen, majd lesz valahogy, és csak énekeltem mindenhol, mindenkor, ahová vittek, mindenhol énekeltem, és akkor még volt, most nincs az a rendszer az oktatásban, hogy voltak ilyen szakfelügyelői látogatások, a konzervatórium és a zeneakadémia tanárai lejöttek, a konzervatórium is meghallgatták a növendékeket, és az egyik zeneakadémia tanár jött le Miskolcra, és meghallott engem ott énekelni, és azt, na ez a lány kell nekünk, úgyhogy feltétlenül jöjjön a zeneakadémiára felvételezni, és akkor kezdett bennem valami megmozdulni, hogy huha, lehet, hogy ebből pálya lesz.
1: Zárójeles kérdés, ez az a korszak, amikor mindenki beatzenét hallgat, mindenki zenekart alapít, mindenki táncdalt énekel.
0: Igen, mindenki. Kovács Katalin akkor futott föl.
1: Így van. Meg nem próbálta?
0: Nem. Nem, soha nem próbáltam. Nem próbáltam a táncdalt. Én érdekes, hogy soha valahogy pedig énekeltem a szőlőbe, meg az emberkéknek énekeltem, a anyukáméknak, meg a családtagoknak, de úgy, hogy közönség előkiálljak, én nem mindig vagy Schubertet, vagy Mozartalt, vagy valami komoly dalt énekeltem, zongora kísérettel.
1: Egyébként ez végig kísérte a pályáját, a daléneklés. Ez egy érdekes dolog. Van, aki alig énekel dalokat, mindig csak az áriák.
0: Hát most ő
1: meg ezt simán vállalta
0: végig. Ma sincs daléneklés, amit ugye? Nagyon sajnálok. Nagyon sajnálok, és én azért 25 év, 30 év pedagógiai pályafutásom alatt nagyon sok igazi dalénekest kiképeztem, akik ott vannak a hatalmas dalrepertoárral, és nem tudnak mit csinálni, mert nem is szükség rá.
1: Ez olyan fura, mert hogy az egy könnyebb műfaj, mint egy operát végigülni, vagy egy szimfóniát végighallgatni, tehát ez egy dal.
0: És Egon maga ezt így gondolja.
1: Nem énekelni könnyebb, hanem hogy 3 perc, 5 perc, tehát hogy egy egészen másfajta dolog ebben a rohanó világban sokkal kényelmesebb lenne. Miért nincsenek ilyen előadások?
0: Hát azért 3 perces dalokkal nem lehet kiállni, de egy dalest, de egy dalciklussal, ami már azért minimum 20 perc, azzal ki lehet állni, de egy hogy mondjam, nem akarok senkit megmondani, nem egy képzett zenésznek még az is sok, mert nem tudja, hogy milyen mit jelent, amit énekelnek németül, vagy angolul, vagy franciául, uh-huh. Még az is sok. Tehát valahogy...
1: Lehet, hogy rövidebb, de máshol meg nehezebb.
0: Igen, tehát nem, a közönség nincs erre felkészítve, tehát...

0: iszonyatos mennyiségű dalestet adtuk, Könycs Boldizsár, Polgár László, rengeteg helyre mentünk, úgyis, hogy fele-fele, úgyis, hogy egész este.
1: De még a Magyar Rádióban is egy csomó ilyen közvetítés
0: hát
1: volt.
0: Hát a Lázár Eszter ennek a fantasztikus mestere volt. Ő olyan dalesteket csináltatott velünk, amiket Prokofjev dalciklusokat akkor, Prokofjev Muszorszki dalciklusokat adtunk szériába elő a rádión keresztül, mondjuk tematikus koncerteket. Szóval fantasztikus. Én úgy gondolom, hogy ez most annyira elmúlt, ez a kultúra nevelés, a kultúrára nevelés, hogy a kulturált éneklést megtanulja, megismerje a közönség. Ez valahogy kikopott most arra.
1: Akiket tanított, ugye most hagyta abba a tanítást is.
0: Igen, elég. Pont ebben az évben.
1: De akiket tanított, ők változtak, nem egyenként, hanem, bocsánat a kifejezésért, az anyag az idők során. Tehát más volt egy diák 25 évvel ezelőtt, és más volt az utolsó években? Másra volt fogékony, más lehetett neki megtanítani?
0: Igen, hát minden növendék más, de úgy általában azt mondanám, hogy akiket én tanítottam, azok nagyon fogékonyak lettek a daléneklésre. Tehát legtöbb imádja mai napig, adnak dalapalga, Gabi például az én növendékem, rendszeres dalénekléssel foglalkozó művész, vagy például most nem régen hallottam idehaza a barátem, ők egy Schumann-dal ciklust énekel gyönyörű szépen, tehát ők is nagyon, nagyon megfogant bennük ez a kis mag, ez a daléneklésre hajlamosság, és ennek örülök, és hát a többiek is, csak a daléneklésre egy olyan fantasztikus érzékenység kell, lelki érzület, és a másik egy olyan hang kell, ami érzelmeket közvetít. Tehát vannak hangok, akik gyönyörűek és csodálatosak, de valahogy ezt az intim érzéseket nem tudják úgy kifejezni, mint ami a daléneklésben szükség van. És ez nagyon... nagyon megválogatja, hogy kik hajlamosak a daléneklésre, azok mennek az operába, mert ott sokkal egyszerűbb ez a dolog, a daléneklésre meg mennek ezek a finom
1: lelkek. De hát egyébként is azt szokták mondani, hogy ez az egész nem csak technika, ez lélek is.
0: Így van. Így van. Mind a kettő lélek, csak valahogy vannak hangtípusok, akik nem tudják közvetíteni ezt a finom lélek átélést, vagy átadást a hangnak. A finomabb, hogy mondjam, érzékenyebb lelkületű és hangfestő énekesek jobban hajlamosak a dalénekes.
1: Hangfestő énekes, ez milyen szép kifejezés.
0: Hajlamosabbak ezek.
1: Azt mondta egyszer nekem egy kollégája, hogy férfi énekest tanárnő nem tud jól tanítani, és fordítva is igaz, mert nem tudja beleképzelni magát abba a hangfekvésbe, abba a technikai kihívásba.
0: Van benne valami. Van benne valami, nagyon, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Én nekem volt a Brickner Szabolcs egy évig növendéken, de azért volt, mert mi fedeztük föl a fiammal, hogy ő belőle énekes lesz. És utána mondta ő is, meg én is, hogy hát Juli néni, míg élek, magát nagyon szeretem, Juli néni, nagyon szeretem, de elmegyek a Gulyás Dénesehez tanulni. Mondom, okosan teszed. Tehát én nekem is van egy olyan véleményem, hogy férfi tanítsa a férfi énekes.
1: De ez, ugye aki nem énekes, nehezen tudja elképzelni, hogy ez másfajta technika. Minden hangfekvés is másfajta technika valószínűleg, másfajta igényel kell odaállni egy hangképzéshez.
0: Persze, hát ez anatómia kérdés is, hogy kinek milyen a belső berendezése, a nyelv berendezése, az egész fogsor, hogy milyen...
1: Mindenkit meg lehet tanítani?
0: Nem.
1: Hát ez a rossz.
0: Lehet egy ideig lehet mindenkit tanítani, csak nem egy ideig el, aztán várjuk, aztán nem megy, marad ott, akkor abba kell hagyni.
1: Volt, akinek azt tanácsolta? Már éveket küzdöttek együtt.
0: Volt, igen.
1: Hogy ebből nem lesz több?
0: Volt, igen. Mondtam, hogy ez nem fog.
1: Az egy nagy törés.
0: Igen, neki főleg. De hát ezt meg kell mondani. ezt nem, három év után, ugye most van ez a 3+2, a bachelor és a master képzés, bachelorra meg kell mondani legkésőbb, de én már első után megmondanám, hogy alkalmatlan vagy a professzionális énektanulásra. Ezt meg kellene mondani.
1: Belőle lehet jó tanár?
0: Ebből, akinek azt mondjuk?
1: Igen. Tehát, hogy jól kell-e énekelnie feltétlenül?
0: Nem.
1: Ezen a szinten kell-e énekelnie feltétlenül egy jó tanárnak?
0: Nem mondom azt, hogy olyan szinten kell énekelnie, vagy lehet jó tanár, aki nem annyira professzionális énekes. De hát nem tudom, nem nagyon van erre példa.
1: Akkor elfben lehet. Elfben, gyakorlatilag meg nem.
0: Valameddig biztos ilyet. El tud menni az énektanításba, de hogy egy komoly eredményt elérni, nem tudom elképzelni.
1: Van olyan útra való, ami elkísérte abból a, mit mondott, hogy nevezte magát fiatal kislányként?
0: Csitri.
1: Szóval a Csitri korából elkísérte valami, ami az egész pályafutását meghatározta? Hogy mondtak ott valamit, vagy érte egy olyan hatás, hogy aha.
0: Értsem már, amit énekelsz, mindig ezt mondták, hogy értsem meg, amit énekelsz. Mondom, hogyan?
1: Prozódia?
0: Igen, a szövegértés nagyon fontos, és nálam ez nagyon fontos volt mindig.
1: Az nagyon sok mindenkit zavar, hogy beülünk egy opera előadásra, és hogyha nincs feliratozva, ember nem tudja, hogy mit énekel.
0: Erről van szó. Igen, ez nagyon fontos. Hát nagyon kevés is van, akinek lehet minden szavát érteni, kevés énekes.
1: Az miért van? Az egy technikai kérdés?
0: Igen, mindig azt mondja. Igen, meg prozódia is. Tehát, hogy a hangsúlyokat nem úgy rakja oda, se a magyarba, se az olaszba, se a németbe. Szótagoltok, drágáim, minden szótagon van egy hangsúly. Látod, nem lehet így. Látod, milyen szép. Tehát ez ugyanaz, mint a színészeknél, csak nálunk még dallam is van mögött.
1: Még nehezíti is.
0: Igen.
1: Ez fog hiányozni, nem mondja, hogy nem.
0: Hát én azért látogatom, mindig operába megyek, minden premiért megnézek,
1: hát de nem vagyok. Tanít. Nem énekel, nem tanít.
0: Elfáradtam. Ugyanis az igazság az, hogy egy növendéknek nem egyszer kell elmondani egy dolgot. Hogy például hogy a két szót, például hogy szeretlek, vagy szeretlek, amíg élek, ezt hogy kötöd úgy össze, hogy szótagok is, szóhangsúlyosok is vannak, és legátó is. Tehát ezt elmondani nem lehet egyszer, meg kell mutatni, hallgattatni kell, hogy nincs szünet a két szó között, hogy össze van kötve, légzés technikával tartjuk a hangot, hogy a mással hangzók mögött is, mással hangzott, például enny, a mögött is van hang, halljam a hangot, vagy no, no. Tehát óriási különbségek vannak, hogy ezeket meg kell tanítani, hogy ott van a hang, mindig ott van minden mással hangzó mögött. Hogy a két szót hogy köszönjük, hát szóval nagyon sok mindent el kell mondani ezerszer. És én ebben már elfáradtam.
1: Nem születünk úgy, hogy ezeket tudhatjuk?
0: Nem.
1: Ez mind kemény
0: ez
1: tanulás.
0: Ez mind tanulás, igen. És van, aki egyáltalán nem tudja ezt megtanulni. Akinek nem érteni a szövegét, nem tudja meg. Nem tudom, igényes, idő sincs rá. Hát úgy mennek itt a premierek egymás után, hogy nincs idő ennyire szépen kidolgozni ezeket. Hát olvasom, a Kirite Kanava könyvét olvastam most nemrégen, és írta, hogy a Manon Lescaut főszerepére 4 évig készült. 4 évig. Hol van erre most idő?
1: De ez már az a korszak volt, amikor ő volt a Kanava.
0: Igen.
1: Tehát akkor ő mondjuk már megengedhette magának, hogy azt mondja, hogy most akkor megállok. Talán ő megengedhette.
0: Nem állt ő meg, hanem ment, és akkor ő ezt magának úgy kitűzte, hogy 4 év múlva el tudom énekelni. De hát most nincs ez. Most megkap egy szerepet, el kell énekelni jövő tavasszal. Roham, ez a stagione rendszer sem igazán használ ennek a dolognak.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítása érdekében. Dunai fenékküszöb építését és 280 méteres bárka elsüllyesztését jelentette be Magyar Péter. Az atomerőműnél vízügyi és energetikai szakemberek, valamint katonák kezdték meg a munkát. A stúdióban Steyer József.
3: Dr. Steyer József klímakutató, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Ez is okolom.
3: Több témánk is van, kezdjük a friss bejelentésekkel. Ugye itt van ez a bárka, illetve ez a két bárka elsüllyesztése, és itt van ez a fenékküszöb. Mind a kettőt külön is szeretném elmondani, hogy mit is jelent, de összességében mit gondol a mai bejelentésről?
4: Azt gondolom, hogy egy kényszerű tűzoltásról szól a történet. Minden áron mozgásba kell tartani, működésbe kell tartani a paksi atomerőművet. Ezt korábban is elmondta a miniszterelnök, viszont a szükségmegoldás annyiban, hogy egyelőre a hosszú távú meteorológia sem mond biztonsággal több csapadékot, tehát következésképpen azzal kell főznünk, ami van. Ez a két megoldás, ugye ebből a gyorsabb a bárkák elsüllyesztése, ezzel többször kísérleteztek már, most legutoljára a csernavodai atomerőműnél a románok, de korábban az árvízi helyzetbe süllyesztettek el bárkákat.
3: Működött?
4: Általában működik, igen. Igen, ezek terelésre jók, és itt ebben az esetben egy olyan 20 centis vízemelés valósulna meg. Ha visszaemlékszünk, néhány centim múlott, hogy nem állt le az atomerőmű, tehát ez nagyjából elég lehet, de a fenékküszöb...
3: 20 centimétert mondott a miniszterelnök.
4: Így van, ez 20 centimétert tud körülbelül emelni. Itt igazából a gond az, hogy a felső vízgyűjtő területek felől lesz-e friss csapadék, és az tulajdonképpen a Duna vízhozamát azt tudja bármilyen formában stabilizálni, akár ezen a szinten is, mert akkor van értelme ezeknek a dolgoknak. A fenékküszöb az egy nagyobb lépés, ugye, gyakorlatilag a Duna medrében építenek ki egy keresztirányú gátat kőtömbökből, és ezzel már egy méteres duzzasztást tulajdonképpen tudnak csinálni. Hangsúlyozom, hogy itt is arról van szó, hogy a szivattyúkat ellássák vízzel, tehát több vizet nem tudunk bevonni.
3: De ez egy gát, vagy kettő? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
4: Ez két külön létesítmény, ugye az uszályok, azok igazából a hűtővíz csatornába terelik be a vizet, míg a fenékküszöb, az keresztül megy a Duna főágon, és megemeli a vízszintet. tehát azon át fog bukni a víz, és visszaduzzaszta a felvíz irányában.
3: Mennyi idő alatt lehet azt megcsinálni körülbelül?
4: Azt gondolom, hogy nagyon jó az, ahogy hozzáálltak, hogy a hadsereget is mozgósították, és tulajdonképpen mind a két parti önkormányzat is teljesen benne van a képbe, mindenféle mentesítést megkaptak az eljárásokat nézve, tehát ezt nagyon gyorsan be fogják szórni, ez egy kőszórás, kőtömb szórás. Én azt gondolom, hogy kevesebb, mint egy hónapon belül ez is működhet, de addig az uszályok ott vannak. Viszont muszáj lépni, mert a felső vízgyűjtőn, a Duna felső vízgyűjtőjén és a korábbi klasszikus helyeken, hát én visszaemlékszem, annak idején a glecsereken sieltünk, most szinte nincsenek glecserek az Alpokban, elfogytak, és a legnagyobb baj az, hogy a Fekete erdős környéke is száraz.
3: Tehát abszolút lehet, hogy a szeptemberünk is ilyen lesz.
4: Sőt, hosszú száraz őszre készülhetünk, és ezért ez egy megelőző intézkedés volt.
3: Azt mondta, hogy tűzoltást, jó lépések, tűzoltás, hosszabb távra akkor mit kell tenni, ami viszont már nem tűzoltás.
4: Nagyon fontos az, hogy mindenki, aki vízzel foglalkozik, és most állást foglal innen, onnan, amonnan, az megértse, hogy három vízkörről kell beszélni. Lokális, regionális és globális vízkörökről. Ha ezt nem így tesszük, akkor állandóan tüzet oltunk, és nem tudunk tovább lépni. Mondom a konkrétumot. Tehát az, hogy most Paksot megoldjuk, ez egy lokális dolog, vagy ha vizet a tájba akciókat indítunk, mert az agrárminiszter vagy az élhető környezetére ezt támogatja, ez egy jó dolog.
3: Az a regionális.
4: Igen. Ez még csak nem is a regionális. A regionális az lenne, és itt van egy óriási lehetőség, és viszonylag gyors, hogy a Dunakiliti tározó, ami a Gabcsikovó-Nagymaros víz erőmű rendszernek lett volna, a tározó rendszere az ott van, szinte majdnem készen magyar területen, Dunakilitinél. Gyönyörű vízmű, most egy torzó, illetve egy turbina ott működik, és 200 millió liter vizet tudna tárolni. Na most, hogy a nézők értsék, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy Paksnak a 100 köbméter per szekundumos vízszükségletét, ha felszorzom, akkor ez 23 napi vízkészlet. Na most ezt nem kellene egyből leüríteni, hanem lehetne játszani vízkormányzással, de még fontosabb, hogy ez a víztömeg, ez egy hőakkumulátor is, tehát óvne a Dunát attól, hogy felmelegedjen, túlmelegedjen, mert ugye Paksnál még egy problémánk van, nem csak az, hogy elfogy a víz, hanem hány fokos a Duna hőmérséklete.
3: Na de hát ez nem ott van, tehát ott, mire odaér a víz, tehát hogy
4: ez igaz, ez egy kicsit magasabban van, de a 200 millió köbméter, az 200 millió köbméter, ez egy iszonyú tömeg, hogy értsék a nézők, gyakorlatilag egy átlagos vízhozam ott fönt a Duna felső szakaszán, az 2000 köbméter per szekundum körül van, ez most nagyon-nagyon alacsonyra süllyed.
3: Most nagyon-nagyon alacsony, akkor hogy lesz ott olyan sok víz? Rossz voltam fizikában.
4: Igen, ugye vannak... Most mi a klímaváltozással az igazi probléma, és egy kicsit már a globális irányba megyünk, az, hogy az a csapadék mennyiség, ami megkeletkezik valahol a tengerek fölött, a nagy áramlatok fölött, az valahol lezúdul, és szinte egyszerre zúdul le, ezt hívjuk özönesőnek. Tehát most már túl vagyunk azon, hogy üdítő záporok. Nem, most olyan özönesők zúdulnak le, amik vagy árvizet, vagy olyan károkat okoznak, amik utána a tűzoltóknak igencsak sok dolga van. Tehát ilyenkor meg kellene fognunk ezeket a vizeket. Épült is Magyarországon egy nagyjából 15-20 évvel ezelőtt egy olyan rendszer első két tagja, a tiszai záportározók. Ebből 10-et kellett volna építeni, 2-t épített meg a kormány, aztán megálltak. Na most egy hasonló lenne a Dunakiliti, tehát nagyon gyorsan életbe kellene léptetni, szlovákokkal tárgyalni, és akkor elkezdenénk a vízkormányzást, és a következő, hogy újra gondolni, ez már regionális szintén a vízlépcsőket. És hogy egy kicsit a globálisra kilépjünk, a harmadik vízkörre, a nagyra, az pedig érdekes módon a horvátokkal lenne egy szenzációs lehetőség, hogy az Afrika felől érkező forró áramlatot, ami a hőkupola jelenséget okozza, és bereked ide a Kárpát-medencébe. És idén már a harmadikat kezdjük most, holott korábban évtizedenként, ha volt valami hasonló jelenség, a sok volt. Tehát ezt valami úton módon meg kellene bontani, és ezzel is foglalkozunk, hogy tulajdonképpen itt a vízdiplomáciának, tehát a külügyminiszter asszonynak a kezdeményezései nagyon kellenének ide.
3: Visszatérünk erre, mert ugye ez egy magyar fejlesztés, az önök fejlesztése, amin már beszélt erről egyébként, de mindjárt visszatérünk, de még egy pillanatra vissza Paksra, mert hogy korábban arról is írt vagy beszélt, ami tulajdonképpen nem a vízálláson segítene, hanem azon, ami most is volt probléma, és a Szódi Attilával többször is beszéltünk itt, meg már tavaly is, hogy meleg a víz, és ez a nagyon meleg víz vissza is kerül a Dunába. Erre volt egy javaslata, amivel egyébként több legyet lehet ütni egy csapásra.
4: Így van, nem is egy javaslatunk volt, hanem kettő. Az első javaslat az az volt, és azt még a Paksi atomerőmű szakembereivel dolgoztuk ki, hogy a Duna alatt a közlekedő edények rendszerét figyelembe véve csinálnánk egy átkötést, egy cső átkötést, és azt a forró vizet, amit Paks kibocsát, ez 10 fokkal körülbelül magasabb átlagosan, mint a maga a Duna bemenő vízhőmérséklete, ezt átvinnénk a homokhátságra egy szabad vezetésű csatornába, és a párolgás gyakorlatilag az aszályt csökkenthetné. Tehát ez a víz, ez kiemelésre kerülne a Dunából, de nem melegítené tovább mondjuk a halak élőhelyét.
3: Ez mekkora beruházás lenne? Mert ugye át kell vinni a másik oldalra.
4: Filléres. Azt kell, hogy
3: most
4: mondjam.
3: Most egy első hangzással nagy beruházásnak tűnt.
4: Igen, hogyha azt mondjuk, hogy most 6 milliárdról beszélt a miniszterelnökünk, akkor azt mondom, hogy ez se több, mint 6 milliárd, de a haszna az, hogy asszály szabályozást megkezdtem, hogy a vízhasználatot, a vízkormányzást megkezdtem, működik. És akkor van a másik, amit viszont fölkaptak, mint új innovációt több helyen, és most kínaiak jelentkeztek ebben a gondolatkörben, ez pedig a pipáló indián, az úgynevezett tórusz felhő dolog. Ugye Magyarország világelső volt a hellerforgótornyok, hűtőtornyok tervezésében, és aztán utána, amikor volt a rendszerváltás, ezt úgy lazán eladtuk, ezt a technológiát külföldnek, ezt a szabadalmat. Aztán visszavettük, de az a lényeg, hogy erre kidolgoztunk egy új fejlesztést, ami azt jelenteni, hogy pipálna maga a torony, tehát vízpamacsokat lőne ki, és ezt lehetne gyorsítani, ez hőt vonna el, és ugyanakkor segíteni azt, hogy a hőcsúcsok, az extrém asszály csökkenjenek.
3: Ez a hőkupola ellen lenne.
4: Is, én erre gondoltam, meg az asszály ellen.
3: Ez igen. A hűtőtorony, ez a Heller-forgóféle hűtőtorony, amiről itt is beszéltünk többször, tehát hogy Paksot is, vagy az atomerőműveket lehetne műteni, vagy az alapelve ugyanaz?
4: Ugye Magyarországon most van nagyméretű Heller-forgótorony, ez a Mátrai erőműben nagyon jól működik. Tulajdonképpen ezt kellene, vagy hasonló létesítményt kellene nagyon gyorsan megépíteni, hangsúlyozom, magyar technológiával, magyar vállalatnak, MVM-hez tartozó vállalatnak a technológiájával gyorsan megépíthető lenne.
3: Most itt van ez a hőkupola, már a harmadik, ahogy mondja, az, hogy érdemben tudjon segíteni egy ilyen helyzetben, mondjuk egy ilyen hűtőtorony, hány kellene?
4: Nem lehet csak a hűtőtoronyra bízni. A hőkupola jelensége az egy brutálisan nagy légköri képződmény, magas légköri képződmény. Sok-sok ezer tonnányi vízpárát kell a levegőbe juttatni, hogy ezt a kupolát megbontsuk. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy több dolgot, több miniszternek a szakterületét kell összefésülnünk, harmonizálnunk. Kell az, hogy a mezőgazdaság vizet a tájba programja, fásítás. Nagyon sokat jelent a fásítás, hiszen az erdők párologtatnak, ez is hiányzik a légkörből. És nagyon sokat jelentene az, ha az Adria felől friss párafelhő bontaná a trópusi, vagy csökkenteni a trópusi légáramlatnak az erejét. És akkor plusz ezek a pöfékelő tornyok együtt gyakorlatilag majdnem, hogy asszálymentessé, vagy legalábbis sokkal kisebb asszálykárra mérsékelnék a mezőgazdaság problémát.
3: Erre van bárhol ilyen a világon?
4: Tulajdonképpen maga ez a pipáló indián, vagy totamtorony, tórusztorony, ez megfigyelésen alapul. a mátrai erőmű is néha légköri jelenség miatt, magas légköri jelenség miatt pöffent.
3: Igen, ugye ezért kérdeztem, mondja, hogy mi a bizonyíték arra, hogy valóban
4: ennyi
3: működik.
4: Fizikailag működik. Tehát egy megfigyelésen alapul, mint nagyon sok innováció körülöttünk, hogy valamit lemodellezünk, amit a természet jól csinál.
3: Azt mondta az Agrárfórumnak korábban, hogy ön és a csapata már az asztalra tette a megoldásokat, azon egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Gondolom ezek benne voltak. Az új kormánynak, ugye itt most volt egy kormányváltás, felvette a kapcsolatot, elküldte ezeket a javaslatokat,
4: igen, hogy történt. Igen. Több hónapja már három minisztert is különböző összefüggésekben megkerestem, hiszen a klímaváltozással kapcsolatban, meg a vízgazdálkodással, a víz kormányzással kapcsolatban, például a Velencei tó megmentésére is azonnali javaslataink vannak. De sajnos azon kívül, hogy kaptunk egy ilyen automatikus üzenetet, hogy az ügyfélszolgálat vette az ön beadványát, ezen túl nem jutottunk. Tehát választ nem kaptunk arra, hogy Kapitány Istvánnak, vagy a többi miniszternek, Gajdos úrnak például beadtuk ezt a lehetőséget, illetve ilyen alapon megkerestem a külügyminiszter asszonyt is, hiszen hiszek abba, hogy a vízdiplomácia az Magyarországnak is adna újra egy presztízst, hiszen itt valamikor óriási vízépítési kapacitás és tudomány volt, és a Vitukit szétvertük, és akik most maradtak emberek, és Gajdos úr mondta épp a legutoljára a parlamentben egy hozzászólására, hogy ő hozott anyagból dolgozik, tehát egyszerűen nincs még új szakember, pedig nagyon kellene, hiszen ez a tudatos leépítés, ez nagyon nagy kárt okozott a vízépítő szakmának.
3: Hogyha ezek a beruházások megvalósulnának, ez mennyi idő körülbelül? Ugye hosszú távról beszéltünk most, ez itt években kell gondolkodni, sok évtizedben, vagy
4: mikor, öt évben? Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor szó szerint megfuttattam ezeket a dolgokat, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívva, és azt kerestem, hogy milyen lépéseket tudunk rövidebb időhorizontokon meglépni. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van olyan, amit 6 hónap és 12 hónap között meg tudunk csinálni. A Dunakiliti tározó üzembe helyezésére nagyjából 3 év kellene, de akkor nagyon jól együtt kell dolgoznunk a szlovákokkal, és párhuzamosítanunk kell dolgokat, de működhet. A 6 hónaposban viszont benne vannak olyan AI alapú vezérlési rendszerek, hogy figyeljük a hőmérsékletet, figyeljük a víztömeggazdálkodást, az osztrákoknak borzalmasan jó rendszerük van a vízlépcsők között, tehát tőlük kapunk adatokat, a szlovákoktól is, ha kapunk, akkor erre már lehet algoritmusokat telepíteni, ezzel Paks nagyon sokat nyerne. Ezzel a modern szemlélettel. Gondoljunk csak egy picit, amikor a dánok az energiatőzsdén hirtelen elvittek sok milliárd eurót, mert nekik volt algoritmusuk. Most legyen nekünk vízes algoritmusunk. Másik, hogy körülbelül az, hogy a fajszi vízlépcsőt megépítsük, mert az a kulcsa az egésznek, tehát szakítanunk el a vízlépcső fóbiával, ezt mondta a paksi polgármester helyettes most legutoljára, hogy szakítsunk a fóbiával, az ahhoz egy 5-6 év kellene, tehát ennél rövidebb. Tehát így tudnánk szakaszolni, vannak azonnali 3 éven belüli lehetőségek és 5-6 éves lehetőségek.
3: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtam.
4: Örömmel mondtam el magunk.
2: Valamelyest csökkent, de még mindig 60% feletti a Tisza párt támogatottsága a pártot választani tudók között, míg a teljes népesség körében 50% alatt van, derül ki az Európion felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött, Bojár Ábelt kérdezzük.
3: Az Európian Kutatási Igazgatóját, jó estét, kapcsoljuk. Szervusz!
5: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket.
3: Szervusz! Több mindent mértetek, kezdjük a pártpreferenciákkal, és ha minden igaz, akkor meg is tudjuk rögtön nézni, az augusztusi adatot látjuk majd a teljes, a biztos és a pártválasztók esetében. Amíg nem jön az adat és amíg nem látják a nézők, addig mondd el kérlek, hogy a biztos szavazók és a pártválasztók között mi a különbség?
5: A pártválasztók azok, akik a jelenlegi pártpreferenciára vonatkozó kérdésre meg tudtak nevezni egy pártot, a biztos szavazó pártválasztók pedig azok, akik emellett biztosat válaszoltak arra akkor az előtte feltett kérdésre, hogy milyen valószínűséggel menne el egy jelenleg tartott országgyűlési választásokon.
3: Amikor két választás között vagyunk, vagy így a választások után, akkor miért érdemes jobban nézni a három adat közül?
5: Az ilyen szakmai konzenzus, hogy a biztos szavazó pártválasztó kevésbé érdekes a ciklus közepén, mert természetesen a valós szavazási hajlandóságok akkor körvonalazódnak, akkor jelentenek valamit, akkor igazán erős indikáció a politikai aktivitásra, amikor egy politikai kampány ennek megállja, az választások után pár hónappal inkább a pártválasztó bázis az, ami talán sokat többet mond.
3: Nézzük akkor a számokat, ugye teljesben 50% alatt van a Tisza, és itt azért mondtam, az augusztusiakat látjuk júliushoz képest, hogyha elmondanád, hogy mi változott.
5: Igen, tehát fontos azért hozzátenni, hogy ezek alapvetően kis változások, ugye gyakran beszélünk a statisztikai hivatalról, különösen a teljes népességben ez a mostani 49%, amit látunk. Csak azért érdekes, mert olyan kicsit olyan szimbolikus, meg vizuálisan erős üzenet, hogy 50% alá csúszott, míg a pártválasztók körében 60% alá csúszott először a Tisza támogatottsága a választások óta. De hogyha valós elmozdulást nézzük a korábbi mérésekhez, akkor azért nem jelentenek ezek akkora drámai elmozdulást. Egyfajta lemorzsolódás érzékelhető, van egyfajta trend, de még úgy gondolom, hogy ez még korai kijelenteni azt, hogy ez folytatódni fog. Van ebben valami természetszerűség, hogy az a fajta történelmileg szinte precedens nélküli támogatottsági szint, amelynek a Tisza örvendhetett a választások után, az csökkenni fog idővel.
3: Hová mentek a Tiszától? Nem a Fideszhez, tehát hogyha megnézzük, 1%-ot nőtt júliushoz képest, én ha jól emlékszem, a Fidesz támogatottsága?
5: Igen,
3: mi hazánkhoz?
5: Előtte meg nagyon zuhant, nem, tehát ez nagyon becsapós, tehát nem lehet két adat sor egymás mellé állításából direkt módon következtetni, hogy hova mennek a szavazók. Inkább mondok valamit, amiből viszont lehet. Azt lehet látni, hogy az erősödő Mi hazánk, ami ennek a mérésnek talán a legérdekesebb pontja, az úgy jött ki többek között, hogy a áprilisi szavazat visszaemlékezésre vonatkozó kérdésre, tehát hogy kire szavaztak a válaszolók áprilisban, az akkor Fidesz megjelölők, tehát az akkori fideszeseknek a 14%-a jelenleg a Mi hazánkot választotta, tehát ott egyértelműen érzékelhető egy szavazatáramlás az áprilisi Fidesz szavazótáborból a Mi hazánk felé.
3: De ez ekkora lett volna, ugye, hogyha megnézzük, ha én jól emlékszem, de szerintem 10% fölött mind a három tartományban soha nem volt a Mi hazánk.
5: Nem, és ezért tartom kiemelendőnek ezt az eredményt, mert itt is hozzá kell tenni, hogy ezek nem akkora nagy változások, mert mi a előző hónapokban is ilyen 8-10% körüli, bázistól függően 8-10% körüli Mi hazánk támogatottságot mértünk. Dupla számjegyű támogatottságot mind a három bázison korábban még nem mértünk, ilyen szempontból tényleg jelentős, de az elmozdulás abszolút értéke, itt is inkább ilyen 2% hibahatár közeli érték. Itt is korainak érzem még kijelenteni, hogy egy Mi hazánk átérésről beszélhetünk, de azt ki lehet jelenteni, hogy van egy Fidesz irányból Mi hazánk irányába történő szavazatáramlás.
3: De akkor ebből kiindulva kiket vesztetett el a Tisza, és mi az oka?
5: Az oka a szavazatvesztésnek, nem akarok egy konkrét okot kijelölni. Persze lehet spekulálni azon, hogy a Polgár Judit jelölések körüli mizéria, lehet spekulálni azon, hogy a 17. alkotmány módosítással kapcsolatos elégedetlenség. Én inkább azt tartom itt legfontosabbnak kiemelni, hogy ez egy természetszerű jelenség, és inkább az a még egyszer történelmileg a magyar modern demokrácia történetében precedens nélküli támogatottsági szint, az úgy jött ki, abban olyan választók is beletartoztak, akik természetszerűleg nem feltétlenül szimpatizáltak a Tiszával, inkább egy Orbán kormány elleni elégedetlenségből szavaztak a Tiszára, és bármilyen apró impulzus, bármilyen akár Magyar Péter megnyilvánulásai, akár az előbb említett epizódok, bármi elégséges lehet, hogy ezeket az úgynevezett teremszavazókat egy kicsit távolabb taszítsák a Tiszától, és átmenjenek legnagyobb valószínűséggel a bizonytalanok táborában.
3: A Mi hazánk fölött, ugye azt mondta, hogy ez a legnagyobb újdonság a méréseteknek, van plafon fölöttük szerinted? Mondjuk mennyit árthat egy ilyen erősödésnek az, ami a héten a parlamentben történt?
5: Erre csak azt tudom mondani, hogy minél szélsőségesebb egy párt, minél inkább a politikai paletta oldalán helyezkedik el, annál alacsonyabbra várható ez a plafon, annál természetesebb az, hogy az ideológiailag habitusban tőle távol helyezkedő szavazók nem fognak átmenni, még akkor sem, hogyha a Tisza kormánnyal adott esetben elégedettek lesznek. Tehát a rövid válasz igen, van egy plafon, most ezt nem lehet megmondani, hogy a korábbi Gábor féle Jobbik 20-25%-os plafonjáról beszélünk, vagy alatta, de hogy valamiféle plafon van, ebben a fajta terítésben és tárlásban, ahogy Toroszkaiék elképzelik ezt a Mi Hazánk pártot, biztosan van.
3: Politikusok népszerűségi listája, vezetnek a Tisza politikusai, de az élen van változás, ott van egy érdekes változás. Micsoda?
5: Igen, az érdekes változás az konkrétan Vitézy Dávid idézőjelben megerősödése. Ő 4%-ot erősödött ebben a népszerűségi rangsorban. Mi úgy mérjük a népszerűségi listát, hogy egy 5-ös skálán kell értékelni az egyes politikusokat, és a népszerűségi szint az a 4-es és 5-ös osztályzatot adók összegéből tevődik össze, és ebben Vitézy Dávid utalértes, sőt 1%-ponttal meg is előzte Magyar Pétert. Ez mindenképpen érdekes elmozdulás. Forsófer Ágnes most nem kérdeztük le, ami azért utólag egy kicsit kár, mert ő kifejezetten jól szerepelt a júliusi mérésben, tehát az most még egy kérdője, hogy ő hol helyezkedne ezen a listán, de most egyértelmű, hogy Vitézy Dávid és Magyar Péter vezeti ezt a rangsort.
3: Még egy utolsó dolog, mert voltak itt viszont mértetek, Baka András, ugye tegnap új államfőt választotta a parlament, mi az eredmény, és itt nyilván még az adatfelvételben nem volt benne, hogy államfő lett, hiszen az tegnap történt.
5: Igen, egyfelől papírforma, másfelől meg anomália, amit mértünk, mert a Baka Andrásnak a népszerűségi helyezése, vagy értéke 30%, messze elmarad a tiszás politikusoktól, alig előzi meg a fideszes politikusokat, de akkor itt tennék egy nagyon fontos zárójelet, vagy egy nagyon fontos tett, mert nála kiemelkedő a róla semleges véleményt alkotók, illetve az őt nem ismerők 42%-a. Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy Baka András megjelenése a magyar politikában, mint államfő, váratlan érte a választóközönséget, kevesen emlékeznek rá, még aki névből emlékszik rá, az is, azok között is kevesen tudják konkrét politikai epizódhoz kötni a nevét, úgyhogy szerintem az ő népszerűségi szintje akkor lesz értelmezhető, hogyha elkezdi az államfői tisztséget betölteni, egy pár hónap múlva már sokkal értelmesebb, sokkal tartalmasabb képet fogunk arról kapni, hogy őt hogyan értékelik a magyar választó.
3: Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, köszönjük!
5: Én köszönöm, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vététét kérik az iskoláktól. Vendégünk Knausz Imre oktatáskutató.
2: Így van, itt van már Knausz Imre oktatáskutató. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: Rövidebb tanórák, hosszabb szünetek, kevesebb házi feladat, több játék, mese és mozgás. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ebben a 14 pontban ezek szerepelnek. Legyen élmény a tanulás, ez a címe tulajdonképpen annak a javaslatcsomagnak, amely egy gyermekközpontú oktatást javasol az iskoláknak, küldték el. Összességében mit gondol a javaslatcsomagról, és aztán majd némelyikről külön-külön is szeretném kérdezni.
3: Egy nagyon fontos üzenetnek gondolom ezt a javaslatot. Összefoglalva én azt mondanám, hogy a legfontosabb gondolat benne az, hogy figyeljünk oda a gyerekeknek a szükségleteire, ezek fontosabbak, mint a bürokratikus kötöttségek. Azt gondolom, hogy sok pedagógus számára ez felszabadító erővel hathat.
2: Na nézzük akkor egy picit, szárazzuk szét, hogy mi is van benne. Az egyik legnagyobb változásnak tűnik első ránézésre és laikusként a tanórák felosztása. Ugye egyrészt a tanórák hossza 35 perc lenne, tehát 10 perccel rövidebb a mostaninál, és akkor rögtön meg is állnék itt. Jó lenne ez ön szerint?
3: Azt szeretném hangsúlyozni először is, hogy ha jól olvasom ezt a szöveget, akkor itt javaslatokról van szó.
2: Abszolút.
3: Iskoláknak szóló javaslatokról, tehát nem arról, hogy ezt tervezni akár hosszú távon is a minisztérium, vagy ezt akarná bevezetni. Azt mondja, hogy bizonyos dolgokat érdemes megfontolni. Most a 35 perces óra szerintem egy lehetséges, jó megoldás. Magam részéről, úgyhogy az én pedagógiai felfogásomat hozom ide, akkor azt mondom, hogy én nem ezt a változatot mondanám. Ugyanebben a pontban egyébként egy másik változat is megfogalmazódik, hogy hosszabb blokkok, mert hogyha ugye a tanítás során egy kreatív légkör alakul ki, egy szabadabb légkör, ahol sok mindent meg lehet csinálni, amit egyébként sokszor az iskolában nem volna szabad, tehát ki lehet menni pisilni akár, vagy lehet enni, vagy nem mindenkinek ugyanazt kell csinálni, akkor egyáltalán nem baj, hogyha hosszú az óra.
2: Tehát lehet, hogy nem 35, vagy nem 45, hanem lehetne akár 50 is, vagy
3: akár
2: 60.
3: Akár még hosszabb is, így van. Tehát az, hogy 45 perc feszült figyelem után a 15 perc lazítás, ez szerintem a nagyobbaknál sem teljesen indokolt, de a kicsiknél biztos, hogy indokolatlan.
2: Menjünk még tovább, aztán majd azt is megbeszéljük, vagy kíváncsi vagyok, hogy milyen véleménye arról, hogy ez az iskolák így külön-külön hogyan tudnák egyébként megoldani a mostani NAT-tal, mert minden bizonnyal azon is változtatni kellene ahhoz, hogy ezek megvalósíthatók legyenek. De nézzük, azt mondja, a reggelek sem a megszokott menetrend szerint indulnának, vagy indulhatnának a tanítás előtt. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás vagy mozgás segíthetné a gyerekek ráhangolódását. Erről mit gondol? Amikor berobban a gyerek az iskolába?
3: Ez egy létező gyakorlat. Tehát ilyet azért sok iskolában csinálnak, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó gyakorlat. Tehát hogy az, hogy ezt most a minisztérium fogalmazza meg, az ugye egyszerű bátorítás azoknak a pedagógusoknak, akik ezt jó dolognak tartják. Mielőtt elkezdődik a tulajdonképpeni tanítás, egy kicsit hangolódjunk rá a napra.
2: Hogyha ezt most hallgatja egy szülő, vagy nézi az adást, vagy elolvasta ezeket a pontokat, akkor fel fog vetődni benne valószínűleg az a kérdés, hogy hogy lesz idő akkor megtanulni azt a tananyagot? Az elmúlt 16 évben ugye azt hallgattuk, hogy óriási a tananyag, rengeteg a tanóraja a gyerekeknek, hát akkor mi lesz ezzel? Tehát hogy jut erre idő? Hogy lehetne ezt feloldani? És akkor itt már lehet, hogy beszélünk el az új NAT-ról, egy leendő új NAT-ról.
3: Hát azt gondolom, hogy a feloldás az, hogy a motiváció az sokkal fontosabb, mint az a tanulásra szánt idő. Tehát az, hogy egy motivált légkör legyen az iskolában, azért nagyon sok mindent érdemes feláldozni, és kevesebb idő alatt is többet lehet megtanulni, hogyha a gyerek akarja. Egyébként ugye alsó tagozatról van szó, tehát mondjuk azt hiszem, hogy egy kicsit jobb a helyzet azért alsó tagozaton, mint a felső tagozatban, vagy a középiskolában, ami a tananyag mennyiségét illeti. Tehát ez egy jelenleg is készségfejlesztő fókuszú az alsó tagozatos tananyag.
2: De azért mondjuk, az alsó után elmegy felső tagozatra, ahol már tanulni kell, le kell ülni, meg kell tanulni a történelmet, és a többi, és a többi. Nem késő ez már 11-12 évesen, illetve vannak 8 osztályos iskolák, és rengetegen külön órákra járatják ugye a gyerekeket azért, mert adott esetben nem biztos, hogy megtanulja azt, ami egyébként követelmény a felvételén, mert hogy a felvételi teljesen más, mint ami egyébként a tananyagban van. Szóval vannak itt ilyen nagy kérdések és ellentmondások, hogy ezzel mit lehet vajon kezdeni.
3: Igen, tehát hogyha változatlan is maradna a felső tagozat tananyaga, ami szerintem tragédia lenne, tehát az egy nagyon rosszul kitalált tananyag, ami a felső tagozaton van, de változatlanul maradna, akkor is ugye egy eredményesebb képességfejlesztés az jobban felkészíteni a gyerekeket erre a tanulásra. De hát ami fontosabb az, hogy hát a felső tagozat tananyagát azt nagyon radikálisan meg kell változtatni.
2: Miért? Mit kellene radikálisan? Most itt nem erről van szó ebben a javaslatcsomagban, de ugye most másodszor igen. Mondja, kíváncsi vagyok, hogy miért.
3: Hát ugye azért, mert ez elkezdődik tulajdonképpen 11 éves korban, 10-11 éves korban elkezdődik egy középiskolai szintű tananyagnak a nyomatása. Tehát ez azt jelenti, hogy szigorúan előírt tananyag, haladni kell, meg kell tanulni, aki lemarad, az még jobban lemarad a későbbiekben. Tehát ez, és a gyerekek nem motiváltak erre. Ha megnézzük, hogy mi a tananyag, és hogy magunk elé képzelünk egy 11 vagy 12 éves gyereket, akkor rögtön látjuk, hogy ez egy őrültség. Tehát azért a német egységről tanulni mondjuk 13 éves korban, tehát hogyha egy igazi 13 évest látunk magunk előtt, akkor tudjuk, hogy őnek ez semmit nem fog jelenteni.
2: Még egy dolgot kiírtam ebből, házi feladatok. Első osztályban és az egész napos iskolákban lehetőség szerint nem lenne kötelező otthoni írásbeli házi feladat. Ez, ha jól tudom, most is így van egy sok helyen, nem? Hogy nem kötelező a házi feladat. Az egész napos iskolákban, tehát ahol 4-ig tanítás van, arra törekszenek a alsótagozaton, hogy ne legyen.
3: Tehát semmiképpen nem kötelező a tanítónak, hogy házi feladatot adjon föl. Hát, hogyha kötelező feladatot ad fel a gyereknek, akkor az kötelező most.
2: És iskoláknak évfolyamonként kellene meghatározniuk, hogy mennyi házi feladatot tartanak elfogadhatónak, erről mit gondol? Vagy ez egy járható út az iskolák számára?
3: Szerintem az a járható út ebben, vagy én azt emelném ki, hogy az iskolák határozzák meg, hogy mit akarnak. Tehát az, hogy gondolják végig. Tehát az szerintem az nagyon fontos lenne, hogy legyen egy elképzelésük arról, irányelvek, hogy hogyan adják, és milyen típusú házi feladatokat adnak.
2: Ön szerint mi a legfontosabb alsó tagozaton, amit meg kellene tanítani, vagy meg kellene tanuljon a gyerek 6 és 11-12 éves kora között? Amit az iskola tud szemára nyújtani?
3: Hát ugye erre mindig azt szokták mondani, és szerintem ez igaz is, hogy az alapkészségeket kell fejleszteni, ez ugye írás, olvasás, számolás, hogy ez biztos legyen. Tehát, hogy erre időt kell szánni, hogy ezt úgy kialakítani a gyerekekbe ezeket a készségeket, hogy az tartósan működjön a későbbiekben is, és persze más alapkészségek is vannak, ugye zenei kézügyesség, stb.
2: Tehát még nem az legyen, mint a mi időnk, hogy elsőbe elmegy a gyerek, de decemberre már tudjon olvasni.
3: Hát igen, mert minek kell. Minek? Tehát ugye először is azt kell látni, hogy a gyerekek nem egyformák. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés kell, hogy legyen az oktatásban, hogy lehet, hogy valaki hamarabb. Először is azt kell látni, hogy a gyerekek nem egyformák. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés.

0: van.
1: Szóval látja, mennyire vannak ma felkészülve az iskolák, a pedagógusok erre a javaslatcsomagra, hogy ők döntsék el, hogy az iskolák döntsék el tudják-e dönteni, meg lehet-e valósítani, hogy mondta, nem minden gyerek egyforma, de nagyon sok helyen a differenciált oktatás sem működik jól.
0: Hát nem működik, igen. Tehát, hogy a pedagógusok felkészültségével nyilvánvalóan komoly problémák vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle pedagógus van, vannak kitűnő pedagógusok, akik a jelenlegi rendszert azt gúzsnak érzik, úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük, és számukra ez felszabadító hatású. És vannak olyanok nyilván, akik megijednek a szabadságtól, persze. Ez idővel remélhetőleg változni fog.
1: Még egy utolsó pontot írtam ki, tényleg sok javaslat van, de az utolsó pontban az szerepel, bántalmazás elleni szabályok, az iskoláknak egyértelmű protokollt kellene kialakítaniuk a fizikai és az online bántalmazás megelőzésére és kezelésre. Ez a pont, ez egy picit meglepő a 14 igen. sorában. Ezt lehet az iskolákra bízni?
0: Hát egy kicsit kilóg a sorból, így van, mert az összes többi az azt gondolom, hogy felszabadító erejű, itt viszont egy feladatot ír elő az iskoláknak. Szerintem ez egy magától értetődő feladat, amit megfogalmazódik, tehát ebben én újdonságot nem látok. Egy kicsit más a hangulata, ugye, mint a többi pontnak, de erre szükség van. Nyilván ez sokat nem fog lendíteni a dolgon, hogy egy ilyen javaslatot 14. pontban megfogalmaztak, de a probléma nagyon súlyos.
1: No, beszélni még biztosan fogunk róla, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében, közölte a kulturális államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. Közben az Új Színház és a Madách Színház esetében is új vezetői pályázatot írtak ki. Szirtes Tamást kérdezzük.
1: Szirtes Tamás, Kossuth és Jászai Mari díjas rendező, a Madách Színház igazgatója. Vendégem, jó estét kívánok,
3: köszöntöm.
1: Kérték a pályázatot a színház élére. Pályázik?
3: Hát természetesen pályázom. A pályakezdés ebbe a szakaszába az ember legyen ambiciózus.
1: Meg sem fordult a fejében? 22 éve igazgatja a színházat.
3: Igen, ez egy rekord. A Madách Színháznak nagy igazgatói voltak, de a 22-es az egyelőre én viszem a vállamát. Én azt gondolom, hogy nekem még egy nagyon fontos feladatom van a Madách Színházban. Én a Madách Színházat nagyon jelentős elődöktől kaptam. Volt egy nagy igazgatója, Ádám Ottó. Amikor én beléptem a színházba, ő volt az igazgató. Kerényében akkor egy rendező volt, ő lett a következő Madách Színház igazgató, és tőle vettem át én. Tehát a nagy intézményeknek a megújulása az mindig belülről jött. Egyszerre volt megőrizni és megújítani a színházat, és én nekem ez a tervem. Én egy csodálatos színházat kaptam, és ezt szívesen átadom egy következő generációnak, és ennek az időszaknak a feladata, ennek a generációnak a helyzetbehozása, megtalálása, és nekem van három nagyszerű jelöltem, akik tehetségesek, fiatalok, ambiciózusak, és vezetői tapasztalatuk hiányzik. Úgyhogy én alakítok egy művészeti tanácsot belőlük szeptemberben, és azt gondolom, hogy ők lesznek, vagy legalábbis felajánlom majd a fenntartónak egy néhány év múlva, hogy ha akarják még ezt a színházat folytatni, akkor így kell belülről építkezni.
1: Elárulja, hogy ki lesz ez a három tag a művészeti tanács?
3: Nincs benne semmi titok, csak valahogy szívesebben mondanám úgy, hogy itt vannak mellettem, hogy kép is tartozik a hanghoz. De úgyhogy, ha megengedi, talán jobb nekik, ha akkor.
1: Ha nem szeretné, akkor természetesen nem fogok erőszakoskodni, hogy úgy mondja el.
3: Újra behív,
1: de akkor, jó, és igen. akkor megbeszéljük, hogy kik ők. Tehát akkor tulajdonképpen most pályázik,
3: igen.
1: És akkor a következő ciklusban adná át, vagy tanítja be, vagy őket erre a feladatra?
3: Én azt gondolom, hogy az utódlás az nem kinevezés, hanem felkészítés kérdése. Tehát tulajdonképpen olyan emberek kellenek egy ilyen híres és egy ilyen nagymúltú intézményt, hogy átvegyenek, akik hasonlóan gondolkoznak. Művészi ízlés, emberi kapcsolatok, színházi próbamódszerek, és ezek a fiatal emberek nagyon jó, ezek többek között az én tanítványaim, közvetlen munkatársaim, és már hozom őket helyzetbe, az elmúlt években rendeztek,

0: és ott vannak mindig mellett.
1: Tehát ismerik a színházat.
0: Ismerik a színházat.
1: Itt volt két hete Nagy Ervin államtitkár, és megkérdeztem, hogy annyira más a két színház, ugye itt a Madách és az Új Színházról van szó, mert itt jár le a igazgatói szerep. Milyen szempontok döntenek majd, ki van már írva a pályázat? Mi szerepel a pályázati kiírásban a Madách esetében?
0: Nagyon megtisztelő számukra a pályázati kiírás, mert tulajdonképpen azt a hagyományt, vagy azt a mai Madách színházat kívánja folytatni. Egy nagyon erős zenés orientációjú színházat írtak ki, ahol pontosan azok a hangsúlyok, amiket mi követünk, elvárják ugyanazt a magas látogatottságot, azt a nagyon jelentős nézőszámot. Úgyhogy tulajdonképpen a pályázati kiírásban van egy elismerés a jelenlegi Madách Színház felé.
1: Akkor ez olyan, mintha önre vagy az önigazgatására szól?
0: Bár úgy lenne.
1: Van benne újdonság? Vagy olyan, ami eddig nem volt, vagy új feladat lenne? Akkor így kérdezem.
0: Új feladat, a színház az egy mindennap megújuló valami. Gyökeresen új, az nincs benne szerencsére. A Madách Színház jelenleg egy nagyon jelentős, és ezt a gondolatot akarom én elfogadtatni a bírálókkal és a kinevezőkkel, hogy ez egy megőrzendő kulturális és gazdasági érték. És gazdasági érték is, nekünk van egy kincset érő repertoárunk. A mi repertoárunk az elmúlt 22 évben, ami készült, sok-sok milliárd forintot költöttünk rá díszletre, jelmezre, munkára.
1: Mennyi a színháznak a költségvetése?
0: Ugye a költségvetés, és ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy hogyan változik meg az a színházak állami támogatása. Van egy nagyon fontos mérőszám, az, hogy a színház saját bevétele és az állami támogatás aránya. A Madách az egyetlen olyan színház, ahol lényegesen több a saját bevétel, mint az állami támogatás. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a költségeink kétharmadát mi magunk megkeressük. Ez egy nagyon magas szám. Általában a színházak az állami támogatásnak egy töredékét keresik meg. Például az elmúlt évben, a 2025-ben 2,5 milliárd forint volt a Madách Színház saját bevétele, ami színházakban csillagászati. És így van.
1: Tehát ez a kétharmad, és egyharmad pedig jön az államtól.
0: És 1,5 milliárd a mi támogatásunk, ami az egyharmad. De azt kell mondjam, hogy ez a színház más színházakkal összevetve, ez nincs a kerületben olyan alacsony.
1: Más lesz a pályázat, mint 5 éve? Ugye most változik a pályázati rendszer, nem is kellett már az utóbbi években pályázni, ő még pályázott 5 évvel ezelőtt.
0: Én pályáztam 5 évvel ezelőtt. Annyiban más, hogy én ezt abban egész biztosan mondhatom, hogy én már sok pályázatot írtam, de ez az utolsó pályázat lesz. Ezt követően nem fogok pályázni, mert ezt egy nagyon fontos átmeneti szakasznak szánom. A folyamatosság és a megújulás szakaszának, hogy megfelelő kezekbe kerüljön a Madách Színház. Én úgy érzem, nekem most ez a feladatom.
1: Azt mondta, hogy a pályázatban tulajdonképpen a kiírásban nincsen túl sok újdonság, ugye azt mondja, hogy az illik a színházhoz, amilyen most a színház. Lesz viszont egy újdonság, és erről Nagy Ervin beszélt itt ebben a stúdióban, meg be is jelentette, ez a bizonyos kompetenciamérés a színházigazgatók számára. Gondolom, mielőtt megnyerik a pályázatot, vagy ha már megnyerik a pályázatot, ezt nem tudjuk pontosan. Erről tudnak bármi közelebbit, vagy a pályázatban erről van bármi szó, vagy nincs?
0: Körülbelül tudom, hogy mi az, hogy kompetenciamérés. Nagy kíváncsisággal és örömmel állok elébe. Szerintem egy nagyon érdekes információkat lehet ebben megtudni mindenkinek saját magáról és az illetőről. Tehát nyilván ez egy ilyen szituációs játék, kipróbálják tesztekben, hogyan viselkedne és döntene. Ez egy jó gondolat.
1: Tehát akkor tulajdonképpen egyet ért azzal.
0: Igen, mert ez egy nagyon jó.
1: Azt mondta Nagy Ervin, hogy ez egy ilyen megelőzés, tehát nem utólag akarnak azzal foglalkozni, hogy tüzet oltsanak, hogy milyen atrocitások vagy abúzusok történtek. De ugye itt is beszéltünk, és kérdeztem arról, hogy azt mondja, hogy zéró toleranciát hirdetnek a munkahelyi visszaélésekkel kapcsolatban, de azért mi számít annak? Tehát a színházban, ebben a munkában, ahol művészek dolgoznak, impulzív emberek dolgoznak, szűk lehet ez a mezsgye?
0: Ez egy fontos dolog. Ez annak a kérdése, ugye a próba folyamat az egy felhevült időszak, különösen a bemutató környékén, mert ugye annyi elemnek kell összeállni, és itt mindenki könnyen a türelme szélére ér. Én nekem az a meggyőződésem, hogy egy előadás az pont olyan, mint a próbája. Ha próbáján jó hangulat volt, ha nevettünk, ha jó kedvel készültünk, a flow az pozitív irányba vitt minket, akkor olyan lesz az előadás. Ha próba görcsös, feszült, veszekedések vannak, az beleépül az előadásba. Tehát én nagyon nagy gonddal kerülöm mindenfajta próba konfliktust, és azt kell mondjam, hogy az üdítően hat. Én szeretem, ha még a főpróba időszakban is jókedvű egy próba.
1: Tehát tulajdonképpen egyetért a kompetencia mérés ötletével, de hogy pontosan mi lesz ez, akkor azt még nem tudják.
0: Most akkor újra azt mondom, ha akkor is meghív, el fogom mesélni.
1: Jó, hát jó, legyen így. Jó. Tud esetleg más pályázót?
0: Nem, egyelőre nem tudom. Hát ilyenkor tele van, a szakma tele van hírekkel, ő is pályázik, mégse pályázik. Én fontosnak tartottam elmondani, hogy pályázom is így.
1: Örülünk, mert egyébként eddig nem lehetett tudni, igen, hogy pályázik-e vagy nem. Mi az, amit még szeretne természetesen az utódok tanításán kívül, és nem csinálta meg az elmúlt 22 évben? Ugye az elmúlt 22 év nyilván lehetne maga egy pályázat, de más ez a színház most, és más volt, amikor átvetetett. Mi az? Ilyenkor nyilván, ha pályázik, akkor van egy számvetés, egy összegzés, végig gondolta magában az elmúlt 22 évet. Mi az, amit még a következő 5 évben szeretne?
0: Ugye ez tulajdonképpen ebbe a színházi munkában az a gyönyörűség, hogy az út az érdekes. Tehát tulajdonképpen a cél is nagyon fontos, de ami igazán minket inspirál, az a célhoz vezető út. A próba folyamat egy színházban az a mi tudásunk is, az a beteljesülés. Nagyon sok olyan darabom, amit csináltunk, és nagyon sokat, amit még nem. Most például, és szabad erre rátérnem, az Evita bemutatója előtt állunk, és az Evita egy olyan darab, amit én mindig meg akartam rendezni, de valahogy mindig elkerült. És aztán történt egy véletlen, hogy fölhívtak a Weber cégtől, hogy az Evitának most van az 50. évfordulója, amikor a konceptalbumot 1976-ban bemutatták. Nem is darab volt először, hanem egy album. És az Andrew szeretné, hogyha néhány színház, amit ő becsül a világon, most műsorára tűzni. És nekem pont ez volt az utolsó csepp a hívásban, hogy ezt most be kell mutatni, és elindultunk egy másfél évvel ezelőtt az Evita megcsinálásának az útján, és hát egy káprázatos darabot találtunk, és ma már nekem sokkal többről szól az Evita, mint gondoltam. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy ellenmondásos női politikus karrier története, de most azt látom benne, hogy ez a darab a hatalom áráról szól, és arról szól, hogy micsoda, hogy milyen kiszolgáltatott az ember az élet bármelyik pontján, kicsit olyan, mint egy görög tragédia. Olyan, hogy mindannyian a végzett tenyerén vagyunk, és egy nagyon más aspektusból mutatja meg ezt a nagyon női történetet, csodálatos zenével.
1: Hogy áll a próba folyamat? Szeptember közepe a bemutató?
0: Szeptember közepe a bemutató, és akkor kell a pályázatot leadni. Tehát én ez az én premier ajándékom, hogy leadhatom a pályázatot. Nagyon jól áll. Most volt a nyári szünet, jövő hétfőn kezdünk előről, de az egész nyarat végig dolgoztuk, mert én nagyon hiszek a színházi látványba és a színházi technikába, és a Madame Színház mindig nagyon erősen képviselte, hogy a korszerű technikákat bevonni. Nekünk, ha egy kis pénzünk volt, azt mindig fejlesztésre fordítottuk, és ma a Madame Színház egy nagyon jól felszerelt színház, és 2014-ben, amikor a Mamma Mia-t bemutattuk, akkor vettünk néhány darab lett falat. És én azokat a lett falakat elkezdtem fejleszteni az én munkatársaimmal. Hozzáteszem, csodálatos munkatársaim vannak a Madách Színházban, szóval de azt mindig hangsúlyozni kell, hogy egy színház az nem egy igazgató egyéni teljesítménye, az nagyon-nagyon jelentős csapatmunka, és ehhez a technikához is megvan a csapat, és most azt próbáljuk ki, hogy hogyan lehet ezt az egész káprázatos lett fal technikát egy dramatikusan használni. Tehát nem úgy, hogy hogy hátteret biztosít valamihez, hanem úgy, hogy kifejezetten a dramaturgia része megnövel egy történetet, és filmes eszközöket használva kiszélesíti az egész történetet.
1: Ez szerves része a darabnak. Most szeptember 18 bemutató, és a pályázat határi, de mikor bírálják el, vagy mikorra bírálják el a pályázatot?
0: Ugye a kiírástól számított 30 munkanap volt, ez kb. Szeptember 15-re jön ki, utána 30 nap, még a bizottság összejön, hát gondolom, hogy október vége környékén.
1: Igen, mert hogy januárig tart, ugye, 15 év a mandátum. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én köszönöm, hogy meghívtál.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Hoppál Hunor, a Különutas alapítója, műsorvezetője. Szia, szeretettel üdvözlünk.
4: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
3: És Bedő Dávid, korábbi országgyűlési képviselő. Szia, téged is szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Nos, hát a mai nap legfőbb eseményével kell, hogy kezdjük. Már tart a parlamentben az ülés, hamarosan megválasztják Magyarország új köztársasági elnökét. Gondolom nem lesz számotokra sem meglepő, hogy az egyetlen jelölt Baka András, akit ugye a Tisza javasolt, valószínűleg ő lesz a befutó. Egy kicsit akkor így menjünk vissza, és beszélgessünk arról, hogy az ő személye vajon mennyire hozhatja össze azt a bizonyos nemzeti egységet, amiről oly régóta és oly sokan beszélnek, Hunor.
4: Én kezdem a pozitív tényezőket, tehát azt gondolom, hogy a jogtudósként meg az ő jogi pályája alapján akár még alkalmas is lehet a köztársasági elnöki tisztségre a Baka András, tehát én az abszolút konstruktívan tudok hozzáállni az ő életpályájához, és azt megítélve egyébként lehet az ő szakértelmét, azt gondolom, hogy pozitív köntössel felruházni. Vannak beárnyékoló ügyek az ő esetében, tehát akár Korbel Jánosnak a Strasbourg-i Emberjogi Bíróságon való ügye, amiben ugye nagyon zanzásítva az 1956-os tatai sortűzben egyébként részes, tehát a lövést vezénylő és lövő embert is, amelyben több ember meghalt, tehát 56-os hősök meghaltak, ők 2001-ben a legfelsőbb bíróság emberiség elleni büntet miatt Korbel Jánost elítélte 5 év szabadságvesztése, majd pedig 2008-ban egy olyan strasbourgi bíróság ítélet született, amelyben egyébként Baka András is a nemzetközi joggal való szerinte összhang hiány miatt a Korbel János, tehát az 56-osokra lövető elkövetőt egyébként felmentőleg döntött, illetve Van egy 2006-os a gyurcsányi rendőrterror áldozatával összefüggő ügye is, tehát a két kártérítési perben is annak a kúriai tanácsnak a vezető bírája volt Baka András 2018-ban, amelyek ügyében egyrészt a büntetés végrehajtása, másrészt a rendőrséggel szembeni kártérítési igényét egy 2006-os áldozatnak végül elutasították. Tehát van ebben egy szerintem egy csúnyább színfoltja az ügynek, és ami még érdekes, szerintem egy koherencia hiány. Tehát, hogyha Baka Andrásnak a Fidesz általi eltávolítását tudjuk kritizálni, mert szerintem kritizálható a kérdés, akkor az is felvetődik, hogy akkor Sulyog Tamásnak az egymondatos eltávolítása után Sulyog Tamás székébe beülni, akkor mennyire koherens akár Baka András részéről, vagy hogyha azt mondjuk, hogy Sulyog Tamásnak az 17. alaptörvény módosítása való eltávolítása rendben volt, nem ütközik jogállami problémába, akkor gondolom Baka Andrásnak sincs az a problémája, hogy 2011. december 31-jel a legfelsőbb bíróság ilyen formai megszűnésével nekik megszűnt a megbízatása, és hogy 2012. január 1-jén indult útjára a kúria. Tehát itt koherenciás problémákat is látok az ő esetében, de...
3: Akkor de azért ezeket nem tartod olyan fajsúlyú problémáknak, vagy felvetéseknek, ami esetleg kizárná az ő jelölését, vagy alkalmatlanná tenni a pozitívra.
4: Én az ő jelölését és a nemzetegységnek a kifejezésében való létét azt mondjuk így ilyen szempontból problémásnak tartom. Tehát az 56-os, meg a 2006-os eset is szerintem csorbát ejt azon, hogy ő ki tudja fejezni ezt a bizonyos egységet, mert hogy a Sulyog Tamással szemben a Fidesz báb volt egy vád, aminek szerintem lehetett akár alapja, akkor kérdés, hogy Baka András, aki tulajdonképpen a Fidesz ellenében sértettként lépett fel 2012 után a magyar politika egén, akkor ő mennyire tud ebből a pozícióból kijöve inkább egy ilyen egység alapon működni, hát ezt majd meglátjuk.
3: Dávid, te hogy látod az ő személyét?
4: Lehet, hogy lesz vitánk a képviselő úrral.
5: Biztosan, egész biztosan lesz, én azzal készültem, és szerintem jó, hogyha vitával kezdjük, és aztán válaszolok a kérdésedre, mert ez a koherencia kérdés, ez valóban fontos, és sejtettem, hogy ezzel fogod kezdeni ezt a műsort. Egy nagy különbség van Sulyog Tamás eltávolítása és Baka András eltávolítása között, megnézve a 2010-es választást és a mostani 26-os választást. A mostani 26-os választás előtt az emberek tudták pontosan, hogy mire szavaznak. A Tiszának egy kimondott célja volt az, hogy elmozdítsa azokat a bábokat, akiket a Fidesz odaültetett az elmúlt 16 évben. Az egész kampány erről szólt, hogy rendszerváltást szeretnének az emberek, rendszerváltást szeretné a magyar nép, és annak az egyik kezdő lépése az, hogy az a köztársasági elnök, akit Orbán Viktor odaültetett, és érdemben semmilyen fontos ügyben nem szólalt meg az elmúlt években, ő leváltásra kerül. Ez nem mondható el a 2010-es kampányról, akkor nem volt kimondott célja a Fidesznek, és nem hangoztatta a kampányban azt, hogy hát bizony a legfelsőbb bíróság elnökét el fogják távolítani. Ez csak utólag merült fel igényként, amikor látták, hogy számukra problémát fog jelenteni Baka András személye, mégpedig olyan szempontból fog problémát jelenteni, hogy akadályozza az ő rendszerépítésüket, az ő rendszer bebetonázásukat, és azt, hogy elfoglalják azokat az intézményeket, amiket elfoglaltak az elmúlt 16 évben. Szóval én nem látom ezt a fajta koherencia problémát, hiszen ez egyértelmű volt már a választási kampányban is, hogy ha Tisza megnyeri ezt a választást, akkor el fogják távolítani a köztársasági elnököt, és erre szavaztak az emberek, erre adtak felhatalmazást az emberek. A nemzetegysége kérdés pedig nyilván lesz majd a idő múlásával fogjuk látni, ugyanakkor fontos kihangsúlyozni azt, hogy idéglenesen választottak most köztársasági elnököt.
3: Ugye kimondott célja, ezt jó is, hogy mondod, mert ezt kérdezni akartam, hogy akkor rá is, mint ideiglenes államfőre tekintsünk, úgy
5: látod?
3: Igen,
5: én úgy tekintek rá, hiszen az az ígéretük, és én nagyon bízom benne, hogy ezt be fogják tartani, én biztosan követni fogom ezt, és felszólalok ellene, hogyha nem tartják be, hogy lesz itt egy alkotmányozási folyamat, amiben bevonják a társadalmat, és a ciklus végére megszületik egy olyan alkotmány, amely már nem toldozgatás-foldozgatás eredményeképpen jön létre, hanem egy teljesen új alkotmányt kap ez az ország, és annak keretein belül majd egy új köztársasági elnököt fog választani, vagy a parlament, vagy az emberek, ezt még nem tudjuk pontosan, ugye, hogy lesz-e közvetlen köztársasági elnök választás. Én azt gondolom, hogy szerintem nagyjából 2027-ben ennek a folyamatnak el kell kezdődnie, és szerintem 28 második felére be kell iktatni az új alkotmányt, és új alkotmány kell, hogy legyen ennek az országnak.
3: Ugye Vona Gábornak volt egy olyan javaslata, hogy igazából itt nem az alkotmányozással kéne kezdeni, hanem legyen először közvetlen köztársasági elnök választás, és például október 23-a erre egy csodás megfelelő dátum lenne. Nem, nincs ebbe valami igazsága, hogy esetleg itt meg lehetett volna fordítani az eseményeket, és ugye tényleg sokan azt vetik föl kritikaként, hogy azért itt nem nagyon valósult meg a nagy társadalmi egyeztetés. Gyakorlatilag 3 nappal ezelőtt tudtuk meg, hogy ki lesz a Tisza jelöltje.
5: Én nem tudom, hogy ez a társadalmi egyeztetés ennek az igénye, illetve ennek a híre, hogy ebben az esetben lesz ez honnan ered. De nekem nem volt erre igényem. Nyilván a saját...
3: Sok embernek volt,
5: tudom,
3: úgy tűnik.
5: Biztos vagyok, hogy sok embernek volt erre igénye. Én azt gondolom, hogy akkor kell társadalmi egyeztetés, amikor az úgynevezett végleges köztársasági elnöket választja meg vagy a parlament, vagy a magyar nép. Nem gondolom, hogy az a helyes sorrend, hogy közvetlen köztársasági elnök választással kezdenének, hiszen most, ahogy elmondta az új kormány is, egy átmeneti időszak van. A rendszerváltás elején állunk tulajdonképpen. Azzal, hogy lement ez a választás, még nem valósult meg a rendszerváltás. Még nagyon-nagyon sok lépés hiányzik, hogy ez végbe menjen. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kell valaki olyan a köztársasági elnöki székben, aki nem a Fidesz érdekeit szolgálja, és nem akadályozza például azt, hogy egy valódi elszámoltatás legyen ebben az országban. Szóval én azt gondolom, hogy amennyiben olyan döntés születik társadalmi egyeztetés során, vagy a Tisza frakcióban, vagy a parlamentben, hogy közvetlen köztársasági elnök választásra van szükség, ami szerintem azért megkérdőjelezhető, mert azért a jelenlegi berendezkedés nem arra van beállítva, hogy egy ilyen elnöki rendszer legyen, vagy fél elnöki rendszer legyen Magyarországon. Lehet érvelni emellett, de akkor elég sok intézménynek a hatáskörét át kell szabni, amire ez egy elég hosszú folyamat. Szóval ez önállóan nem lehet csak a köztársasági elnöknek a hatásköreit átírni, hiszen nagyon-nagyon sok más intézményre ez hatással van, és ezt alaposan végig kell gondolni strukturálisan, hogy hogyan működik a legdemokratikusabban, és közben a hatékonyságát megtartva is a magyar állam. Szóval ehhez végig kell menni egy ilyen folyamatnak, ezt alaposan át kell gondolni, rendet kell rakni az államháztartásban is, rendet kell rakni ugye a teljes magyar kormányban, és akkor lehet egy ilyen kérdést megvizsgálni. Szóval nem gondolnám, hogy ezzel kellene kezdeni. Uh-huh.
3: Tehát nem kéne elsietni. Te amúgy híve vagy a közvetlen köztársasági elnök választásnak?
4: Ezzel még nem annyira gondolkodtam. Tehát
3: nem.
4: Ami közjogi rendszerünk, az ugye 90 óta az úgy épül fel, mint mondjuk akár Németországban, tehát hogy ott is a parlament választja a köztársasági elnököt, és ott is mondjuk egy gyengébb valódi érdemi jogkörökkel nem rendelkező szimbolikus köztársasági elnök van, ahogy nálunk is, ugye ahol ők közvetlenül választják, vagy éppen mondjuk egy félprezidenciális rendszer van, mint mondjuk Franciaországban, ott nyilván erősebb az elnök, ha Emmanuel Macronról beszélünk. Csak hogyha két reflexiót tehetek a képviselő úr gondolata, hogy az egyik az az, hogy említetted, hogy akkor a Fidesz érdekeit szolgálja majd a köztársasági elnök. Szerintem most már nem ezt a kérdést kell feltenni, mert a Fidesz a 199 fős parlamentben a KDNP-vel együtt frakciószövetségben 52 képviselőt számlál, tehát a parlament egy negyedét. Ugye láthatok az április 12. eredményeket, önmagukért beszéltek, tehát ellenzéki párt. Tehát innentől, tekintve, hogy 94 napja Magyar Péternek hívják Magyarország miniszterelnökét, azt a kérdést kell föltenni, hogy a Tisza érdekeit szolgálja. Akár egy köztársasági elnök, vagy akár egy egyéb közögi vezető, akit mondjuk a legfőbb ügyészség élére akarnak tenni, vagy a kúria élére, esetleg pedig az állami számvevőszék élére kívánnak tenni. Tehát itt van egy ilyen felvetés, a másik felvetés meg a társadalmi egyeztetés kérdése. Az egy szerintem legitim kérdés, és megvitatható ügy, hogy a társadalom részéről erre milyen igény van, szerintem van igény, de hát ezt ugye meg kéne kérdezni egyfelől, másfelől pedig ugye maga Magyar Péter ígért, hogy ez széles körű társadalmi egyeztetés lesz ebben az ügyben.
3: Kérdés, hogy mit értünk ehhez, ez alatt a társadalmi?
4: Hát én nem tudom, hogy mit értett a miniszterelnök ez alatt, mert kihoztak egy petíciót, egyébként szerintem neves közéleti személyiségek, művészek azzal kapcsolatban, hogy Polgár Üditnek a jelölését támogatják, majd erre rárepült Magyar Péter, majd Polgár Üdit végül ugye kikosorozta a miniszterelnököt, ezután ugye találkoztak a vidéki prókátorral, Fülöp Botonddal, illetve Romsis Ignász történésszel is, Ruf Bálinttal, azt nem tudom, hogy milyen társadalmi egyeztetés, vagy társadalmi vitafórum előzte meg, vagy éppen adta meg, hogy velük találkoztak, és akkor így jutottak el egyébként Baka Andrásig, egy szintén egy ilyen magyar zászlóalattű tök szép odaállós találkozó keretében. Nem tudom, hogy akár Magyar Péter Facebook falán, a Tisza pártnak a honlapján, vagy éppen papír alapon történt-e olyan egyeztetés, amit maga a miniszterelnök ígért. Tehát én a miniszterelnök ígéretét kérem számon, hogy hol maradt az a széleskörű társadalmi megvitatása az akkor ideiglenes köztársaságának személyének.
3: De ha úgy veszük, hogy ideiglenes lesz Baka András is, akkor lehet, hogy ezt majd a végleges jelöltre értették, hogy akkor azt előzi meg egy
4: szélesebb körül. Lehet ezt sűrni, csavarni, persze. A politikusok szeretnek sűrni, csavarni.
3: Nem tudom. Ugye itt többen reagáltak az ő személyre. Egyébként én úgy látom, hogy szakmai alapon is, ha az életútját nézzük, nagyon itt olyan durva kifogások még ellenzéki oldalon, vagy kritikusok oldalán sincsenek. Siffer András is elismerte, hogyha az életútját nézzük, akkor ő egy teljesen kompetens jelölt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője nyilatkozta azt, hogy szerinte majd ő is bosszút akar állni a Fideszen, ugye a korábbi sértettsége révén. Kérdés, hogy ez szerintetek mennyire lehet benne a pakliban, illetve vajon mennyire fog az beteljesülni, amit egyébként Radnai Márk írt ki, hogy olyan emberre van szükség, aki képes nemet mondani bármifajta politikai többségnek, igen, akár nekünk is. Ez meg fog valósulni? Benne van Baka András személyében?
5: Én azt gondolom, hogy aki követte az életútját, az látja, hogy ő nem szokta csöndben tűrni, hogyha valami olyan történik, amivel ő nem ért egyet. Amikor leváltották ugye a Fideszes kétharmad után, akkor ezt Strasbourg vitte ezt az ügyet. És pont nemrégiben, csak hogy egy nagyon mostani példát mondjak, nem egy 15 évvel ezelőttit, ugye nemrégiben felszólalt az ellen, hogy a képviselőknek a mandátumát korlátozzák ugye 3 ciklusban. Szóval ő már most kritizálta ezt az új kormányt, én azt gondolom, hogy ezzel azért megmutatta, hogy ő képes azért ellent mondani azoknak is, akik jelölték erre az államfői pozícióra, a posztra. Szóval én ilyen szempontból nekem van bizalmam az ő irányába.
3: Bosszúszomjas?
5: Bosszúszomjas-e? Ez egy azért érdekes kérdés, mert az én nézőpontomból szerintem minden jó érzésű magyar ember, aki követte az elmúlt 16 évet, és beleásta magát, hogy mi történt ebben az országban, az érez haragot és bosszúvágyat a Fidesz iránt, és a fideszes politikusok iránt. Szóval ilyen szempontból szerint remélem, én ezt tudom mondani, remélem, hogy az igen.
4: Nem lehet jó országot építeni. Tehát amiért a Fidesz elveszett a választásokat, az pont az erőpolitika és olykor agresszív retorika, amit egyébként most Magyar Péter csúcsajára, tehát én ezt a szemléletet nagyon elutasítom. Tehát nem bosszúra kéne építeni, hanem végre, tehát az elmúlt 16 évnek is a túlkapásai, meg az elmúlt 94 napnak is a parlamenti öröngései után, amit a miniszterelnök művel, így végre egy konszolidáció kéne a magyar embereknek, nem ez a folyamatos harc.
3: Meg egy tehát, köztársasági hogy mindig személye harcolunk. Nem biztos, hogy szerencsés, ha bosszúszomjas.
4: Igen, tehát én
5: elsősorban arra gondolok, hogy legyenek következményei annak, ami történt ebben az országban az elmúlt 16
3: évben. De ez az ő dolga?
5: Szerintem ez mindenkinek a dolga. Szerintem ez mindenkinek a feladata és felelőssége, aki most hatalmon van, kormányon van, hatalmi pozícióban van. Szerintem az elszámoltatás az a rendszerváltásnak egy olyan sarokköve, ami megkerülhetetlen, és minden hatalmi pozícióban lévő embernek ott kell lebegni a szeme előtt, hogy ez egy olyan feladat, amit el kell végezni. És bosszú alatt most nem arra gondolok, hogy bármilyen jellegű túlkapás legyen, olyan jellegű támadás érje a fideszes politikusokat, hogy akik mondjuk adott esetben, mondjuk ilyenre nem tudok nagyon példát mondani, de mondjuk akik nem érdemelnék meg,
3: hanem elsősorban arra gondolok... Hát vagy pont a túlkapások felett kéne örködnie, nem? Hogy az egész egy jogszerű eljárásban
5: van,
3: menjen végbe.
5: Az elszámoltatásnak, szóval, hogy abban nincs vita szerintem ennél az asztalnál, remélem legalábbis, hogy az elszámoltatásoknak jogszerűnek kell lennie. Ez teljesen egyértelmű. Szóval az elszámoltatásokat csak úgy lehet véghez vinni, hogy az jogállamilag a demokratikus normáknak megfelel. Ennek így kell történnie. Én amikor arról beszélek, hogy az emberekben van harag és bosszú vágy, akkor elsősorban az elszámoltatásra utalok és gondolok.
3: Hunor, reagálnál erre, vagy egyetértesz Dávid szavaival?
4: Én is remélem, hogy bármiféle az elmúlt éveket illető vizsgálat az jogállami alapon fog megtörténni, akkor pedig, hogyha találnak bűnöst, akkor a bűnös bűnhődjön. Egészen egyértelmű és egyszerű. Csak pont ez a bosszú retorika, amit képviselő úr is megelevenít, illetve egyes tisztás politikusoktól is én látok, meg az, hogy már most bocsánat, de a miniszterelnök fogadatlan prókátorként, az ügyesség, a bíróság és a bűnmegelőzési szerveknek a hatáskörét egy önmagára öntve így felszólítgat képviselőket a Fidesz frakcióból, hogy kinek kéne már a börtön felé tartani, az azt gondolom, hogy eléggé problémás. Tehát pont azért van a hatalmiáknak a szétválasztása, pont azért van a különálló független ügyességi rendszer, hogy éppen ezeket a vizsgálatokat jogállami alapon lefolytassa, és hogyha bűnös van, ha bűncselek van, akkor természetesen az elszámoltatás az megtörténje. Tehát ebben nincs vitánk, abban, hogy akár a Tisza tehet ez ügyben túlkapásokat, abban igen, és szerintem Bakha Andrásnak pont akkor egy konszolidáló szerepet kéne fölvenni, ha úgy tetszik fékének és ellensúlyának lenni a miniszterelnöknek, aki egy politikai indítatású munkát is csinál a kormányzás mellett, vagy inkább azt mondom, hogy 94 napja, hogy helyett, és akkor a köztársasági elnöknek meg karakterénél is fogva, mert szerintem ilyen államfejlődési alapon is egy más szimbolikus formát kellene fölvennie. Meglátjuk majd, hogy ez hogy sikerül neki. Én attól tartok, pont én is olvastam ezt a 12 éves képviselői ciklusra korlátozásra vonatkozó kritikáját, tehát én remélem, hogy autonóm szereplőként meg tud maradni, de tartok attól, hogy mivel a Fidesz iránt érzett bosszúvágyának a lehető legmagasabb közügyi pozícióban köztársasági elnökként tud egy ilyen akár revansot tenni Bakha András, akkor félő, hogy azok, akik itt megadták neki ezt a lehetőséget, jelesül a Tisza párt és Magyar Péter, azokat nem fog érdemben kritizálni, tehát én itt látok akár egy ilyen logikai problémát, aztán majd meglátjuk. Illetve nekem van egy jogállami problémám, és bocsáss meg, szabad ne feled Alexandra, hogy alapvető problémám van azzal, hogy én illegitimnek tartom Sülyog Tamásnak az eltávolítását. És innentől bárki beül abba a székbe, az számomra problémássá válik a jogállamnak a helyreállításáig.
3: Hát csak ugye erre mondják, hogy kétharmaddal bármit meg lehet tenni, úgyhogy ennél fogva, meg hát az élet meg tovább, őt fogják megválasztani, úgyhogy ha tetszik, hanem ezzel kell együtt élni a Fidesz frakciónak is.
4: Van az
3: Ein,
4: meg van az Ollen, ez az Ein, úgyhogy ez van.
3: Meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy valószínűség szerint, ha csak valami rendkívüli dolog közben nem jön, Bakha Andrást hamarosan, pár órán belül meg fogják választani. Egyébként mennek is az élő közvetítések, parlamenti közvetítések az ATV YouTube csatornáján és az ATV Extra TV csatornáján is, de akkor mi menjünk tovább.
5: Egy gondolatod még megengedsz ez a témához? Bocsánat, nyugodtan. Csak meg fontosnak tartom kihangsúlyozni és egy kicsit beszélni a nemzeti egységről, meg erről a bizonyos konszolidációról, mert nyilván az elmúlt 16 évben olyan mennyiségű gyűlölet és olyan mennyiségű harag gyűlt össze ebben a nemzetben, elsősorban annak köszönhetően, hogy egy több száz milliárd forintból kitartott propagandagépezet szennyezte ezt az országot, aminek sajnos te is a része voltál, és ennek következtében magyart uszítottak magyar ellen folyamatosan. És amikor én a nemzet egységéről beszélek, és erre gondolok, akkor én elsősorban a magyar emberek közötti megbékélésre utalok. És én azt gondolom, hogy elég sokat teszek is ezért. Én most már több mint egy éve járom az országot, a legkisebb falvakat látogatom, és beszélgetek olyan emberekkel, akiknek nem elsősorban a politika a hobbiuk, hanem elsősorban azzal foglalkoznak, hogy kenyeret tudjanak tenni az asztalra, és nem követik olyan mélységében a politikát, mint mondjuk ennek a műsornak a hallgatói, vagy akármi. És szerintem a nemzeti egység, és az, hogy megbékéljen ez a nemzet, ez magyar és magyar közötti párbeszéddel kezdődik. És amikor én következményekről beszélek, arról beszélek, hogy valamilyen jellegű retorzió kell, hogy érje az elmúlt 16 évnek a bűnöseit, akkor elsősorban, sőt nem csak elsősorban, hanem kizárólagosan azokról az emberekről beszélek, akik hatalomban voltak, vagy valamilyen szempontból a hatalmat segítették az elmúlt 16 évben. Szóval szó nincs arról, hogy itt a fideszes szavazók, vagy azok, akik akár a mai napig támogatják a korábbi kormánypártot, ellenük bármilyen jellegű harag lenne, bosszú kellene, hogy legyen, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ahhoz, hogy ne legyünk a továbbiakban következmények nélküli ország, és az, hogy az emberek érezzék azt, hogy nem lehet bármit megtenni ebben az országban, és van következménye a bűnöknek akkor is, hogy hatalmi pozícióban ülnek a politikusok, azt, hogy visszaállítsuk ezt a fajta társadalmi szerződést politikusok és emberek között, hogy legyen egyfajta hit és bizalom a rendszerben, ehhez muszáj, hogy legyen egy alapos elszámoltatás, egy alapos szembenézés az elmúlt 16 év bűneivel.
3: Hát ez a folyamat el is kezdődött, ezt talán mondhatjuk. Itt nyilván az lesz a fő kérdés, hogy a tényleges, valós felelősöket mennyire sikerül jogi eszközökkel megszorongatni, vagy rájuk bizonyítani a dolgokat. Bármi hozzáfűzni valód, Dávid megjegyzéseihez.
4: Csak egy mondat, én érzem a szavaidból képviselő, igen, a mindenki, akinek bármilyen szinten köze volt az elmúlt 16 évben a jobb oldalhoz bűnhődjön gondolatot.
5: Én
4: ennek ellenére, hát igen, én is a propaganda gépezet része voltam, és akkor mindenki a szavazókon kívül tulajdonképpen bűnhődhet.
5: Én arról beszéltem, hogy akik hatalmi pozícióban voltak, és ezeket a döntéseket meghozták.
4: Meg azokról, akik közel voltak ehhez, de nekem ez nem probléma.
3: Nekem
4: őszinte konszolidáció felfogásom van, tehát talán kevés párt állt az elmúlt 16 évben távolabb tőlem, mint a Momentum, de azt gondolom, hogy ott kezdődik el egy jobb ország építése, hogy akár te és én is leülünk egymásra vitatkozni, beszélgetni műsorba. És szerintem ezt akkor ki. Na, van egy konszenzusos pont. Na, úgyhogy valahogy így.
3: Igen. Na akkor menjünk is tovább. Orbán Viktor ugye nyaralt Szerbiában, nem tudjuk pontosan, hogy most hol van. Ugyanis az utóbbi időkben tényleg meglehetősen eltűnt, nem nagyon kommentel, nem ad magáról úgymond nyilvánosan életjelet a közösségi média felületein. Ugye egy ilyen gucai trombita fesztiválon járt, azt lehetett látni egy videók, fotók alapján, két személy társaságában, az egyik világi Oscar szlovákiai magyar milliárdos, illetve Taracki Dániel, a 60 pusztai birtoknak a főtervezője. Mi van most Orbán Viktorral? Mennyire mondhatjuk, hogy ő ténylegesen a Fidesznek, a legnagyobb ellenzéki erőnek a vezetője, vagy ugye többen már azt pedzegetik, hogy akkor ő most tényleg teljesen kapitulált, kicsekkolt a politikából, és már nem érdekli az egész, csinálják a fiatalok? Hunor.
4: Nem tudom.
3: Vagy mennyire furcsa
4: Orbán
3: ez,
4: Viktor
3: hogy most...
4: dolgozó szobája mellett áldogálni, nem tudom, hogy mi van Orbán Viktorral.
3: Hát te, aki azért a jobb oldalt képviseled, tényleg ebből a közegből jössz, ez például neked mennyire furcsa, hogy most ő így hetek óta, gyakorlatilag Tusnád fürdő óta nem nagyon szól hozzá. Ugye Magyar Péter is szóvá tette, hogy itt az energiakrízis közepette, ugye szerinte az előzőjére a hibás, hát meg se szólal, el van tűnve.
4: Én ketté venném a dolgokat, tehát főleg kommunikációs szinten, mert szerintem ilyen szinten van akár értelme értékelni a dolgokat. Én, amikor volt a 17. alaptörvény módosítás elfogadása, az tök rossz megfontolásnak, döntésnek gondoltam, hogy Orbán Viktor kirakta a Facebookra is top önkény, és itt elönt minket az önkény. Tüntettek egyébként az övéi, azt hiszem, hogy Fidesz egy hivatalos tüntetést tartott ez ellen, amire buzdított is, hogy vegyenek ezt az emberek. Majd pedig róla kikerültek.
3: Ez volt
4: felvét.
3: A Sándor Palotánál? Vagy ez nem az?
4: Sándor Palotánál is volt, a Kossuth téren is volt, a több tüntetést tartott, vagy a Fidesz, vagy a jobboldali civilek szervezésében ez a közösség. És ugye még a Hír FM-en is a betelefonálós néniát hiányolta, hogy hol van onnan az Orbán Viktor, mert hát meg is hirdette ezt a tüntetést, és hát azt mondták, hogy hát akkor merre van, ugye volt miniszterelnök. És ebben a helyzetben, hogy ő kommunikálta azt, hogy önkény van, hogy ezzel ellen fel kell lépni, hogy a közösség is akkor aktivizálódjon, de aztán egy amerikai, vagy nem is tudom, milyen nemzetiségű influencer nek a videóján tűnik fel, hogy éppen Amerikában egy VB meccsen éppen vagy hogy örül egy gólnak, vagy éppen hogy szomorkodik egy gól miatt, és nem ezzel foglalkozik, azt szerintem egy ilyen inkoherenciát teremt, hogy akkor most szerintem akkor oké, persze, hogyha elmegy valaki nyaralni, pihenni szabadságra, csak akkor nem biztos, hogy jó az a kommunikáció, hogy akkor itt
3: hirtelen húdan a gyönkény
4: van, akkor húdan a gyönkényben én akkor egy VB meccsen szurkolok. Tehát ez szerintem erős inkoherenciát teremt, és én ahogy tapasztaltam, jobboldali szavazók, tehát április 12-én a Fideszre szavazók körében is ez problémát teremt. Tehát ez egy dolog. A másik dolog viszont megint a Magyar Péternek a bábszínháza, meg a filmszínháza, hogy bocsánat, 94 napja nem Orbán Viktornak, hanem Magyar Péternek hívek Magyarország miniszterelnökét. A válságkezelés a felelős kormány és a felelős kormányt vezető miniszterelnöknek a feladata. Tehát most akkor nem tudom, ráncigáljuk elő Orbán Viktor mellett Bajnai Gordont is, meg Gyurcsány Ferencet is, meg Boros Pétert is, a többi rendszerváltás óta tartó való miniszterelnök már elhunyt, Isten nyugosztalja őket. Németh Miklós megemlíthetjük, aki ugye 89-ben ugye még ideiglenesen elnök volt. Tehát akkor miniszterelnök volt. Tehát akkor ráncigáljunk elő minden volt miniszterelnököt, vagy inkább kezdjünk el már végre felelősen kormányozni. Tehát én inkább a BBB-t ajánlanám a miniszterelnök úrnak. Úgyhogy ebben az esetben viszont nem értettem a felhördülést, már csak azért is, mert április 12-én és utána ugye azt hasogta az immáron kormánypárti nyilvánosság, tehát a Tiszának a nyilvánossága, hogy de jó, végre eltakarítottuk Orbán Viktort, és soha többé nem kell nekünk látnunk Orbán Viktort, és nem kell vele foglalkoznunk. Én értem akkor ezt a perspektívát, csak akkor most miért is kéne előrángatni, vagy akkor ne tűnjön el, vagy tűnjön el?
3: De itt megint látok egy problémát. Magyarországon tényleg mondhatjuk talán, hogy egy történelmi szintű, súlyos, tényleg energiakrízis fenyegeti, igen, vízhiány, stb. Tehát, hogy ilyen horderejű problémákban azért egy fő ellenzéki vezető meg se szólal, és tényleg inkább pálinkázik Szerbiában, azért ez nem visszatetsző, akár tényleg a saját táborán belül.
4: De nem ilyen minőségében kérték számon Orbán Viktort, hanem mert, hogy volt miniszterelnök, és hogy erre mondjon valamit. És akkor én meg erre mondom azt, hogy Bajnai Gordon is volt miniszterelnök, de nekem egyszer mágában se lenne ide rángatni Bajnai Gordont, vagy Orbán Viktort, vagy Gyurcsány Ferencet. Oldja meg Magyar Péter, rendelkezésre áll az infrastruktúra, rendelkezésre áll a kormányzati
3: apparátus. Tehát a saját híve is azért szerintem várják, hogy...
4: És ő a felelős kormányfő majdnem 100 nap Magyarországon.
5: Bocsánat, Hunor, de 16 évig volt miniszterelnök Orbán, igen, Viktor, 16 éven keresztül teljhatalmú kormányzása volt e fölött az ország fölött,
4: igen,
5: és most azt kéred számon, hogy nem mutogassanak vissza az elmúlt 16 évre, amikor egy olyan jellegű problémáról van szó, ami nem tegnap előtt lett probléma, hanem évekkel ezelőtt is probléma volt, és a Fidesz és Orbán Viktorral az élén semmit nem tett ellene? Mégiscsak jogos szerintem elővenni a felelősséget.
4: A semmit
5: és azokat
4: nem
5: az embereket,
4: az...
5: akik kormányoztak, és mondjuk érdemben nem tettek az ellen, hogy Magyarország jobban meg tudja tartani a vizet,
4: közel
5: ami
4: vagyunk
5: rajta.
4: Az érdemben nem tett. Nem tett
5: érdemben az ellen, igen, semmit, hogy mondjuk küzdjön a klímaváltozás ellen. Azért ez nem egy olyan probléma, amit 80 nap alatt meg lehet oldani.
4: Vannak hiátusok, amiket fel kell eleveníteni, és fel kell emlegetni, azt gondolom, és egyértelmű, hogy például akár a mai gazdasági helyzetért nem a Tisza a felelős, hanem az elmúlt, azt gondolom, hogy a 4 év elhibázott gazdasági kormányzása, tehát ez szerintem egészen egyértelmű. Én azt problematizálom, hogy szóra akarják bírni, elő akarják hozni, mint hogyha kicsit a filmszínházba akarnák bevonni Orbán Viktort, hogy ugyan már szólaljon már meg. Csak akkor nekem tényleg van akkor egy ilyen inkonzisztencia érzésem, hogy nem arról volt szó, hogy Orbán Viktor többet ne szólaljon meg, és takarodjon el a közéletből, azután, hogy ugye a Tiszapárt valóban eléggé egyértelmű üzenettel megnyerte a választást április 12-én egy gigakétharmaddal. Akkor ezek után most akkor hogy van ez a kívánalom, hogy Orbán Viktor most szólaljon-e meg, vagy sem, akár bármilyen ügyben. Én ennek a koherenciáját nem látom. A felelősség felvetését, akár a gazdaság, akár a környezetvédelem, akár a vízmegtartás kérdésében pedig azt gondolom, hogy fel lehet vetni. Hogy ne lehetne felvetni, persze.
3: Igen. Nyilván itt nem is az a, úgymond az ő részükről a furcsa szerintem, hogy Magyar Péter felhívására itt nem reagál a volt miniszterelnök úr, hanem tényleg a saját táborának se ad semmi muníciót, adalékot, és így tényleg felvetődik az emberben, hogy most ő még a Fidesznek a vezér alakja, vagy tényleg így hátrament, és akkor ő valószínűleg ebből már így kifarol. És ugye egy pletyka is felreppent, hogy a nemzetközi szervezetekhez, esetleg a FIFA-ba vagy az ENSZ-be készül, és ezért próbál nemzetközi kapcsolatokat építeni. Ezt mennyire látjátok ezeket a pletykákat megalapozottnak?
5: Ideálisnak tartom. Szerintem Orbán Viktor nagyjából április 13-án csekkolt ki a magyar politikából, és ez azóta látható, hogy minden egyes megszólalása, amit magyar belpolitikai kérdésekben tesz, azt úgy csinálja, hogy semmi lelkesedés nincsen a szemében, amikor láthattuk ott a Fidesz székháznál, és amikor kiálltuk egy sajtótájékoztatóról, ott is nekem az jött át, hogy egyszerűen az, hogy nem akar ott lenni. Szóval, hogy bárhol máshol lenne, csak ott nem. És én elég sok Orbán Viktor beszédet hallgattam végig parlamenti képviselőségem során, elég traumatikus élmény is volt, de mindig láttam benne egyfajta lelkesedést, egyfajta tüzet, hogy hisz benne, amit csinál. Ezt most nem látom benne. Ezt most nem látom benne, és ez szerintem elsősorban azért van, mert belátta, hogy neki innen nincs visszatérés, és ő nem fog soha többet Magyarországon meghatározó politikus lenni.
3: És akkor hatalmi ez egy stratégia lehet, hogy politikus. Szép finoman farol.
5: Igen, én azt gondolom, hogy ő keresi a lehetőségeit, keresi, hogy hol tudna elhelyezkedni, és ez még nem végleges, ezért ameddig ez nem végleges, addig azért még úgy tesz, mintha ezt a Fidesz nevű szervezetet ezt vezetni.
3: Van egy olyan elképzelés is, hogy na majd most háttérbe vonult, feltöltődik, inspirálódik, és akkor összejön a nagy visszatérés. Vagy irány a FIFA, ENSZ, Hunor?
4: Szerintem egyik se elhanyagolható lehetőség, tehát mindkettőben van valami. Pont az intézményes jobb oldali médiából azért váltunk ki Móna Márk barátom, és alapítottuk meg a Különutas, mert elég sok kritikánk volt azzal, ahogy mondjuk a jobb oldalnak a szervezett pártjai, főleg a Fidesz, vagy akár a volt miniszterelnök milyen döntéseket hoz, vagy milyen mulasztásokat tesz itt a politikai szintéren, tehát hogy nekünk meg voltak a magunk erős kritikai az elmúlt hónapokban. Azt viszont egészen biztosan tudom mondani, hogy Orbán Viktort, mint politikai személyiséget, aki 38 éve van ezen a palettán, nem érdemes alábecsülni.
3: Tehát vannak akik
4: leírják. Való igaz, hogy alkotmányosan is, de azt gondolom, hogy nem csak az alaptörvény módosítás miatt, ami korlátozza az ő miniszterelnök kiválaszthatóságát, hanem amúgy is valószínűleg neki egy olyan karaktere lett most április 12-e óta, mint mondjuk akár 2010 után a baloldal esetében, hogy az ő személye akár már nem lett miniszterelnök 2030 után, de az ő politikai stratégiai látásmódjával, meg azzal, hogy az elmúlt 38 évben azért hogyan navigált a politikában, összesen 20 évig volt miniszterelnök, tehát van mögötte gógyi, azt gondolom, tehát hogy még talán van sütnivalója, de lehet, hogy elmegy a FIFA-ba. Hát akkor meg egészségére.
3: És akkor mi lesz a Fidesz-szel? Láttok olyan vezéralakot, aki irányba tudná ráncigálni a párton?
4: Én remélem, nem teszek rosszat neki ezzel, de én Gulyás Gergelynek nagyon örülnék.
3: Gulyás Gergelynek, aki épp most hátrál
4: szintén. Hát most kifele tart, de hát kicsit ilyen zéró összögi ezt most bemondani. Tehát én az ő karakterét nagyon olyannak tartottam frakcióvezetőként is, ami pont a jelenlegi ellenzéknek a megküzdési stratégiája lehetne. Tehát, hogy
3: akkor miért mondott le?
4: Hát ezt tőle kell megkérdezni. Nem,
3: hát nyilván nem volt Gulyás egy Gergely magyarázat.
4: Irodája mellett sem, Orbán Viktor irodája mellett sem.
3: És te hogy látod, hogy mi lesz így a Fidesz jövője, hogyha Orbán Viktor teljesen kitáncol?
5: Én nyilván senkit nem érdemes alábecsülni, ebben teljesen egyetértek, de elnézve a jelenlegi helyzetet, én nem látom, hogy a Fidesz fel tudna állni ebből a jelenlegi szituációból.
4: Most nekem
5: szerintem,
4: is úgy tűnik.
5: Szerintem ez most egy ilyen MSZP-hez hasonló utat képzelek el nekik,
3: lassú
5: hogy
3: halál.
5: Szépen lassan százalékról százalékra csökken a támogatottságuk, amikor már teljesen irrelevánssá válnak a magyar politikában. Nem látom azokat a karaktereket, azokat a személyeket, akik egyrészről tehetségesek, és nem vettek részt az elmúlt 16 évben. Mert szerintem ez előfeltétel ahhoz, hogy valaki sikerre vigye a Fideszt, hogy el tudjon távolodni azoktól a személyektől és azoktól a politikai döntésektől, amik ide vezettek. És szerintem ilyen személy nincs. És ahogy látjuk az új karaktereket a Fideszben, az új politikusokat, akik most megjelennek, én azt gondolom, hogy ez a hordó alja. És ennél már csak egyre tehetségtelenebb emberek jönnek abban a pártban, és ülnek be a képviselői székbe.
3: Most akár az új képviselőkre gondolsz, Hortai, Olivér és Palóc André?
5: Akár az új képviselőkre is gondolok, nem csak a...
3: De most csak azért, mert belebakisztak az eskütételbe?
5: Abszolút, nem azért, ez a legjobbakkal is előfordul, de nem csak rájuk gondolom, hanem a többi megafonos propagandistára is, akik most beültek azért.
3: Szűcs Gábor?
5: Például, igen. Szóval szerintem ezek a úgynevezett politikusok, ezek nem alkalmasak arra, hogy egy pártot vezessenek, főleg egy olyan pártot, akinek történelmi vereség után fel kellene tápászkodnia.
4: Két reflexió csak, az egyik egy vita alapú, a másik talán konstruktívabb a képviselő gondolataihoz képest. Az egyik az, hogy én egyébként pozitívnak tartom, akár Palóc André, vagy akár Hortori Vér képviselői választását, tehát ők pont, tehát mi nyennyegtünk sokat a különutáson, hogy a Fidesz miért nem szakpolitikai karaktereket, meg mérséket karaktereket emel be. Tehát például az Olivier szerintem az egyik legjobb energetikai szakember Magyarországnak, tehát szerintem tök jó, hogy beül. Ezeket én pozitívnak tartom. Az viszont már egy érdekes kérdés, hogy irreleváns szót mondtad. Szerintem a Fidesznek a legeslegnagyobb veszélye nem az, hogy hogy bukott 12-én, nem az, hogy kiket fognak elvinni vezetőszáron, nem az, hogy most Orbán Viktor rakiát iszik-e Bobán Markovicsa, vagy a VB-n van-e, vagy éppen releváns politikai szereplő marad-e, taratara. A irreleváns szóra ráhúzva még az érdekesség szót mondaná. Tehát, hogy mi van, hogyha érdektelenné válik a Fidesz. Szerintem ez a legnagyobb veszélye, hogy nem lesz már érdekes a politikai palettán a Fidesz, és lehet, hogy Magyar Péter tartja versenyben meg életben a folyamatos alázással meg bullying show-val a Fidesz magát, mert lehet, hogy elérdektelenedik a Fidesz, és ez szerintem halálos lehet a Fidesznek akkor is, hogyha mondom, kihangsúlyozom, hogy akár Orbán Viktornak a ügyében azt mondanám, hogy nem kell előre keresztet vetni mindenre, de erősen ott van egy Damoklész kardjaként az elérdektelenedésnek a veszélye, ami szerintem így elő lenne a lassú halál, amit mondanál.
3: Meglátjuk. Na, akkor ismét váltsunk egy nagy témát, most már kevésbé politikai vizekre vezünk, de azért majd visszajön még lehet, hogyha az időnk is engedi, ne aggódjatok. Sziget Fesztivál, nem tudom mennyire vagytok ott jártasak, voltatok a szombati DJ Oti bulin?
6: Én nem voltam Sziget Fesztiválon szerintem 6-7 éves, sőt több. Nagyon rég voltam Sziget Fesztiválon.
4: Én egyetlen egyszer voltam életemben.
3: Én egyszer sem. Na jó, ezt megbeszéltük. Szóval szombaton tartott egy hatalmas bulit Sebestyén Balázs. Én bevallom nektek, kövezzetek meg, én azt se tudtam, hogy ő ilyen DJ Otiként is funkcionál. Nagyon népszerű volt a buli, 65 ezer ember vett részt rajta. Viszont utána kitört egy botrány, hogy többen arról számoltak be, hogy állítólag az italukba belekeverhettek tudatmódosító szereket, rosszul létre panaszkodtak, és ráadásul az ő beszámolóik szerint nem a megfelelő ellátásban részesültek, tehát lerázóan, lekezelően viselkedtek velük mentősök is, biztonsági őrök is. A BRFK nyomozást is indított az ügyben, és akkor ugye itt a Sziget is megszólalt, Balázs is, hogy hát egy ilyen nagy rendezvényen azért óhatatlanul belekeveredhetnek rossz emberek is a társaságba, de hát ugye nem gondolják, hogy azért ez olyan tömeges méreteket öltött volna. Hogy látjátok ti ezt az ügyet így az eddigi beszámolók, sajtóinformációk alapján? Történt-e bármi mulasztás, akár a szervezők részéről, és hol lehetnek hiányosságok, ahol mondjuk lehetne segíteni annak érdekében, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő, vagy megelőzhetőek legyenek valamennyire?
4: Szerintem egy alapos vizsgálat kéne kövesse ezt az esetet, tehát hogy itt egymástól függetlenül többen beszámoltak arról, hogy valamit kevertek az italukba, és akár hölgyeket bedrogoztak, tehát azt gondolom, hogy akkor itt megint fel kell vetni azt, hogy a biztonsági átvizsgálás az nagyon sokszor ilyen fesztivál környezetben, vagy koncertek előtt mondjuk nem annyira kellemes, de mondjuk át lehet esni rajta. Tehát én is voltam a múlt héten Budapest Parkban, és akkor ott is át kell esni szépen rajta, gyors megmutoznak át, mész, aztán ennyi, kezdjük csokkolom. Tehát azt gondolom, hogy akkor inkább legyen egy alaposabb, tényleg olyan biztonságot jelentő átvizsgálás, ami után lehet azt az alapvető biztonságot szavatolni, hogy a koncertezők, a megérkező szórakozók akkor önmagukban is, de egymástól is biztonságban, most egy csúnyán fogalmazok,
3: legyenek. Hát de 65 ezer embert így átmotozni, azt nem tudom, hogy lehet kivitelezni.
6: Nem mondom, hogy a biztonságban keresendő a megoldás. Uh-huh. Én elsősorban ajánlanám mindenkinek, írt a Drug Reporter nevű szervezet Facebook oldalán megjelent egy nagyon jó írás arról, erről az esetről, hogy mire ért, írt a Drug Reporter nevű szervezet Facebook oldalán

0: megélését. Szóval szerintem ez az a fontos, ez az, amit szerintem nagyon fontos, és erre kellene koncentrálni ebben az esetben, mert nem tudjuk pontosan, mi történt, nem tudjuk, hogy mi áll mögötte. Az biztos, hogy az összes beszámoló szerint a mentősök és a biztonsági személyzet nagyon lekezelő volt, és megalázták ezeket az embereket,
1: ami
0: szerintem elfogadhatatlan egy ilyen esetben. Teljesen elfogadhatatlan egy ilyen esetben.
1: Csak ez viszont rávilágít, hogy akkor ezek szerint tényleg nem megfelelően működik itt az egészségügyben is bizonyos dolgok, meg a hatóságoknál, tehát akkor itt rendszer szintű probléma lehet?
0: Szerintem nem olyan jellegű rendszer szintű probléma van, hogy a mentőszolgálatnál, meg a biztonsági szolgálatnál, hanem egy társadalmi hozzáállás is a probléma ebben az országban, azt gondolom. Mert hogyha megnézzünk bármilyen kutatást így az elmúlt évekből, a magyar emberek az egyik a legjobban, akit elítélnek és meghurcolnának, azok a szerhasználók. Függetlenül attól, hogy milyen szert használtak. És van egy általános olyan társadalmi hozzáállás, hogy ezek az emberek bűnözők, gonoszok, rosszak, saját hibájukból vannak ott, és szerintem ez az, amin egy kicsit változtatni kellene, és egy kicsit progresszívebb, modernebb felfogást bevinni így a magyar közéletbe, és akkor ez nyilván utána magától át is ültetődik úgymond a rendvédelmi szervekhez és a mentőszolgálatokhoz. Természetesen ezzel párhuzamosan azért arra is szükség van, hogy legyen egyfajta edukáció ezeknél a szervezeteknél, szerveknél is, hogy kezeljék az ilyen eseteket.
1: Unor, kiegészítenéd bármivel, vagy?
2: De egyetértek azzal, tehát hogyha ez itt történt meg, hogy lekezelően és lepattintóan kezelték az egyébként panasszal rendelkező embereket, akkor az teljes mértékben elfogadhatatlan, és akkor ezen a morálon is szerintem javítani kéne. Nem minném, hogy ez rendszer szintű probléma, tehát adott esetben a kihelyezett mentőegységben dolgozó embereket jellemezhette ez, hogyha igazak a beszámolók, de akkor hát a személyleten érdemes változtatni.
1: Igen, más esetekben is azért az ember megtapasztalja, akár a saját bőrén is, az egészségügyben azért ezt a lekezelő, lenéző stílus, tehát én azt látom, hogy mintha stilisztikai problémák is lennének.
2: Valószínű.
1: Van mind dolgozni. De akkor menjünk is tovább, például egyébként a Bródi napon is politikai jellegű üzeneteket is megfogalmaztak fellépők. Flóor Tomi például azt mondta, hogy legyünk minden kormánnyal szemben kritikusak, és tegyünk róla, hogy soha többet ne történjen meg az, ami az elmúlt 16 évben történt. Bródi Jánosnak is volt egy olyan megjegyzése, hogy azt hiszem, közös az örömünk, túléltük az elmúlt 16 évet. Hogy látjátok, az ilyen jellegű rendezvényeken mennyire férnek bele ezek a bizonyos közéleti politikai üzenetek? Mennyire jó, hogyha ezeket a művészek, előadó művészek beleiktatják a mondandójukba? Nincs ezzel probléma.
2: Kár, szerintem kár ezekért. Tehát én azt gondolnám, hogy mondjuk Nagy Ferót, meg Pataki Attilát is szeretik nem jobboldali érzelmű emberek, Bródi Jánost is szeretik, nem fideszellenes érzelmű emberek, vagy nem baloldali érzelmű emberek, lásd még, hello, én, tehát én mindig megvédtem a sajátjaimmal szemben Bródi Jánost, hogy én a művészetét nagyon nagyra tartom, és mindig védeni fogom azt, amit ő az Illéssel, a fonográfal, az István a királlyal, a szövegeivel, a dalaival, az egyszálgitárjaival megvalósított a magyar zenekultúrában. Tehát most ezért megosztani a saját közönségedet is nem tudom, hogy mennyire jó, és akkor itt valóban a jobb oldali művészekre, zenészekre is ezt el lehet mondani. Tehát vannak, akiknek mondjuk tudjuk a hova tartozását, de mondjuk annyira nem pakolják ki a nyilvánosságban. Vannak, akikről nem tudjuk egyáltalán. Tehát például én Charlie-ról nem tudom, nagy rajongója vagyok, és az elmúlt 36 év nagy szégyenének tartom, hogy nem kapott Kossuth díjat egyik kormányzattól sem. Bár lehet, hogy pont ezért nem kapott, mert mondjuk Lovasi András early 40-esen megkapta a Bajnai Gordontól, Ákos early 40-esen megkapta az Orbán Viktortól, én mindkettőt nagyon szeretem, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben a korban kellett volna megkapniuk, de hát nyilvánvalóan kurzuszenészként megkaphatták.
1: Nem?
0: Nem tudom, megmondom, én nem vagyok otthon így a magyar könnyűzenei világban.
1: Egyáltalán
0: nem? Hallgatok magyar zenéket, főleg a régebbi magyar zenéket.
2: Akkor Bródi megvan.
0: Persze, nyilván tudom, kik ezek az emberek, félreértés ne esik, pontosan tudom, kik ezek az emberek, de hogy azt megítéljem, hogy kinek el Kossuth díj és kinek nem, azt nem venném magamra ezt a feladatot. De válaszolva a kérdésedre, én szerintem minden művész el tudja dönteni saját magának, hogy megfogalmaz-e politikai véleményt vagy sem. Én személy szerint mindig tiszteltem az olyan embereket, függetlenül attól, hogy milyen közéleti személy, legyen az előadó művész, legyen az festőművész, vagy legyen bármilyen más művész, vagy közéleti

0: személy. Én mindig tiszteltem azokat az embereket, akik elmondják a nézőiknek a saját véleményüket, és kiállnak a saját ideológiájuk és a világnézetük mellett. Szerintem ez...
1: Még hogyha
0: szerintem
1: politikai vetülete szerintem van, igen, akkor
0: szerintem
1: is igen.
0: Szerintem
1: mondod.
0: Szerintem összességében jobb hely lenne a világ, hogyha mindenki transzparens lenne, és mindenki kiállna a saját ideológiája mellett.
1: Ezt most zárjuk le, mert még gyorsan a maradék pár percünkben még egy újabb témát behozok, ami nekem szívügyen, megmondom őszintén. Lányi Marietta államtitkár szakmai javaslat csomagot juttatott el az általános iskolai igazgatókhoz. Itt arról van szó, hogy egy 14 pontban megfogalmazták, hogy mit javasolnak alsósok körében. A lényeg, hogy kevesebb stressz, több élmény, jobb iskola, rugalmas tanulás, szervezés valósuljon meg az alsós osztályokban, évfolyamokban. Például mire kell gondolni? 35 perces tanítási órák, ráhangoló idősáv bevezetése, beszélgetőkörökkel, mesehallgatással, közös olvasással, hosszabb udvari szünetek, havi tematikus napok beiktatása, illetve például ugye a testnevelésben a közösség és élmény mozgás kapjon nagyobb hangsúlyt. Most csak egy pár pontot kiemeltem a 14 pontból, talán ezek voltak a legnépszerűbbek. A szakmai szervezetek részéről én úgy látom, hogy alapvetően pozitív a fogadtatás, így a javaslatokra nézve, nem kötelező érvényűek ezek, hanem minden iskola fontolja meg, hogy ezekből mit tud beépíteni már szeptembertől kezdve. Mi a véleményetek? Jó irány ez?
0: Nekem alapvetően tetszik. Szerintem jó irány. Nyilván nem vagyok oktatás szakértő, ezért meg kell nézni nyilván azokat a jó példákat, amik mondjuk működnek olyan oktatási rendszerekben, amik mondjuk világhírűek, mint például a finn oktatási rendszer. De nekem első hangzásra ez nagyon szimpatikus, és azt gondolnám, hogy sokkal szívesebben, sokkal jobban örülnék annak, hogyha egy olyan iskolába járna a gyerekem, ahol ilyen jellegű oktatás van.
2: Uh-huh. Szerintem nem árt, ha van egy kis távolodás a konokporoszos beidegződésektől, de figyelni kell a balanszra, meg arra, hogy mondjuk a lótúloldalára se, tehát a skandináv rendszertől való óriási hasraesésre se jusson el a konklúzió, szerintem.
1: Nyilván a szakszervezeteknél az a kifogás merült föl, hogy ezek szépek, jól hangzanak, ezek az ötletek, de hát azért a kivitelezésük nem olyan egyszerű, mert azért itt beszélni kéne a pedagógus hiányról, ha plusz feladatokat kapnak, már pedig itt azért, ahogy én is leveszem, itt azért plusz energiákat, kreativitást a tanárok részéről is bele kell ülni ahhoz, hogy ezeket meg tudják valósítani. Ehhez azért honorálni is kéne őket még inkább, tehát hogy azért nem olyan egyszerű ezeket a szép és jól hangzó ötleteket megvalósítani.
2: Meg a pedagógus szervezetekkel érdemes egyeztetni erről.
1: Igen. Na hát akkor le is járt a műsoridőnk, úgyhogy ebből most sajnos csak ennyi jutott. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
1: Búcsúzunk a hallgatóktól, nézőktől, mindenkinek további szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, és onnan idézünk fel híreket és eseményeket. Ezúttal 2026. január 12-ig megyünk vissza az időben. Január 12-én a londoni közlekedési vállalat bejelentette, hogy 10 bérelhető kerékpárt olyan nőkről nevez el, akik sportolásra ösztönöztek többeket. Londoniak és turisták is javasolhattak neveket, amelyek később rákerültek a kölcsönözhető biciklikre. És szintén 2026. január 12-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon vendége Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 Kft. Ügyvezetője volt, és arról beszélgettek, hogy miért érdemes kerékpározni a keszthelyi régióban.
2: Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője a vonalban. Szervusz Péter!
3: Szervusz, jó napot kívánok!
2: És hát Balaton környékén bringázunk a következőkben. Ami ugye egyfelől egy óriási kihívás, ha valaki komolyan veszi ezt és megteszi a kört, sőt már van egy új, egy 400 kilométeres balatoni kör is, bár a korábbi sem volt kevés, de nem feltétlenül kell nekünk megtenni rögtön egy igazi balatonkört, lehet csak egy jó ízűt is biciklizni arra felé.
3: Így van, 10 megkérdezett magyarból, 9-nek arról a szókapcsolatról, hogy bringázás és Balaton, maga a Balaton kerülés jut eszébe.
2: Hát igen.
3: És hogyha megkérdezed őket, hogy mikor bicikliznél legszívesebben a Balatonnál, rögtön azt a választ kapod, hogy de hát én annyit nem bírok tekerni. Miközben meg se kérdezted, hogy mennyit, rögtön a bringa körre gondolnak, ami 206 kilométer. De hát ahogy mondtad, egyáltalán nem muszáj ezzel kezdeni. A Balaton környezetében kb. 25 kilométeres sáv van a tópart körül, 1000 kilométernyi jól kerékpározható útvonal van kijelölve, kitáblázva, és ezen a minden pontjáról minden pontjára bejárható vagy elérhető hálózatban 5, 10, 15, 20, 25 kilométeres ajánlott túrák is vannak. Tehát lehet csinálni olyat, hogy valaki mondjuk Keszthelyről elbiciklizik mondjuk Badacsonyig, és vissza, akár nem ugyanazon az úton, vagy mondjuk ha ahhoz van kedve valakinek, hogy Fonyódról átmenjen hajóval Badacsonyba, és megkerülje a nyugati medence nyugati végét, akkor ez egy biciklizés tekintetében ez egy 35 kilométeres út lesz, egy jó hajókázással kombinálva, tehát egyáltalán nem kell itt megijedni ettől.
2: Nem beszélve arról, hogy ez lehet egy egész napos program, tehát itt nem versenyezni kell az idővel, hanem persze, kényelmesen bringázni, megállni, hogyha meg akarjuk nézni a tájat, hogyha nyár van, lemenni, fürdeni a tópartra, tehát hogy itt nincs semmi, ami kötelező, és ami a teljesítményt írja elő számunkra.
3: Egyrészt, így van, ahogy mondod, másrészt a települések, a turisztikai szolgáltatók, a látványosságok, a büfék, az éttermek, azok olyan közel vannak egymáshoz, hála Istennek olyan sűrű a Balaton település hálózata, hogy bárki könnyedén eldöntheti, hogy mikor esik jól, mennyi tekerés után esik jól megállni, megpihenni, tartani egy kis pihenőt, vagy megnézni valamit, mondjuk egy folliarborétumot, ha itt a nyugati medencébe vagyunk, vagy egy kápolnapusztai bivajrezervátumot, jobbnál jobb pihenőhelyek, megállóhelyek, látnivalók vannak.
2: Az elektromos kerékpározás mennyire kezd el terjedni? Mert azt látom, hogy hirdetve sokfelé van már ki különböző táblákon keresztül, hogy mennyiféle lehetőség van erre is, de hát megyünk, használjuk az elektromos kerékpárt?
3: Erre pontos adatot tudok mondani. 2023-ban körülbelül 12 ezer e-bike-ot kölcsönöztünk ki egy év alatt, tehát január 1-től december 31-ig. Ugyanez a szám 2025-ben, tehát kettő év elteltével közel a duplája. Tehát rendkívül népszerű, és egyre népszerűbb az e-bike. Egyre többen jönnek rá, hogy az e-bike az nem egy ilyen ciki bringás verzió, hanem az
2: a lusta ember biciklije.
3: Ja, hanem inkább a picit idősebb, a picit esetleg túlsúlyos, vagy a térdfájdalmakkal küszködő embereknek egy lehetőség arra, hogy ők is ugyanúgy élvezhessék a kerékpározást, mint bárki más. Illetve a varázsa az e-bike-nak igazából az, hogyha elindul egy csapat, mondjuk egy család vagy egy baráti társaság, amiben különböző életkorú és különböző edzettségű emberek vannak, ez a csapat remekül tud együtt haladni, annak köszönhetően, hogy ki másképpen használja az elektromos sársegítést, és akkor nincs az, hogy valakik állandóan előre sietnek, állandóan várni kell a lemaradókra, azok emiatt szégyenkeznek, hanem egy jó élmény az egész.
2: Hát meg ráadásul ez beállítás kérdése, tehát az elektromos biciklivel is lehet nagyon keményen bringázni, úgyhogy gyakorlatilag alig használjuk a rásegítést, viszont annak sokkal nagyobb a súlya, mint egy könnyebb bringának.
3: Ez így van, egy elektromos mountain bike az olyan 27 kiló körülbelül, amíg egy hagyományos az 12-13. Tehát valójában, ha nem kapcsolod be az elektromos rásegítést egy e-bike-on, akkor sokkal keményebben dolgozol, mint egy hagyományos kerékpár.
2: Jó, de akkor meg minek van e-bike a feneked alatt?
3: Azért, hogy amikor jön az emelkedő, akkor rátegyed az ekkora a sportot, és ha az az emelkedő nagyon meredek, akkor a turbót, és fölérél, mondjuk egy kapolcs vigánt tetent szerpentin tudok erre javasolni, kipróbálni, és amikor fölérsz a tetejére, akkor nem levegőért kapkodsz, meg kidagadt nyakerekkel fulladozol, hanem egy kellemes jó élmény után.
2: És mégiscsak megvan az élmény, ugye, hogy na ugye, feljutottam.
3: Így van.
2: Hát jó, persze. Feltoltak, hát, persze, de hát na.
3: Van ennek sportértéke is, bár ezt akik nem ismerik, azok nem tudják. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy aki kipróbálja az e-bike-ot, az beleszeret.
2: És ráadásul van már gyerekméretű is, ami azért fontos, pont amit mondtál az előbb, hogy a család elindul, apának, anyának ott van az e-bike a feneke alatt, na de a gyerek meg megszakad a tekerésbe, hát már nem kell.
3: Vannak 24-es és 26-os kerékméretű e-bike-ok is, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy 110-120 centi magas gyereknek már tudunk elektromos e-bike-ot adni, és élvezik is a gyerekek.
2: Ha az ember elindul egy kerékpártúrára, akkor vannak persze alapkérdések a vízvételezési lehetőségtől kezdve egészen addig, hogy mi történik velem, hogyha defektem van, és hány tucat kilométer múlva találok egy szerelőt, hogyha bármi baja van a biciklinek. Ez mennyire szervezett a Balatonnál ma már?
3: Egyrészt a balatoni bringakörön és a balatoni az előbb említett bringaút hálózaton több száz kerékpáros szolgáltató érhető el. Másrészt azért azt is tudni kell, hogy a jobb minőségű kölcsönzők úgy adják bérbe a kerékpárokat, hogy a biciklin egy matricán van egy telefonszám, és bárhol bármilyen probléma ér, azt a telefonszámot fölhívod, körülbelül fél óra, 40 percen belül ott lesz a segítség, vagy cserekerékpárral, vagy defektjavítással, rosszabb esetben betegszállítással.
2: Gyakran érzitek már azt, hogy bár lenne kerékpár otthon, de nem rakták fel a vonatra a túrázók, hanem inkább arra számítanak, hogy majd bérelni tudnak valahol, és inkább maradjon otthon az a bringa?
3: Igen, egyre többen, egyre többször az emberek úgy döntenek, hogy nem küzdenek a vonaton a biciklivel, még csak a kocsi tetejére sem szerelik föl, hanem úgy érkeznek, hogy számítanak rá, adott esetben ugyanúgy, ahogy szállást előre foglalnak napokkal vagy hetekkel előre az online rendszerben.
2: Vannak jó hétvégék, amikor olyan 21 néhány fok van, kellemes idő van, és hát gyakorlatilag a kerékpárutakon lépni nem lehet, vagy tekerni nem lehet, hogy stílusosabbak legyünk, annyian vagyunk. Kinőttük igazából az alapkört, tehát azt a Balaton körüli pályát?
3: Szerintem két tekintetben is. Az egyik az az, hogy ahogy mondtad, sokan vannak rajta, és nagyon sok szakaszon nem elég széles ahhoz, hogy egymással szemben nagyon sokan elmenjenek. A másik az, hogy a Balaton ez egy olyan hely, ahova nagyon nagy arányban visszatérnek a vendégek, és bizony, aki már 5-6-szor kerüli körbe a Balatont, az megunja. Na ezeknek a bringásoknak ajánljuk az összes többit, amit te is említettél, a 400 kilométeres kalandkört, vagy annak bármelyik szakaszát.
2: Na jó, de hát az már tényleg nagyon durva.
3: Nem, gravellel, vagy montival, vagy elmontival teljesíthető, és nem kell egyszerre nyomni a 400 kilométert, azt is meg lehet csinálni, ha jól emlékszem, 12 szakaszból áll az egész. Meg hát ott vannak a rövidebb túrák, ezeket egyébként a BB365 weboldalán úgy csoportosítjuk, hogy táv, útburkolat és nehézségi szint alapján lehet közöttük keresgélni.
2: Még egy kérdés, mert nekem magamnak is van olyan ismerősöm, aki nem egyszer tette már meg a kört, úgyhogy több napot eltölt és próbál előre szervezni magának szállást, és aztán panaszkodik rá, hogy túlmentünk, nem jutottunk el oda, tehát, hogy amit elképzelt, az általában nem pont úgy van, mint ahogy látszott a térképen vagy a szállásfoglalásnál. Mennyire rugalmas ez ma a Balaton körül, illetve mennyire építenek arra a vendéglátók és a szállodák akár, vagy a panziók, hogy majd jönnek a bringások?
3: Egyre inkább, és nagyon várják a bringás turistákat, főképpen a főszezonon, a nyári főszezonon kívül. A tavaszi és az őszi szezont egyértelműen a bringás turizmus pörgeti a Balatonnál, és a szállásadók meg a vendéglátóiak ezt tudják, és egyre többen igyekeznek is megérteni, megismerni a biciklis vendégeknek az igényeit, és azt magas szinten kiszolgálni. Kerékpártárolás, töltési lehetőség, ingyenes ivóvízvételi lehetőség. Az én elmúlt 15 éves tapasztalatom alapján én nem találkoztam olyan vendéglátóhelyel, ahova bárhol, bármikor véletlenszerűen beesve ne engedték volna meg, hogy a mosdóban feltöltsük a kulacsunkat, vagy valami hasonló. Tehát szerintem a vendégfogadás feltételei egyre javulnak, és a szolgáltatók nagyon-nagyon jól látják, hogy a bringás vendéget érdemes jól kiszolgálni.
2: Tessék szíveskedni ezzel is számolni, mint lehetőséggel, mint nyári, vagy akár tavaszi úti tippel. A Balaton körül egy jó kerékpártúra. Prinzinger Péter, köszönöm szépen, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjét hallották.
3: Szeretettel várunk mindenkit a Balatonnál.
2: Köszönjük. Jövünk egy hét múlva mi is a vendégváróval, újabb célpontokat, újabb ötleteket kívánunk adni önöknek. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra. Látok egy kutat.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és maradunk 2026. január 12-én. Ezen a napon Indonéziában a heves esőzések után villámárvizek sújtottak több régiót, 14 ember meghalt. A vízházakat döntött össze, és hidakat rongált meg. És szintén 2026. január 12-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Bodor Johanna, a Magyar Színházi Társaság elnöke, táncművész-koreográf, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt, és a Független Művészeti Díjbizottságról beszélgettek.
2: A Magyar Színházi Társaság elnöke Bodor Johanna, aki táncművész, koreográfus, ilyen formán a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és az ember mondaná, hogy egy ilyen szerepet, ha elvállal, mint a Magyar Színházi Társaság elnöki pozíciója, akkor nyilván tele van reményekkel, illúziókkal, hittel abban, hogy lehet valami változtatni. Johanna a vonalban. Szervusz!
3: Szervusz, Egon, és üdvözlöm a hallgatókat szeretettel. Örülök, hogy erről beszélünk. A Magyar Színházi Társaság elnöki pozícióját azért vállaltam el, mert többen megkértek rá, hogy pályázzak erre, és a programjaink között ez a téma is benne volt, amiről majd tárgyalunk. De hát azt mindenképpen el kell mondanom, hogy igen, tehát amit te mondtál, hogy hajlandó vagyok hinni és remélni, az azért valami makacsul hiszek a párbeszédben, makacsul hiszek abban, hogy ennek a szakmának az összes ágazatával létjogosultsága van a 21. században.
2: Abszolút, és ugye amivel most belevágtok, az pont az a lelki hiány, amitől az ember azt gondolja minden egyes állami kitüntetés osztásnál, hogy valahogy nincsenek rendjén a folyamatok, és ez nem is feltétlenül minden esetben a díjazott személyéről, vagy a díj odaítélésének a mikéntjéről szól, hanem annak a szűk mesgyéről, ahogyan ezt odaítélik. És ettől még születhet jó döntés, de ezt ki kell tágítani valóban. Itt a szakma szava kellene, hogy döntsön, és szinte soha nem a politika.
3: Ez így van, és ez a folyamat is, ez a feladat is, amit most csodálatos megkérdőjelezhetetlen művészek elvállaltak a Magyar Színházi Társaság felkérésére. Természetesen ez semmi ellen nem szól, hanem éppen hogy fordítva, tehát a szakma értékeinek a megőrzéséről szól, és arról, hogyha ennyi elhivatott ember és tehetséges ember dolgozik ebben az országban, és a sorsát erre a művészeti vagy bármelyik művészeti ágra áldozza, akkor nem maradhat el a professzionális elismerés.
2: Küldtetek egy névsort, egy javaslatsort arra nézve, hogy kiket kellene, kik méltók arra, hogy díjat kapjanak az államtól. Ugye itt a legkülönfélébb díjakról lehet szó, de most induljunk ki csak mondjuk a Kossuth díjakból. Ti magatok is Kossuth díjasokat gyűjtöttetek össze, akik a javaslatokat megteszik. Kérték ezt a listát tőletek, vagy teljesen önszorgalmulag elküldtétek?
3: A Magyar Színházi Társaságnak az egyik szabálya az, ugye ez érdekvédelmi és szakmai szervezet, az egyik feladata az, hogy az összes színháznak a nominálását begyűjtse. Most azokról a színházakról beszélek, és szakmai szervezetekről, mert ugye nálunk van a díszlettervezőknek a szervezete, a báb színészeknek a szervezete, a báb színházaknak a szervezete, ami egyben van, a dramaturgoké. Tehát ezek a szervezetek beküldik a javaslataikat, ők a tagjaink. Tehát mi nem erre koncentrálunk, hogy főleg a tagjaink, hiszen őket védjük, az ő érdekeiket, kérdéseiket, kéréseiket képviseljük. Megérkezik egy hatalmas lista, egy hosszú névsor, és e fölé, ezek fölé a papírok és nevek és illusztris nevek fölé hajol a 12 plusz 6 darab másik csodálatos Kossuth díjas művész, és ezen dolgoznak majdnem egy hónapig, ameddig kialakul a végső lista, mert persze ez mindig nagyon nehéz eldönteni. Tehát ez egy komoly szabályrendszer, komoly munka, felelősségteljes, szakmai feladat, nemes feladat.
2: Hogy kiket javasoltatok, az nyilván titok.
3: Igen.
2: Sok szempontból.
3: Igen, az, Egon, mert, hogy neked sem mondom el.
2: Nem, persze, nem is azért, hanem mert ennek így kell lennie, mert egyrészt lesz, aki megkapja, és azt ne ti hirdessétek, és lesz, aki nem kapja meg, az meg végképp ne ti hirdessétek, mert az neki még rosszul is fog esni.
3: Igen, erről kiféle módon szoktak reagálni a művészek. Egyrészt örülnek, hogyha felkerül a nevük az elismertek listájára, másrészt szomorúak azért, mert nem kapják meg. Harmadrészt mi vagyunk szomorúak, mert ugye mindig sokkal több nevet tudnánk felírni, és mindig azért fáj a szívünk, hogy nem, tehát tényleg nem lehet végtelen a lista. De ez azt is jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges odaadó művész van, akik megérdemlik azt, hogy felnézzünk rájuk, és hova tovább, az is nagyon fontos, hogy a fiatal generáció lássa azt, hogy megéri befektetni munkát a szakmájukba és a hivatásukba, mert egyszer csak eljön az a pillanat, amikor konszenzus születik arról, hogy igen, köszönjük, hogy ezt a munkát végigcsináltad.
2: Büszkén mondom, mert ehhez van közöm, hogy a te egyik díjad, ami a Halhatatlanok Társulatának örökös tagsága, az ugyanezt valami hasonló gondolatot képvisel. És igen, látjuk azt minden évben, hogy ez mennyire nagyon fontos azoknak a művészeknek, akik ilyen módon érintve lesznek. Igen. Na most, itt nektek mi a visszajelzés? Tehát elkülditek a minisztériumnak, megkapták, és aztán...
3: Nem tudom pontosan, hogy mi történik ez a... Hát persze tudjuk, hogy ezeket a listákat nyilván begyűjtik, és ugyanúgy ott is egy bizottság a papírok és a nevek fölé hajolva eldöntik, hogy mi a végső lista, és hogyan alakul ki a végső népsor az összes állami díj kapcsán. Én most erről nem tudok többet, mint azt, hogy elküldtük. Természetesen a szabályoknak megfelelően itt azért fontos, hogy... tudni kell adatokat, hát ennek van egy rendszere, amit nyilván tiszteletben tartom, és van egy határideje, amit tiszteletben kellett tartani, ezek abszolút időben eljutottak a megfelelő szervekhez.
2: Aztán majd elmondjátok legfeljebb utóbb, hogy mennyire vették azt figyelembe, milyen arányban vették figyelembe a 12 Kossuth díjas művész javaslatát, akik azért nyilván látnak a pályán.
3: Abszolút, hát a Magyar Színházi Társaság évek óta publikálja azokat a neveket, akiket az évek során ajánlottak ezekre a díjakra, és most ugye ebben a helyzetben azzal tudjuk hangsúlyosabbá tenni ezt az eseményt, hogy megkérdőjelezhetetlen művészek döntöttek a nevek fölött, az ő értékelésük és az ő gondolatuk erről a szakmáról és a díjakról tükröződik majd a névsorban is.
2: Úgy legyen, hogy az eredményhirdetés után is tükröződjön mindez. Jó, Anna, te viszont dolgozol most is, és egy próbáról jöttél ki, és hogyha már színházról beszélünk, és színházi ember vagy, akkor én nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy mit próbáltok, és mi lesz annak az eredménye.
3: A Cikurát csapatnak az István a király előadását fogjuk bemutatni az Arénában most 18-án. Ezt az előadást Székely Kriszta rendezte, ezt az előadást az Operett Színházban mutattuk be 2018-ban, most ez az előadás kijött abból a színházból, és bevisszük az Arénába, és országos turnéra indul el. Fantasztikus a csapat, tényleg. Szoktunk használni ilyen nagy szavakat, de az, hogy az ember itt ül a próbán, és futkározik a hideg a hátán, azért az jelenthet valamit, amikor én mondjuk legalább, nem tudom, 300 órát eltöltöttem ezzel a feladattal.
2: Hát meg ugye ráadásul két előadás is lesz, ha jól sejtem, tehát a közönség ugyanerre a libabőr érzésre számít, viszont...
3: Szeretjük.
2: Az jutott eszembe, hogy igen, te az Operett Színházban ezzel már dolgoztál, és az életedben sem először, vagy másodszor jön az István a király. Jut még a zenét hallgatva, a mozgásokat látva új ötlet az ember eszébe ennyi idő után, ennyi István a király élmény után?
3: Abszolút, tehát a 2018-as saját koreográfiáimnak egy bizonyos részét most megváltoztattam és frissítettem, hiszen eltelt már nagyon sok év, most már 7 év eltelt, más a dinamika, mások a hangsúlyok, frissíteni kell saját magunkat, ki kell jönni a komfortzónából, nagyon egyszerű eltelt, más a dinamika, mások a hangsúlyok, frissíteni kell saját

0: Száz keret.
1: Így van.
0: Hát látványosabb is lesz nyilván. Pedig abszolút. Egyébként az egy remek előadás, az egyik legjobb István a király volt, amit láttam, amit az operetben csináltatok. Úgyhogy akkor, aki ott lesz,
1: annak... Egy mondatot mondhatok, szabad?
0: Hát na-na.
1: A nem tudom, hanyadik előadás után 2018-ban megtisztelt minket azzal Novák Ferenc Tata, Isten nyugosztalja, meghívtam, és megnézte az előadásunkat, és utána 40 percen keresztül tudtunk beszélgetni arról az előadásról, amit ő látott tőlünk, és komoly elemzéseket hallgathattunk meg tőle, és az a helyzet, hogy az egyik legnagyobb büszkeséget, hogy megdicsért bennünket, és ez egy nagyon jó örökség tőle.
0: De jó, hogy mondtad.
1: Igen.
0: Nemrég vesztettük el Novák Tatát. Így van. Johanna, köszönöm szépen. Egyrészt a beszámolót a Magyar Színházi Társaság elnökségének döntéséről, már a tekintetben a 12 Kossuth Díjas művészt felkérve egy független művészeti díjbizottságot hoz létre, és hát azt is, hogy meséltél az István a király premiérről. Jó szórakozást azoknak, akik ott lesznek.
1: Köszönöm szépen, és az fontos, hogy a táncművészeti operai zenetagozathoz a Kossuth Díjas művészek, akiket mi megkértünk, ők is társakat kértek, akikkel tanácskoztak. Tehát ezekben a kategóriákban még kategóriánként két Kossuth Díjas művész csatlakozott. Ez olvasható természetesen a nyilatkozatunkban, és innen is nagyon szépen köszönjük nekik az áldozatos komoly munkát.
0: Én meg neked a beszélgetést.
1: Én meg azt is köszönöm. Köszönöm az érdeklődést. Köszönjük szépen, hogy figyeltek ránk.
0: Bodor Johanna, köszönöm.
1: Minden jót!
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Spirit FM-en, a turisztikai magazint hallják, a vendégvárót, és hát a Tisza környékére látogatunk a mai napon. Méghozzá azt a környéket járjuk körbe, aminek a középpontja mondjuk Tiszaújváros, és ehhez képest van ott csomó látnivaló a környéken is. Itt van rögtön például az Andrássy kastély, ami egy egészen furcsa kastély annak tudatában, hogy voltak éppen, amikor a kastélyok kezdtek kimenni a divatból, ne ez akkor épült a 19. század végén, talán a 20. század legelején, de erről sokkal többet tud Basis Beatrix művészettörténész, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Rögtön egy kicsit tagadom is, ami elhangzott, mert azért az korán sem igaz, hogy a 19. században már nem építettek kastélyokat, nagyon sokat építettek.
1: És na de ez a legvégén épült, ugye?
2: Hát, ahogy vesszük, mi a legvége, igen, 1886 és 1890 között épült, de ekkor is nagyon-nagyon sok kastély épült. Ezek persze már másmilyenek, mint a korábbiak, de mint ahogy ezt Tiszadobon is láthatjuk, de azért kastélyok. Sőt.
1: Sőt, igen, de az, hogy más, az például az építészeti különbségeken kívül a komfortbeli különbségeken is megragadható?
2: Persze, természetesen. Hát teljesen nyilvánvalóan sokkal nagyobb volt a komfort, sokkal több új felfedezés eredményét használták ezekben a századvégi kastélyokban, ahogy Tiszadobon is, tehát például a légfűtést, szóval meg telefon például a Betlérben, az Andrássyak különösen szerették ezeket az újdonságokat.
1: A kütyüket, ahogy azt ma mondanánk, igaz?
2: Hát ma, igen.
1: Viszont van egy különlegesség ennek a kastélynak, ami nem bent van, hanem kint, és ami hát egészen lenyűgöző, az angol parkja.
2: Igen, ez kétségtelen, de azért ezt kevéssé nevezném angol parknak, inkább tájképi kertnek nevezném, és különösen nagyon izgalmas része ennek a tájképi kertnek az a hímzéses parter, amit sajnos még mindig, hála a netnek, ahol ez az ostobaság terjed, még mindig labirintusnak neveznek. Hát ez minden csak nem labirintus. Tudni, még annak idején, amikor Andrássy Gyula az emigrációban Angliában járt, akkor ott látta annak a William Nestlé-nek a parter terveit, ugye ez egy ilyen virágos kert lényegében, amelyek aztán őt megihlették, hogy Tiszadobon is hasonló legyen. Ennek a kivitelezése már a fiaira hárult, mert ugye ő 90-ben meghalt, és ez a hímzéses parter tulajdonképpen a barokk partereknek, nagyon hasonló partereknek a típusát idézi vissza, és ennek lett egy nagy divatja a 19. században, és elsősorban Angliában, onnan terjedt el szerte Európában, hogy úgy nézzen ki ez a díszkert, mintha egy nagy hímzett terítőt látnánk föntről, ugye már a kisebb magasságból is, pláne a harmadik szintről, és nagyon alacsonyra vágott buxus sövényt alkalmaztak, és a sövénynek a mintázataiba pedig különböző anyagokat raktak, amik most nincsenek, színes homokot, összetört kavicsokat, összetört tükördarabokat, egynyári virágokat, tehát az egészből egy ilyen fantasztikusan látványos, különleges hímzéses parter jött létre, és ez volt az első Magyarországon, nem túl sokan belőle, még Ikervárot van, Batthyány kastélyban, de nagyon nem találunk máshol Magyarországon.
1: Mennyire eredeti, amit ott látunk, és mennyire utántelepített? Tehát, hogy mennyire az történik, hogy az eredeti gondolatot a késői utódok gondozzák?
2: Teljesen eredeti, még a 20-as évekből is vannak fotóink, ahol ugyanúgy néz ki, mint amikor ültették, de hát nyilvánvaló, hogy csak a buxus sövény tud eredeti lenni, mert pont a lényeget, tehát a sövény közeibe ültetett virágokat és különféle anyagokat, azt már nem valósítottuk meg, de így is nagyon nehéz volt, mert ez az eredeti sövény, buxus, a buxus nagyon kényes, ezt saját tapasztalatból is tudom, és ahogy elkezdődött a nyírása, rögtön elkezdett a pusztulása is, tehát nagyon-nagyon óvatosan kellett vele bánni, és azért inkább hát hagyják megnőni, ami természetesen nem az eredeti látványt adja vissza, és ezért gondolják az emberek labirintusnak, ami persze, amihez természetesen semmi köze.
1: Andrássy Gyulával kapcsolatban, és nem tudom, hogy ez, ha a várban járunk, várban, kastélyban járunk, akkor mennyire derül majd ki számunkra, azért rengeteg történet van. Egyrészt holtában szerették volna látni őt a császáriak, így aztán távollétében is felakasztották, inkább csak, hogy ne legyen felakasztva. Addigra ő már emigrációban volt a forradalom után. Majd aztán 67-ben meg miniszterként tér vissza a kiegyezést követően. A kettő között rengeteg minden történik. Nyilván nekünk most már az az izgalmasabb, ami aztán itthon Magyarországon lett vele.
2: Persze. Hát az nagyon nagy dolog volt, hogy ő lett a második független felelős magyar minisztérium feje, tehát miniszterelnökünk, és természetesen az is elég sajátos, hogy ezután a jelképes Ines Figye történt fölakasztás után, ugye mégis ő ráesett a választás, és aztán az is, ahogy tulajdonképpen európai, vagy akár világhírűnek is nevezhető politikussá növekedett, aki ugye a későbbi európai eseményeknek az egyik fő irányítója volt, mint a monarchia külügyminisztere. Tehát nagyon fontos alakja ő a 19. századi történelemnek, politika történetnek, de ez nem volt szokatlan az Andrássyak esetében, akik végig lényegében a Magyarországon történő letelepedésük óta folyamatosan a magyar történelem élvonalában voltak.
1: A Sziszi legendából mi lehet igaz? Ön hogy látja, tanulmányozva Andrássyt?
2: Semmi nem igaz, természetesen. Az egész nonsens úgy, ahogy van. Idézném azt, hogy egyetlen egy alkalommal maradtak kettesben együtt Erzsébet királynéval, akit nem szeretek Sziszinek nevezni. Tudnélik, ilyen módon csak a férje nevezhette, tehát milyen jogon nevezzük mi őt ennek. Természetesen nyilván a bulvár médiának ez egy jó leső dolog.
1: De hát már 100 éve, pedig akkor még igazán nem is volt bulvár média.
2: Nem, őt nem nevezték így. Nem.
1: Na akkor mióta nevezzük Sziszit Sziszinek, aki ugye Erzsébet királyné?
2: Így van. Mióta? Az elmúlt évtizedekben. Pontosan a bulvár média életbelépésére.
1: Hát ugye az osztrákok még filmet is szenteltek neki ezzel a címmel, hát igen, az is már az 50-es években készült.
2: Igen, úgy, hát az mondom, is 70 hogy az éves. Hát igen, lényegében nem tettek jót ezzel természetesen, de hát úgy, ami eleve, ha film készül valakire, akkor már rögtön az egyfajta, hát mint ahogy ez a film is, hát a hitelességhez azért nem túl sok közel.
1: Egy idealizált kép volt az. Na de azt mondja, hogy ebből az Andrássy Sziszi-féle kapcsolatból egy hang nem igaz.
2: Egy hang nem igaz, illetve természetesen nagyon közeli kapcsolatban voltak olyan értelemben, hogy barátuk voltak, ugye így is nevezték egymást, és nagyon fontos támogatói is voltak egymásnak, kommunikáltak rendszeresen levelezés formájában egymással, de ezen túl bármit is elképzelni teljesen fölösleges, mert nem volt, ahogy elkezdtem mondani, ezen a bizonyos gödöllői királyi váróba tartó néhány perces úton, amikor fölvette a hintójába Andrássy Gyula Erzsébet királynét, ekkor voltak, mondom, néhány percig kettesben, különben soha.
1: Na, de akkor ezt most rendbe raktuk. Viszont a kastélyban mit látunk?
2: A kastélyban, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye én rendeztem a földszinti tereket. Nagyon-nagyon sokáig dolgoztunk vele, már 2010-től kezdve, és igyekeztünk beszerezni minél több olyan tárgyat, műtárgyat, amely bizonyíthatóan az Andrássy család tulajdonában volt. Mert hogy azt szerettük volna, hogy minél hitelesebb legyen a kép. Ennek persze voltak segítői is, például a Klösz-féle fotók, az album, ami az 1900-as világkiállításra készült, tartalmaz két olyan fényképet erről az Andrássy kastélyról, amelyben a nagy szalont láthatjuk, illetve Andrássy Gyula, az ifjabbik Andrássy Gyula dolgozó szobáját, tehát ezekhez forrás is volt. De egyébként volt nagyon, vagy létezik nagyon sok leírás, és mindenképpen az volt a szándék, hogy az eredeti állapothoz minél inkább hasonló és minél hitelesebb belső tereket hozzunk létre. Ez nagyon jó dolog, azóta is folyamatosan dolgozom ezen, és mindig találunk újabb és újabb műtárgyakat, részben a műkereskedelemben, részben pedig a közgyűjteményekben, mivel hogy hát a közgyűjteményekbe került egy sor olyan műtárgy 1930 után, amikor elárverezték a gyűjteményt, az Andrássy gyűjteményt, legalábbis a Tiszadobit, amelyről nagyon sok olyan eset is van, ahol az őrző gyűjtemények sem tudják, hogy ez Andrássy származású műtárgy. Úgyhogy ezeket láthatjuk, hát el kell menni megnézni, nyilván nem fogom most felsorolni a 500 műtárgyat, nagyon, nagyon értékes és különleges műtárgyak vannak, és mondom, úgy körülbelül a 65-70%-uk az Andrássyakhoz köthető, sőt, hát nagyon sok közülük eredetileg is ott volt a kastélyban, vagy adott esetben egy másik kastélyban, ami azért fogadható el hitelesnek, mert hogy állandóan vándoroltak a műtárgyak a kastélyok között, úgyhogy egyikről sem lehet egészen biztosan azt mondani, hogy ez most itt volt, az most itt volt, hanem bizony itt is volt, meg ott is volt.
1: És hát az utódok is letették azért a névjegyüket rendesen a magyar politikában, a magyar közéletben, egyikük diplomata lett, a másik követségi attasé, és hát ugye Andrássy Katinkáról se felejtkezünk el, akit aztán később Vörös grófnéként egy ilyen jelzőszerkezettel ismerve írtak bele a magyar történelembe.
2: Így van, hát az egész család minden tagja, és erről meg is emlékezünk természetesen a kastélyban, minden tagja valamilyen módon híressé vált, a nők ugyanúgy, mint a férfiak, és ezek nagyon izgalmas történetek, és nagyon jó, hogy aki a kastélyba látogat, akiket egyébként nagyon gyakran szoktunk vezetni is, és hát van egyébként is hivatalos tárlatvezetés, nagyon jó, hogy megismerkedhetnek a látogatók ezekkel a különleges személyiségekkel.
1: És az is jó, hogy önnel is megismerkedhettünk így, mert hihetetlen tudással mesélt nekünk erről. Basics Beatrix művészettörténészt hallották Tiszadob legszebb épületéről, meg valószínűleg a környék legszebb épületéről, az Andrássy kastélyról. Arra járnak, ne hagyják ki. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 19:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 19:30. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Maradunk a környéken, hát nem egészen ott, ahol az előbb jártunk az Andrássy kastélynál, de a Közép-Tisza vidéken, méghozzá Takta közben vár minket egy hát kedves nevű hely, méghozzá a Szamárháti látogatóközpont. Nyilván nem Szamárháton lehet csak oda menni, bár adná magát az elnevezésből. Bodnár Mihály a vendéglátónk, aki a látogatóközpont titkára. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, Bodnár Mihály vagyok, a Tiszatáj Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
2: Mit lehet tudni a Szamárháti Látogatóközpontról? Egyáltalán miért ez a neve?
3: Az a düllő, ahol ez elhelyezkedik, annak a neve Szamárhát. És a tanya, amihez kapcsolódik ez a látogatóközpont, ez egy régi uradalom helyén épült téjesztelep, ez a Szamárháti tanya.
2: Mit ismerünk meg, hogyha nem Szamárháton akár, de mégiscsak meglátogatjuk a központot? Gyakorlatilag ennek a tiszai vidéknek a természeti kincseivel várnak minket?
3: Hát az élmény olyan, mint a Szamárháton érkezne a vendég, mert a út utolsó 2 kilométer az üzemi belső út, és közalapítványként nem nagyon volt lehetőségünk az elmúlt 20 évben pályázatot benyújtani útjavításra, tehát ez marad ennyibe. Egyelőre, de bízunk benne, hogy fel lehet javítani. Egyébként maga az objektum áll egy látogatóközpontból, ami egyben a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet látogatóközpontjának is épült 1997-es FAR program keretében. és arról is veszik meg a maga a program, hogy az érintett önkormányzatok, tehát Tiszaújváros, Kesznyéten, Tiszadó, a Dási Kastély színhelye, illetve Tiszalúc önkormányzatával közösen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a Tiszatáj Közalapítvány építette a projekt keretében.
2: Szerintem...
3: Bocsánat, tehát a projekt volt közös.
2: Értem, igen, érthető volt. A kesznyéteni tájvédelmi körzet sem a legismertebbek egyike az országban. Nem tudom, ez mind múlik, de nyilván, hogyha ez egy tájvédelmi vidék, akkor igenis érdemes lenne megismernünk, hogy mit mutat nekünk. Önök mit tudnak ebből megmutatni egy egyszeri látogatónak?
3: Tehát a látogatóközpont egy tanösvénynek a kiinduló pontja is egyben. Tehát aki meglátogat bennünket, annak lehetősége van ott ismerkedni őshonos házi állatokkal, házi bivajokkal, magyar házi bivajokkal, szőkemarhával, és ha már szamárát, akkor szamaraink is vannak. Pont most van egy olyan fiatal csikó, ami egynapos korától kezdve olyan tévedésben, hogy ő kismacska, nem csikó, nem szamárcsikó.
2: Magyarázom, hogyha gyerekkel megyünk, boldogság lesz.
3: Hát simul, mondjuk most már rájött, hogy van foga, tehát már nem csak dörgölőzik, hanem időnként csipkedés, de borzasztó aranyos. Ebben a hőségben mondjuk nem mindig mutatkozik be, van, hogy behúzódik a istállójába, de a bivajok látványa, a gulya látványa, tehát maga ez a terület, Kesznyéteni tájvédelmi körzetről beszélünk, ami a Tisza szabályozás előtt, 1846 előtt, mert hogy Tiszadobnál indultak ebben az időpontban a Tisza szabályozás, ez a Holtobágyi pusztáknak a legészakabbi része volt, vagy a Holtobágyhoz köthető puszták legészakabbi része, és így az életmód, az a pásztorkodás, mai napig gulyások őrzik a szőkemarhákat, maga a gulya, ez egy látványosság, egy családoknak nagyon jó, a tanösvényen végig lehet sétálni, és nagyon sok természeti érték is van, persze a természeti értékek, azok mindig idényhez kötődőek. Tavasszal az orhideákkal indul a virágszőnyek, hogy úgy mondjam, utána a réti margarétával folytatódik nyár elején, nyár végén a kornistárnics, őszi kikericsmező, gyönyörű, igaz, hogy marra tartok, én nem annyira örülök neki, mert a levelem termése mérgező, és most például, ha valaki kijön, akkor a legszínpompásabb madarunkból még néhány, legszínpompásabb madaraink közül még néhány szalakótát láthat, mivel kiköltöttek, és ők hamar elvonulnak, és így gyülekeznek nagy, akár több százas csapatokban a másik színpompás madarunk, a gyógyalag.
2: Ez a fura időjárás, ami mostanában van, mennyire befolyásolja azt a tájat? Ugye ez egy vizes élőhely is egyúttal, nyilván a víznek nem tesz jót, hogy nincs csapadék, de van hőség. Az élővilág hogy reagál?
3: Bújik minden el, tehát messze nincs annyi olyan akkora élet, mint máskor. A vizes élő, tehát ez a tájvédelmi körzet védetté nyilvánításakor itt egy óriási gémtelep volt. Nagy kócsagokkal, sejemgémekkel, kis kócsagokkal, vörösgémekkel. Ez a gémtelep az aszályos évek során, illetve azért, hogy benőtt, nincs nyílt víz fölött, nincs hol táplálkozzanak, ez megszűnt. De ennek ellenére a környező, a takta közbe fészkelő gémek itt megjelentek táplálkozni, például a közel 50 hektáros kerektóba, de a kerektó csont száraz. Tehát nincs benne az a kanalas gém kócsaggyülekezés, ami más években tapasztalható. Ott mondom, most a legnagyobb látvány, mert egy mocsaras terület bögölje, bőven el van látva, azt szívesen fogyasztják a gyógyalagok, tehát mindig van mit nézni. Illetve ebben az időszakban még a fekete gólyák kedvelt vonulója is volt, amikor volt víz.
2: Hát igen, a víz az egy kulcskérdés lesz a jövőt tekintve is, de hát erről szól most annyi minden, ebben mélyebben ne menjünk bele. Viszont akkor a kérdésem az, hogyha arra járunk, mindenfajta bejelentés nélkül besétálunk, vagy kell szólnunk, hogy jövünk?
3: Tehát egy kicsit árnyalva a képet, a tájvédelmi körzeten szinte körbe, úgy hívják, hogy karikatöltés köze, tehát megy körbe egy árvízvédelmi töltés, amin szabadon lehet sétálni, és szabadon lehet kerékpározni.
2: Ez nem már jó. Az egy kerékpáros út akkor ilyen módon.
3: Ez egy jó kerékpározási útvonal. Az egy mountain bike ajánlott, mert van, ahol a korábbi árvízvédekezések nyomán kicsit rázós a töltés, de gyönyörű kilátás nyílik, és körbe lehet az egész területet. Tehát a Tiszadobról jövve, például az Andrássy kastélytól indulva, el lehet jutni a töltésen a műútig Tiszalóc alatt, és ott a műúton vissza lehet karikázni a pontonhíthoz, Tiszadobhoz. Tehát ez is egy szép dolog, a tanösvényt követve is lehet egy jót sétálni. Aki az állatokat akarja látni, különös tekintettel a tavalyi évre például, amikor a száj- és körömfájás járvány volt, ott azért nem állt előzetesen tájékozódni, nehogy az legyen, hogy jön a vendég, meg akarja tekinteni az állatállományt is, mert hogy bemutató céllal is van ott, de állategészségügyi okok miatt nem lehet.
2: Magyarán ez azt jelenti, hogy egy telefonhívást azért mindig megér, mielőtt elindulunk a Szamárháti Látogatóközpont felé.
3: Igen,
2: ugye?
3: A telefon az ajánlott, mert ugyan van honlapunk és Facebook oldalunk is, csak nem biztos, hogy azonnal tudnak a kollégák reagálni, de a honlapon és a Facebook oldalon az elérhetőségek ott vannak, tehát ott megtalálják a telefonszámot, amin be tudnak jelentkezni.
2: És akkor a vadregényes Tiszatájat is meg lehet ismerni a Szamárháti Látogatóközpontban.
3: Bodnár Mihály, ami tipikus, az iskolás és óvodás csoportok, őket nagyon szívesen látjuk, nagyon kedves vendégek, és ott tényleg sokan is jönnek, és már bejáratott, hogy bejelentkeznek, és körbevezetik.
2: Na jó, de hát ők tudják a rendet. Mi többiek meg most ismertük meg. Köszönöm önnek.
3: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
2: A Szamárháti Látogatóközpontról hallottak az előzőekben, ami pedig ahhoz a vidékhez tartozik, amihol most járunk, ez a Tiszatáj környéke. Köszönjük szépen a figyelmet, megyünk tovább.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu. Az ország és a világ bármely pontján szólunk.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És akkor, hogyha ezen a Tiszatájon járunk, akkor a központba is látogassunk el. Ez Tiszaújváros, ami hát lehetséges, hogy első hallásra nem feltétlenül egy turisztikai központ képe jelenik meg a nevet hallva, de majd mindjárt árnyaljuk ezt a képet Kéki Zoltánnal, aki a Tízia Hotel és Spa szolgáltatásairól annyi mindent tud nekünk mesélni, hogy szerintem kedvet is csinál nekünk. Ő az igazgató, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok, igazgató úr!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Ez ugye egy olyan szálloda, ami azt, hogy spa, azt azzal is tudja még árnyalni, hogy közben ott van a szomszédjában a gyógyfürdő, ami meg kifejezetten a gyógyászati célokat szolgálja. Tehát ez egy ilyen eléggé komplex ajánlat lehet.
2: Így van. A szállodán közvetlenül a strand és gyógyfürdő mellé épült. Közvetlen átjárást biztosítunk a vendégeinknek mind a gyógyfürdőbe, nyári időszakban pedig a strandfürdő területére is. Ezeket a szolgáltatásokat igénybe tudják venni a vendégeink.
1: Ez egy négycsillagos superior szálloda, amiről beszélgetünk. A superiorsága az mit jelent igazából? Fordítsa le nekünk, hogy miben az?
2: A szolgáltatások mennyiségében, szobák nagyságában, ugye a négy csillagnak megfelelően, és hát tulajdonképpen a szolgáltatások mennyisége, minősége tesz bennünket erre alkalmassá, hogy ezt használjuk.
1: Ez egy új szálloda viszonylag, ugye? Tehát nem egy tradicionális épület.
2: Nem, ez egy négy éves szálloda, zöldmezős beruházásként kezdtük. Egy régi szálloda volt itt a területen, amit lebontottunk, és annak a helyére épültünk. Egy 6000 négyzetméteres, ötszintes épületről, szállodáról van szó, 99 szobával.
1: Mit kell tudnia ma egy új szállodának? Ugye az egy kicsikét más, de másképp is megyünk talán mi vendégek is egy olyan épületbe, ahol látjuk a tradíciókat, a falak mutatják azt, hogy hát ez mit tudom én 100 éves, és egészen más, amikor olyan az érzésünk, hogy ez most nyílt.
2: Hát minden változik, minden szakma változik, a szállodaipar is nagyon változik, változnak a vendégek részéről értelemszerűen az elvárások is. Mivel mi új szálloda vagyunk, mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a minőségre, értelemszerűen az egész szálloda akadálymentes, tehát bárki igénybe tudja venni, illetve az energiafelhasználásunkra, megújuló energiára nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, zöld szálloda vagyunk, 400 kW teljesítményű napelemparkot építettünk a szálloda parkolójába és a szálloda tetejére, így próbáljuk csökkenteni a költségeinket is, meg hát igénybe venni a megújuló energiaforrást.
1: Azt jól gondolom, hogy a vendégek egy jelentős része kifejezetten azért jön, mert ott van a szomszédban a gyógyvíz.
2: Így van, tehát a szállodánknak a vendég összetétele az igazán úgy néz ki, hogy Tiszaújvárosban nagyon jelentős az ipar. Nagyon sok üzleti vendégünk van, nagyon sok külföld a világ minden részéről, tehát 20-30% a vendégeinknek az kvázi korporét vendég, üzleti vendég. A fennmaradt rész a gyakorlatilag szabadidős vendég, akik egy része a gyógyfürdő miatt jön, egy része a mellettünk lévő sportparkban igénybe vehető sportszolgáltatások miatt, és hát nyáron a június-augusztusban a mellettünk lévő nagy területű strandfürdő miatt nagyon-nagyon sokan látogatnak el hozzánk. Tehát igazából így áll össze a vendég.
1: Mondja a sportparkot, hát nyilván akkor a sportolók, a vendégeik, meg az őket kísérő szakemberek, és hát az alapvetően egy atlétikai stadion, ugye?
2: Nem csak, hanem amennyire én tudom, Tata után az országban az egyik legnagyobb és legtöbb sport lehetőséget biztosító intézmény. Nagyon sokan járnak hozzánk, focisták is edzőtáborokra, ugye Tiszaújváros triatlonváros, tehát nyáron egy triatlon nagy versenyek, európai és világversenyek is szoktak lenni, tehát akkor az megpesdül azért a város. De ezen kívül itt mellettünk az úszástól, evezéstől, súlyemeléstől, kosár, kézilabda, tenisz, mindenféle sport lehetőségek vannak.
1: Viszont ez önöknek is kihívás, mert az üzleti vendég egészen más ritmusban működik, mást igényel, mint mondjuk egy sportoló, aki igazából aludni megy be meg rekreációra a szállodába, és akkor ott vannak a családok, akik meg nyilván a wellness-t használják.
2: Ez pontosan így van, ez részben jó dolog a szállodánk részéről, hiszen több lábon állunk, viszont nagy kihívás, hogy a különböző típusú és szolgáltatásokat igénybe vevő vendégeket, hogy tudjuk egyben kezelni és a különböző szolgáltatásokat biztosítani nekik.
1: Nehéz velük?
2: Hát minden hát gyönyörű szakma, és ezt szeretjük csinálni, és szeretjük a kihívásokat, hogy így válaszoljak rá, és azokból van rendesül.
1: Hát igen, mi magunk vagyunk a kihívás egy csomó esetben. Mivel tudja hát hívogatni azokat Tiszaújvárosba, akik attól félnek, hogy ez csak egy iparváros?
2: Hát itt vagyunk közvetlen a Tisza mellett, ami azért önmagában is egy nagyon szép látvány. Lehet nálunk biciklit bérelni, a gáton biciklizni, vannak nagyon-nagyon jó halászcsárdáink itt a környéken, lehet jókat túrázni, tehát a természet azért itt elég közel van, evezésre is van lehetőség, sárkányhajóra, kajak, kenukat lehet bérelni, tehát ez a vízi részét azért ki lehet használni. Hát maga történelmi belvárosról nem nagyon tudunk beszélni, ugye a városunk közel 60 éves, tehát ez talán nincs meg, de maga az egyéb szolgáltatások, tehát a gyógyfürdő, mellettünk van egy reumatológiai kis rész, fizikoterápia, ahol elég sok nagyon jó kezeléseket tudnak igénybe venni a vendégeink, a gyógyfürdő, strandfürdő, hát ezeket a szolgáltatásokat tudják gyakorlatilag igénybe.
1: Na, meg hát van egy jó szálloda, azért azt ne felejtsük el, azért is érdemes menni.
2: Hát szeretnénk.
1: Ugye?
2: Szeretnénk inni.
1: Ez a Tízia Hotel and Spa, erről beszélt, és ennek kapcsán a környékről, meg a szolgáltatásokról Kéki Zoltán igazgató, akinek köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm én meg, mert hogy most ez a kis Tisza környéki kaland véget ért, de önök menjenek és érezzék, élvezzék a lehetőségeket, mert hogy minden egyes ilyen műsor, minden vendégváró voltak éppen ezeket sorolja. Mennyi minden van az országban, ahol adott esetben talán még nem is jártunk, és érdemes lenne. Ha kaptak ötletet, örülök, ha most nem, akkor majd jövő héten újra nekirugaszkodunk, és hát ha majd akkor. Köszönjük a figyelmüket. Tóth Peti Lili volt a szerkesztő, én Róna Jégon vagyok. Jó utazást, érezzék jól magukat.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Czobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik. A járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as potlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A budai várban lezárták a Szentháromság utcát és a Tárnok utcát is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusszal lehet utazni, mely a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között közlekedik, illetve a 178-as autóbusz mától a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban. Ezúttal 2026. január 19-ére. Ezen a napon Donald Trump új vámokkal fenyegetett több európai országot, melyek ellenzik az amerikai törekvést Grönland megszerzésére. Az unió vezetői egységes fellépést és esetleges ellenintézkedéseket helyeztek kilátásba. És ugyanezen a napon, vagyis 2026. január 19-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója volt, és az újraírt történetekről beszélgettek.
3: Ludwig Orsolyához fordulunk, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójához, hogy mit szól például az átiratokhoz. Szerbusz, Orsi!
4: Szia! Tök jó kérdés, mert hogy nagyon sok ilyen újragondolás van az irodalmi piacon is. És nyilván ugye most említetted, hogy egy színházi átirattal találkoztál, vagy erről beszélgettetek, és persze színházi vagy filmes környezetben ez aztán szinte mondhatni, hogy hétköznapi, hogy bizonyos történeteket, irodalmi műveket újraírnak. Persze, de egyébként szerintem nagyon jó, tehát ezek izgalmasak, hogy megszületett mondjuk egy irodalmi mű, amiben egyértelműen vannak főhősök, kísérőhősök, mellékszereplők, ez az amaz, és akkor mondjuk megnézni egy történetet egy másik perspektívából. És alapvetően ez szokott lenni az újraírásnak mindig az alapja, csak aztán kérdés, hogy ez a másik perspektíva, ez mondjuk egy másik szereplőt jelent, ez egy másik időbehelyezést, ez mondjuk egy belső világba, egy ilyen pszichológiai perspektívába helyezést jelent, szóval ebben azért színes a paletta, de ez abszolút izgalmas, hogy egy klasszikus, ami már akár több száz évet sikeresen túlélt, és még mindig vannak rajongói, lásd mondjuk a női irodalomban a Jane Austen regényeket, vagy vehetjük Shakespeare-nek bizonyos történeteit, hogy ezek azért nagyon izgalmas, amikor újjászületnek.
3: Hát ugye a filmben, meg a színpadon óhatatlan az egyszerűsítés, mert csomó mindenre nincs sem idő, sem lehetőség egy regény folyam sok-sok színét megmutatni. De vajon hol kezdődik az átírásoknál a plágium, és hol kezdődik, vagy hol, és hol végződik valójában, és hol kezdődik egy új eredeti alkotás megszületése, miközben támaszkodom egy régire?
4: Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem hiszem, hogy feljogosítva érezhetem arra, hogy én ebben bármilyen
3: most csak hangosan gondolkozom.
4: Életet mondjak. Persze, én nagyon élvezem azt a gondolkodást, amit tényleg ez a más perspektívából ugyanannak a sztorinak a megjelenítése jelent. Például egy hasonló élményem, igaz, hogy az könyv és film verzió volt, de nemrégiben láttam a Frankensteinnek az új feldolgozását, ahol sokkal inkább a szörny, vagy másnak nevezni a szörny szempontjából nézik meg az egész történetet és eseménysort. Nagyon máshogy hat, komolyan, tehát kifejezetten élmény volt, pedig én aztán abszolút nem vagyok rajongója a horror történeteknek, alapvetően a Frankensteinnek sem. Ez pedig kifejezetten tetszett, tehát nagyon érdekes volt, ahogy egy másik perspektívából megmutatta, hogy oké, hogy a sztorit ismerjük, de a másik hogy élte meg. És ez szerintem nagyon, tehát egy nem azt mondom, hogy új mű született, de biztos, hogy egy nagyon értékes kiegészítése az eredeti történetnek.
3: Egyébként, ha jól emlékszem, most nagyon, nagyon mélyről hozom, de Hernádi Miklósnak volt egy Frankenstein átírata, ha az úgy tetszik. Az is egy egészen egyedi világ volt, az a 80-as évek, nem is tudom, hogy most lehet-e kapni Hernádi könyveket igazából. Na, viszont, amiket meg most lehet kapni, nézzünk körül egy kicsikét, hogy mi a kínálat. A nagy klasszikusok átiratai ott vannak?
4: Nagy klasszikusokból is nagyon sok minden született. A tavalyi évnek az egyik, mondhatom, hogy irodalmi sikere, vagy meglepetése, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Sandra Newmannek a Júlia című könyve, ami az 1984 történetének egy merész újragondolása női szempontból. Ugye Orwellnek az eredeti művét fordítja meg az írónő, és megalkot egy olyan világot, a nagy testvér világának egy olyan női főhősét, akinek élete, szenvedése, vívódásai és végső lázadása tényleg szuggesztív erővel és provokatív kegyetlenséggel mutatja meg, hogy milyen sorsot jelenthet egy totalitárius diktatúra a nők számára. És ebben, tehát tényleg ez, azt hiszem, hogy ha nem is állítanám, hogy Orwell művével felér, mert azért azt talán túlzás lenne állítani, de egy nagyon, nagyon erőteljes írás.
3: De milyen bátor, milyen bátor dolog ez? Tehát gondolkozom azon, hogy ugye merem-e? 1984, tehát ez egy olyan klasszikus, amit hogyha megfordítok, akkor is 1984. Merek-e hozzányúlni, és merem-e átalakítani a saját gondolataimra? Ez önmagában egy nagyon komoly szerzői, írói bátorság.
4: Igen, és sikeresen oldotta meg. Tehát most az olvasói visszajelzések alapján abszolút kijelenthető, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt.
3: Mit van még? Mert ilyenkor neked egy csomó könyv elő van készítve, én tudom ám.
4: Bizony, és képzeld el, hogy egy olyan ajánlást is hoztak a kollégáim, ami engem rettentően meglepett, és most alig várom, hogy eljussak egy könyvesboltba, és ezt valahogy megszerezzem magamnak. Mégpedig képzeld, hogy Számár Rásdi a Don Quixote történetet gondolta újra, ami nekem az egyik kedvenc, gyerekkoromból egy kedvenc történetem. Én Sancho Panza akartam lenni nem tudom hány éven keresztül, és a Szamáron lovagolni, és vinni a kartot és egyébeket. Még volt egy ilyen vicces történet, és ilyen családi síelésen, tényleg gyerek voltunk, tehát ilyen 10 év körüliek, és volt a társaságban egy apuka, aki hát ilyen nagyon vicces volt, ő volt a mi szórakoztatónk, a mi bohócunk, és ő kitalálta, hogy akkor, vagy én találtam ki, nem is tudom, de ő volt Don Quixote, és én voltam Sancho Panza, és ha más nem, a síbotját vittem utána néha, úgyhogy valahogy ezt így megértem. De képzeld, hogy ezt a történetet Salman Rushdie újraírta, Quixote címmel, ugye a Booker díjas Salman Rushdie-t én szerintem nem nagyon kell bemutatni, de hogy van egy ilyen regénye, ez számomra is meglepetés volt, és egy utazó ügynök képében kell életre Don Quixote a 21. század Amerikájában, és hát nagyon vicces, ő egy, ahogy mondtuk, egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök, aki beleszeret egy híres tévésztárba, és képzeletbeli fiával, Sanchoval lovagi útra indul, hogy hát elnyerje szerelmét.
3: Ő
4: feltételezem, igen. És a regény hát nyilván egyszerre humoros, szatirikus és szürreális, tehát Don Quixote történet azért kellően szürreális. És hát persze nyilván a 21. század Amerikájában járunk, és egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök mi más lehetne, mint azért egy alapos görbetükör az amerikai társadalom jelenlegi problémáira nézve, társadalmi kihívásaira nézve. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon várom, hogy kezem közé kapjam.
3: És hát az emberek eszébe jut, hogy Romeo és Juliet hányszor, hányféleképpen dolgozták fel különböző neveken, módokon. Ugye Bernstein műve, az örök klasszikus, a West Side Story, az mindent visz ebből a szempontból. De hát maga a történet meg ezer életet él az irodalomban.
4: Abszolút ezer életet él. Tehát Shakespeare nyilván attól is akkora szerző és akkora sztár mai napig, tehát én szerintem manapság a fiatalok mondhatnák rá, hogy rockstar, tehát azért az mekkora dolog, hogy hány száz éven keresztül újra és újra értelmezhető az, amit ő megalkotott. Persze lehet vitatkozni, hogy szerzőtársakkal vagy önállóan, de szerintem ennek irodalmi szempontból nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy megszülettek ezek a történetek, ezek a drámák, és hát olyan időtlen, olyan univerzális igazságokat, érzéseket taglal bármelyik, hogy ez egyszerűen tényleg a mai napig egyrészt megihleti az embereket, másrészt pedig újabb feldolgozásokban is teljesen életképes, és ahogy mondtad, ez a West Side Story, ugye a Romeo és Juliának az újra fogalmazása, illetve átültetése megint csak Amerikába. Ugye itt az 1950-es évek New Yorkjában járunk, ahol két rivalizáló banda testesíti meg az eredeti műben ugye a két olasz családot. Van egy második generációs amerikai csapat, a Jets, illetve a portorikói emigránsokból álló Sharks, és hát mind a ketten szeretnék a környéket uralni, összecsapnak, de még ebben a kritikus helyzetben is megjelenik a romantika, és ugyanúgy, ahogy Romeo és Julia, itt Tony és a Sharks banda vezetőjének húga, Mária szeretnek egymásba. Teljesen jól működik a történet. Én azt is el tudnám képzelni, hogy más kontextusban megmutatni, ugyanígy, hogy amikor teljes ellentétben áll két csoport, vagy mondjuk úgy két háttér, akkor akkor is mégis meg lehet találni a romantikát, vagy az érzéseket, ami lehet barátság is, lehet szerelem is, teljesen időtlen, és csodálatos ez a feldolgozás.
3: Ez ugye az eredeti, a West Side Story féle eredetinek gondolt történetnek az irodalmi változata.
4: Igen, igen. Irving Shulman a musical alapján írta ezt meg, de hát teljes örökzöld, akár a musical, akár maga a könyv.
3: Lehet énekelni formában. Olvasás közben, hát előjönnek
4: a dolgok.
3: Lehet
4: énekelni. Bizony,
3: hát ezt mindenki bizony. Ismeri. De hát ott van a Zeffirelli féle mostanában oly sokat vitatott feldolgozása ennek a történetnek. Vagy ott van az Angyalok városa, ami tulajdonképpen egy picit ugyanerről szól. Tehát, hogy annyiféle film meg irodalmi analógia van, hogy egészen lenyűgöző.
4: Igen. És hát vannak ilyen úgynevezett spin-offok is, ami ugye a Rómeó és Júlia kultúrköréből elemeket emelnek ki, és hát erre aztán pedig szerintem a hölgyeket lehetne kérdezni, hogy hány ilyen történetet ismernek, szerintem a Netflix tele van vele, de érdekes, hogy ha ide kapcsolódik, akkor azért az mindig valahogy egy kicsit izgalmasabb, érdekesebb, értékesebb is akár, mint egy ilyen századik rágógumi romantikus történet, már csak azért is, mert mondjuk olyan környezetbe ültetik, ami kicsit szívet melengető.
3: Így. Hát jó, olvasunk sokat, eredetit, átiratot, átgondoltat és újra gondoltat, de jókat. Az fontos, hogy jókat. Én azért örülök neki, hogy ezeket elmondod nekünk, mert egy csomó könyv mellett elmegyünk a könyvesboltban is adott esetben. Aztán online végképp, mert még a kezünkbe se kerül, és így legalább feltűnik. Úgyhogy köszönöm, Orsi, most is.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk jó kis olvasnivalókat. Köszönjük.
2: Maradunk 2026. január 19-én. Ezen a napon országszerte megemlékezéseket tartottak a magyarországi németek elhurcolásának és elüzetésének 80. évfordulóján. Budaörsön állami megemlékezést is rendeztek, amely a történelmi emlékezet és a magyarországi német közösség múltjának kérdését helyezte középpontba. És szintén 2026. január 19-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Dányi Jancsó Jákob filmrendező volt, és arról beszélgettek, hogy milyen hatással volt a legújabb generációra Tar Béla.
3: Bár már megtettük, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Tar Béla mit jelentett a filmművészet számára, és most, hogy elválunk tőle, így azt gondolom, hogy legalább utólag tegyük meg azt, amit életében is sokkal többször kellett volna, hogy elmondjuk, hogy mennyire fontos alkotója volt a világ és a magyar filmművészetnek. Ladányi Jancsó Jákob, aki maga is filmrendező, egy saját személyes írással búcsúzott a HVG-ben a mesterétől, mert hiszen a tanítványa lehetett, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Milyen mester volt Tar Béla? Mert hogy milyen filmrendező, arról beszéltünk itt mi is, és a filmjeit is többször emlegettük. De arról, hogy tanított és mit, arról kevesebbet.
5: Én nem voltam mellette forgatásán, tehát én csak 2021-ben ismertem meg, akkor ő már nem készített filmeket, de ahogy így, amennyit így tudok erről, meg amennyit mesélt, így nagyon hasonlóan tanított, mint ahogy a filmjeit csinálta, ugyanazzal a maximalizmussal, kompromisszummentességgel, és odafigyeléssel, tartással és odaadással tanított minket, tanítványait, mint ahogy a filmjét is elkészítette. És ugyanígy, amikor így a workshopokat csináltuk mondjuk, ahol sokszor csak pár perces rövid filmekről volt szó, hogy azokat is annyira komolyan vette, mint hogyha így a saját nagy játékfilmjei lettek volna.
3: Ugye furcsa, hogy a színművészeti egyetemen, ami filmművészeti is, és ezt gyakran elfelejtjük hangsúlyozni, nem tanított soha. Szarajevóban annál inkább, és aztán amikor megalakult kényszerű körülmények között a Free SFE, akkor ott már Budapesten is. Az, hogy az, hogy őt abba a helyzetben nem hozta a filmes szakma, hogy tanára lehessen Budapesten az utánpótlásnak, azt ő hogy viselte? Voltak erre megjegyzései?
5: Én úgy tudom, de ebben lehet, hogy tévedek, nincsen pontos emlékem, de úgy tudom, hogy ő nem akart menni alapvetően, és azért már így egyszerűen így, tehát hogy abban az intézményi rendszerben, ahogy a Filmművészeti Egyetem működött, ő így nem akart, neki az túl zárt volt. Neki annál sokkal nagyobb szabadságra és kreativitásra és autonomitásra volt szüksége ahhoz, hogy tanítson, és aztán ezért is alapította meg így a saját iskoláját Szarajevóban, ahol ez adva volt számára.
3: Ön Jancsó Miklós unokája, így azért azzal a teherrel kezdte a filmrendezői pályáját, hogy óhatatlanul is van egy elvárás ön felé. Tar Béla pedig Jancsó Miklóstól 12 évvel ezelőtt ezt ön idézte fel éppen a HVG-ben megjelent írásában, onnan van meg nekem ez, mondta azt a mondatot, hogy nélküled ma más lenne a világ. Mindkettejükre igaz ez az állítás?
5: Igen, abszolút. Ezért is írtam, mert most így újra elővettem és elolvastam a beszédét, mert azt még anno elküldte nekem, amit a nagyapámnak a temetésén mondott, és hogy így nagyon hát így csak így azt éreztem, hogy szinte minden mondata így egyébként ő rá is igaz, amiket ott elmondottam, ilyen elég megrendítő volt.
3: Egy kicsikét önre fókuszálva, mennyire nehéz elkezdeni Jancsó névvel ezt a pályát?
5: Szerintem bármilyen névvel egyébként nehéz elkezdeni ezt a pályát, szóval nem feltétlen így. Nagyon pont egyébként a nagyapám mondta mindig, hogy ne legyünk filmesek, mert itt mindenki csak könyököl, és iszonyatosan nehéz tartással alkotni, és például ez az, amiben így egy elképesztően fontos példa volt a Béla, hogy ebben a megalkuló könyöklő szakmában hogyan lehet mégis tényleg tartással és tisztán beszélni.
3: Nehéz?
5: Nehéz, igen. Hát ez, igen, az azért is volt, tehát, hogy így az egész személye, tehát nem véletlen, hogy már életében volt egy ilyen kultusz körülötte, már életében így legendává vált, mert valahogy volt egy olyan kisugárzása, volt egy olyan tartása, ami összefüggött azzal, hogy olyan filmeket csinált, amilyen filmeket csinált, és azzal is, hogy ő az, tehát a filmjeivel és magával, a lényével hatott a filmművészetre és a szakmára.
3: Teljesen más aspektusból írta a mesterképzésének a záró dolgozatát, azok az a cím, hogy rendezők és színészek közötti együttműködés, de erről az jutott eszembe, hogy sok alkotó van, a nagyapja Jancsó Miklós is ilyen volt, és ilyen volt Tar Béla is ilyen, igen, hogy megvannak a fix főszereplői, tehát, hogy ragaszkodik ahhoz a színészhez, akiben meglátott egyszer valamit, és rákészít filmet legközelebb is. Ezt el tudja képzelni saját magáról?
5: Abszolút, vagy hogy így, ez is egy ilyen nagyon központi tanítása volt Bélának, hogy az ember a legfontosabb. Ezt is így a HVG-ben leírtam, ezt a történetet, amikor így dilemmám volt a férfi főszereplővel kapcsolatban, és akkor, amikor így felmettem hozzá, akkor csak így rám nézett, hogy mi a kérdés. Tehát, hogy és nyilván ezek így nagyon megmaradnak az emberben, ezek a tanítások, másrészt pedig eleve már így volt erre egy affinitásunk, tehát mindig is egyébként ilyen karakterközpontú történetmesélés érdekelt, és mindig is azt gondoltam, hogy így ez az, ami igazán izgalmas mély, és ami miért így érdemes ezt a rengeteg energiát és mindent így beleölni.
3: Hát azt kívánom, hogy hozzájuk mérhető életművet sikerüljön alkotni egy egészen más világban, amiben, mint ahogy ők alkottak, mert hát azért a világ változása is hat nyilván az emberre, meg azt is, hogy legyenek olyan művészei, akik úgy kísérik a pályáját, mint ahogy mondjuk Dezsi János vagy Víg Mihály kísérte Tart Béláét. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és 2026. január 20-ára lépünk. Ezen a napon minden bentlakót elszállítottak a Szőlő utcai javítóintézetből. Az épület kiürítését Pintér Sándor akkori belügyminiszter rendelte el. És szintén 2026. január 20-án a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jégon vendége Szabados Gábor sportközgazdász volt.
3: Sportgazdasággal fogunk foglalkozni a Gazdasági Magazin következő részében, méghozzá az az apropó, hogy Tóth Alex lett az NBA történetének legdrágábban értékesített játékosa. A Ferencváros magyar válogatott középpályását a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosaként köszönhetjük most már. És itt van a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász, akivel megbeszéljük, hogy mit ér ez az összeg, ami nem kevés, illetve mit ér egy játékos pályafutásán egy ilyen igazolás. Szervusz Gábor!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Szóval igen, itt most nagyon sokan foglalkoznak a Fradi két értékesített játékosának sorsával, az egyikükét még nem tudjuk, hogy mennyire ível fölfelé Tóth Alexét. A másik történet Vargáé pedig jelen pillanatban már látható, hogy nem könnyen indul.
4: Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy arra azért lehetett számítani, hogy ez nem úgy fog indulni, hogy egyből például Varga ott van a csapatban és mondja a gólokat, nyilván be kell illeszkednie. Ugyanakkor azt látjuk rajta a korábbi évek tapasztalati alapján, hogy ez nagyon gyorsan megy neki. Tehát én azt gondolom, hogy ha van esélye, azt ő meg tudja ragadni, mert láttuk azt, hogy akár az NB2-ből, az NB1-be, a Gyirmódból, a Paksból, a Fradiba, a válogatottba, mindenhol egyből fel tudta venni a tempót, tehát szerintem azért lehet bizakodni abban, hogy ezt a lépcsőfokot is meg tudja ugrani.
3: Jó, őt most pipáljuk akkor ki, és nézzük meg konkrétan azt a történetet, ami Tóth Alexi, ami egy villámkarrier tulajdonképpen.
4: Ez így van, még azt is felmerem vetni, hogy lehet, hogy túl gyors. Tehát Isten ments, hogy én legyek a vészmadár, de azért ugye a magyar NBA egyből egy topligába, ráadásul a Premier League-be igazolni, az egyáltalán nem könnyű. Tehát az egy nagyon nagy ugrás. Bízunk benne, hogy Tóth Alex ezt meg tudja ugrani, és tud rendszeres játék lehetőséget kapni, mert nyilván az ő esetében az lenne a legrosszabb, hogyha ha kispadoznia kellene, hiszen minél többet kell játszania, de azért ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát általában ugye az NBA-ből valamilyen köztes állomás révén szoktak eljutni a Premier League-be, ez azért egy nagyon nagy kihívás egyből megugrani ezt a különbséget.
3: Ráadásul egy 20 éves játékosról beszélünk, tehát nagyon fiatalon kerül oda, és ugyan persze ebben a korban könnyű fejlődni, de itt azért felmerül az a kérdés, amire te is utaltál, hogy az NBA miért nem képes legalább fizikailag felkészíteni egy játékost arra, hogy egy olyan nyomás alá kerüljön, mint amit a Premier League minden játékosnak minden percben jelent?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy ennek az átigazolásnak az egyik fő üzenete az, hogy ez is megtörténhet. Tehát eddig ugye azt láttuk, hogy magyar játékosok topligába jellemzően nem az NB1-ből jutnak el. Ugye Tóth Alex előtt, akik jelen pillanatban topligában játszanak magyarok, azok közül egyetlen egy Schäfer András az, aki az NB1-ből jutott el a topligába. A többiek azok már vagy fiatalon kikerültek külföldre, vagy nem is Magyarországon nevelkedtek, mert nem magyarországi születésűek. Tehát ebből a szempontból az, hogy Tóth Alex az NB1-ből el tudott jutni a topligába, ráadásul egyből, tehát nem úgy, mint Schäfer András, hogy köztes állomásokon keresztül, ez mindenképpen egy nagyon komoly üzenet kell, hogy legyen a magyar NB1 csapatainak, hogy kell erre törekedni, hogy úgy nevelni játékosokat, hogy ilyen eladásokat létre tudjanak hozni, mert van erre esély, és hát hogyha körbenézünk a környező országokba, Horvátországban, Szerbiában, Csehországban, bárhol, látjuk azt, hogy nagyon sok játékos nevelnek ki, akik eljutnak a topligákba, tehát ezt nekünk is meg kéne tudni csinálni. Nyilván ehhez elsősorban utánpótlás nevelésben, illetve a fiatal játékosoknak a felnőtt csapatban való beépítésében kell nagyon sokat fejlődnie a magyar csapatoknak, de még egyszer mondom, nézzük ezt pozitívan, Ha Tóta Legszelet meg tudtuk csinálni, az azt jelenti, hogy erre van lehetőség, és ehhez a magyar csapatoknak is fel kell nőnie.
3: Az, hogy Szoboszlai Dominik milyen példát mutat a magyar futballisták számára, az világos. De hogy milyen példát mutat a magyar futballról, mondjuk Nagy-Britanniában, az már szerintem egy izgalmasabb és felderítésre váró kérdés. Vajon oda jutott volna-e Tóta Lex most kapásból a Fradiból, hogyha nincsen Szoboszlai?
4: Bátran kimerem jelenteni, hogy nem. Tehát azért azt lássuk, hogy Szoboszlai oda került Liverpoolba, utána Kerkez oda került Bournemouthba, aztán a Bournemouthból szintén a Liverpoolba, most pedig Tóta Lex oda került a Bournemouthba. Hát ezek azért nem véletlenek, tehát ez nem úgy van, hogy a gép véletlenül pont ugyanazokat a csapatokat dobta ki. Nyilvánvaló, hogy ha egy játékost már látnak egy csapatnál, látnak az ügynökök egy adott ligába, akkor persze, hogy jobban bíznak az adott ország játékosaiban. Ez egy komoly probléma volt korábban a magyar játékosoknak, hogy egyfajta ilyen üvegplafon alatt voltak, hogy mivel nem voltak ilyen szintű játékosaink, ezért nagyon nehéz volt a többieknek oda kerülni. Tehát ilyen szempontból a Szoboszlai áttörte ezt az üvegplafont, ezt nyugodtan mondhatjuk, és nyilván ez nagy segítség a többi játékosnak is. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyértelműen egymással összefüggő dílekről van szó, abban a tekintetben, hogy az egyik inspirálta a másikat és segítette a másikat, és ezért is nagyon jó az, hogy Tóta Lex most eljutott ide, mert folytatódik ez a sorozat, tehát az, hogy van egy Szoboszlaink, van egy Kerkezünk, most akkor van egy Tóta Lexünk a Premier League-ben, és azt megint csak hangsúlyozni kell, hogy és ráadásul ő az NB1-ből jutott el oda, tehát nem úgy, mint Szoboszlai vagy Kerkez, hogy nem, vagy csak nagyon keveset játszottak Magyarországon, tehát ebből a szempontból ez egy külön érdem, és hát abban kell reménykedni, és a magyar kluboknak arra kell felkészülni, hogy ilyen díleket meg tudjanak kötni a jövőben.
3: Az összeg mennyire jelentős? 12 millió euró innen nézve irgalmatlan pénz, persze. Ugyanakkor mondjuk a brit adásvételeket, és főleg az angol a Premier League adásvételeit tekintve azért nem hajmeresztő, de a Bournemouth mértékével is már számottevő.
4: Ez pontosan így van, tehát ez egy olyan transfer összeg, ami nyilván Magyarországon egyértelmű, hogy kiemelkedik, hiszen el is mondtad, hogy az NB1-ből ekkora összegért még senki nem értékesített játékost. Viszont nyilván azért az angol léptékkel ez jóval kisebb, tehát most ha ugye 12 millió euróról beszélünk, tehát ugye most ha csak azt nézem, hogy Szoboszlaiért 70 millió eurót fizetett a Liverpool, nyilván nem szabad a két játékos meg a két díjat összehasonlítani, de hát ez tényleg azért Premier League szinten alacsony, egy kis csapatnak, mármint Premier League szinten kis csapatnak, mint a Bournemouth, nyilván valamivel jelentősebb, de azért nekik sem akkora. Ugye azt kell látni, hogy nagyon sok csapatnak, mint a Bournemouth, nyilván valamivel jelentősebb, de azért nekik sem

0: tenni. Most csak, hogy hozzávetőlegesen lássuk az összeg nagyságát, a Ferencvárosnak nagyjából 50 millió euró volt a legutóbbi éves költségvetése, tehát ez nagyjából 20%-a az éves költségvetésnek, ez azért egy nagyon komoly összeg. Tehát még a Ferencvárosnak is, amelyik ugye kiemelkedik gazdasági szempontból a Magyar NB1-ből és a régióban is meghatározó gazdasági szempontból most már, még annak is ez a költségvetésében egy nagyon is jelentős összeg. Tehát ebből a szempontból ez tényleg egyfajta áttörés az NB1-ből való értékesítések tekintetében.
1: Mondtad az elején, hogy ez mennyire iránymutató lehet a magyar klubok számára, hogy érdemes játékosokat magas színvonalon nevelni, mert abból azért nagyon nagy üzletet is lehet teremteni. Persze ez így van, de azért itt vannak figyelmeztető jelek másképp is. Tehát ifjabb Lisztes Krisztián ugye ment az Eintracht Frankfurthoz több pénzért, mint amennyiért most Varga Barnát elvitte az AEK Athén, de már itthon van, állandóan sérült, igazából csalódást keltett Frankfurtban, és hát hasonlókat tudunk elmondani Vancsa Zalánról is, akit meg az MTK adott el 3 millió euróért, és egyáltalán nem futja ki azt a pályát, ami látszott. Tehát amire figyelmeztető, hogy lehet, hogy korán ment egy kicsikét Tóth Alex, ez náluk pont így érzékelhető.
0: Hát lényegében, amit elmondtam, hogy milyen veszélyek állnak fent Tóth Alexnél, hogy közbülső lépcső nélkül egyből egy topligába igazolt nagyon fiatalon, hát nagyjából azt gondolom, hogy Lisztes Krisztián esete a legjobb bizonyíték arra, hogy az ilyen veszélyeket rejt magába. Én is azt gondolom, hogy neki az a lépés ott és akkor túl nagy volt, és ő ezt talán önmagáján kívül, talán más miatt, de nem tudta megugrani. Én azt gondolom, hogy Tóth Alexnek azért már jóval nagyobb nemzetközi tapasztalata van, tehát ugye nagyon sokat játszott már Európa Ligában, válogatottban, most már folyamatosan játszik, tehát ilyen értelemben azért jobban fel van vértezve, neki jobbak az esélyei, lényegesen jobbak az esélyei, azt gondolom, mint Lisztes Krisztiánnak voltak arra, hogy megragadjon az új csapatának a kezdőjében, illetve ott rendszeres játék lehetőséghez jusson és fel tudja venni a tempót, de ez neki is egy nagyon nehéz feladat lett. Ugye ez mindig a klubnak, a menedzsernek, a játékosnak egy nagyon fontos közös gondolkodása és közös döntése, hogy mi az a mikor milyen lépést kell megtenni, mi az a szint, ahová tud egy játékos igazolni, ahová szabad igazolnia, és nem csak azt kell nézni, hogy mennyit fizetnek érte, mennyi lehet a fizetése.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Itt még egy dolog felmerült bennem, és ez azt gondolom, hogy ebből a szempontból kifejezetten izgalmas lehet, hogy megszólaltatták persze Marco Rossit, aki azt mondta, hogy ő bízik abban, hogy a játékosok fejlődéséhez hozzájárulnak ezek az igazolások. És nekem erről az jutott eszembe, hogy a görög futball azért sok polccal nincs a magyar labdarúgás fölött. És hogyha azt feltételezzük, hogy mégis Varga jobban tudott fejlődni 31 éves kora ellenére, mint itthon, akkor azért ez egy rossz bizonyítvány a magyar labdarúgásról.
0: Ez valóban így van. Én is azt gondolom, hogy azért a magyar NB1 az még messze nincs olyan szinten, hogy az NB1-ből érkező játékosok a válogatottban olyan szinten meg tudják állni a helyüket, mint a légiósok. Tehát nem véletlen az, hogy Marco Rossi azért szinte minden választásban, amikor egy poszton dönteni kell, hogy kit rakjon be, akkor mindig a légióst preferálja, és azokat a játékosokat keresi, akiknek nemzetközi tapasztalata van. Tehát ebből a szempontból nyilván, ha egy játékos külföldre igazol, az a válogatott szempontjából mindig hasznos, de természetesen csak akkor, hogyha az a játékos fel tudja venni a tempót és játszik, mert hogyha nem játszik, akkor az nyilván már nem hasznos, hanem éppen ellenkezőleg.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk Tóth Alex, és hát nem mellékesen, de zárójelben mégis Varga Barnabás igazolásáról. Az egyik a Premier League-be ment, a másik a görög bajnokságba. Kívánom nekik, hogy állják meg a helyüket, mi pedig majd még beszélgetünk amúgy is különböző új és újabb átigazolásokról és gazdasági hírekről a sportvilágából. Gábor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az Erzsébet királyi útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik. A járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út Határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A budai várban lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusszal lehet utazni, mely a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 16-a és a 116-os autóbusz a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik, illetve a 178-as autóbusz mától a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Az energiakrízissel folytatjuk a Startot. Itt van Keresztes Attila, energiastratéga. Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A paksi leállással kellene kezdenünk. Ez él a legélénkebben az emberek emlékezetében, plusz hát ez jelen idő, hiszen most is egy turbina megy ugye a 8-ból, ha jól tudom. Azt mondják, hogy ez nagyon drága művelet volt, hogy le kellett állítani paksot, de szórnak a számok. Te mit mondanál, mennyibe került, vagy kerül nekünk ez a leállás?
3: Azért szórnak a számok, mert nem egy fix beszerzési ár van, hanem a piac folyamatosan változik, és attól is függ, hogy hát mennyi energiára van szükségünk. Amikor nagyon meleg volt hőkupola alatt, akkor még az importban is, a minket kiszolgáló országokban a legutolsó olajos erőműveket is, amik már tényleg a vész tartalék, be kellett kapcsolni. Ilyenkor az ár az fölmegy 500 euróra, vagy akár 1000 euróra megawattóránként. Na most azt tudni kell, hogy ez az ár, ez normál esetben mondjuk 50-60 euró. Tehát ekkora árkülönbség van. Viszont most, hogy egy kicsit csendesebb, hűvösebb idő van, szerencsére ez egy egészen más helyzet. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a legkritikusabb napokon, akár ez 4 milliárd forintunkba is kerülhetett naponta, most viszont körülbelül a 1,5-2 milliárd. Tehát ez se kevés, de hát ez van.
2: Azt mondják, hogy egy 10 milliárd forintba kerülő szivattyútelep, ha megépült volna az elmúlt 16 évben, akkor nem került volna sor erre a leállásra. Ez tényleg így, vagy 10 milliárd forint? Tehát ez egy közepes vidéki stadion fél karéjának az ára.
3: De milyen jó az a karé?
2: Hát nyilván kell, mert ugye nem mindegy, hogy mekkora karéjon nem ül senki, teljes karéjon vagy fél karéjon, de most viccet félretéve, tehát tényleg 10 milliárd forintból múlt ez a mostani leállás?
3: Ez nevetséges, de igen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy annyira nem volt semmilyen energiastratégia, és nem volt semmilyen munkavégzés ezen a területen, hogy erre szavakat nem lehet találni, és most szembesülünk ezzel, hogy itt már gyakorlatilag másfél évtizede csak mindig az éppen az aktuális kríziseknek a valamilyen ügyeskedése való elhárítása volt, de érdemi lépések nem történtek. Persze erre szokták mondani ellenérvként, hogy de ezt terjedtek a napelemes rendszerek. Csak hogy ez egy 2006-os rendeletnek a következménye, amit elfelejtettek egyszerűen időben leszabályozni, és mire eltörölték ezt a rendeletet, addigra már több ezer megawattnyi naperőmű projekt fejlesztés elkezdődött. Tehát ezt is megpróbálták utána egyébként megfogni és megállítani, csak már késő volt.
2: Még visszatérve egy mondat erejéig, a 10 milliárd, az azt olvastam, hogy magából a paksi cégcsoportból 200 milliárd forintnyi hasznot lehetett realizálni a 16 év alatt, és hogy ezt ki is vette az Orbán kormány. Tehát ehhez képest, hogy 10-et beforgattak volna, és most nincs ez a baj, még szembe ötlőbb.
3: Hát akkor azért ez még durvább a valóság. Mert a Paks ugye az MVM csoportnak a része. Az MVM csoport az egy 128 vállalatból álló, átláthatatlan, óriás. De annyit azért lehet hallani szakmai körökben, hogy elképesztő pazarlás van, itt mindenkinek a mindenkie kap egy jó zsíros státuszt, és ez valahol évi 200 és 500 milliárd forint között van az, ami fölöslegesen ez a rendszer felél. Tehát itt nagyon sok pénzről beszélünk.
2: Magyar Péter azt mondta, hogy egy új energiastratégiát alkotott a kormány, és két elemet emelt ki, vegyük ezt a kettőt mi is végig. Az egyik, hogy nagyon sok napenergiát termel most már az ország, csak éppen elfelejtettek, vagy nem építettek eddig tárolókapacitást. Tehát elszáll ez az irgalmatlan mennyiségű energia. Mennyi időbe telne egy ilyen energiatárolókapacitás megépítése, és mennyi pénzbe, hogy ez megmaradjon nekünk?
3: Nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Tulajdonképpen, ha most be kell avatkozni a rendszerbe, akkor ez a leggyorsabb, hiszen ez engedélyezéssel együtt simán egy év alatt megvan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem valami össze-vissza szabályozás lenne, hanem most tényleg egyszer azt mondanánk, hogy legyen hatékony. A hatékonyság az azt jelenti, hogy a transformátor körzeteknél, valahol a transformátorok környékén lenne lerakva egy-egy nagyobb tároló, akkor ez egy év múlva megvan oldva a kérdés. És az ára pedig nem sok, körülbelül ilyen nagyságrendben egy megawattnak, egy megawatt kapacitás az olyan 160 ezer euró.
2: Sajnos ezek a számok így nem állnak össze egy pillanat alatt a fejemben, de elhiszem neked, hogy tehát gyorsan meglehetne, és jó költségből.
3: Gyorsan, és meg is térülne. Akár kivégeznie, akár a hálózati engedélyesek, akár privát befektetések, ez bomba üzlet is ráadásul. A mostani számok mellett 3 év alatt térül meg.
2: A másik, amit ígér Magyar Péter, hogy magát az áram, vagy elektronikus, elektromos hálózatot kell felfejleszteni, hogy erre lenne talán 860 milliárd forintnyi uniós pénz. Milyen állapotban van az elektromos hálózatunk?
3: Nagyon könnyű megállapítani, ahogy 16 év alatt, hát alig volt fejlesztés. A rezsicsökkentésnek az volt a hatása, hogy nem maradt pénz a fejlesztésekre, és ezek sorban el is maradtak. Nem csak ebben egyébként, a vízben is hát látjuk, hogy katasztrofális helyzet van. Tehát ezeket mindent föl kell újítani. Erősebb vezetékek kellenek, mert ugye sokkal több áramot fogyasztunk, mint korábban. Az alállomások, hát én voltam egy párban, hát némelyik úgy néz ki, mint valamilyen múzeum. Tehát ilyen 50-70 éves berendezések zizegnek, működnek valahogy, de ki tudja meddig. Nincsenek digitalizálva. Az azt jelenti a digitalizálás, hogy nézik folyamatosan online, hogy működik a rendszer, és ha valami elromlik, akkor sokkal gyorsabban be lehet avatkozni, mint ha mondjuk egyébként föltűnik valahol egy központban, ott beül két melós, az autóba utazik másfél órát, és akkor csavarhúzóval akármivel megjavítja. Tehát, hogy nagyon-nagyon elmaradott a rendszerünk, sajnos.
2: Mindjárt belevágnánk a te 12 pontos stratégiádba, de egy rövid kérdés, hogy az megváltoztatható, hogy sokszor majdnem ugyanannyit fizet egy átlagpolgár a rendszer használati díjért, mondjuk áram esetén, mint magáért az áramért?
3: Hát A rendszerhasználati díjunk az egy kicsit olyan hasraütéses alapon van kialakítva. Ennek is azért azt gondolom, hogy jelentős mértékben politikai oka van, hiszen tudjuk, hogy az egyik nagy áramszolgáltató az kinek a tulajdona.
2: Mészáros Lőrinchez köthető, nem?
3: Így van, és a rendszerhasználati díj az egy óriási profitot jelent. Tehát ezért is vannak ezek az elképesztő aránytalanságok ebben a történetben. Ezt föl kéne mérni, hogy valójában mennyibe kerül fenntartani, és képezni egy rendes tartalékot a fejlesztésekre. És akár azt is ki lehetne jelenteni, hogy ez csak néhány évig van, amíg bizonyos számú fejlesztés megtörténik, de utána normalizálódik, csökken, vagy esetleg nem emelkedik soha többé. Tehát valami ilyesmi módszert kéne kialakítani.
2: Nézzük a te 12 pontos energiastratégiádat. Azt mondod, hogy gyakorlatilag ezt átemelte a kormány, még a forrás megjelölés nélkül is. Nem tudjuk mind a 12 pontot, de a legérdekesebb, megfizethető energiát minden embernek. Mi a megfizethető? Milyen arány, hogy arányuljon mondjuk a bevételhez?
3: Hát ez mindig az adott helyzethez kell mérni, nyilván nincs egy standard szám, de az, hogy egy bizonyos, főleg a vállalkozások esetében teljesen aránytalanságok vannak, rájuk van terhelve rengeteg költség, főleg a rezsicsökkentés által generált hatalmas összegek, illetve voltak korábban olyan naperőmű fejlesztési projektek, amik generáltak költségeket. Ez egy bonyolult kérdés, azért nem mennék bele, mert ez önmagában egy másfél órás adás. De a lényeg az, hogy tehát voltak nagyon elhibázott jogszabályok, amik jelentős költségeket generáltak. Ezeket mind vissza lehet vágni. És el lehet érni egy olyan helyzetet, amikor az emberek tudnak részesülni abban, amikor tényleg nagyon olcsó mondjuk a villamos energia, hiszen van, amikor gyakorlatilag nulla az ára. Hát miért ne kaphatnák meg az emberek ilyenkor nagyon olcsón? És a másik, hogy az energiában nem csak a villamos energia számít bele. És talán itt lehet a legnagyobbat spórolni. Ne felejtsük el, hogy Magyarországnak van egy energiamixe. Ez sokszor összekeverik a villamos energiamixel. Ez a kettő nem ugyanaz. Az energiamix az azt jelenti, hogy egyharmad részben a felhasznált energiánk az olaj. Egyharmad földgáz. És csak körülbelül olyan 18-20%, ami megújulónak tekinthető, és 15 a paks. És bizony még van 5%-nyi szenünk is. Na most ebből az olaj és a gáz, az roppant drága, és ez egy import termék. Ha meg tudjuk oldani azt, hogy mondjuk a fűtésben legyen elektrifikáció, és azt tudjuk jól, hogy a hőszivattyúk azok kedvezményes tarifával kapják a villamos energiát, már nagyon sokat spóroltunk. Ha megoldható az, hogy az elektromos autókat szintén a tőzsdei árhoz igazodva lehessen tölteni, akkor lehetne olyan, hogy mondjuk 1000-1500 forintból föl van töltve egy autó. Hát ez alacsony költségeket jelent az embereknek, és ezt kell elérnünk, nem pedig egy ilyen teljesen piacidegen rezsi csökkentéses megoldással, aminek az árát most fizetjük meg.
2: Még van egy nagyon érdekes pont, tehát mindegyik érdekes, de időnk egyre van, energia részvényt minden magyarnak. Ez mit jelentene?
3: Ez gyakorlatilag azt jelenti, én úgy képzeltem el ezt, hogy mint Norvégiában van a norvég alap, ahol ezt csinálták, tehát rengeteg energiaforrást fedeztek föl, és ezek gyakorlatilag állami kézbe kerültek, és ebből létrehozták a világ legnagyobb befektetési alapját. Nagyobb, mint a kínaiaké. És hát ez egyértelmű, hogy egy jó létet hoz az országnak. Ezt meg lehetne csinálni nálunk is. Most ezt a kormány úgy transformálta át, hogy hát a mostani szeles beruházásoknál majd ki fognak kötni állami tulajdont, ami hasonlít ahhoz, amit én mondtam. Nyilván ennek az előnye megvan ennek a megoldásnak, hogy nem kell hozzá semmilyen állami tőkét beletenni. A hátránya az, hogy sokkal kevesebb pénz fog bejönni belőle hosszú távon. Én azt gondolom, hogy az én ötletem jobb volt, de ahhoz pénz kell.
2: Ez a norvég alap, ez az, ami már több mint 1000 milliárd dollár vagy eurónyi összeggel bír, és amit csak a jövő generáció számára lehet ott felhasználni?
3: Igen, de nem 1000 milliárdról, hanem trilliárdos nagyságrendről beszélünk. Tehát ez valóban a világ legnagyobb alapja. Elképesztő összeget lehetett összeszedni. Hát ennek persze az is feltétele.
2: Van olajuk.
3: Hát van olajuk, meg nem lopják el.
2: Ez a kettő. Nálunk az utóbbi is gyorsan megvalósítható. Kedves Attila, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Hogy eljöttél. Az állami médiával, annak jövőjével folytatjuk a startot. Még mindig nehezen áll rá a számára, hogy közmédiáról beszéljek, mert hát annyiban most is közmédia, hogy közpénzből működik, de hogy nem a közérdeket szolgált az elmúlt 16 évben, azt szinte biztos, hogy kijelenthetjük. Ezt támasztja alá az is, hogy korábbi, vagy talán mostani MTV-as dolgozók korábbi dokumentumokat tettek közzé 500 oldalon keresztül. Ezek képernyő képek, SMS-ekről, e-mailekről, és ezekből feketén-fehéren kiderül, hogy milyen módon kézi vezérelte a korábbi hatalom az állami médiát. Polyák Gábor média jogász van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Köszönöm, hogy eljöttél. Amikor olvastad, hogy láttad ezeket a dokumentumokat, milyen érzések kerítettek hatalmukba?
4: Igazából 2022-ben ennek a dokumentumcsomagnak egy részét már nyilvánosságra hozta a Direkt 36. Hát ez az úgynevezett pro domo csoport, akik ugye a közmédiánál, vagy hát az állami médiánál, a hírügynökségi szerkesztőségben dolgoztak, már évek óta gyűjtötte elsősorban a külpolitikát érintően azokat a befolyásolási technikákat, amik az ő munkájukat ellehetetlenítették. Ilyen értelemben ez egy nem csak sejthető, hanem bizonyított, tudható tény volt, és hát teljesen egyértelmű, hogy itt egyébként nem pusztán arról van szó, hogy a közszolgáltatás elveit sértette az a szerkesztői gyakorlat, vagy nem is tudom, az a cenzúra gyakorlat, amit itt dokumentálva látunk, hanem egészen biztos, hogy ez a hatályos szabályozást is sértette. Volt az állami médiának egy úgynevezett közszolgálati kódexe, abban ott áll, hogy a kollégákat, az újságírókat szakmai függetlenség és autonómia illeti meg a jogszabályok keretei között, tehát ehhez képest ugye föntről oda szóltak, hogy mit lehet, miről nem lehet beszélni, mihez milyen szavakat használjanak. Tehát ez egészen nyilvánvalóan jogsértő, cenzúra, mindaz, amit sajtószabadságnak és közmédiának egyébként Európa ért, hát ez ezen teljesen kívül esik. Ezért itt mégiscsak az a kérdés is felmerül, hogyha ugyanezek az a hírügynökségi újságírók már 22-ben is ezeknek a dokumentumoknak egy részét nyilvánosságra akarták hozni, akkor aztán a 22-es választások után mégis visszamentek, és még mindig részt vettek ebben a játékban. Én értem, hogy hírügynökségi újságíróként nem olyan könnyű elhelyezkedni, de azért itt nagyon sok ember személyes morális felelőssége is felvetődik, akik ennek a rendszernek a működtetésében apró láncszemként részt vettek.
2: Ez biztos, és teljes mértékben egyetértek veled, viszont akkor említsük meg azt a Várhegyi Attilát, aki a Fidesz egyik korábbi parlamenti képviselője volt, azt hiszem valami bűnügy miatt végül ott jogerősen elítélték őt, el kellett hagyni a parlamentet, de a hírek szerint neki volt egy szobája az MTVA-ban a névtáblájával, titulus nélkül. Én azt hallottam, hogy rajta keresztül irányította a Fidesz az állami médiát, nem tudom, hogy ez mennyire lehet helytálló ez a szóbeszéd.
4: Valószínűleg Várhegyi Attila többféle szerepet töltött be. Egyrészt vett fel fizetést, mert szüksége volt nyilván rá. Másrészt hát ott volt, mint a hatalomnak az egyik odaküldött helytartója, aki hát a működő cenzúrának szintén egy eleme, közvetítette valószínűleg a politika szándékait egészen direkt módon, de nem tudjuk pontosan, hogy Várhegyi Attila, hát akiről nem gondoljuk, hogy a magyar médiában egy megkerülhetetlen szerkesztői tapasztalatokkal rendelkező szakértő lenne, erre vonatkozóan nincs adat. Tehát valószínűleg a következő időszakban, amikor az MTVA viselt dolgait fel fogják tárni, akkor előkerül majd néhány dokumentum, amiből ki kell, hogy derüljön, hogy végül is mi volt az ő dolga, milyen szerződéssel vettő részt ennek az intézménynek a működésében, mennyiért. Ezek a formálisan nyomon követhető, lepapírozott részei ennek a folyamatnak, és azért én számítok arra, hogy most, hogy hát a rendszer összeomlott, és valami épülőben van, megpróbálják nagyon sokan azzal, hogy mondjam, jóvá tenni 16 évnyi ugye, közreműködésüket a propagandában, hogy majd elkezdenek mesélni arról, hogy hogyan is működött ott az utasításoknak az átadása.
2: Hát nyilván nem egyszerű majd meghúzni azt a határt, ami alatt mondjuk mindenki maradhat, akármennyire is közreműködött ebben az elmúlt 16 évben, és kik azok, akiktől meg kell válni. El is kezdődött az újjáépítés, ahogy mondtad, de nem indult túl jól, hiszen két embert, az M1 híradó leendő főszerkesztőjét, illetve hírolvasóját azzal az indokkal küldték el egy nap után, amely indokkal odavették őket, tehát a hitelesség helyreállításának indokával. és megelőzte a két, illetve a két esemény közé beékelődött Magyar Péter SMS-e, a nem hinném. Ezek után mondta Borsa Miklós, az elküldött hírolvasó, hogy ezek után ki fog tudni, ki fog merni oda menni majd dolgozni. Mit gondolsz erről a történetről?
4: Tehát mindenek előtt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy átmeneti időszak, ami nem menti a helyzet egyik elemét sem, de azt egyértelművé teszi, hogy azok a döntések, amik most születnek, azok egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon a leendő mondjuk valódi közmédia működését befolyásolni fogják. Nem tudhatják ezek a most kinevezett vezetők, hogy ők maradhatnak-e majd, hiszen még nem történt meg a vezérigazgatói pályázatnak a kiírása. Most zajlik egy nyilvános konzultáció augusztus 20-áig. Mindenki, nem csak a szakmai érintettek, nem csak az újságírók, hanem az állampolgárok is elmondhatják, hogy milyen közmédiát szeretnének. Ennek megvan az online felülete. Ezt figyelembe véve fog megszületni majd az a kiírás, ami a vezérigazgatói pozíciót megalapozza, és valamikor ősszel, és ahogy kiszámolom, ez legkorábban október, amikor tudni fogjuk, hogy ki lesz az a vezérigazgató, ki lesz az a csapat, akit a mostani jogszabályi környezetnek megfelelően legitim módon tekinthetünk a közmédia új vezetőjének. Ő nyilvánvalóan majd eldönti, hogy kikkel akar együtt dolgozni, úgyhogy ez fontos látni, hogy nem tudjuk, hogy ezek a döntések mennyi időre befolyásolják a közmédia működését. A másik része, hogy azért itt azt is lássuk be, ugye Bodac Balázs volt az, aki ezeket az embereket megint csak vezetői pozícióba odahívta a közmédiába. Bodac Balázs, mint a új köztévének az átmeneti vezetője, felelős szerkesztője,
2: hírigazgatója
4: nagyon súlyos hibát követett el. Tehát ezt nem lehet megtenni, hogy közvetlenül a NER-ből valakit átcsekkoltatunk, áthozunk egy a hitelesség felépítésén dolgozó új közmédiába, márpedig itt az egyik érintett, az a megelőzően még egy, tehát közvetlenül a Mészáros Lőrincnek az egyik cégénél volt kommunikációs vezető, és Borsa Miklós is, bár tudjuk, hogy adott interjút, hogy milyen rossz volt neki is elviselni ezt a sok hazugságot, amit az ő száján keresztül kellett a nézőkhöz eljuttatni, de azért éveken keresztül mégiscsak vállalta ezt a szerepet, hogy ő lesz az a báb, aki elmondja azt, amit a Várhegyi Attilától a akármeddig terjedő politikai megmondó emberek hallani akarnak, vagy látni akarnak. Ezt egyszerűen ma nem lehet megtenni, egyszerűen nem lehet egy hiteles közmédiát felépíteni a NER főszereplőivel, vagy a NER legfőbb szereplői körül vezető szerepet betöltő emberekkel. Ez egy nagyon súlyos szakmai hiba volt. De ettől függetlenül az egy nagyon súlyos politikai hiba volt, amit Magyar Péter tett.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mi ennek minősíted ezt a két szót?
4: Ez nem menti Magyar Péternek ezt a, hát mondjuk, hogy meggondolatlan kommentelését. Én nem feltételezem, hogy ő ezt szándékosan, tudatosan azzal a céllal tette, hogy akkor itt majd ugye másnapra a közmédia éppen kinevezett vezetői majd mindent visszacsinálnak. Ez is egy nagyon érdekes helyzet. Ugye nem, tehát jogilag nem lett volna köteles sem az átmeneti vezérigazgató, sem az átmeneti hírigazgató ezt a döntést meghozni, mondhatta volna, hogy én nekem van ezzel kapcsolatban egy szakmai álláspontom, meg tudom indokolni, hogy miért pont ezt a két embert akartam behozni, itt van ezek az érveim, és hát a politikának nincs közvetlen beleszólása az én döntéseimbe. Miért is nem tették ezt meg? Tehát, hogyha a hitelességről beszélünk, akkor itt mindenkinek meg kell találni a pozícióit. Magyar Péternek, mint miniszterelnöknek meg kell tanulnia, hogy a kommentjeinek jogi következményei vannak, és ez egy olyan egyértelműen politikai befolyásolásként értelmezhető beavatkozás a közmédia napi működésébe, ami egy demokráciában nem megengedhető. Ez egy, mondom, az ő részéről egy tanulási folyamat. Ma más jelent kommentelni, mint amikor a választási kampányban bármilyen Facebook poszt alatt elmondhatta a véleményét. Ez egy politikai beavatkozás, ami elkerülendő, de nem kötelezett senkit semmire jogilag ez a döntés. Tehát, hogyha úgy gondolták ezek a vezetők, hogy ez egy jó döntés volt, akkor ki kellett volna állni mellette, és azt kellett volna mondani, hogy bár pedig nekünk szakmai érveink vannak.
2: Hát Magyar Péter azt mondja, hogy továbbra sem fog leállni a kommenteléssel, és hogy ő nem adott semmire utasítást. Mások azt mondják, hogy a nép hangját közvetítette, de mindegy, ezt most már nem tudjuk megfejteni. Van egy percünk. Szerinted volna szükség egyébként az állami médiában egy komplett önálló hírcsatornára? Azért kérdezem, mert Rangos Katalin, aki műsoraink rendszeres vendége, és az MTVA-nál vagy MTV-nél volt ő programigazgató, azt mondja, hogy neki az a tanulsága a 26-os kampányból, hogy az M1 piac, illetve hír torzító működésétől függetlenül az emberek jól tudtak tájékozódni, alternatív forrásokból jó döntést hoztak, tehát a választás eredményre utal, nem kellene, hogy legyen az állami médiának 24 órás hírcsatornája.
4: Azt biztosan nem mondhatjuk, hogy anélkül, hogy lenne egy ilyen állandó hírcsatorna, a magyar választópolgárok ne juthatnának információhoz. Van bőségesen forrás, nagyon sokszínű, hál' Istennek a hírpiac, de hogy ez egy szakmai kérdésnek kell, hogy legyen, amit majd az a vezérigazgató kell, hogy eldöntsön, akit legitim módon megválasztanak, és hogyha a számítások azt igazolják, hogy ez belefér és szükséges, akkor én kívülállóként ezt nem tudom felülírni. Nekem nézőként, választópolgárként biztosan megvannak a magam hírforrásai, és nem érezném, és nem érzem a hiányát a hírcsatornának.
2: Polyák Gábor médiajogász, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
4: Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az Erzsébet királyi útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Czobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak, 3-as pótlóbuszjára a Mexikói út és a Bosnyák tér között a 69-es villamos nem közlekedik. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A budai várban lezárták a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusszal lehet utazni, mely a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 16-a és a 116-os autóbusz a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik, illetve a 178-as autóbusz mától a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el az iskolákhoz a köznevelési államtitkár. Kókainé Lányi Marietta, még tanulnom kell a kormányzat új szereplőinek, az új kormányzat új szereplőinek nevét. És a legérdekesebb, legalábbis hát ez ment át leginkább a médiában, hogy alsó tagozaton 35 percre csökkentenék a tanórák hosszát, de van itt további 13 javaslat. Gosztola Rékával beszélgetünk, jó reggelt kívánok, a PDS országos választmányának tagja. Azt írja ez az államtitkár asszony, hogy legyen élmény a tanulás, ez a javaslatcsomag címe. Lehet élmény a tanulás? Vannak országok, ahol a gyerekek élményként élik meg?
3: Természetesen, sőt, ahogy az állásfoglalásunkban is olvasható, a PDS alapvetően üdvözli ezt a javaslatcsomagot, tehát mind a 14 pontjával elméletben tökéletesen egyetértünk. Szóval én, mint szülő azt mondanám, hogy igen, ilyen legyen az iskola, tehát ez már közelít a skandináv típusú iskolához, viszont mi átnéztük ezt pedagógus szemszögből is.
2: Mielőtt belevágnánk a részletekbe, hogyha ez ennyire evidens, hogy hát na, így kéne kinézni, akkor miért nem nézett ki így az elmúlt X, nem tudom én, évben, 16 évben, vagy 20 évben?
3: Na most azért erre nem volt szándék, tehát nem a gyerek volt fókuszban, és pontosan ezért üdvözöljük ezt a csomagot, mert hogy végre a gyerek kerül a fókuszba, a gyerek lelki, testi szükségletei. És hát voltak már kezdeményezések, az elmúlt 16 évben természetesen nem, de hogyha emlékszünk arra, és ebből a hibából kellene tanulnunk, hogy például a kötelező szöveges értékelés az már megjelent, és politikailag megbukott, ez a Megyesi kormány idején volt Magyar Bálint oktatási minisztersége alatt, 2003-ban, ha emlékszünk, bevezették.
2: Tehát, hogy ne csak egy érdemjegyet jegyet kapjon a gyerek, hanem kifejtsék.
3: Egyébként ez egy kitűnő kezdeményezés, tehát itt van egy példa, hogy hogy tud megbukni, meghalni egy jó kezdeményezés. Első, második, harmadik osztályban és negyedik osztály fél évkor volt, hogy szövegesen kell értékelni a gyerekeket. Hát ez azonnal felháborodást váltott ki. Miért? Mert nem volt jól előkészítve, nem tettek mellé pénzt, és hát ez hihetetlen plusz munkával jár a pedagógusok számára, és a szülők pedig nem értették, hogy mit jelent a szöveges értékelés, tehát a kommunikáció sem működött. Úgyhogy az lett az eredménye, hogy 2010-ben Orbán kormány első intézkedései között Hofmann Rózsa, az akkori államtitkár, ugye már akkor nem volt miniszter, nagy diadallal eltörölte.
2: És mi a biztosíték arra, hogy a jelen helyzetben akkor ezek a külső feltételek is meglesznek? Tehát oké, hogy visszavezetik mondjuk a szöveges értékelés, de ez ugyanúgy sokkal nagyobb terhet ró a pedagógusra, hiszen nem egy számjegyet kell csak beírni, hanem 4-5-6 mondatot leírni, ezt megszorozva 30-al az már nem kevés munka, tehát hogy lesz plusz pénz, hogy lesz a kommunikáció, hogy fog helyreállni, hogy a szülő értse is, hogy mit olvas.
3: Én úgy látom, hogy egyrészt a szülői oldalról azért már változott a hozzáállás, tehát itt nagyon sok szülő, mint ahogy én is, üdvözli a intézkedéseket. Viszont kormányzati oldalról nagyon-nagyon szükséges lenni intézkedéseket tenni, mert ha végignézzük ezeket a pontokat, a pedagógus részéről új feladatokat, új adminisztrációkat sorol fel, ha a részleteket is megnézzük, és akkor megint oda fogunk kiukadni, hogy a pedagógusokra terheljük ezeket. Tehát itt időfaktorról, pénz és személyi feltételek plusz hozzáadásáról lenne szó, amit a kormánynak kéne megteremteni. Először, mielőtt bármit is bevezetnénk.
2: Megengedi, hogy néhány pontot a nézők kedvéért felsorolnék. Tehát van a 35 percre csökkentett óra hossz, aztán a reggelek lazábban indulhatnának, beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás indíthatná a napot, jóval kevesebb házi feladatot adnának, az évfolyamokkénti házi feladat meghatározás is itt van, tehát eldöntenék egységesen iskolánként, hogy mi a maximum házi feladat, több idő pihenésre, mozgásra, a délutáni foglalkozások kevésbé hasonlítanak a délelőtti tanórákra, mindennapos mese, most nyilván alsó tagozat első-második osztályról beszélünk, több tanulás az iskola falain kívül, gyakorlatiasabb matematika és természettudomány. Szóval nagyjából nem mondtam el az összeset, de talán ezek a legfontosabbak.
3: Igen, tehát itt akkor bele is mehetnénk, hogy milyen pont, amikkel természetesen ebben egyetértünk, hiszen ebbe az irányba kellene haladni, mihez mit kéne módosítani. Tehát például nincsenek meg a személyi feltételek. Egy nagyon kitűnő pont például az utolsó, a 14-es, hogy ugye azt mondja, hogy bántalmazás megelőző biztonságos iskolai környezetet kell teremteni. Hát ez nagyon fontos lenne, viszont szakemberek hiányoznak alapvetően, tehát hol van a gyermekvédelmi is, több pszichológus, több gyógypedagógus, szociális munkás, ezek mind szükségeltetnének az iskolában. No, de ehhez alapvetően törvényt kéne módosítani, vagy bármit is, akár pénzt is beletegyünk, mert a köznevelési törvény 4-es mellékletében fel vannak sorolva azok a szakemberek száma, azoknak a szakembereknek száma, amennyit egy iskola alkalmazhat. Na most alapvetően akkor ezen kellene módosítani.
2: Viszont tehát ez nem fog ki egyik hétről a másikra megtörténni. Ezért is írják, hogy ebből a javaslatcsomagból nem következik, hogy ez szeptemberben
3: hát
2: el is
3: nem
2: indul.
3: Nem is lehet. Így van, és a másik, hogy pont ehhez a ponthoz például kitűnő lenne visszaengedni a civil szervezeteket az iskolákba, mert hogy a civil szervezeteknek van pont ilyen irányú kitűnő programjaik, és hát miért hát nem jutnak
2: ezektől
3: be?
2: Ezektől óckodott nagyon az előző kormány, mondva, hogy a végén átműtik majd a gyereket.
3: Így van, de hát pont a biztonságos iskolai környezet megteremtéséhez, egymás tolerálásához, itt nagyon fontos lenne a civil szervezeteket visszaengedni, na de itt is törvényi akadály van. Alapvetően itt is a köznevelési törvényt kéne módosítani, ami meggátolja, hogy az iskolai igazgatók beengedhessék a civil szervezeteket, mert ugye itt tulajdonképpen meg lettek fenyegetve, hogyha beengedik őket, akkor ezzel megsértik a gyermekek alaptörvényben foglalt jogait. Na most ezzel kéne kezdeni, és utána jön az, hogy a 20/2012-es emmi rendeletet kéne megváltoztatni, ugye, ami listázza a beengedhető civil szervezeteket.
2: Mivel mindjárt lejár a műsoridő, azt szeretném megkérdezni, hogy most hát itt van ez a javaslatcsomag, önök rögtön látják, hogy ennek a megvalósításához számos egyéb intézkedés kell, és nagyon sok pénz, és a személyi feltételekben nagyon jelentős változás, tehát mit lát ön most, milyen ütemtervet tudna elképzelni, hogy ez a javaslatcsomag mikortól tudna életbe lépni mindezek fényében?
3: Hát mindezek fényében ugye tanévben gondolkozunk, tehát nagyon reméljük, hogy ha idén nem is, de a következő tanévtől meg lesznek azok a törvénykezési, törvénymódosítási változtatások, amik ezt előkészítik. A költségvetésben megteremtik a helyet, mert például a kokáért, ugye, hogyha mindennapos testnevelést élményszerűvé tegyük, ahhoz olyan tornatermek, olyan felszerelések, olyan iskolaudvar lenne szükséges, tehát ezeket ki kell építeni, az még talán még tovább. De legalább lássuk azt, hogy van hajlandóság, nem csak a pedagógusokra lesz hárítva mindez, és a másik, hogy a kötelező adminisztrációra nagyon kellene figyelni, hogy az semmiképpen ne terhelje a pedagógusokat, tehát ha ő mesét olvas, ne kelljen adminisztrálni, hogy mesét olvas. És például ez is egyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy legyenek rugalmasabban szervezve az órák, akkor ezt is hagyjuk meg helyi hatáskörben, pedagógus kompetenciában, mert a pedagógus tudja, hogy mikor, mit szeretne összevonni. Ha nagyobb szabadság lesz, akkor eleve ezek az egész így sokkal jobban fog működni.
2: Tehát önök akkor, mint a szakma képviselői, azt mondják, hogy teljesen rendben van ez a 14 pont, csak nagyon sok minden egyéb kell. A szülőket be fogják ön szerint vonni ebbe a mondjuk így egyeztetésbe, vagy előzetes párbeszédbe?
3: Szerintem ez is hasznos lenne, hogy mind a civil szervezeteket, szakszervezeteket, minket és a szülőket is vonják be. Mert így lehetne párbeszédet folytatni, és így nem következnek majd be olyan hibák, ami például a Medgyessy kormány idején egy amúgy kitűnő javaslattal megtörtént.
2: Tehát akkor valószínűleg ez egy hosszabb folyamat lesz, még vissza fogunk térni rá.
3: Igen, valószínűleg.
2: Gosztola Réka, köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondta. Egészségügyel folytatjuk. Itt van Kökény Mihály, korábbi egészségügyi miniszter. Jó reggelt kívánok!
4: Köszönöm. Jó reggelt szépen, kívánok! Eljött.
2: Itt is több téma van, meglátjuk, meddig jutunk. De az első, ami a legfontosabb, hogy átvilágítja a Tisza kormány a rákszűrések rendszerét. A cél a súlyos betegségek hatékonyabb megelőzése. Mi a baj a mostani rendszerrel? Nyilván, hogyha a számokat nézzük, akkor sok baj van, mert nagyon sokan meghalnak sajnos daganatos betegségben itthon.
4: Ez így van, a daganatos halálozásban Magyarország elég rosszul áll az Európai Unió statisztikákban, legalábbis hátulról azt nehéz megmondani, hogy mikor és milyen rákféleséget tekintve vagyunk az elsők, másodikok, harmadikok, már visszafelé nézve, miközben több rákféleség nagyon hatékonyan gyógyítható, ha időben felismerik, és erre valók a népegészségügyi szűrővizsgálatok. Lényegében itt három típusú szűrésről beszélünk, mert vannak egyéb szűrések, amelyeket a házi orvos végez, a foglalkozás egészségügy szakorvosa, vagy a terhesgondozó orvos, és így tovább, most ezt hagyjuk. Hanem van a emlőrák szűrés, van a méhnyakrák szűrés a hölgyek esetében, és mindkét nem a vastagbélrák szűrés. Most a vastagbélrák szűrés még mindig csak modellvizsgálattal zajlik, tehát tulajdonképpen az országos kiterjesztés elmaradt, bonyolult a rendszer. Az emlőrák szűrés, a méhnyakrák szűrés már évtizedek óta hozzáférhető, de nagyon kevesen mennek el, és valahogy maga a rendszer, a szervezet nincs is egészen rendben. Tehát ezt át kell tekinteni. Hogy mire jutnak, azt még nehéz megmondani, most annyit tudunk, hogy megjelent egy kormányhatározat, amely azt mondja, hogy az egészségügyi miniszternek az év végéig kell javaslatot tenni, nagyon sok mindenre, a új logisztikai rendszerre, esetleg a szűrés módszereinek az újragondolására, és hosszan sorolhatnám.
2: Mondok néhány pontot a kedves nézőknek is, hogy értsék, tehát, hogy nem elég majd a szűrővizsgálatokon részt venni, hanem a rendszernek azt is látnia kell, hogy a meghívott valóban eljutott-e a vizsgálatra. Ha az eredmény eltérést jelez, akkor tudnunk kell, hogy milyen gyorsan jut további vizsgálathoz, elindul-e időben a kezelés, vannak-e betegek, akik a folyamat valamely pontján elvesznek, illetve azt is meg kell majd vizsgálni, és látnia kell az új rendszernek, hogy az ellátás minősége és elérhetősége mennyire eltérő település, lakóhely alapján, illetve társadalmi helyzet és kockázat szerint. Ha mondjuk ez a rendszer feláll, és ezekre a kérdésekre választod, attól miért lesz jobb a helyzet?
4: Lényegében benne van a felsorolt kritériumokba a válasz, hiszen ha csak a behívásra. Lényegében benne van a felsorolt kritérium.

0: sokkal nagyobb figyelmet kellene arra fordítani, hogy a kis településekre, a kis falvakba helybe vigyük a szűrővizsgálatokat, tehát szűrőbuszokat. Ma már korszerű mammográfiás berendezéseket telepítenek buszokra, miközben ugye legtöbbször az állami rendszerben csak a hagyományos stabil szűrőállomásokra lehet elmenni, de tovább megyek. A hölgyek egy jelentős része elmegy magánvizsgálatra. A magánnőgyógyász leletei nem jutnak be az állami rendszerbe, nincs a kettő között kapcsolat, tehát kell egy egységes adatbázis. A méhnyakrák szűrés. A hivatalos statisztika szerint a meghívottak 15-20%-a megy el. Ez így nem igaz, mert elmennek sokan a nőgyógyászukhoz, csak arról nincs információ. Az nem jut tovább. Nem tudjuk, hogy mi történt a beteggel. Arról nem beszélve, hogy ma már sokkal korszerűbb módszerek is vannak a méhnyakrák szűrésre. Ugye a HPV vizsgálat jön szóba. Ugye amikor ezt a szűrési rendszer 2 évtizeddel ezelőtt bevezették, akkor a kenetvizsgálat volt a jellemző, tehát sokkal pontosabb technikák vannak, a mammográfiának is vannak már korszerűbb módszerei, készülékek, nyilván ez költséges, hát ezt majd mérlegelnie kell a kormánynak, hogy ezt hogyan történik. És ugyanígy át kell tekinteni a vastagbélrák szűrésnek a rendszerét, tehát nagyon sok feladat van.
1: Ez utóbbival kapcsolatban volna egy kérdésem, azt olvastam, hogy azért nálunk fejlettebb országokban sokkal alaposabb a vastagbélrák szűrés, nálunk úgy van, legalábbis személyes tapasztalat, hogy széklet mintát ad az ember, és ha a felmenői között nem volt ilyen típusú betegség, és ez a laborvizsgálat rendben van, akkor ennyi maga a vizsgálat. Ez így elégséges, vagy akkor más országokban miért nem állnak meg ennél a pontnál, hanem átnézik a teljes bélrendszert?
0: Hát a székletvizsgálat is azért ma már immunológiai módszerekkel történik, az én tudomásom szerint. Itt is egy kicsit bonyolult a logisztika, hogy a házi orvos mit tesz, hogy akkor a betegnek el kell vinni a mintát ide-oda, szóval itt is lehet egyszerűsíteni. Maga a technológia az észre szerintem nagyjából rendben van. Az, hogy a vastagbél tükrözés szükség szerint hogyan történik, ugye az is egy kérdés, ma már vannak kapszulás, nagyon drága módszerek is. Ez nyilvánvalóan majd egy szakmai vita keretében dőlhet el, hogy mit fognak alkalmazni, de még egyszer mondom, ez a kormányhatározat most arról szól, hogy mindent át kell nézni, mindent át kell tekinteni, és a következő hónapokban azokra a kérdésekre választ kell adni, amiről itt beszéltünk.
1: Kökény Mihály korábbi egészségügyi miniszternek köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt
0: elmondta. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Európai vizekre vezünk a Közel-Keletről, de szó szerint újabb negatív hír érkezett, nevezetesen, hogy teljesen leállhat az áruszállítás a Rajna folyó egyik fontos szakaszán, mert annyira alacsony a vízállás. Szalma Botond hajózási szakértő és más műsoraink megszokott vendége. Jó reggelt kívánok,
2: szervusz, jó reggelt, köszönöm szépen,
1: hogy itt vagy. Kérlek, hogy helyezd minket képbe, hogy ez a probléma mekkora, és nyilván utána a magyar ember azt kérdezni, hogy és velünk kapcsolatban ez milyen következményekkel járhat.
2: Ez a rajnai kereskedelmi hajózás történetében a legnagyobb probléma, ami előfordulhatott. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, most is tényleges vészhelyzet van, abból a szempontból, hogy a logisztikai láncok abszolút sérülnek. Tehát tudni kell azért, hogy a Rajnán is, meg a Dunán is, meg a Duna-Rajna-Majna víziút rendszeren évszázadok óta van hajózás, de Isten igazából a Rajnát 1816-ban a Rajnai Bizottság megalapítása után 1868-ban a Mannheimi aktával úgy szabályozták, hogy ebből a legerősebb kereskedelmi tengely lett Európában. Csak egy szám, hogy az emberek azért ne örüljenek, mert csak érezzék a nagyságnézet, 280-290 millió tonna áru forog ezen a folyón.
1: Éves szinten,
2: és körülbelül 7 percenként megy el egy hajó a főbb területeken. Tehát 7 percenként áthalad valamilyen teherhajó. A teljes német gazdaságnak a 70%-át ellátják itt a folyamhajózásnál, és előfordul az a nagyon ritka eset, hogy Hollandiát kivéve, hogy a német-svájci határon például magasabb a hajózás részaránya, mint a közúté. A közút részaránya Európában mindenhol 70% körül van. Tehát nem kéne, de azért ez van. Tehát mindig zöldítünk, meg mindig beszélgetünk, és mi nem megy. Tehát a Rajnának, amikor bizonyos szakaszain ellehetetlen a hajózás, akkor először csak

0: kevesebb árat fognak venni. A megbízó már annak sem örül, és a hajós sem. Ugyanis itt mondjuk kaubot szokták nézni a
1: azon a részen, a német részen a kis vízállást.
0: És a város a lényegesen olyan, mint a budapesti vízmércét néznék, vagy a Paksit. Igen. Mindenki paksi vízmércét nézte riadtan a múlt héten. Tehát amikor Kaubnál ilyen a helyzet, amilyen most, és ilyen 10-15 centit várnak, nem a 15 centi a lényeges, azt kell tudni, hogy amikor Kaubnál 100 centi a kaubi vízmérce állás, akkor 1 méter 92 méteres merléssel lehet hajózni, mert az is limitált. Amikor ez 15, akkor 100 cm, magyarul az üres hajók tudnak járni, meg a nagyon sekély hajók, ilyen nagyon kevés van. Amikor pedig ez a 200 valány millió tonna elosztjuk 365-tel, nem megy Ludwigshafenben mondjuk a BASF-hez, amelyik a világ legnagyobb vállalata a vegyiparban, vagy nem érkezik meg a szén, vagy nem érkezik meg az acél, vagy nem érkezik meg a konténer. Tehát például a konténerhajónak a terhelhetősége nagyoknak 500 konténer, ami pici a tengerhajózásban, de itt nagyon nagy a folyam hajózásban. Ezek a hajók most 100 konténert vitték, és most már ők sem fognak tudni menni. Tehát felborul az a rendszer, amit azért Németország felépített, és most döbbent rá a német közlekedési minisztérium és a német kancellária is, hogy valamit kezdeni kell a Rajnával, mert most rendben van, hogy jön holnap után 20 centi víz, és mindenki megnyugszik, hogy egy kicsit könnyebb az élet. Pont úgy járunk, mint mi Pakssal. Tehát lehet egy ilyen sebb tapaszt rakni a nyíltölésre, csak ez nem fog rajta segíteni.
1: Itt vannak felelősség, vagy egyszerűen így alakul a klíma, az időjárás, és ez váratlan?
0: Németországban néha vannak őszinte politikusok, és a német közlekedési miniszter is, meg a német hajózási ügyekért felelős szakállamtitkár is azt mondta, hogy súlyos hibákat követtek el, hogy nem vették komolyan a Rajnát, meg azt, hogy szabályozni kell a Rajnát. Nekünk szabályozni kell a Dunát, ha tetszik, hanem szabályozni kell a Rajnát is. Azért, mert elmúlik egy baj, az nem jelenti azt, hogy az évtizedes elmaradás nem kell elkezdeni bepótolni. Nem lehet egy hét alatt a Rajnán is, hogyha azokat az intézkedéseket, amit megterveztek már a németek évekkel ezelőtt, csak a időnként a zöldek keresztbe feküdtek, az legkorábban 2033-ban működhet majd.
1: Ha most észbe kapnak,
0: ha most holnap reggel elkezdik a munkákat.
1: Most még nem kellett leállítani, ha jól értem, a szállítást. Ha le kellene állítani, akkor közúton milyen arányban váltható ki a folyami hajózás, vagy folyami szállítás?
0: Rögtön két számot mondok itt, ugye, mert szokták mondani, hogy minek a hajózásnak, hogy a károsanyag kibocsátás, a CO2 kibocsátás gram per milliliterbe szokták megadni. A hajózásban ez 16, a vasúton 22, a közúton 62. Amikor 1500-2000 tonnát, vagy 2400 tonnát vegyük, ezt az egy kerekszám, visz mondjuk egy tolt hajó a saját kis bárkájával, a 100 teherautót vált ki. Vagy 2,5 irányvonatot. Ráadásul hiába akarjuk átterelni vasútra és közútra, így is zsúfoltak a közútra, de nem lehet még egy sávot oda nyomni gyorsan, hogy azt a plusz 10 000 kamiont elbírja. Kettő, az 10 000 kamion, sofőr, az 10 000 kamion, az 10 000 olyan károsanyag kibocsátás, aminek nem kéne lennie. Plusz, utána amikor, tehát nem, ez nem papírrepülő, hogy amikor nem kell, akkor összegyűröm, azt a hajtogatok majd újat, hanem a vasúton is. A németek óriási vasúti fejlesztésekbe kezdtek. Elkezdték javítani a vasútvonalaikat. De mit jelent az a logisztikai lánc szempontjából? Töredezett lesz, mert nem tudja felvenni a német vasút azt a mennyiséget, amit pluszban kaphatna. Ilyenkor leállnak a termelőállatok, egy része leáll, és ez szintén nagyon súlyos hiba, mert nem jön meg az alapanyag, meg nem jön meg a félkész termék, meg a raktározási költségek, meg a készletezési költségek megnőnek. Akkor persze, hogy ezek nagy vállalatok ordibálnak, mert ezeknek akkor az árbevételük, mint Német-Afrikai ország GDP.
1: Mikor dőlhet el, hogy le kell állítani, vagy megússzák most?
0: Szerintem
1: ezt a
0: nem fogják megúszni. Nem most fogják? Nekünk két hajónk van abban a térségben. 1600 tonna hordképesség az egyik hajónknak, 240 tonnával megyünk. Gondoljon ebbe bele, hogy a meleg vízre sem elég. A másik hajók meg 220 tonnát fog berakni, és a szerencsénk van, talán jutunk a desztinációnkhoz, ha nincs szerencsénk, meg fogunk állni.
1: Azzal indultunk, hogy a magyar emberek életére ez kihathat, tehát nyilván holnap persze. Nem, de hosszabb távon igen, milyen módon?
0: Hosszabb távon mindenképpen kihat, mert Németország az élén a partnerünk. Tehát amikor onnan nem jön valami Magyarországra, szintén alapanyag, késztermék, félkésztermék, az szintén a magyar ipar is inni meg. Plusz, amikor felmennek az árak, mert ugye mi van ilyenkor? Azt mondják, hogy megduplázódott egy év alatt a rajnai fuvardíjak, meg megduplázódnak a pótlékok. Tehát ilyenkor, amikor nem jön a konténer, vagy jön a konténerben valami a távolkeltről, vagy bárhonnan, és azt szerették volna lehozni valameddig hajóval, és utána mondjuk közúton, vagy vasúton, akkor ott euró, meg 1000 dollár is lehet konténerenként, a felár. Az olyan felár, ami nem lenne, hogyha nem lenne alacsony víz, ezt kisvízi pótléknak hívják. Hogy a hajózások valamit kompenzáljanak a veszteségek. Meg gondolj bele, hogy van egy hajóm, ami 1000 tonnát fuvaroz, és annak 30 euró a fuvardíja, akkor 30 ezer euró árbevétel helyett csak 5000 vagy 10000 euró lesz az árbevétele, miközben a parancsnokom fizetése nem lesz olcsóbb. A hiteltörlesztésem nem lesz olcsóbb. A biztosításom nem olcsóbb. A vezérigazgató fizetését levehetjük, mert holnap reggel leveszem a fizetésem, az olyan, mint a erdőtűznél a vízipisztoly.
1: Ez a végszó. Köszönöm szépen Szalma Botonnak, hogy itt volt. De a kedves nézőknek mondom, hogy nem csak a Rajnán van probléma. Olvasom, hogy a Loire közepén történelmi mélységbe, illetve homokpadok jelentek meg, Varsónál nincs víz, a Visztulában, a Pó torkolatánál már a tenger nyúl visszafelé. Tehát itt valami nagyon megváltozott Európa szerte, úgyhogy biztos, hogy fogunk még erről a jelenségről beszélni. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egysávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik. A járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út Határút között utazhatnak. 3-as pótlóbuszjára a Mexikói út és a Bosnyák tér között a 69-es villamos nem közlekedik. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A budai várban lezárták a Szentháromság utcát és a Tárnok utcát is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusszal lehet utazni, mely a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között közlekedik, illetve a 178-as autóbusz mától a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
4: Nyilván nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy tegnap köztársasági elnökké választották Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét, a Strasbourgi Bíróság korábbi magyar tagját. A megbízása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig fog tartani, és a kihirdetés, a döntés kihirdetését követő 8. napon lép az államfői tisztségébe. Többek között erről beszélgetünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójával. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Azt mondja Baka András a beszédében, hogy az állam az emberért van, ami hát első hallásra egy evidencia, de ő valamiért mégis fontosnak tartotta ezt elmondani. Mi ennek a mondatnak az üzenete?
5: Baka András már egyébként a nyári megszólalásaiban, mielőtt egyáltalán fölmerült volna a neve, nagyon világossá tette, hogy az ő jogfelfogása vagy államfelfogása az arról szól, hogy az intézményekben van a garancia arra, hogy demokratikusan működjön egy ország, és az, amikor ő azt mondja, hogy az államnak az emberekért kell lenni, akkor valójában ezt az elvet fejezi ki egy nagyon konkrét képbe. A beiktatása utáni beszédében is ezeket a jegyeket lehetett felfedezni, amikor arról beszélt, hogy az alkotmányozás folyamata a fontos, és az, hogy az intézmény hogyan szolgálja az embereket és az államot.
4: Hát az, hogy milyen örökséget vettett, eléggé kettős megítélésű lehet, mert hogy egyrészt sokan azt mondják, hogy olyan elődök után, mint például a megbukott Novák Katalin, vagy korábban Schmidt Pál, de akár Sulyog Tamás, csak jobban lehet csinálni, jobb szinten, színvonalon lehet ezt a tisztséget betölteni. Másrészt viszont egy kormányváltás után vagyunk, és a társadalom egy része, legalább mondjuk az egyharmada, vagy 25%-a nagyon csalódott, és már azt hallja reggeltől estig, hogy itt önkényuralom épül. Szóval szerinted milyen örökséget vesz át Baka András?
5: A NER egyik legsúlyosabb öröksége, hogy azokat az intézményeket, amelyek egyébként egy demokratikus jogállamba biztosítják azt, hogy az állampolgárok bízhassanak az államba, ezeket kiüresítették. Ilyen volt a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, az ügyészség, és még hosszan lehetne sorolni azokat az intézményeket, amelyek egy jogállamban a fékek és ellensúlyok rendszerének az ellensúly oldala, ami a politikai hatalmat korlátozza. A NER ezeket leépítette, és az ezekkel kapcsolatos bizalom ezért sérült a társadalom irányából. Ezt kell most újjáépíteni. A köztársasági elnöki intézmény kapcsán is ez volt, hogy azok a köztársasági elnökök, akik 2010 után, miután a NER átalakította a magyar közjogi rendszert, betöltötték ezeket a pozíciókat, ők egyértelműen a Fidesz politikai érdekeit szolgálták. Éppen ezért most vissza kell valójában térni a rendszerváltás utáni időszak köztársasági elnöki szerepéhez, amikor az elnök tényleg a társadalom egységét testesíti meg, ahogy egyébként ezt tette Göncz Árpád, Mádl Ferenc, vagy éppen Sólyom László.
4: A jelenlegi helyzet indokolja, hogy mégiscsak egy jogász ember kellett erre a pozícióra, vagy hogy ez a legszerencsésebb?
5: Itt nem is a végzettség a legfontosabb szerintem, hanem az, hogy ő hogyan gondolkodik az intézmény szerepéről, és ezen belül a saját szerepéről. Ugye, például az alkotmányozással kapcsolatban már elmondta azt, hogy ez nem lehet kizárólag a jelenlegi politikai többség alkotmánya, hiszen az alkotmány az a társadalomé. És ez a szerepfelfogás az, ami leginkább fontos. Az már most látszik, és tényleg az elmúlt két megszólalásából az új köztársasági elnöknek, hogy ő intézményekben látja a megoldást, míg egyébként sajnos a magyar politika még most is abban a kicsit rendélyes működésben van, hogy a hovatartozásban látja a dolgot. Ugye a Fidesz egyértelműen arról beszél, hogy az új köztársasági elnök a Tisza embere, ez a hovatartozásról szól, de közben sajnos még Magyar Péter is azt mondta, hogy ugye Baka András azért alkalmas a szerepre, mert egyébként 2011-es elmozdításakor ő a Fidesz áldozata volt. Ez is arról szól, hogy valaki melyik térfélhez tartozik. Az új köztársasági elnök viszont a beszédében arról beszélt, hogy a az intézmény a lényeg és a működés, nem az, hogy ki hova tartozik.
4: Azt is mondta, hogy bosszúra nem épülhet egy társadalom, miközben a felelősségre vonást, hogyha ez adott, illetve indokolt, akkor azt nem lehet megkerülni. Ez, hogy nem épülhet bosszúra, ez szerinted üzenet lehet az ellenzéki gondolkodású társadalmi rétegek felé?
5: Ez biztos egy nagyon fontos lépés, hogy a köztársasági elnök kimondja, hogy az, ami 16 év olyan kormányzás után most következik, ami arról szól, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi történt, azonban ez csak jogállami keretek között szabad megtenni. Ezt most a köztársasági elnök gyakorlatilag nyíltan kimondta, hogy ennek így kell történnie, mert az, hogy ha történtek bűncselekmények, vagy szabálysértések, vagy bármi az előző időszakban, akkor annak igenis következményének kell lenni. Ez egyébként egy teljesen érthető társadalmi elvárás, hiszen az elmúlt 40-50 év legnagyobb társadalmi igénye az, hogy Magyarország ne egy következmények nélküli ország legyen. Viszont azért, hogy egyszerűen a társadalom fel tudja dolgozni azt a traumát, amit a NER 16 éve jelentett, ahhoz mindenképpen arra van szükség, hogy ez ne egy érzelmileg vezérelt dolog legyen, tehát bosszú, hanem egy jogszabály és jogrend által vezérelt folyamat, ami arról szól, hogy aki megsértett írott vagy íratlan szabályokat, annak ezért vállalnia kell a felelősséget.
4: Tegnap volt a parlamentben egy nagyon furcsa jelenet, amikor Németh Zsolt fideszes képviselő megszólalt. A kedves nézőknek mondom, akik esetleg nem értesültek, Németh Zsoltot a Fidesz mérsékeltebb szárnyához sorolják, és tulajdonképpen arról beszélt, hogy az új kormányzatnak is támogatnia kellene a polgári konzervatív értékeket, és talán arra is utalt, hogy a Tusványosi Szabad Egyetem támogatását sem kellene megszüntetnie az új kormányzatnak. Magyar Péter erre azzal reagált, hogy emlékeztetett rá, hogy a mostani Tusványosi előadáson Németh Zsolt arról beszélt, Orbán Viktor mellett ülve a színpadon, hogy Magyarország túlélte a tatárjárást, és túl fogja élni a poloska járást is. Egyértelmű 100%-ra kijelenthető, hogy a poloskázást folytatta, sőt, hát rákontrázott, tehát már konkrétan poloska járásról beszélt. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezt a kettőséget szerintem nem nagyon lehet feloldani, hogy nem gondolkodik egy politikus, hogy az ő előadásáról felvétel készül, és hogyha ott poloska járásról beszél egy hónapja, vagy nem tudom mikor volt ez nyáron, akkor az már megvan, akkor az velünk megmarad, itt van.
5: Láthatóan a Fidesz a választások óta nem találja azt a stratégiát, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz az új helyzethez, ami előállt, az, hogy 16 év után elveszítették a kétharmados többséget. Egyszerűen ők még mindig abba gondolkodnak, hogy a saját táborukhoz, ha kommunikálnak, ott mondhatnak bármit, hiszen az a saját táboruknak szól, és minthogyha nem vették volna még észre azt, tehát, hogy megváltozott közben a nyilvánosság, és egyszerűen mindennek következménye van. Tehát, hogy ha ő tusványosan poloska járásról beszél, akkor utána hiába jön haza, és Magyarországon már arról beszél, hogy már pedig akkor itt egy nemzetegyesítésre és egyfajta kiegyezésre lenne szükség, mert hogy akkor ezek a dolgok ütik egymást. A legnagyobb probléma egyébként ebben a felvetésben az, hogy miért kellene egy állam kormányának bármilyen politikai tevékenységet támogatnia. Hogyha egy politikai erő a saját közösségét egybe akarja tartani, és annak rendezvényeket akar tartani, az az adott politikai közösség feladata, nem az állami. Pont az volt a legnagyobb baj az elmúlt 16 évben, hogy ezek a dolgok összefolytak, hogy az állam és a politikai szervezet működése az gyakorlatilag egy volt. És a Fidesz jelenlegi válságának egyébként ez az egyik legnagyobb oka is. Hiszen azzal, hogy megszűnt az állam, mint finanszírozó hatalmi központ, Ezzel valójában a párt kiürült, és ezért sem tudnak mit kezdeni a jelenlegi szituációval.
4: Ez azért érdekes, mert hát egy pártról azt gondolná az ember, hogy ott a pártot a párt tagsága alkotja valójában a húsvér emberek, akik készek tenni a közösségért, áldozatot hozni, akár anyagit is, de ilyenkor hát lehull a lepel, és kiderül, hogy ez egy ilyen mesterségesen fenntartott bizonyos értelemben közösség volt, és volt egy nagy látszat. De ugorjunk a harmadik témára, mert 2 perc maradt, ez a Kaminski-Fanni féle megbízás, 4 milliárdért ápolták a korábbi miniszterelnök közösségi felületeit. Igazából az érdekelne, hogy miért tett ebben az ügyben feljelentést a miniszterelnökség, mikor ez egy filéres ügy, 4 milliárd forint, tehát mi az az MNB 500 milliárdjához, vagy a 700 milliárdos ingatlan beruházáshoz képest?
5: Ebben az ügyben az a nagyon érdekes, hogy ez egyetlen egy embernek a kommunikációs költsége, és annak is csak egy része, hiszen ez a social media jelenléte Orbán Viktornak. Mellette nagyon sok kormánytag vett részt egyébként a kampányban, ahol nyilván hasonló számok láthatók. Itt a legnagyobb probléma az még csak nem is az összeg, mert egyébként a piacon, üzleti kommunikációban ilyen összegek tudnak mozogni egy összetett kampány folyamat során. Itt a probléma az, hogy Orbán Viktor ezen tartalmainak jelentős része az nem Orbán Viktorról, a miniszterelnökről szólt, hanem Orbán Viktorról, a Fidesz vezetőjéről, aki a kampányban a politikai céljait akarja megvalósítani. Ahogy az előbb is beszéltük, összefolyt az állam és a párt. Arról volt szó, hogy valójában kampányt finanszírozták ebből a pénzből, ez pedig hát még a NER-ben lévő jogszabályok alapján is törvénytelen volt. Éppen ezért ebben a szituációban a döntéshozóknak lesz az igazi felelőssége, hiszen Kaminski-Fanni a végén egyébként tudja azt mondani, hogy ő adott egy árajánlatot, azt a döntéshozó elfogadta, jelentős túlárazás, bár ez jóval magasabb ár annál, mint amit a piacon ezért kapni lehet. Azonban nem ez a legnagyobb probléma ebben a kérdésben.
4: Vető Balázs, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
5: Köszönöm szépen.
4: Általában negatív számokból, negatív hírekből szoktunk kiindulni egy-egy beszélgetés során, főleg itt a Start első kétharmadában. Most egy pozitív számból fogunk kiindulni. Nem nagyon volt még arra példa, sőt, ha jól tudom, soha nem volt, hogy akkora többlettel zárt egy július hónapot a magyar költségvetés, mint a mostanit. 524 milliárd forinttal több van a költségvetésben, mint a hónap elején. Hogy ez hogy jöhetett létre, Ijésvárton közgazdász kérdezem. Jó reggelt kívánok, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Kérlek, hogy magyarázd el, hogy hogy néz ki egy költségvetés, és mi az, hogy egyszer csak nem negatív a havi szaldó, hanem pozitív, de nem is kicsit.
6: A költségvetésnek alapvetően van egy éven belüli lefutása, tehát elég jelentős költségek merülnek fel az év elején, és általában ilyenkor negatív egyenlege van a magyar költségvetéseknek. Az tavasz vége felé pozitív nulla vagy kisebb pozitívumok szoktak lenni. Itt a nyáron nem szokott nagy változás történni, tehát a június-július hónapoknak általában ilyen voltak negatív, voltak kis pozitívumok, valóban ekkora pozitívum nem volt az elmúlt 20 évben, és aztán utána az őszi időszakban szokott helyre rázódni a költségvetés, attól függően persze, hogy mennyire szalad el a ló, és milyen plusz költségek merülhetnek föl. Na most a 26-os költségvetésnek a értelmezéséhez nagyon két teljesen ellentétes értelmezést látunk akár a szakmai közbeszédben is. Az egyik ugye azt mondja, hogy ez egy fenntarthatatlan, fejreállt költségvetés volt az első 3-4 hónap alapján. A új pénzügyminisztérium ezt elég hitelesen be is mutatta, hogy akár a GDP 8%-át is meghaladó hiányhoz vezetett volna a költségvetési folyamat. Ugye a tervezett hiánynak a 90%-a már megvolt az első 4 hónapban, és egy sor olyan tételbe volt tervezve, aminek nem volt meg a fedezete. Csak hogy egy példát mondjak, közel 1000 milliárd forintot már részben el is költött a kormányzat, vagy tervezett elkölteni az uniós RRF pénzeknek a pénzekből, amit nyilvánvalóan nem kapott volna meg az előző kormányzat, hiszen még el se kezdte gyakorlatilag a tárgyalásokat ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor van egy olyan értelmezés is, hogy nagyon sok kiadást előre hoztak, még a választások előtre. Nagyon sok mindenkit kifizettek az év elején, akiknek a kifizetése máskor egyébként az év során fokozatosan történt volna meg. És ez a fajta időzítés az, ami most a kormányzat számára egy ilyen pozitív szaladót kihozhatott. Ennek az időzítési hatása szerintem az, amelyik a legfontosabb. És hogy mondjak egy nagyon súlyos példát, közel 1000 milliárd forinttal kevesebb volt, sőt több mint 1000 milliárd forinttal kevesebb volt a kamat kiadása a magyar államnak az év első felében. Ennek a jelentős része, tehát kb. 700 milliárd forint, ez már az első negyed évben teljesült a 2025-höz képest. Ennek az az oka, hogy nagyon sok inflációhoz kötött lakossági államkötvényt bocsátott ki a magyar állam, és itt a 23-as brutális 18%-os inflációnak a kifizetése 2025 első hónapjaira esett. Ez az infláció, ez kicsengett, ez a PMÁK kamatcsúcs, ez egyszerűen lecsengett, és 26-ban 700 milliárddal kevesebbet kellett kifizetni ezek után, a államkötvények után. Azt látjuk ugyanakkor, hogy ugye csökkentek az állampapírhozamok nagyon jelentősen, éven belül több mint 1%-kal, a következő évekre is bőven több mint 1%-kal csökkentek az állampapírhozamok, illetve amit az államnak ki kell fizetnie a kamatokat. De ennek a hatása sokkal hosszabb időtávon fog majd lecsengeni. Tehát itt ez a kamat megtakarítás, az inkább a 23-as inflációs soknak a kifutásából fakadt.
4: Itt, szóval... Bocsánat, vannak itt részletek, hadd kérdezzek rá, hogy miből adódott ez a júliusi rekordtöblet. Azt írják, hogy a költségvetési szervek kifizetéseinek 300 milliárd forintos csökkentése. Ez mi lehet? Mire nem fizette ki 300 milliárdot?
6: Hát egy sor olyan kiadása lehetett a magyar államnak, amit korábban kifizetett már. Tehát amiről beszéltem, hogy az egész évre betervezett kiadásokat kifizették az első negyed évben. Tehát ez a központi költségvetésnek az a típusú tételei, amik kifejezetten a központi kormányzat közvetlen hatáskörébe tartoznak. Tehát ezek a minisztériumi kifizetések.
4: Tehát akkor nem az van, hogy elzárták a csapot, hanem ebben a hónapban már nem kellett fizetni, hiszen ezen már túl voltunk.
6: Van egy ilyen része is, és van egy olyan része is, hogy egy új kormány belép a kormányzásba, és leállít kifizetéseket. Nem biztos, hogy ezeket aztán később sem akarja kifizetni, de úgy van vele, hogy át akarjuk nézni a szerződéseket, és átmeneti időszakban leállítjuk a kifizetéseket. Mondok egy példát, a energiatároló pályázatának a kifizetését leállította a kormányzat. Minden kommunikációja arról szól, meg a mostani energiakrízis is arról szól, az RRF megállapodás is arról szól, hogy ezeket a pályázatokat folytatni akarja. De átmenetileg most június-júliusban nem történtek kifizetések ezek.
4: Szóval azt szeretném kihámozni ebből, hogy ez az új kormány teljesítménye, vagy ilyen a dolgok szerencsés együttállása, vagy csak számok átütemezése, áttolása, visszavonása?
6: Én azt gondolom, hogy ez most egyenlőre inkább a ütemezési kérdés, úgyhogy, és én azt látom egyébként a pénzügyminisztérium kommunikációjában is, hogy nagyon óvatos. Itt tisztában majd augusztus végén fogunk látni, amikor a új módosított 2026-os költségvetést bemutatja a pénzügyminisztérium. Én azt látom, hogy nagyon komoly fegyelemre lesz szükség ahhoz, hogy tartani tudják a saját céljaikat. Nagyon fontos szerepe lesz ebben az uniós pénzeknek a behozatala, becsatornázása. Megállapodás megvan, de azért a pénzek majd 26 második felében, és még inkább 27-ben érkezhetnek. És hát van azért egy olyan faktor is, amit közgazdászként nehéz megítélni. Itt ugye a nyáron volt egy olyan energiakrízis, meg vízkrízis, ami volt, én most nagyon pozitív vagyok, amikor azt mondom, hogy volt, lehet, hogy még bőven benne vagyunk, és lesznek újabb hullámok. amiknek komoly költségvetési vonzata is van. Ugye csak a paksi leállásról mondta Magyar Péter, hogy akár 50 milliárdot is elérheti ennek a költsége. Én riadtan olvasom meteorológusok előrejelzését arról, hogy az őszre, illetve a télre egy nagyon komoly árvízveszélyt jeleznek előre, olyan szinten melegedik föl a földközi tenger, illetve az El Niño jelenség miatt. Lesz egy ilyen visszacsapása majd az időjárásnak. A következő nyára újra komoly asszályt jósolnak, és láthatjuk, hogy a magyar rendszerek nincsenek felkészülve erre. Tehát akár az energiarendszerünk, akár a víz visszatartó rendszereink, akár az árvízvédelmi rendszereink nincsenek felkészülve. Ez egy óriási próbatétel lehet majd a új kormánynak a költségvetési politikájában is.
4: És ráadásul tulajdonképpen ezek ilyen kármentési összegek. Engem az érdekelne két percben, nem tudom, hogy lehet kifejteni, hogy a gazdaságot mi röffenthetné be. Azt írja a GKI, hogy bár az Orbán kormányok az újraiparosításra próbálták tenni a hangsúlyt, de ez igazából nem működött be, és a szolgáltatás, a szolgáltató szektor húzta az ipart. Jó az egy országnak, ha ez a helyzet, vagy kellene rendelkezünk valami nagyon combos iparral? Itt ugye az akkumulátorgyártás lett volna, de hát az egyelőre nem látszik működni.
6: Én azt gondolom, hogy a GKI jól látja a helyzetet, és az a típusú rendkívül erős támogatáspolitika, ami az ipart, és főleg a vidéki ipart próbálta erősíteni, az kifejezetten kártékony tudott lenni. Tehát akár az építőiparban, akár az iparban azt látjuk, hogy ha az államnak éppen volt pénze, akkor erősödött, hogyha nem volt pénze, akkor meg recesszióba süllyedtek ezek a szektorok. Ehhez képest a szolgáltató szektor, amit meg nem támogatott a kormányzat, az meg szépen kiegyensúlyozottan teljesített és folyamatosan növekedett az elmúlt 20 évben, kivétel a Covid volt, de egyébként teljesen megbízhatóan növekedett. És ami még egy fontos elem, hogy azok a állami támogatások, amik például az akkumulátorgyártásba áramoltak be, azok rettenetesen hiányoztak olyan rendszereinkből, energiarendszer, vízhálózatok, amiknek a költségét most fogjuk megfizetni. És ami még egy fontos elem, hogy a termelékenység viszont gyakorlatilag a Covid-járvány óta nem nőtt, tehát a munkatermelékenysége Magyarországon. Úgyhogy valóban fontos irány kell, hogy legyen, hogy átálljunk egy magasabb termelékenységű, magasabb hozzáadott értékű gazdaságpolitikára.
4: Meg nyilván olyan gazdaságpolitikára, ahol el tudjuk adni a határainkon kívül a termékeinket, hiszen ha ez nem megy, akkor csak a belső körben mozognak a pénzek jobbról, balra, balra.
6: Minél szélesebb körben, tehát hogyha van 2-3 gyár, amelyik idehozza az alkatrészt, összeszereljük és eladjuk külföldre, az látványosan fel tudja pörgetni a magyar exportot, de ugyanúgy a magyar importot is. Fontos, hogy minél nagyobb része a magyar gazdaságnak be tudjon kapcsolódni ebbe az export tevékenységbe.
4: Gondolom, ez még évek munkája, ha minden jól is megy.
6: Így van, és ez az, ami igazából ki tudja egyensúlyozni a magyar költségvetést hosszabb távon, tehát ha egy működő gazdaságra lehet egy jó államháztartást felépíteni.
4: I.S. Márton közgazdász, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az Erzsébet királyi útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósába terelik elektromos közműjavítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út Határút között utazhatnak, 3-as pótlóbuszjára a Mexikói út és a Bosnyák tér között a 69-es villamos nem közlekedik. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A budai várban lezárták a Szentháromság utcát és a Tárnok utcát is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusszal lehet utazni, mely a Dísztér és a Batthyány tér között jár. A 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között közlekedik, illetve a 178-as autóbusz mától a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Fenékküszöbbel, elsüllyeszthető bárkákkal, Paksal, Dunával, Aszállyal foglalkozunk és folytatjuk a startot. Már értesülhettek a kedves nézők, hogy Magyar Péter megtekintette és a kormány számos tagja a paksi atomerőművet, és úgy döntöttek, hogy egy fenékküszöböt építenek, és hogyha kell, akkor bárkákat is elsüllyesztenek a Dunában, hogy garantálhassák a vízszintet. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem természettudományi karának dékánja. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
3: Jó reggelt kívánok, jó reggelt!
2: Mindjárt belevágnánk ebbe a fenékküszöb témába, mert nagyon érdekes ez, de egy kérdés erejéig hagyj térjek vissza a múlt hétre. Volt néhány nagyon brutálisan forró napunk, amikor is napi szinten kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat a kormány, hogy gyakoroljanak önkéntes korlátozást, fogyasztáskorlátozást. Majd egyszer csak azt hiszem 4 nap után azt mondták, hogy köszönjük szépen, most már nincs szükség erre az önkéntes fogyasztás korlátozásra, és én akkor sem és azóta sem értem, hogy mi változott meg akkor ilyen gyorsan, hogy már nem kell erre figyelnünk, ha nem akarunk erre figyelni.
3: Eljött a hétvége. Szerintem ez a rövid válasz. A péntek, szombat, vasárnapi fogyasztás mindig alacsonyabb, és gyakorlatilag azt lehetett szerintem látni az adatokban, hogy nem lesz annyira kifeszítve péntek, szombat, vasárnap a villamos energiarendszer. Ezen kívül lecsökkent jelentősen a hőmérséklet. Ugye még tegnap is 30 fok fölött volt napközben, de nem volt 40 fok fölött, és ez óriási különbség. Harmadrészről hát belefordultunk az augusztusba, és augusztusban ugye nagyon sokan szabadságon vannak, nagyon sok termelő üzem csökkentett kapacitáson működik. Tehát egyszerűen a villamosenergia igényünk úgy alakult, hogy nem volt szükség már a továbbiakban erre, rövid távon, de azt gondolom, hogy ez az időszak minden további nélkül visszajöhet, hogyha itt tovább fokozódik a helyzet, hogyha újra nagyon alacsony lesz a vízállás. Ugye jelenleg a Paksi atomerőmű 2 turbinával, 1 blokkal működik, nagyjából 480 megawattos teljesítményt ad az eredeti, vagy hát a névleges 2000 megawatt helyett. Tehát itt még olyan nagyon jelentős többletkapacitás nincsen a legalacsonyabb helyzethez képest. De mindesetre még egyszer hangsúlyozom, hogy a villamosenergia rendszer szempontjából egy kicsit relaxáltabb most a helyzet, mint volt néhány nappal ezelőtt, de a nehéz időszak újra visszajöhet.
2: Akkor nézzük a legfrissebb fejleményeket. Tegnap tehát azt jelentette be a miniszterelnök, hogy fenékküszöböt építenek a Dunán. Közben kollégáim segítségével tudom mutatni egy meglévő fenékküszöböt egy fotón, hogy el lehessen képzelni. Ez egy dráván épített fenékküszöb. Körülbelül ilyesmit fognak építeni, nem tudom, hogy ön látja itt közben, amit mi mutatunk. Tehát, hogy gyakorlatilag szűkítik a medret kavicssal, kőágyással, és ha szűkebb a meder, akkor nyilván magasabb a vízszint.
3: Én most nem látom ezt a képet, de a fenékküszöbnek az a lényege, hogy kőves feltöltéssel gyakorlatilag megemelik a medernek az alját, és akkor ennek következtében lecsökken az áramlási keresztmetszet. Ez az a lecsökkent áramlási keresztmetszet, ez egy nagyobb áramlási ellenállást eredményez, és ennek következtében megemelkedik a vízszint. De úgyis ezt könnyű elképzelni, hogyha most egy egyszerű vízszintes vonalat elképzelek a medernek az alján, akkor nyilván, hogyha jön valamennyi víz, már pedig valamennyi víz mindenképpen jön a Dunán, akkor ennek át kell buknia ezen a küszöbön, és ennek következtében a küszöb szintje alatti vízállás nem tud lenni a küszöb fölött, hiszen muszáj, hogy átbukjon a küszöbön. Most persze ezt a küszöböt ezt hangolják ilyenkor, figyelembe véve azt, hogy mennyi lehet a minimális vízhozam, és ez milyen vízszint különbséget igényel, hogy átbukjon ezen a küszöbön. Ezzel be lehet állítani az, hogy a küszöbnek a felvizén, tehát a folyás irányban felfelé milyen vízszint alakuljon ki. Ez a fenéküszöb, ez egy azért rendkívül jó megoldás a jelenlegi helyzetben, mert ugye, ahogy bejelentette a kormány, ezt közvetlenül az erőmű közelébe helyezik el, gyakorlatilag a hideg víz csatorna torkolatától nem messze, és úgy tudják beállítani ennek a küszöbnek a magasságát, hogy magánál a vízkivételi műnél, tehát ahol a szivattyúk működnek, ott minden vízállásnál meglegyen a minimális vízszint, és ezáltal vissza lehet állítani az erőműnek az eredeti tervezési alapja szerinti értékeket, és tulajdonképpen, ha még lejjebb csökken a vízállás és a vízszint a Paksi vízmércénél, akkor is az erőműnél meg lesz az a szükséges mennyiségű vízoszlop magasság, ami a szivattyúknak a biztonságos működtetéséhez szükséges. Tehát a víz oldaláról, a víz kivétel oldaláról az erőmű 100%-os működtetésének a feltételei azok helyreállítódnak, és tulajdonképpen kvázi a vízhozamtól függetlenné válnak. Nyilván még fennmarad majd a hőmérsékletnek a problémája. Most azt reméljük, hogy azért lefelé fog menni a hőmérséklet, hiszen, ahogy mondtam az előbb, napközben nem 40, hanem inkább 30 fokok vannak, és szerencsére, ami még lényegesebb talán, hogy éjszakánként 20 fok alá megy most már a hőmérséklet. Ha ez így maradna augusztus hátralévő részére, és szeptemberben már egészen biztosan így van, akkor talán nem lesznek olyan magasak a hőmérsékletek, hogy az erőmű üzemét a hőmérséklet korlátozza, de azért még a hőmérséklet miatt is fájhat majd a fejünk egy picit a következő időszakban. Nagyon lényeges szerintem az, hogy ez a fenék küszöb eldöntésre került, tényleg megfeszített munkát fog igényelni annak érdekében, hogy a legnehezebb időszak, ami valószínűleg szeptember-október lehet, hiszen hagyományosan akkor van nagyon kevés csapadék Magyarországon és a Duna vízgyűjtő területén. Szóval, hogyha ez most egy ilyen durván mondjuk 2 hónap alatt megépülne szeptember végére, már emelt vízszint lenne a Paksi szelvényben, az nagyon sokat segítene ezen a várhatóan problémás szeptember-októberi időszakon.
2: A további turbinákat, ami 6 van, ami még nem működik, nyilván a fenékküszöb elkészülte utántól lehet visszakapcsolni, vagy gondolom én, de inkább kérdezem, hogy mikor állhat vissza a Paksi kapacitás teljes egészében?
3: Tehát tulajdonképpen most ebben a pillanatban akár további turbinák is bekapcsolhatóak lennének, de a vízügyi előrejelzés az újra vízállás csökkenést mutat, emiatt nem célszerű az indítási folyamatot a többi turbinánál elvégezni. A kérdésére a direkt válasz az, hogy a vízállástól függ, tehát hogyha a Dunában helyreállítódna a normál vízállás, akár a fenéküszöb nélkül is, akkor minden további, és ez a vízállás, ez tartósnak mutatkozna az előrejelzések szerint, akkor akár a fenéküszöb befejezése előtt is újabb turbinák indulhatnának el, de ez egész a vízálláson múlik. Most úgy néz ki, hogy nagy mennyiségű csapadék nem érkezik, úgyhogy emiatt valószínűleg ki kell várjuk azt, hogy a fenékküszöb megemelje a vízszintet. De ugye ebben a nyári időszakban azért kell óvatosan fogalmazni, mert azért szoktak lenni meglepetések. 2 éve is volt nagyon nagy esőzés a Duna vízgyűjtő területén augusztusban. Ugye eleve nagyon magas a hőmérséklet, rengeteg pára van a levegőben, hogyha jön egy hideg front, akkor minden további nélkül nagyon jelentős csapadék is lehet. Ebben a pillanatban ezt nem mutatják az előrejelzések, de hát az meteorológiai előrejelzések tipikusan azért ilyen 5-6-7 napig látnak előre.
2: Aszódi Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, további
3: is
2: szép
3: köszönöm.
2: Napot, viszontlátásra.
3: Szép napot, viszontlátásra.
2: Nagyon hosszú idő után kijött egy olyan párt preferencia mérés, amiben a Tisza párt nemhogy nőne, nemhogy stagnálna, de csökkent, képzeljék el, ilyen is van, szokatlan. Az Európion mérése szerint csökkent a Tisza párt támogatottsága minden mérésben, igaz, hogy hiba határon belül. A Fidesz stagnál, a Mi Hazánk pedig erősödött, hogy konkrét számokat is mondjak. Ebben a mérésben a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza 61%-on áll, a Fidesz 25%-on, míg a Mi Hazánk 8-ról 10-re jött fel. Ebben a témával kezdünk. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója van itt. Szervusz, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen.
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
2: Egyrészt mit szólsz ezekhez a számokhoz, mennyire érdemlegesek ezek a számok az elemzésre, és mit mértetek ti legutóbb, és mikor jöttök ki friss számokkal?
4: Igen, ugye itt az elmúlt időszakban megint nagyon sok kutatás látott napvilágot, amiben voltak olyanok, például ez a felmérés is, de ugye a Mediánnak is volt olyan kutatása, ami a Tisza hiba határon belüli, vagy mondjuk ilyen hiba határán lévő csökkenését mutatta. A mi kutatásunk egyébként, ami nagy, vagy mondjuk ilyen hiba határán lévő

0: adat. Azért itt mindig az az érdekes, amikor több havi adatot trendszerűen értelmezünk, és hogyha azt fogjuk látni a következő hónapokban, hogy a kutatások továbbra is egy ilyen lassú csökkenést mutatnak mondjuk a Tisza oldalán, abba már érdemes beleolvasni, vagy belelátni valami fontosabbat, ilyen egy-egy havi adatba szerintem még nem. Viszont a Fidesz oldalán azért azt érdemes kiemelni, hogy az a fajta összeomlás, ami a választások után hónapban, leginkább ugye ott májusban látszódott, ahol még a választásokhoz képest is egy nagyon komoly csökkenés volt megfigyelhető a Fidesz támogatottságában, az megállni látszik. Tehát nem nagy a Fidesz támogatottsága, azért ugye ez a 20% körül van, nálunk pont 20% a teljes népességben, ugye nagyjából egy ilyen 1 milliós tábora lehet most a Fidesznek, ez nem nagy, különösen ugye a Fidesz múltját tekintve, de az látszik, hogy rövid távon legalábbis, mint hogyha meg tudták volna állítani azt a lemorzsolódást, ami a választások után elindult.
1: Hát ehhez képest nagyon érdekes Bóka János nyilatkozata, mert mintha ő nem olvasta volna, hogy talán a legnehezebb részen túl vannak, mert azt mondja, hogy ősrobbanás utáni kezdeti időszakban van a Fidesz, a párt jövője képlékeny, és az sem biztos, hogy jövőben működőképes lesz az eddigi stratégiájuk. Tehát valahogy az időzítés nem túl jó. Egy ilyen nagyon pesszimista nyilatkozat, meg a zuhanás megállása összevetésében.
0: Igen, ugye nagyon más hangulata van ennek a nyilatkozatnak, ami egy ilyen ősrobbanás utáni, meg hogy nem biztos, hogy így működőképes ez a stratégia, valami fajta változásra van szükség. Ennek nagyon más a hangulata, mint amit egyébként a pártelnöktől, Orbán Viktortól hallottunk az elmúlt időszakban, ami azért inkább arról szólt, hogy menni kell tovább ezen az úton, ugye mondjuk a legutóbbi nagyobb megszólalása a volt miniszterelnöknek, ugye a Tusnádfürdői beszéd volt, ahol pont, hogy ugye továbbra is azt hangsúlyozta, hogy büszkéknek kell lenniük az eredményekre, továbbra is a vereség okaként inkább ilyen külső tényezőket azonosított be, tehát a volt miniszterelnök megszólalása inkább nincs itt semmi látnivaló, minden jó úgy, ahogy van, menni kell tovább, és még rányomni egyet a gázpedálra azon az úton, ahol eddig mentek. Az új frakcióvezető, mint hogyha kicsit mást gondolna erről a kérdésről, és azért vannak a Fideszben olyanok, akikről tudjuk, hogy mást gondolnak erről a kérdésről, amit nem tudunk, hogy mi lehet ez a másik stratégia. Tehát egyelőre az nem fogalmazódott meg szerintem igazán senkinek a részéről, hogyha nem az, amit Orbán Viktor képvisel, akkor amúgy mi? Milyen üzeneteket jelent ez? Milyen stílust jelent ez? Kiknek a vezetésével képzelhető el ez? Mert azért az elmúlt, hát, és nem csak másfél évtizedben, tehát ezt azért nyugodtan lehet hosszabb távon is értelmezni. Igazából ugye nem volt Orbán Viktor mellett senki a Fideszben, nyilván erre ő nagyon gondosan ügyelt, aki magától értetődő módon mondjuk átvehetné tőle a párt vezetését. Tehát tényleg itt rengeteg tartalmi, személyi kérdés van, amik szerintem egyelőre azért nem nagyon tisztázódtak párton.
1: Hát ő maga meg eltűnt 27-e óta, most már 2 hete nem írt ki egyetlen betűt sem, legalábbis magyarul. Hallom, hogy az X-en azért külföldre üzent 1-2 dolgot, születésnapot kívánt Marine Le Pennek meg hasonlók, de a magyar közönséget mintha hanyagolná, sőt, tehát konkrétan.
0: Konkrétan is. Annál is inkább, mert hogy egy óriási válsághelyzet volt közben az országban, amivel most már ugye nem neki kellett miniszterelnökként megküzdeni, hanem Magyar Péternek, de hát azért mégiscsak talán elvárható lenne, vagy várható lenne az, hogy az ország legnagyobb ellenzéki pártjának állítólag vezetője egy ilyen krízis helyzetben valamit üzen a saját szavazóinak. És ez igazából tényleg pont abból a szempontból, most ez már nem az ország szempontjából, nem az összes választó szempontjából fontos, hanem a saját szavazóik szempontjából, akik azért miután azért nagyon más információ nem érkezik, mégiscsak továbbra is Orbán Viktortól várják az iránymutatást, az információt. Ezért még mindig ő a Fidesz első számú vezetője, a hiába volt miniszterelnök népszerűsége egyébként a teljes társadalomban elég lesújtó, a saját táborában még mindig nagyon népszerű, és még mindig nagyon egységes abban ez a megmaradt Fidesz tábor, hogy Orbán Viktorban bíznak és szeretik. Tehát ilyen értelemben tényleg tőle várják azt, hogy mondjon valamit, ahogy ugye a tiszások pedig Magyar Pétertől. És az, hogy egy ilyen helyzetben nem kapnak semmifajta információt, azért az szépen lassan erodálhatja azt, hogy ténylegesen mennyire tud

0: Orbán Viktor ennek a politikai közösségnek a vezetője maradni.
1: Vagy hogy akar-e, de térjünk át a Tiszára. 93 napja van Tisza kormány. Miután nem kértek 100 nap türelmi időt, meg semmit, akkor lehet értékelni is az eltelt időszakot. 3 percben hogy lehet összefoglalni, mik voltak a legnagyobb baklövések, hibák, és miket lehet a siker kategóriába sorolni?
0: Nehéz ilyen röviden, de az biztos, hogy az első és legfontosabb, amit el lehet mondani, hogy nagyon nagy lendülettel indult be ez a kormányzás, és egy sor olyan intézkedés, amit várhattunk, és amit Magyar Péter már a kampányban, illetve a kormányalakítás előtt megígért, legyen szó antikorrupciós intézkedésekről, legyen szó jogi átalakításokról, legyen szó egy-egy szimbolikus döntésről, mind-mind elindultak, és ilyen értelemben a kormány megfelel annak a választói elvárásnak, amit részben ő maga gerjesztett. Nagyon fontos volt, én azt gondolom, ez az energiaválság, amivel, vagy hát klímaválság helyzet, amivel szembe kellett néznie most a kormánynak. Ez volt az első igazi krízis helyzet, amit kezelniük kellett, és én azt gondolom, hogy ebben mind olyan szempontból, tehát amiket cselekedtek, és ahogy kezelték valójában ezt a helyzetet, és kommunikációs szempontból is egyébként nagyon jól vizsgáztak, tehát ez abszolút egy pozitívuma volt az elmúlt hónapoknak. Ami talán a legnagyobb hibának, a legnagyobb politikai hibának tekinthető, az a köztársasági elnök választás folyamatában, ugye a Polgár Judit jelölése, és azt megelőző nap, meg az azt követő pár nap, az ott semmi féleképpen nem mondható Magyar Péter miniszterelnökségének fénypontjának, azok rossz napok voltak a kormánynak. Viszont abból is ki tudtak jönni, és végül is azzal, hogy Baka András most már megválasztotta az országgyűlés köztársasági elnökké, én úgy gondolom, hogy tényleg pont került ennek az ügynek a végére, és végül is hát jól tudtak kijönni egy olyan helyzetből, ami ott azért nem tűnt úgy, hogy feltétlenül segíteni fog a kormány népszerűség.
1: Mondjuk itt még van-e izgalomra ok, mert az AB még ma vissza is vonhatja azt a módosítást, amivel Súlyog Tamás leköszön, de ez most egy más kérdés. Egy percben nagyon sokan várnának nagy halakat vezetőszáron, hogy ne kerteljek, tehát az elszámoltatásban vért kíván a társadalom egy jelentős része. Nekik mit lehet mondani, hogyha a kormány sikerességét, kudarcait elemezzük?
0: Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben nagyon eltérő igények vannak a társadalom részéről. Valóban van egy egyébként hangos része a társadalomnak, ami türelmetlen és eredményeket vár, és nagy kutyákat vezető száron, ahogy mondtad is, és tényleg van egyfajta türelmetlenség, és egy nagyon magas elvárás a kormány felé, hogy lépések legyenek ebben az ügyben. Ugyanakkor azért van szerintem egy, lehet, hogy picit halkabb, de azért szintén meghatározó része a Tisza szavazó táborának, ahol nem feltétlenül a türelmetlenség a legfontosabb, hanem az az elvárás, hogy ezek az intézkedések, vagy ezek az eljárások, ezek a jogállamiság elvárásait, elveit tiszteletben tartva menjenek végbe, akik tudják azt, hogy egyébként ezt a folyamatot nem a kormány kell, hogy irányítsa, sőt, nagyon remélik, hogy nem a kormány, vagy Magyar Péter fogja irányítani, hanem az arra illetékes szervek, és hogy ezek mind-mind időigényes folyamatok, tehát lehet, hogy a végén látni fogunk nagy kutyákat vezetőszáron, de ez semmiképpen nem történhet egyik napról a másikra, hanem nagyon megalapozott és részletes nyomozások és eljárások kell, hogy ezeket megelőzzék, tehát ilyen értelemben türelem.
1: Tehát csak jogállami keretek között. Virág Andrea, köszönöm szépen, hogy itt voltál és mindezt elmondtad.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: itt lesz a szekrényben.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Tyúk vagy a tojás? Melyik volt előbb ez a kérdés, amit a mai műsorban feszegetünk, és ez az elektromos autózás kapcsán. Boros Péter, az EDRI ügyvezető igazgatója ma a vendégem, és szeretném egy picit jobban megérteni azt, hogy a hálózatfejlesztés hogy történik. A publikus töltőhálózatfejlesztés, tehát nem a grid, és nem az otthoni, hanem amikor publikus helyen, utazásaink során töltenünk el. És itt tényleg van ez a klasszikus, ez a tyúk vagy tojás. Mert hogy mi kell előbb? Megfelelő darabszámú elektromos autó, hogy legyen hozzá töltő infrastruktúra, vagy megfelelő töltő infrastruktúra, hogy legyen hozzá autó? Feltételezem, a válasz a kettő között van. Nos, Péter?
3: Köszöntelek én is, és a nézőket és hallgatókat. Ez mindig úgy van, hogy ennek egy ilyen összhangban, tandemben kéne mennie, és nyilván azért, mert amit te is mondtál, hogy az ügyfelek nem fognak úgy elektromos autót venni, hogyha nem tudják hol tölteni, nyilván menet közben. Nyilván az otthontöltés az egy nagy faktor ebben a dologban, de hát nyilván, hogyha valaki hosszabb távra megy, akkor nem tudja ezt. Tehát valószínűleg a hatótávjánál, az autó hatótávjánál messzebbre fog menni, de miatt fog kelleni a publikus töltés, kell is a publikus töltés. Viszont mi, mint töltőpont üzemeltetők, ugye a töltő vassal, a hardware-rel foglalkozunk, nekünk meg az a fontos, hogy a helyszíneink azokat használják, hogy ez egy rettetesen nagy beruházás, kezdő beruházás, minden egyes helyszín, főleg a nagy teljesítményű úgynevezett HPC-töltők, hogy ez a High Performance Charger, vagy ez a, nálunk ez a mi terminológiánkban ez a 150 kW és a fölötti teljesítményű töltők, ugye leginkább 300-400 kW-os töltőkről beszélünk. Ezeknek a beruházási költsége, üzemeltetési költsége jelentős, akkor fognak megtérülni, hogyha használják ezeket a töltőket, tehát valahogy nekünk figyelni kell arra, hogy a elektromos autó állománya, ugye nem az új autó regisztráció itt a kérdés, meg a használt autó regisztráció, hanem az állomány, tehát hogy hány autó van Magyarországon állományban. Ez hogyan növekszik, erre vannak különböző projekcióink, és ezzel összhangban vannak erre úgymond ilyen ökölszabályszerű számok, hogy egy töltőpontra vetítve hány elektromos autó az, aminél már ez a dolog működik. Ugye nyilván, ahogy növekszik a hálózat, túlnövekedhet a hálózat adott esetben, és akkor, ha nem nő bele párhuzamosan az elektromos autóállomány, akkor túl sok töltő lesz, csökken ez az egy töltőpontra vetített autók száma, ha megfordított a helyzet, akkor megnövekszik, de akkor meg az emberek azt tapasztalják, hogy túl nagy tumultus van egyes töltőpontokon, akkor az elégedetlenséget szül, tehát hogy ezt így, de ugye ezen már túl vagyunk, én azt gondolom, ez a kezdeti, az elektrifikációnak a kezdeti állapotában volt ez különösen kérdés, 10 évvel ezelőtt mondjuk, aha, vagy kicsit régebben. Most már túl vagyunk ezen a ponton, én magam is elektromos autót használok, voltam európai országokban, környéken is, messzebb is, sehol nem okozott problémát.
2: Ez már
3: nem okozott problémát a töltés, a nagy testmű töltők is már mindenhol ott vannak, nyilván keletebbre egy kicsit kevesebb, vagy délebbre talán, Nyugat-Európában, északabbra elég sok van, Magyarország is egyébként nem áll olyan rosszul ebbe a helyzetbe. De ugye nekünk, mint töltőpont üzemeltetőnek, ezt is már talán beszéltük korábban, optimistának kell lennünk, optimistákkal tekintenünk a jövőben.
2: Jó, de te gazdasági szakember is vagy, mellett egy céget vezetsz.
3: Persze.
2: Az optimizmus?
3: Az optimizmus az egyfajta egészséges realizmussal, és hogy mondjam, nyilván a számok tükrében kell optimistának lenni valamennyire, de azért látjuk azt, hogy növekszik az elektromos autó állomány, Magyarországon is, ugye 2 számjegyű növekedés van a regisztrációban, ráadásul használt autóban még többet hoznak be elektromosan. És Európában is ezek a tendenciák mutatkoznak, hogy tényleg, ugye sokan mondták, hogy az európai ösztönzők, az egyes országoknak a különböző vásárlási ösztönzői viszik igazán a piacot, de nem, azt látjuk, hogy nem feltétlenül ez a helyzet. Nyilván, hogyha van egy nagyon komoly ösztönző, Németországban volt erre példa 1 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt, kivezették, hirtelen volt egy csökkenés.
2: De decemberben levágták.
3: De utána meg visszajött a növekedés, nyilván itt a világ politikai, geopolitikai helyzet ezt is támogatta.
2: Ez érzékelhető egyébként?
3: Hogyne, abszolút. Igen. Abszolút érzékelhető. A nyugati kollégák mondják ezt, meg látjuk a számokból is, és most őszintén szólva, ugye hát az elektrifikáció az egyrészt egy zöldítés valamilyen formában nyilván, tehát a klíma semleges célok eléréséhez egy út tulajdonképpen, de ugyanakkor egy geopolitikai, hát ez most egy kicsit elcsépelt szó, amit használni fog, de mégiscsak igaz, szuverenitást is jelent, mert ugye az energiát,
2: függőség
3: lebontása, mert az energiát, amivel az elektromos autó üzemel, azt lehet termelni országon belül. Nem vagyunk annyira kitéve a szénhidrogéneknek, olyan más külső tényezőknek, ami a belső égésű világban viszont megvan. Tehát, hogy és az Európai Unió a Green Deal-be, ugye ez a 2035-ös vállalásban, ez is egy szempont, tehát ez is benne van, hogy emiatt is kell az elektrifikációt erősíteni, mert ez egyfajta önállóságot a korábbi geopolitikai függőségek valamilyen szintű lebontását támogatja.
2: És hát ugye ezt látjuk is a nagyvilágban, ami történik, ugye elég, hogyha Közel-Keletre gondolunk, a Hormozi szorosra, aminek igen, aztán begyűrűznek a hatásai. Azt lehet tudni, hogy egy átlagautós hányszor használ publikus töltőpontot?
3: Mert mindjárt válaszolok egy érdekes kérdés, csak még az előző dologra. Ukrajnában az elektromos autó értékesítés és egyetlen elektromos autó használat jelentősen növekedett. Nyilvánvalóan ott ugye egy eléggé most már 4 éve nagyon durva helyzet van, de az elektromos infrastruktúra azért annyira még működik, hogy az autókat tudják tölteni, aha, és rájöttek arra, hogy ez sokkal jobb ilyen szempontból, ugye ráadásul nem is Európai Unió, dögivel hozzák be Amerikából az import, ott már nem használt elektromos autókat. Tehát, hogy Ukrajnában például erre nincsen adatom, de, de elég nagy lehet az elektromos penetráció, mint érdekesség, hogy a geopolitikai függőséget, és ezt a kitettséget ezt hogy tudja csökkenteni. Visszatérve a kérdésedre, hogy hányszor töltenek, ugye mi ezt nem nagyon tudjuk megmondani, méghozzá azért nem, mert ugye mi abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy CPO, tehát charge point operátorok vagyunk, töltőpont üzemeltetők, magyarul szólva, igazából nem kezelünk ügyféladatot. Tehát ugye nálunk nincs, az E.ON-nak a másik cége viszi az applikációt, azok nem mi vagyunk. Az ügyfeladatbázis az ott van. Mi ugye az ügyfelekkel az adhok, az eseti töltés kapcsán vagyunk kapcsolódva, ugye erről beszéltünk korábban, a kártyás, QR-kódos fizetés, de ott nem azonosítja magát az ügyfél, aha, egy fizetés azonosítás zajlik, hogyha kér számlát, nyilván akkor meg kell adni a cég adatokat, stb., de azt se tároljuk igazán hosszú ideig, mert nem kezdünk vele, nem is kezdhetünk vele semmit, mert az ügyfél nem, tehát nincs egy olyan pont, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy akkor mi megkereshetjük, igen, mindenféle ajánlatokat, tehát effektíve jelenleg nem gyűjtünk ügyfeladatot. Nyilván a RFID tag, tehát a töltőkártya azonosítónak van egy azonosító, hogy azt a rendszer rögzíti, abból vissza lehet követni, hogy ki, tehát vannak-e visszatérő ügyfelek, uh-huh. és leginkább ezen, ebben a értékesítési csatornán jellemző az, hogy valaki ugye van egy töltőkártyája, közlekedik egy útvonalon heti, napi rendszerességgel, tudja, hogy melyek azok a töltők, amik neki útbe esnek, uh-huh. megfelelnek a használati szokásának, és azokhoz visszatérnek általában az emberek, hogyha meg vannak elégedve vele, hogyha a töltő üzemel, megbízhatóan elérhető, stb. És ilyen esetben igen látjuk, hogy van egy valamilyen szintű visszatérő használat, ezt valamennyire monitorozzuk is, de ez jelenleg a teljes forumnak egy elenyésző része, mert ugye nálunk, hogy mondtam, főleg az ad-hoc fizetés, ami aha. a jellemző, meg hát az applikáció, de az applikáció ugye az úgynevezett roamingon keresztül működik, ugye ez azt jelenti, hogy a különböző elektromobilitás szolgáltatók, akik ugye az applikációkat üzemeltetik, ők egy roaming platformon keresztül tudnak igen, csatlakozni értem. Hozzánk. És itt egy átadási ár van, mi megszabunk egy kilovattóra árat, ő azt, ha elfogadja ezt, akkor létrejön automatikusan egy szerződés, és ő utána már az ügyfelével ő van kapcsolatban.
2: Ez olyan, hogy akkor van egy gyűjtő applikáció, ami a saját brandje alatt fut, de a ti szolgáltatásokat.
3: Meg mindenki másit.
2: Ott megveszi. És
3: ez egy ilyen olyan halmaz, hogy most nem akarok versenytársakat említeni, de hogy más cégeknél is van applikáció, meg van töltőpontok. Uh-huh. És akkor ők is a saját töltőpontjaikat, töltőiket roamingon keresztül felkínálják más szolgáltatóknak, akiknek szintén ez benne aha. van.
2: Ja, és akkor ez ilyen vegyes. Viszont lefed egy jó nagy... Igen. Valójában miután kicserétek a töltőpontokat egymással.
3: Igen, ez ugye
2: nagy a lefedettsége?
3: Kényelmes az ügyfeleknek, mert egy applikáción keresztül sok töltőpontot el tud érni, nem csak az adott szolgáltató töltőpontját, ugye vannak kivételek, vannak olyan OEM, tehát autógyártóhoz köthető rendszerek, ahol ők csak a saját töltőpontjaikat mutatják igazából, de oda ráengednek másokat. És vannak az olyan cégek, akik töltőpontokat is üzemeltetnek, és elektromobilitás szolgáltatók is, és akkor ez oda-vissza működik. Tehát az ő töltőik megjelennek más szolgáltatók uh-huh. rendszereibe, illetve az ő rendszerükben megjelennek más szolgáltatók töltői. Ugye mi a töltőpont üzemeltető része vagyunk ennek a dolognak, ennek az egyenletnek, ha lehet így mondani. Tehát mi felkínáljuk a töltőpontjainkat más szolgáltatónak, és rengeteg külföldi szolgáltatónak a rendszerébe benne vagyunk igazából. Értelek. És amikor ugye pont most a nyári időszak, ez nálunk egy abszolút csúcs időszak. A nyaralások, utazások miatt látjuk azt, hogy elég sokan átutaznak az országon, és akkor így veszik a szolgáltatásaikat.
2: És mondjuk egy német, vagy egy uh-huh. holland, akkor az ő általa használt applikációban megtalálja.
3: Így van.
2: Megtalálja
3: mi töltőnket, az ottani, az ő elektromobilitás szolgáltatójának megfelelő árazási szinttel, számlázással, minden egyébben.
2: Tehát ez abban az irányba hat, hogy nem kell letölteni már 63 különböző igen. applikációt, ugye? Kicsit beszélj már a kényelemről, mert szerintem én pont tegnap töltöttem, és egy hölgy töltött a másik oldalamon, és láttam, hogy egy picit úgy ilyen nem volt komfortos uh-huh. helyzetben, tehát nem teljesen értettem, mi történik, igen. és aztán mi leültünk, éppen ittunk egy kávét, és jött oda, hogy legyenek kedvesek, segítsenek, igen. már egy kicsit elvesztem. És láttam rajta, hogy tényleg ez olyan, neki olyan kis kellemetlen volt, mentünk, segítettük, leállítottuk. Hogy áll ez most? El fogunk oda jutni, hogy a komfort szintje az ugyanaz lesz, mint amikor a benzinkúton mondjuk van, aki, nekem van egy ismerősöm, szintén olyan hölgy ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő nem tankol benzinkúton, mert neki ez macera, ne legyen büdös a keze, stb. Tehát a komfort szintet keresi, hogy ő beáll oda jön hozzá egy benzinkutas, megtölti az autót, vagy megtankolja, lemossa a szélvédőt. Azt mondja, nagyon komfortos. Lesz ilyen komfort szintünk?
3: Hát talán ezt a komfort szintet, hogy valaki kijön, és neked mindent megcsinál, és még a szélvédődet is lemossa, ezt nem tudom ígérni, vagy ezt nem látom most így üzletileg magunk okay. előtt az elkövetkezendő néhány évben.
2: Erre kicsi az igény valószínűleg.
3: Lehet, hogy ez meg fog történni. Van olyan ország, közel-keleti ország, ahol a benzinkutaknál van egy ugye erre dedikált úriember, aki igen. gyakorlatilag kinyitja neked az ajtót, és mindent megcsinál.
2: Hát csak le se kell állítsad az autót.
3: meleg van, és ugye megy a klímus, ezt mi is sajnos lassan tapasztaljuk, hogy a klímának mennie kell, vagy hát...
2: Sőt, ott tudod, hogy van olyan szolgáltatás, hogy házhoz jönnek?
3: Még olyan is van, igen. Még olyan is van. Tehát, hogy ezt lehet fokozni.
2: Kiáll a tanker a házad el, és
3: ezt lehet fokozni. Nyilván ennek van egy másik oldala, hogy ezt az ügyfél valahol megfizeti valamilyen formában értelemszerűen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi itt a realitás, ugye valóban nálunk ugye ötféle különböző módon lehet tulajdonképpen fizetni a töltőkön, QR-kóddal, ad-hoc applikációval, plug and charge-al és RFID kártyával. Tehát ez ténylegesen öt különböző fizetési mód.
2: Csak hogy mindegyikre egy mondatot mondjunk már. QR-kód, oda megyek a telefonommal, lefotózom, akkor az dob egy linket.
3: Dob egy linket, és
2: lenyomom, akkor lenyomod, és a Google Pay-ből vagy Apple Pay-ből fizetem?
3: Hát igen, ott tulajdonképpen megadod, azt hiszem, hogy talán már Google Pay-el is, meg Apple Pay-el ezt meg tudod csinálni, kiválasztod a megfelelő töltőpontot, és fizetsz, igen. Tehát ez egy
2: ilyen tranzakció, mint amikor a benzinkútnál kifizetem.
3: Így van. Ez a QR-kód, ugye a kártyás fizetés, az még egyszerűbb, ott van egy kártyaterminál, odamész, leolvasod, vagy a telefonodat ugye közelíted hozzá, szintén megjelenik a terminálon, megjelennek az információk, hogy válasz ki, hogy melyik töltőpontot kívánod használni, megmutatja a rezervációs összeget, ugye lefoglal valamekkora összeget. Ugye ez is uniós szabály, hogy nem számlát, tehát nem vonhatunk le többet az adott számláról, adott kártyáról, mint amit az ügyfél előzetesen engedélyez. Tehát, hogyha valaki többet akar tölteni, akkor még egyszer kell ezt a rezervációs...
2: Ja, hát mondjuk lefoglaltok mondjuk 10.000 forintot.
3: Mondjuk 10.000 forintot.
2: És hogyha neki a töltés összege 2.000 lenne, 10.000-én megáll a töltés.
3: Igen, mert ez törvényileg nem lehet többet levonni, ennek utána jártunk. Ugye ez nekünk se jó, mert limitálja a töltési lehetőséget.
2: El, hogy...
3: Vizsgáljuk azt, itt ugye... Lehetne azt mondani, hogy persze mi nem teszünk egy olyan screent a kártyára, ahol ő be tudja húzni mondjuk, hogy ő többet akar rezerválni, és akkor ez működik. Most pont én Szlovákiában voltam a napokban, ott pont van egy ilyen, találkoztam egy ilyen megoldásra, be tud állítani, hogy 25-50, 100-150 eurót akarsz-e szépen rezerváltatni, levonatni, ugye, vagy hát záróltatni pontosabban a kártyádon, és akkor szépen tudsz tölteni. Csak nálunk meg van egy olyan törekvés, hogy ez minél egyszerű legyen, amit te mondtál. Iparági benchmark 10 másodperc alatt kéne tudnod ezen a csatornán keresztül a töltésig eljutnod. Tehát az ügyfelek, mi is azt látjuk, hogy nem szeretnek ezzel nagyon sokat pöszmögni, vagy nem tudom én vacakolni, mert
2: akkor... Mert ez egy feladat,
3: van, aki ezt szereti, a legtöbb ember, főleg, hogy az elektromos autóknak a használata, és ez az adoption curve, ezt nem is tudom magyarul, hogy hívják, ez egy ilyen
2: Elfogadó
3: görbe, igen. Valami ilyesmi, tehát hogy már nem azok az emberek vesznek elektromos autót, akik a legújabb technikát, a legújabb telefont használják, hanem már azok az emberek is.
2: Mert hogy túl vagyunk azon a rétegen, túl aki az early adopter, tehát az early adopter, a korai befogadó.
3: Korai befogadók, igen, nincsenek rá jó magyar szavak, azért elnézést, de tényleg ez így hívják, hanem már azok az emberek jönnek, akik már egy kiforrott technológiát szeretnének használni, nem szeretnek kísérletezni, nem szeretik annyira, igen, azt, hogy most akkor ez pontosan hogy van kitalálni a dolgokat, hanem ők egy egyszerű folyamatot akarnak. Eljön az a pont is, hogy már olyan emberek fognak elektromos autót venni, akik otthon nem tudnak tölteni, hogy ez egy új helyzetet fog jelenteni. Tehát, hogy ezekre az ügyfelekre is gondolva nekünk egyszerűsíteni kell ezeket a csatornákat. Tehát, hogy emiatt most mi is vizsgáljuk, hogy melyik a jobb, melyik ujjunkba harapjunk, akkor most limitáljuk ezt a dolgot, de legyen tényleg nagyon gyors ez a folyamat, vagy ne. Tehát ez így még nem eldöntött. Van ugye a QR-kód RFID, vagy bankkártya, RFID ugye az a legegyszerűbb, egyik legegyszerűbb.
2: Hozzácsippantod,
3: ahhoz kell egy mögöttes egy szerződés, az egy ebből a szempontból más egy kicsit, de az nagyon gyors autentikációt ugye tesz lehetővé, felismeri a töltő a chipet, és a töltés azonnal tud indulni. Van ugye az applikáció, amiről beszéltünk, ki kell választani az adott applikációba a töltőpontot, ott regisztrálni kell.
2: És jelenleg ez tűnik a legnyűgösebbnek.
3: Ez tűnik a legnyűgösebbnek, igen, de ez a legmainstream, mondjuk így legelfogadottabb.
2: Hát innen indultunk,
3: és ugye van a plug and charge, amit mi az egyik első között vezettünk be Magyarországon, ami az, amit te mondtál, hogy odamész, kivúzod a töltőcsatlakozót, rádugod az autóra, és minden a háttérben
2: indul. Ez a legmenőbb.
3: Ez a legjobb, ez tényleg ez a legjobb megoldás. Itt A háttérben elég sok rendszernek kell egymásra kommunikálni, az autónak ezt tudnia kell, nyilván a töltőnek kell tudnia, a mi töltőink, a DC töltőink ezt mindegyiket tudja, az elektromobilitás szolgáltatónak kell ezt tudnia, egy ilyen certifikátokat cserégetnek a háttérben a rendszerek.
2: Ez informatika.
3: Informatika ugyanaz, mint egy webshopnál hasonló elven működik a dolog, de egy biztonságos rendszer, és egy kis apróság van még, hogy az egyik fő roaming platform, üzemeltető, egy kicsit ilyen monopól helyzetben van ebbe a dologba, mert ők bocsátják ki ezeket a szertifikátokat, tehát jelenleg őket nem lehet megkerülni ebbe a dologba, és ők ezt kihasználják az árazáson keresztül. Most vannak olyan törekvések, hogy más cégek is ezt a technológiát átemeljék, viszont akkor meg a gyártókkal, ugye az autógyártókkal kell megegyezni, hogy akkor az ő szertifikátjukat, amit kibocsátanak, világos, az is működjön. Tehát ez egy ilyen elsőre nagyon kellemes, jónak tűnő dolog, de a háttérben vannak mondjuk úgy, hogy üzleti kihívások és lehetőségek.
2: Ez egy szervezés informatikai felkészültséget igénylő dolog. Mi Németországban használtunk ilyen autót, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát egy nagyon menő dolog, odaállsz tényleg, bedugod a töltőt, semmi nem foglalkozol, továbbmész, ő mindent elrendez.
3: Az újabb autók, ugye a Mercedesnek is az újabb modelljei, de a Kia-k is, Hyundai-ok, Polestar, Volvo, BMW.
2: Ezek mind ismerik
3: mind már. Igen, ezek tudják.
2: Hát ez egy szépen összeérő, egyre érettebb üzleti környezet.
3: Igen.
2: Hadd kérdezzek egy olyat, hogy választjátok ki a jövőbeli töltőpontok helyszíneit?
3: Ugye most már van egy hálózatunk, tehát nekünk figyelni kell arra, hogy ugye akkor tisztázzuk azt, hogy erről szintén beszéltünk korábban, ugye többféle töltő technológia van, többféle töltő gyors töltési lehetőség, ugye az AC váltakozó áramú töltés ugye 11 kW-ig, a legtöbb autó most már 11 kW-tal tud tölteni, a 22 kW-os autók azok már így nem annyira vannak. Ez ugye a sok hosszú, több órás töltés. Ebből van még jó pár töltőnk, de nem erre a hálózatra, vagy
2: nem,
3: erre a
2: technológiára. Nem ez lenne a jövő.
3: Nem erre fókuszálunk. Vannak a DC töltők, ez nálunk ilyen 50 és 150 kW közötti teljesítményű töltők. Ez a tipikusan a célállomás töltés, amikor odamész, akár egy Aldihoz, akár egy étteremhez, akár egy nem tudom bárhova, bevásárlóközponthoz, ott vagy 2-3 órát, az alatt értelmezhető mennyiséget akár teljesen föl is tudja tölteni az autót. Ez egy olyan terület, amire azt gondoljuk, hogy működni fog a jövőben is, de itt is az 50 kW-os töltés lassan kevés lesz.
2: Az olyan kis kevésnek.
3: Az olyan kis kevés kell lesz most már lassan. Ugye látjuk, hogy az új modellek, amik megjönnek, annak bőven 100 kW-óra kapacitású akkumulátorok fölötti, tehát 100 kW-óra kapacitású akkumulátorra szerelt autók, meg a fölötti autók is, és a töltési sebesség is most már a 150 kW az egy átlagos.
2: Az már az átlag.
3: Inkább nem annyira
2: szeretnénk jó. Látni inkább 200-zal.
3: Inkább 200 kW-os, 5 és 400 voltról 800 voltos technológiára átállás, tehát ez mind azt eredményezi, hogy inkább a HPC, tehát a 150-200 és fölötte lévő töltő teljesítmény szint az, ami érdekes, ahol mi is egyébként a főfejlesztéseinket erre összpontosítjuk. Ezek általában részben a célállomás töltések, részben pedig az en-route, ugye, tehát az útközbeni töltés, amikor valaki A-ból B-be
2: megy. Megállok 15 percre, elvégzem a kis dolgomat.
3: És akkor megyek tovább, így van. Na most ebben mi nem állunk rosszul, az egyik legnagyobb hálózattal rendelkezünk, 36 helyszínünk van már szerte az országban, főleg Aldiknál, de máshol is, ahol ilyen töltőpontok vannak, általában jellemzően minimum 2 töltőt rakunk, de van, ahova többet is, 3-at, lesz olyan helyszínünk, ahol van még többet, pont azért, hogy ha valamiért az egyik töltő kiesik, lehetnek ilyen akár áramszolgáltatási problémák, lehetnek a mi rendszereinkben is fennakadások, tehát ez nem zárható ki 100%-ig, akkor a másik töltő üzemeljen. Habár azt szeretném itt mondani, hogy a töltőknek a rendelkezésre állása az nálunk az egyik legfontosabb mutatószám, ami elég sok kollégának konkrétan a bérezéséhez hozzá van kötve. Az enyémhez is.
2: Hisz a bizalmat ez adja majd az ügyfeleknek.
3: És ez 98%-nál többnek kell lennie, inkább 99%, tehát hogy azért igyekszünk azt elérni, hogy a töltőink minden körülmények között működjenek, és főleg az, amiről szintén beszéltünk korábban, hogy amikor a közúti teherszállítás elektrifikációja nagy léptékkel elindul, ott különösen ez kritikus lesz, hogy a töltőknek ott 100%-ban kell majd üzemelniük, erre már készülünk különböző technikai, meg egyéb szervezeti megoldásokkal. Tehát visszatérve a hálózatra, ezek szempontok alapján mi most elsősorban olyan helyszíneket keresünk, arra indítottunk is egy programot egyébként, publikus programot bárki tud ajánlani a weboldalunkon keresztül helyszíneket, azokat megvizsgáljuk, akár úgy, mint tulajdonos is, hogy neki van egy ilyen helyszíne, vagy mint ismer valakit, akinek van, és akkor beajánlja ezt a helyszínt, és mi megvizsgáljuk, hogy ott számunkra az érdekes lenne a jelenlegi hálózatunk lefedettsége szempontjából, oda nekünk érdemes lenne tenni egy töltőállomást, vagy több töltőt, vagy sem, illetve a rendelkezésre álló hálózati kapacitások, azok hogy néznek ki azon a helyszínen. Ugye ez jelenleg ez a, hogy úgy mondjam, a leginkább szűk keresztmetszet a hálózatfejlesztésben mi részükről. Nyilván az investíciós igények is egy szűk keresztmetszet tud lenni, tehát megfelelő tőkével kell rendelkezni ahhoz, hogy a hálózatot, a töltőhálózatot lehessen építeni, de az elektromos kisfeszültségű hálózat rendelkezés állása és a kapacitások a szűk keresztmetszet jelenleg. Tehát vannak olyan helyszíneink, ahol 3x80 amper, ami 50 kilowatt, tehát egy 50 kilowattos töltő, 4 évet kapunk az elosztótól, hogy 4 év múlva lesz ott az a teljesítmény.
2: Ó, és ilyen alacsony teljesítmény,
3: ilyen alacsony teljesítmény, az is 4 év. Az is 4 év, igen. Tehát, hogy ez megint messzire vezet ez a dolog, hogy miért van így, közgazdasági
2: okai. De jön a grid fejlesztés majd hamarosan.
3: Hát reméljük, hogy majd egyébként az uniós pénzek, ha lehet így mondani, egy része mi nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ebbe fognak csatornázódni, és talán vannak is erre utaló jelek, mert itt nagyon nagy elmaradások vannak, és ugye végső soron ez valahol fékezi a gazdasági növekedést, most legyünk őszinték. Tehát nem csak mi vagyunk ugyanebben a helyzetben, hanem bármilyen termelőcég, bármilyen ingatlanfejlesztő cég, bármilyen cég, akinek áramra van szüksége, hálózati csatlakozásra van szüksége, már pedig arra majdnem mindenkinek van szüksége. Ha ilyen időpontok, ilyen időtávok jönnek, akkor a beruházásokat nem lehet rendesen tervezni, ütemezni, nem lehet a megtérülést rendesen számolni, tehát hogy ez eléggé nehezíti a helyzetet. Tehát mindezek figyelembe vételével próbáljuk a saját töltőházatunkat fejleszteni, és vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy tudjuk valamilyen módon a hálózatcsatlakozási nehézségeket áthidalni jellemzően akkumulátoros betáplálással. Tehát vannak erre az első projektünk.
2: Ez nagyon érdekel.
3: Az első projektünk,
2: majd térjünk vissza.
3: Az első projektünk el fog indulni valamikor ősszel, ha minden jó megy. Itt megint nem a technológia a szűk keresztmetszet, nem a investíció a szűk keresztmetszet, az adminisztráció a szűk keresztmetszet, az, hogy az engedélyezési folyamatok keresztül tudjanak menni, mindenki megnyugodjon, hogy megfelelően minden szabály betartásával történik az adott akkumulátoros tárolókapacitás tervezése, telepítése. Ez egy új dolog, és ezzel mindenki egy kicsit óvatos, ugye mondjuk úgy, hogy hát az image ezeknek nem annyira jó sok szempontból, ugye a hírekben mindig ezek fölkapják, hogyha bármi történik, de ezek nagyon megbízható technológiák. Most már nagyon sok helyen használják, látjuk, hogy Kínában milyen szinten használják ugye ezeket a stationary battery-ket, tehát ugye ez olyan akkumulátorok, amik ugye telepítve vannak az adott helyszínen. Muszáj lesz ezt megcsinálni, mert látszik, hogy nincs más megoldás. Hogyha egy-két éven belül be akarunk kapcsolni a helyszíneket, akkor kénytelenek leszünk esetleg.
2: Legközelebb erről is beszélgessünk. Jó, mert ez a technológia engem nagyon érdekel. Jó. Most az időnk végére értünk. Boros Péternek, az EDRI ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen, hogy elmondtad, és kicsit segítettél megint képbe hozni minket, hogy hogyan áll ez a történet. Erre vissza fogunk mindig térni, mert ez a jövő, ez talán már inkább a jelenünk, és nagyon fontos látni, hogy hogyan épül, bővül ez a rendszer. És köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy megnéztétek, meghallgattátok. Én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha.
3: Köszönöm.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Szintén lezárásra kell készülni a budai várban a Szent Háromság utcában, illetve a Tárnok utcában is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 16A és a 116-os autóbusz mától a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik. Szintén mától a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőmánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy velünk tartanak a Spirit FM-en a Tehetség útja című műsort hallják. Ez esetben a 35. Művészetek völgye helyszínéről, Kapocsról, a Talentum udvarból. És vendégeink is vannak, mint ebben a műsorban mindig. Most először két hölgyet köszönhetünk itt. Egyikük Radnóczy Ella, jogász, filozófus, AI kutató és a 30 legfiatalabb, 30 alatti Forbes tag egyike, úgyhogy szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy velünk. Másikunk pedig a kiváló, fantasztikus jazzművész, de talán ezzel nem is korlátoznám ennyire, Harcsa Veronika. És a mi témánk, mert hogy amivel Ella foglalkozik, az az AI etikája, amivel pedig Vera foglalkozik, az az AI-mentes tudás. Ennek a kettőnek az összefésülése, az, hogy a művészet és az AI hogy fér el egymás mellett, hol vannak az ő határaik, és vannak-e meghúzható határvonalak. Igazából erről és ennek alapján aztán meg sok minden másról beszélgetnénk még a vendégekkel. Kezdjük is ezzel az etikai vonalra el, hogyha ebben benne, hogy az AI etikáját hogy lehet ma körbehatárolni? Igazából mi ez?
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából a mesterséges intelligencia sok mindent átváltoztat, olyan konceptusokat, amikkel eddig mint természetesség éltünk. Kifelelős egy bizonyos folyamatnak a hatásáért, miért történnek dolgok így, mi az, hogy alkotni, mi az, hogy önmagam írok egy szöveget. És mivel ezek a dolgok változnak, ezért a konceptusok is változnak. Mi az, hogyha én írok valamit, ha én elmondom az AI-nak, hogy szeretném ezt és ezt és ezt mond, de aztán ő fogalmazza, én még író vagyok, ez az én szövegem. És mivel ezek a konceptek változnak, mint sokszor egyébként a történelemben változtak, az iparosodás alatt, később az internettel, de ezek a konceptek változnak. És ezekre esetleg új kifejezéseket kell találjunk, és ezek a conceptual engineering keretében így történnek, és ez esetleg a mesterséges intelligencia etikájához is fűződik, hogy mik azok az etikus koncepciók, amik alatt van például élünk. Úgyhogy ez az AI etika, és ez egy modern filozófiai vonal.
2: Ugyanakkor valahol az alkotás etikáját nagyon sokan sérülni látták már a korábbi időkben is, amikor ugye a stúdiók nagyon sok mindent meg tudtak a számítástechnika segítségével teremteni, amit maguk az előadók nem. Vagy segítettek olyan hangok kicsik a csiholásában, amire az előadó nem volt képes. És akkor elém került valaki, aki olyan volt, mintha ő lenne, de közben az már így is félig meddig technológia volt. Ezzel ti művészek hogy álltok?
4: Valóban nagyon sok visszaélés zajlik most is, minden másodpercben sok-sok-sok olyan zeneszám kerül föl az internetre valaki másnak a nevében, amit generálnak, és rengeteg ilyen ügybe futok bele én is. Mármint engem még szerencsére nem generáltak, és nem éltek vissza a nevemmel, de számtalan zenésszel történik ez meg, és iszonyú nehéz ellene tenni, azért, mert a háttér, a jogi háttér, a szabályozás még nincsen erre készen, és nagyon nehéz visszakövetni is, és egyáltalán ez még egy kezeletlen helyzet. És nyilván ez korábban is így volt, tehát biztos, hogy nem az AI az első olyan technológiai eszköz, amiben ez megtörténik. Biztos, hogy nagyon sokan félelmetesnek tartották, amikor az első szintetizátorok megjelentek mondjuk, és hangot szintetizáltak, ami nem egy húr megpendítésével keletkezett mondjuk, vagy egy dobnak a megütésével, hanem mindenféle elektronikus eszközökkel. Hát rengetegféleképpen hozzá lehet állni ehhez a kérdéshez. Egyébként én nem gondolom egyáltalán azt, hogy az AI az az ördögtől való, és szerintem a legtöbbünk nem gondolja azt zenészként sem, annak ellenére, hogy beleütközünk a rengeteg problémára, amit az egész helyzet generál. Én magam tanultam mesterséges intelligenciáról, amikor jártam 20 évvel ezelőtt a Műszaki Egyetemre, már akkor nagyon-nagyon forró téma volt, és a neurális hálókról rengeteg szó esett már akkor, azóta természetesen annyira kiforta magát, hogy ez már a hétköznapi életünknek a része. Érdekességképpen behoznám, hogy most kaptam egy hírlevelet az előadó művészek jogi irodájától, hogy most fektettek le két külön kategóriát, hogy megkülönböztetik azokat a zeneszámokat, amiket teljes egészében az AI generált, illetve azokat a zeneszámokat, amiknek az elkészítéséhez használtak mesterséges intelligenciát, tehát olyan szoftverrel dolgozták ki őket, ami AI-t használ, de benne van az élő emberi kreativitás is. Tehát vannak kezdeti próbálkozások arra, hogy egyáltalán kategorizáljuk, vagy beosszuk, vagy egy képet kapjunk arról, hogy miben mennyire van benne az AI.
2: Te például meghallod, hogyha ha AI szólt bele annak a zenének az elkészítésében, vagy ha teljes egészében az. Közben pedig Fekete Kovács Kornél csak ide értél szem. Örülök, hogy itt vagy. Trombita művész, zeneszerző, karmester, Erkel díj és az AI barátja, Liz díj, az AI barátja vagy ellensége?
5: Én nem gyűjtöm az ellenségeket.
2: Jól.
5: Próbálok félreállni, és majd vagy elmegy mellettem, vagy megtalál.
2: Verelemét mutatottuk, hogy ő meghallja-e, hogyha benne van egy dalban az AI munkája?
4: Van, amit meghallok, és biztos, hogy van olyan, amit nem. Vettem részt egy ilyen játékban, nem olyan régen, és rögtön meghallottam, hogy melyik volt az AI generált dal, annak ellenére, hogy élő zenészek játszották föl. Tehát csak pusztán a dallamalkotásból és a harmónia menetből egyértelmű volt, hogy melyik az emberi kreativitás és melyik az AI generált, de ez most volt, nem olyan régen. Biztos vagyok benne, hogy 5 év múlva már ez nem így lesz.
2: Értem, Kornél nehezen berekedte el magát ideig a színpadig a tömegben, Ellával szerintem ti nem ismeritek egymást. Ella mesterséges intelligencia etikájával is foglalkozik sok minden mellett, és hát most épp azért téged szólítanak meg azzal, amit felvetett az előbb, hogy kapott egy hírlevelet egy olyan helyről, amely a jogkezeléssel foglalkozik, előadói jogok kezelésével. Azt tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciának vannak-e ilyenjei? Tehát ha én, aki ülök egy gép előtt, azt mondom neki, hogy ír most egy dalt, 2/4-es ritmusban legyen c-moll, akkor innentől kezdve én vagyok a szerző, vagy ez a szegény gép?
3: Hát ez jogilag nyilván egy nagyon sokszintű kérdés, és ez egy szabályozási kérdés is. Erre vannak első indulmányok, és nyilván per pillanat elég sok per is van ilyen közegekben, hogy AI replika, vagy esetleg valakinek a hangszerzését felhasználták, stb. A másik kérdés persze, hogy az etikai szintről ez a szerzőiség, és itt nagyon sok igazából faktor van, hogy mi után vagyok én szerző. Például szerző vagyok, ha veszem valaki másnak a versét, vagy valaki másnak a dalát, és írok belőle egy interpretációt. Az miben más, mint hogyha én ezt berakom egy AI-ba, és azt mondom, hogy ő csinálja. Itt most ki a szerző, az AI, vagy én?
2: Szerintem... Másik esetben pedig ez egy feldolgozás, ott az eredeti szerzőt fel fogod tüntetni, ha csak nem akarod ellopni a dalát.
3: Hát pontosan, és a feltüntetés az egy ilyen pont, hogy alapvetően nyilván minden, ami szerzői, az egy transzparencia kérdés is. Talán a jog így válaszol leginkább ezekre a dolgokra per pillanat, és viszont annyira átláthatatlan per pillanat, ami történik, nyilván nem lekövethető sokszor a technológia, és néha nem is hallatszik egyébként, hogy ez honnan származik, vagy ez mi, és ott az persze az emberi becsület kérdése is, hogy mit tüntetünk föl, de nyilván ez egy jogi és egy etikai kérdés.
2: Miben tud egy zeneszerzőnek segíteni a mesterséges intelligencia? Tehát te neki ülsz annak, hogy komponálj.
5: Például a pályázatírásban.
2: Na jó, de az például nem a művészi teljesítményed része, legfeljebb kifejeződése.
5: Én sose használtam zeneszerzésre ilyesmit. És nem azért, mert fújolok, hanem mert valószínűleg nem tudom kezelni, és valószínűleg sokkal gyorsabb hagyományos úton elért eredmények, mint az, hogy megtanuljak egy másik dolgot. Egyébként tanulni szerettek, de akkor inkább a saját szakmámat tanultam. És egyébként meg azt is gondolom erről, hogy valójában azok a dolgok, amelyek a zenében egy folyamatos ismétlődés vagy utánzás útján jönnek létre, azok engem annyira nem érdekelnek. És éppen ezért én nem is nagyon hallgatok olyan zenét, ami ilyen folytatókon az eredetihez dolog oda, és én azt is gondolom, és itt a fiatal muzsikus barátaimat, akiket itt látok a sorokban, őket is arra biztatom, hogyha vannak önálló gondolataink, akkor szerintem az AI az nem biztos, hogy ellenség. Mert hogy a mesterséges intelligencia az adatokat gyűjt, elemez, és akkor az a begyűjtött dolgok alapján a mi utasításokra hoz létre egy új produktumot, de bizonyos attribútumok mentén, azok az attribútumok mentén, amit már mindenki ismer. Most, hogyha engem ezek az attribútumok annyira nem érdekelnek, hanem a saját utat próbálok járni az zeneszerzőként vagy előadóként, akkor ez így valahogy tényleg elmegy mellettem ez az egész dolog, mert hogy azt keresem, hogy mi az, amit még nem ért le senki, mi az, ahogyan még nem szólalt meg senki, és az AI pedig azt keresi, hogy mi az, amit már leírtak nagyon sokan, és mi az, amit a legtöbben leírtak, stb. És akkor én folytathatnám ezt a gondolatmenetet órákig, de legalábbis...
2: Az AI akkor olyan, mint egy slágerszerző, aki mindig szeretne valamit.
5: Az én fejemben igen, de lehet, hogy most a Veronika valószínűleg meg akarja ezt
4: cáfolni. Igen, egy picit vitatkoznék veled, mert nagyon emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt ez az AI boom, akkor az volt a jóslat, hogy kiket nem fog érinteni a mesterséges intelligencia terjedés, és azt mondták, hogy a kreatív szakmákat semmiképpen, tehát az írók, a zeneszerzők megmenekülnek, mert a kreatív szakmákat fogja a legutoljára elérni az IA, és ennek sok tekintetben pont az ellenkezője történt. Mindenki ChatGPT-vel ír szöveget, 1 millió regény születik már ChatGPT-vel, és hogy a zeneszerzésben is nagyon-nagyon sok minden születik AI-jal. Abszolút értem, amit te mondasz, de az a helyzet, hogy az csak promptolás kérdése, hogy mennyire eredeti az, ami kijön. Tehát valóban adatokat gyűjt az AI, és abból hoz létre valami újat, de hogy ugyanúgy meg tudod neki mondani azt is, hogy most tegyél bele hibafaktort, és tegyél bele váratlan fordulatokat, és hogy ő bele fogja tenni a váratlan fordulatot is. Azt is mondhatod neki, hogy most egy random generátort eredsz erre rá, és azzal tedd bele azt az eredetiséget sok-sok időzőjelben, amire te egyébként törekszel. És az más kérdés, hogy azzal utána mi történik, hogy azt kapcsoljuk-e valamihez. Tehát valahogy nekem zene befogadóként iszonyú fontos még mindig az, hogy van egy nexusom még akkor is, hogyha nem ismerem a szerzővel. Mert lehet, hogy láttam élőben zenélni, vagy lehet, hogy olvastam bele egy interjút, vagy lehet, hogy ismerem személyesen, mint téged, és ezért 1 milliószor jobban érdekel, hogy a te fejedből mi jön ki, mint hogy a gépből mi jött ki. Nekem inkább ez a különbség.
2: Nekem egy csomó dolog eszembe jutott. Van egy tendencia, a Spotify jelezte, hogy gyakorlatilag 100-ból 30 most felkerülő felvétel, már a mesterséges intelligencia által készül, tehát semmiféle emberi kéz nincs mögötte, azon kívül, hogy tudtam számítógépen valamit, illetve maga az előadó sem létező előadó, hanem ő is egy AI személyiség, ami ugyanúgy generálja a sikert, ugyanúgy lesznek követői, ugyanúgy fel lehet építeni azt a karaktert a tömeg előtt, nem fog élő koncertet adni, hát ez az ő varázsa lesz.
4: Még,
2: igen. Tehát, hogy azért ez annyiból riasztó, és egy picikét Kornél felé mutat ez a nyíl, hogy ha ez nekünk nem fog hiányozni, hogy lássuk élőben, ha nem fog hiányozni, hogy ott legyen a megragadható ember mögötte, akkor tulajdonképpen átadjuk magunkat valaminek, amit egy idő után nem tudunk irányítani, mert önmagát fogja ismételni.
4: Szerintem az élő zene az egyetlen, amiről azt érzem most, hogy nincs veszélyeztetve. Tehát, hogy az élő zene az, hogy ott ülünk, és tudjuk, hogy a másik az nem egy hologram, és tudjuk, hogy azt a zenét most előttünk hozza létre időben, erről te, mint filozófus tudnál mesélni nekünk, hogy ez mit ad hozzá, hogy időbeni művészet a zene. Ez szerintem a mai napon még nincsen veszélyeztetve, amíg a technológia el nem jut oda, hogy mert nem tudjuk a hologramot meg.
2: Ella, meglehetés szúrítson.
3: Egy dologot szeretnék ehhez hozzáfűzni, ami szintén még nincs veszélyeztetve, szerintem az a gondolkodás. Nem a tudás, nem a lexikalitás, ami ugye már az internet korszakában részben, most, hogy ott volt az okostelefonom, akkor lehívhattam, hogy melyik évben történt milyen csata, vagy hol volt ki, vagy hogy hívták, de ezeket a kérdéseket ez a lexikális tudás, ennek úgyis az értéke akár egy kicsit csökken. Az a lexikális tudás fontos még, ami engem képesít egy szabad gondolkodásra, és ugyanott van ez az élő és élmény szint. A szabad gondolkodás szerint így fölülvizsgálom, és például, ha látok egy felvételt az interneten, egy zenekarról, egy előadásról, akkor manapság már annyi tudásom kell legyen, hogy ismerem, hogy ez ki, ez valóban föllépe, ezzel én fölül tudom vizsgálni, hogy ez egy generált esemény vagy nem, amin nyilván ott vagyok, és amit megélek időben és térben, az manapság akár ebben az időben, ahol deepfake-ek, AI hallucinációk, generált tartalmak igazából elöntik az internetet, az egyetlen, amiben biztos vagyok, és biztos tudom, mert megéltem, ezt Kváliának hívják a filozófiában, az egyetlen, amit én megélek, és az egyetlen, ami tényleg biztos, és szerintem ennek van egy különlegessége, és ez generál egy értéket a mai világban, ami akár megfoghatatlan, és ami akár egy plusz értéket ad, mert ebben biztos lehetek.
2: Hozzátettél volna valamit, Kornél?
5: Igen, én azt is gondolom, hogy még lehet egy ilyen szűk menekülési útvonalon, hogy tulajdonképpen a zene az egy spirituális dolog. Tehát amit talán nem lehet képekkel előállítani, legalábbis még. De mondjuk azt is be tudom vizuálni, hogy a közönség minden tagja kap egy ilyen emocionális cenzúrt a fejére vagy a nyakára, amit egy számítógép analizál, miközben az előadás történik, és aztán ahhoz képest változtatja meg az előadást a színpadon. Szóval még lehet, hogy ilyen is lesz a jövőben, de azért talán ez a spiritualitás ennek az egész dolognak, meg az az emocionális része, az talán a miénk, és talán az is marad. De nem biztos.
2: Van egy másik veszély, hogy olyan mennyiségű felvétel kerül ki a nyilvánosságban, ami a valódi zenét elfedi. Tehát régen, hogyha valaki neves zeneszerző volt, az ő alkotásait is keresték. Ma pedig kimegy egy hónapban 1 millió új felvétel a Spotify-ra. Mit kezdesz ezzel? És milyen szinten telítődik az a piac, ahol meg kellene találnod az igazit?
4: Nem tudunk semmit kezdeni ezzel, tehát erre rátapítottál, ez elképesztően átírja azt, amit mondjuk gondolunk a zenekiadásról. Tehát én mondjuk bő 20 éve élek zenészként, és nagyon jól emlékszem, hogy mekkora súlya volt még 15-20 évvel ezelőtt annak, hogy egy előadó megjelentett egy új lemezt. Hát az valami volt, és arra tényleg nagyon sokat készültünk, és azok ilyen mérföldkövek voltak, amiket illetettünk, és ez tökéletesen eltűnt, mert egyszerűen annyira nagy a száma az új zeneszámoknak, hogy nincs figyelem arra, hogy most ki éppen mivel, mikor jelentkezett. Én egyébként néhány évvel ezelőtt elvégeztem a zeneterápia képzést, és bár nem dolgozom aktívan zeneterapeutaként, de nagyon nagy hatással volt rám az, amivel úgy találkoztam, és borzasztóan hiszek a zenének a szemtől szembeni AI nélküli erejében. Nem gondolom egyébként, hogy AI-jal generált zene ne okozhatna mindenféle érzelmi állapotokat, hiszen ha nem tudna érzelmi állapotokat okozni, akkor egy pillanat alatt kitisztulna a Spotify, mert senki nem hallgatná meg. Tehát nyilván azok is generálnak érzéseket, és még azt sem tudom biztosan, hogy a spiritualitással hányadán állnak. Tehát, hogyha valaki leül és meghallgatja azt az AI generált zenét, és neki történetesen az egy spirituális élményt okoz, akkor most ez hogy van? De nem is ezt akarom mondani, hanem hogy a zene annyira ősi kapcsolódás közöttünk, emberek között, és kapcsolódás az érzelmeinkkel. Sokan azt mondják, hogy a beszéd előtt volt a zene. Hogy az első törzsi közösségekben, amikor még beszéd sem volt, csak elkezdtek egyszerre lépni, meg egyszerre dobolni, meg ilyen fura hangokat kiadni egyszerre, az hozott olyan szimbiózist az első emberi közösségekbe, ami a civilizációt beindította. Tehát annyira a kezdetektől velünk van, én nagyon hiszek ebben, hogy ez kitörölhetetlen is. Az egész zeneipar átalakul, és a zenész szakma, meg a zeneszerző szakma átalakul, de az, hogy zenével mi, ha most tényleg mindenki kikapcsolja az összes elektronikus eszközét, de mindenki a kezében fog 2 botot, és elkezdjük őket összeütögetni, ez ott van, ez már az egy hónapos csecsemőnek is a sajátja.
2: Műfaji különbségeket érzékeltek abban, hogy mennyire nehezedik a szakmátok nevelése? Gondolok arra, hogy ugye a popzene azért az egy uniformizáltabb műfaj. Ott vannak divatok, annak a divatnak következő 100 000 felvétel megfelel, abból lesz biztos az egyik világsláger. A jazz muzsika, a kortárzene az mégiscsak egy kicsikét más. Mégiscsak egy kicsikét jobban kötődik a befogadóhoz is, mert kell hozzá valami nagy mértékű nyitottság ahhoz képest, hogy szól a háttérben az a szövet, amit popzenének hívunk. Ettől más lehet a megítélése, más lehet a helyzete?
5: Hát én tulajdonképpen ezt próbáltam az elején megfogni, hogy azért itt egy kicsit másról van szó. Tehát amikor egy valódi kísérletezés az, ami hallható a színpadon, akkor arra másként van nyitva a közönség is. De ugyanakkor meg hogy most ez könnyebb lesz ettől, vagy nehezebb, hát én erre azt tudom mondani, hogy mióta én ezt csinálom, azóta nagyon nehéz. A nagy öregektől, a Szakcsillaghatós Béla generációjától hallottam azt, hogy a 80-as években ez milyen jó volt, meg az milyen jó volt, és mi itt is mennyit játszottunk, meg ott is játszottunk. Aztán én, amikor a 90-es években belecsöppentem, akkor én már csak a történeteket hallottam, és azóta tulajdonképpen az, hogy így küzdjünk, hogy valami legyen. Most van lehet, hogy az AI kell küzdeni.
2: Ella, hogyha ezt a filozófia, vagy az etika, az AI etika felől közelíted, nekünk, akik befogadói vagyunk ennek, mennyire változtatja meg az életünket az, hogy igazából egy csomószor nem tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Egy csomószor tehát kiszolgáltatottjai vagyunk egy technológiának. Felkészülünk, fel vagyunk készítve, vagy meg sem próbálunk felkészülni erre. Hogy látod?
3: Hát igen, szerintem pont ez a fájdalmas pontja az egésznek. Azt látom, hogy az ember egy lény, akinek nyilván egy modern világban nehéz az élete, és próbál könnyítéseket találni. Ú, egy e-mailt kell fogalmazni, berakom a ChatGPT-be. Van otthon egy tojás és egy banán, mit főzök vacsorára. Á, megkérdezem az AI-t, van-e valami receptje erre? Lehet, hogy egy pár éve még odaállt volna.
2: Ezt nem az AI fogja megkóstolni. Ami...
3: Hát ez a probléma valóban, de a nap végén persze. Ha az ember odaáll, és azt mondja, hogy kreatív vagyok, megpróbálok egyébként egy omlettet csinálni, lehet, hogy borzasztó fura lesz, vagy csinálok egy panírozott banánt. Ez még egy emberi élmény. Biztos mindenkinek volt ilyen az egyetemen, ott állt, és volt még nem tudom, tészta, és valami egész vadföltétel, és akkor az ember összekutyult valamit, és örült, hogy volt vacsora. Na, ezeket az élményeket veszi el az AI, hogyha én nem gondolok arra, hogyha én kényelmesen felhasználom, és már nem teszem a fáradtságot saját magam belegondolni a saját életembe, hanem mindenütt csak a rövidítést keresem, és ez egyébként a zenére is igaz. Ha én tudatosan hallgatok zenét, tudatosan fogyasztok dolgokat, akkor nyilván megkeresek egy művészt, érdekel az útja, tetszik a pályafutása, tetszik talán a dallam, amit ír, tetszik a fellépési módja, tetszik, hogy beszél a közönséggel, fantasztikus, jaj de jó. Ezzel én egy kapcsolódást érek el. Egy kapcsolódás szintetikusan is lehetséges, például most nagy trend a digitális társ, vagy generálni a nagymamát, aki meghalt, és nem tudom földolgozni a szomorúságomat, akkor föltöltöm a leveleit, vagy esetleg manapság a csetjeit.
2: Kornél döbbenten néz időkét jobbra is, mert akkor fogod látni a reakciót.
3: Ezek sajnos ma már reális esetek. Ez szintetikus kapcsolat halottakkal, hát itt az emberi méltóság magjában vagyunk igazából. De szerintem az önméltóságunkat kell ezzel konzerválnunk, hogy mi nem vagyunk fölkészülve, mi nagyon kényelmesen fogyasztjuk azt, amit nekünk a szilíciumvölgyét esetleg ad ezekkel a chatbotokkal, de belegondoltunk, hogy miért. Sam Altman azt mondta, hogy ő úgy látja a mesterséges intelligenciát, hogy ez egy bevásárolható áru lesz az intelligencia, mint az áram, mint az élelmiszer, dolgok, amiket már magunk nem teremtük meg. Elbutulunk, az episztemikus képességeinket kidobjuk az ablakon, és akkor nagyon is rá fogunk szorolni, ha van otthon egy tojás, meg egy banán, és bocsánat, hogy ez nem túl finom, de akkor ott le fogunk állni, és azt mondjuk, hogy ha én nem fizetek ezért a szolgáltatásért, ami eltűnik egy paywall mögött, akkor én nem fogom már tudni, hogy főzök vacsorát.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Milyen jó lenne a közoktatásba beépíteni egy ilyen tudatosító órát, nem? Hogy mit kezdjenek a gyerekek ezzel.
2: Előbb-utóbb szükség lesz, szerintem.
3: És sajnos szerintem a fiataloknál, mint az idősebbeknél. Mert azt veszem észre, hogy aki kapott egy telefont, akár már késő felnőtt korában, és egyszerre örül, hogy ez jaj, de könnyű, azoknál épp úgy látom ezt a problémát, mint sok fiatalnál, ezt az elkényelmesedést. Hát benne se gondolunk, jaj, ez már nem az én életem. Jaj, de jó, ezt most használom.
4: Én az idősebbek kiszolgáltatottságát látom folyamatosan az AI-nak, mert hogy rendre jelennek meg olyan videók az interneten, amelyek kapuk, egy szó nem igaz belőle, ismert szereplők szerepelnek benne. Engem ma küldött el a fenébe egy kedves olvasó, mert hogy kérte tőlem, hogy azt a videót küldjem el neki, ahol én befektetési tanácsot adok, és írtam neki, hogy nincs ilyen videó, én életemben nem adtam senkinek befektetési tanácsot, és higgyel, ez így van jól. És hát erre jött a válasz, hogy de igen, és miért akarom őt becsapni, ő látta ezt a videót. És írtam, hogy még egyszer mondom, nincs ilyen videó, önt becsapják, ezt a mesterséges intelligenciát csinálta. A válasz, hogy csalódtam önben, Rónai úr, azt reméltem, hogy segítőkészebb lesz. Tehát ő biztos benne, hogy ez a videó létezik, és én vagyok az, aki most átverem. És
2: nekem hiszel, hogy a saját szemem.
4: Hát igen, és most gondoljatok bele abba, hogyha ezt kiterjesztjük a mindenféle elérésekre. Mert ez egy befektetési tanács, de az egész élete lehet ilyen, hogy valami kamu világban kezd el élni, mert látja ezeket a videókat, amik naponta jönnek ezrével.
3: És nyilván itt kapcsolódik bele az, hogy az AI azt replikálja, amit etetünk neki. Az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy kinek a kezében van, hogy milyen információ kerül bele. Látja nyilván az algoritmus azt is, hogy mit fogyasztunk, szívesen mit fogyasztunk. Sokszor ezt akár már egy Facebooknál vagy Instagramnál lehet látni.
4: Nézzétek meg a saját Spotify fiókotokat. A dobálja vissza, hogy ezt szoktad hallgatni, a következő ajánlataim hasonlók. És tök ugyanolyan zenéket fogod adobni.
1: Nekem egyébként, ami egy másik nézőpontból félelmetesebben, amit mondtok, hogy már semmiben nem lehetünk biztosak, az pont a hiperszkepszis. Hogy magamon érzem, hogy mennyivel szkeptikusabb vagyok, mint évekkel ezelőtt, hogy már félek annyira, hogy esetleg nem veszem észre, hogy AI, tehát már a kelleténél jobban is szkeptikus vagyok, és bennem van egy ilyen folyamatos bizalmatlanság, és ez szerintem elképesztően fárasztó lesz hosszú távon így élni. És nagyon tetszett Ella, amit mondtál, hogy az élő koncertben ez a különleges, hogy abban biztos lehetek, hogy ott vagyok, és ez megtörténik, hiszen a jelenben átélem. Ez is az élő zene erejét mutatja.
2: Igen, de egyébként én azt is látom, hogy valakiben ez az igény nincs is meg. Tehát az amit a képernyőről kap, az elég. És szerintem ez is egy
4: nagy... Neki készült. Persze. Úgy érzi, hogy az özi, amit ott kap. Azon a csatornán jön be, amit ő nyitott meg, hát akkor az övé.
3: Na igen, és itt jön, hogy egyik oldalt nagyon rossz állandóan szkeptikusan élni, és állandóan félelemben élni attól, hogy az embert megtévesztik. De szerintem akár rosszabb, ha az ember vak ezekkel a tényekkel szemben, belkerül egy ekokamrába, nem kap már többfajta információt egy dologról, még az esélye sincs egy embernek, aki lényegében etett ez az algoritmus, hogy egy saját véleményt képezzen, vagy akár egy saját preferenciát. Mindenki a nap végén ugyanazt a zenét hallgatja, ugyanazokból a boltokból vásárol, ugyanazt akár a politikai vagy világnézetet hiszi, ezeket nagyon-nagyon egyszerűen befolyásolni lehet, főleg azoknál, akik nem gondolkodnak. Úgyhogy bár amilyen fárasztó egy világban élni, ahol minden kérdésbe kell vonni, szerintem annál rosszabb egy olyan világban élni, ahol elfelejtünk kérdésbe vonni.
4: Nyilván vannak itt szintbeli különbségek, de nem csak azoknál, akik nem gondolkodnak. Tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a távol-keleti kínai mindenféle beváruházak hogy öntötték el a világot, és olyanok is megrendelő életek egy pillanat alatt, akik egyébként gondolkodnak, csak jött, állandóan jött szemben, nézzük már meg egyszer. És megnézte, és rájött, hogy 10 forint, ami egyébként 10 000, hát ezt egyszer ki kell próbálni. Tehát, hogy ez mindannyiunkra, ez ott van az életünkben, a hétköznapjainkban. Amit Veronika mond, az azért izgalmas, mert a tényleg, hogy be leszünk csapva, az egy csomószor olyan döntésekre visz minket, amiben éppen mi becsapjuk magunkat. Tehát annyira körülbástyázzuk magunkat, hogy gyakorlatilag vakon megyünk előre. Ez is benne van ebben.
1: Igen, nagyon izgalmas kérdés a bizalomnak a mértéke. Ugye vannak erről mérések, hogy melyik országban milyen a bizalom, mondjuk a általánosságban, a társadalomban, mennyire bíznak akár a politikusaikban, akár egymásban az emberek. És nagyon-nagyon fárasztó a bizalmatlanság, ugyanakkor meg megkerülhetetlen az új világunkban, és hogy hol lesz ebben az arány, hogy fogjuk megtalálni, hogy lesz ez egészséges, hogy leszünk tudatosak, meddig vagyok tudatos, honnantól ártok magamnak, hogyha állandóan csak csekkolom.
4: Tudom, hogy ez egy kicsikért nem annyira a filozófia, mint a jövőkutatás témája, de amit Veronika mond, arról nekem például most az jött föl, hogy nem a személyes kapcsolataink lesznek a menekülési útvonalak. Tehát, hogy a kételjen van abban, hogy az a termék, az valóban, és kifizessem el, akkor keressek valakit, aki ezt kipróbálta, és tudja, hogy nem igaz, vagy tudja, hogy igaz. És ez minden esetben, mindenre valamilyen módon megoldás lehet, hogy legyen egy személyes szál, ahol ellenőrizni tudom az információimat.
3: Abszolút.
4: Ez felárazza a mostani állapotainkhoz képest a kapcsolatainkat, nem?
3: Abszolút, és szerintem a személyes kapcsolatok, a személyes hálózatban, itt hogy emberek kapcsolati hálózatai, és ezen felül egyébként az emberi élmény, egy más ember megélése egyre nagyobb érték lesz szerintem, és rendben, hogy filozófus vagyok, de nem jövőkutató, de az nyilván látszik, hogy amennyiben a technológia elárasztja a piacot, most mint a takarítórobotról beszélünk, vagy arról, hogy az Amazonon egy perc alatt meg lehet rendelni egy cikket, annál nagyobb élmény lesz elmenni egy boltba, annál nagyobb érték lesz egy akár fölmosni magam, vagy akár látni valakit, aki ezt valóban megteszi. Úgyhogy szerintem az emberben való bizalom ilyen szempontból föl fog értékelődni nagyon-nagyon erősen, ha minden mást egy technológiának ki tudok adni. És esetleg szerintem, hogyha visszatérünk a zenéhez, az is pont ezért lesz értékesebb, mert még van egy ember, aki megtanult egy hangszere játszani, képzi a hangját, gondolkodik rajta, és valóban művészetet kreál, és nem egy szintetikus terméket. És szerintem ez lesz az emberi megélésnek a különös értéke egymás között is, és pont az emberi kapcsolatokban is.
4: Két napon ezelőtt Szabó Simonnal meg Nagy Ervinnel beszélgettem többek között ezen a színpadon, és Ervin fogalmazta azt meg, hogy abban a világban, ahol a technológia mindent felfal, abban a világban beülni egy színházba emberekkel együtt, és emberek játékát látni a színpadon, ami csak nekem, nekünk ott szól 200-300 magunknak, ez ugyanúgy a jövő, mint ahogy az ókori világban jelentése volt annak, hogy elmentek az emberek az amfiteátrumban, és ott összegyűltek. Tehát ő ezt úgy látja, hogy pont te megfogalmaztad, hogy az, hogy együtt benne vagyunk valamilyen
2: könyvben,
4: ami a művészet adott esetben, az átsegíthet minket.
2: Én is ebben hiszek. Tehát mi, akik most itt ülünk és beszélgetünk az egész dolognak, és önök is, ti is beszélgettek, ha akarjátok, ha nem hiszed, figyeltek ránk. Tehát van egyfajta kapcsolódás, és ez a kapcsolódás, ez bizonyos szempontból egy oldalú kapcsolódás, mi itt vagyunk a színpadon, és ti pedig hallgatjátok, de tulajdonképpen azért ez egy interaktív dolog olyan szinten, hogy belekapcsolódtak a személyiségükbe, és kaptok belőle egy falatot. És ez ugyanígy van akkor is, hogyha egy hangszerrel a kézbe vagyunk itt a színpadon. Tehát a közönség és az előadó közti választóval az valójában az én olvasatokban nem annyira létezik. Nyilván jazzzenészként azt is tudom mondani, hogy a számtól szüljátszok olyan helyen, ahol gyakorlatilag a közönség az kajlódástól van tőle. És ez egy nagyon jó élmény így kapcsolódni az emberekhez. És az, hogy főleg egy jazzkoncerten mondjuk reagál a közönség és jelen van, az abszolút hatással van arra, hogy mi történik ott a színpadon, és hogy hogyan játszom, milyen energiákat viszek oda, stb. És ez egy ilyen önkeresztő folyamat. Most ezt szerintem mesterségesen nem biztos, hogy erről lehet állítani. Legalábbis remélem.
3: Még talán mindenképp hiányzik az a viszontás, mert nyilván léteznek például AI kapcsolatok, de egy AI azt az emóciót önmagában, ha ő azt mondja, hogy szeretlek, az egy egész más mondat, mint hogyha ezt egy embertől hallom. A szeretlek nála mondat, betűk talán egy szó, de az nem egy érzés. Az érzés az csak az embertől van, és ez az egyoldalúság talán az, ami észbontó ezen az AI-on, hogy megszólal, mint egy ember, ezért bennem szintetizál egy érzést, de nem kelt egy érzést, mint egy más ember tudna, aki megérinti a lelkemet. És szerintem ugyanez igaz a színpadi élményre. Lehet, hogy nagyon jó az az AI zene, most csak felteszem, nekem nem jut eszembe olyan, amit hallgatok és nagyon szeretek, de lehet, hogy még pont, ahogy te mondtad, hogy kibontakozik az érzelmem, de sose lesz kölcsönös.
4: De biztos vagy benne, hogy tudod, hogy nem hallgatsz AI zenét?
3: Nem.
4: Tehát meghallgatsz egy előre legyártott tracklistet, és hát abban van minden.
3: Pontosan, és szerintem itt pont megint visszatérünk a befogadóhoz és a tudatosságához, ami nem esetleg előbb ugye a gondolkodásról volt szó, szóval én nem azt állítom, hogy emberek nem gondolkodnak, hanem azt, hogy manapság nagyon egyszerű arra vezetni egy embert, hogy elfelejtsen gondolkodni. És pont itt szerintem, és talán ez egy szívügyem, gondolkodjunk, nézzük meg, tegyük azt a milliméter több fáradtságot, keresünk egy playlistet, amit egy ember állított elő, menjünk el egy koncertre, hallgassuk meg azt a művészt. Szerintem olyan értékeket...
2: És csináljunk mi magunknak playlistet. Mert annál tudatosabb, tehát pont ezt akarom, hogy én biztos, hogy nem hallgatok.
4: És remek AI előadókat válogatunk, mert éppen ők a kedvenceik.
2: Igen, az is lehet. De hogy én nagyon tudatos vagyok ebbe a kérdésbe. Tehát én nekem arra, hogy zenét hallgassak, tehát én az, hogy most otthon mosogatok, vagy még kocsivezetés közben is nagyon ritka, hogy bekapcsolok valamit, mert én nekem a zene az nem azt jelenti.
4: Nem zaj.
2: Az nem zaj. És tehát az időt, amit én azzal töltök, hogy én tényleg zenét hallgatok, azt én nem töltöm akármivel. Tehát az úgy olyan, hogy úgy lesz, hogy szól valami, az teljesen elképzelhetetlen, hanem akkor én most megtargatom a, nem tudom, a Mahler harmadikat, és akkor az is lehet AI.
4: Elég nagy de
2: akkor már valószínűleg azt is megnézem, hogy ki az előadó lehet.
4: Veronika, mondtál volna az előbb valamit, csak te korlél magad.
1: Ez valószínű ilyen szakmai ártalom egyébként. Én nem használok egyáltalán Spotify-t. Ugyanezért, mert hogyha valamit hallgatni szeretnék, akkor azt megkeresem, és azt meghallgatom. És persze a YouTube is ajánl föl utána.
2: YouTube-on azért van előfizetése, hogy ne kelljen a reklámokat meg.
1: Ugyanez.
4: Jó, hát szerintem sokan vagyunk ezzel így. Viszont fönn vagy te is a Spotify-on.
1: Fönn egyébként később kerültem föl, mint a legtöbben, azért mert egy kis német kiadóval dolgoztam sokáig, akik az utolsó mohikánok között voltak, te Németországban élsz és kutatsz, úgyhogy lehet, hogy ezt így át tudod jobban érezni, hogy a németekben, talán a német lélekben ez erősebben benne tud lenni egy ilyen kiállás önmagunkért, és ez a pici kiadó visszatekintve nevetséges módon nagyon sokáig, évekig, amikor már mindenki más felrakta a Spotify-ra a lemezét, meg a minden platformra, azt mondta, hogy annyira kevés pénzt fizetnek, hogy ennyiért ő nem adja oda, mint kiadó a felvételeket. És hogy ez átverés, a zenészek itt nagyon súlyosan ki vannak használva, és össze kell fognunk, és még volt egy-két ilyen icipici kiadó, akik ezt vállalták, és az zenészeikkel megértették, hogy bocs, de ha nem állunk ki magunkért, akkor nem fog történni semmi. És így se történt semmi, és az lett a vége, hogy egy néhány év után feladták, és azt mondták, hogy oké, nem tudunk mit csinálni, felpakoljuk az összes zenét, de megpróbálták. És persze én is fönn vagyok a Spotify-on, mint előadó. Egyébként nagyon idegesítő, mert a pályám legelejéről olyan zenék a leghallgatottabbak, amikhez ma már nagyon-nagyon kevés közön van, tehát előadóként borzasztó nehezen tudjuk kontrollálni azt, hogy mi az, ami előre ugorjon, és nagyon sokszor egyáltalán nem a legaktuálisabb, és a számomra legfontosabb zene az, amit az algoritmus
4: prezentál. Hát ugye, ami előre ugrik, az, amit a legtöbben hallgattak. Viszont tudsz csinálni saját ajánlati listát, és azzal fel tudod kínálni azt, ami neked fontos.
1: Persze, igen. Én ehhez lusta vagyok, azt hiszem. És ez az én lustaságom, tehát erre teljesen joggal mondod, hogy akkor igen, én ehhez lusta vagyok, azt hiszem. És ez az én

0: nem csak a zenészek számára, a filmeseknek, színészeknek, szinkron színészeknek ezt hozzá lehet csinálni.
1: Ez nem az AI-jal kezdődött, hanem ez a file megosztással kezdődött. Az internet hajnalán egészen korán.
2: Gordia?
3: Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik, ez egy ma reggeli élmény, hogy a Városmajorba futottam a kutyával, és közben zenét hallgattam, és a Máriás Schneidert, nem tudom, hogy hányan ismerik, nem túl ismert név, ő egy amerikai zeneszerző, karmester, nagy big band zeneszerző hölgy, és egy pár hónappal ezelőtt megpróbáltam rákeresni nem a Spotify, hanem nekem Apple Music-on van, és YouTube Music-on.
0: És a szempontból egyébként ugyanaz, mint...
3: Persze, persze. És képzeljétek el, hogy semmit nem találtam tőle. Semmit. És akkor így biztos rosszul keresem, hogy elírtam a nevét, de hát mondjuk a Máriát, az nehéz azért elírni. De semmi, és aztán tulajdonképpen kiderült, hogy Máriás Schneider úgy tiltakozik az egész rendszer ellen, hogy nem jelenik meg semmilyen platformon, vagy a saját honlapján lehet az lemezeit megvásárolni, a kottáit, különböző csomagok vannak, hogy le lehet tölteni a partitúráit tanulmányozásra, és ahhoz kapsz egy lemezt. Tehát nagyon sokféle variáció van, de csak és kizárólag ott. És én úgy tudtam meghallgatni, hogy a frankfurti HR Weekendben volt egy koncertje, amit a frankfurti rádió, televízió felvett, és felvettek a YouTube-ra, és ez egy egész hosszú koncert. És a legújabb lemezének, amiről ez a koncert is nagyon sok úgy elhangzik, az a cím, hogy Data Lord, ami tulajdonképpen pontosan arról szól, mint amiről most itt beszélgetünk, és ezt hallgattam ma reggel teljesen véletlenül, hogy gyakorlatilag ez az egész rendszer ez mindent be fog kebelezni. Ez most már csak valószínűleg időkérdése, hogy ez megtörténik, és az egyetlen egy módja, hogy védekezünk, az, amit például a Máriás Schneider megtett, hogy az mondja, hogy innen határolódok ettől az egész dolog.
0: Hát ez egy kicsit olyan, mint a kivonulna a világból. Ma még nem, de mondjuk, hogy ezt megteszi pár év múlva, akkor ténylegesen.
3: Igen, mondjuk most közben a beszélgetés közben az is eszembe jutott, hogy tulajdonképpen nekem teljesen mindegy lenne, tehát azokkal a letöltési számokkal, amikkel az én zenéim mennek, teljesen mindegy, hogy fönn vagyok el a YouTube Music-on vagy sem. De valószínűleg akkor ennyien se tudnának arról, hogy mit csinálok. De mondjuk az is igaz, hogy én túl sok energiát nem fektetek abba, hogy minden aktuális dolgot legyen, de lehet, hogy meg kéne ezt az utat próbálni, és akkor lehet, hogy kíváncsiabban lennének az emberek.
0: Vagy kérdeznék, hogy Fekete Kovács Kornél hova tűnt, nem tudjátok? Mert hogy mindenkit hajtak ki a nyilvánosságban.
3: Igen, volt régen a Windows Media Player, és hogyha nem ismerte fel az előadót, akkor kiírta, hogy unknown artist, na az öröki.
0: Nem, Veronika, tehát azért a jelenlét az iszonyú fontos.
1: Hát attól függ, mi a cél.
0: Például, hogy színpadra kerül, énekeles, hogy tudják, hogy megjelent egy új lemezet, hogy lássák, hogy mi az új produkció, hogy merre indulsz.
1: Valóban ma így működik a rendszer, tehát hogyha egy úgynevezett promóter, egy szervező, aki fesztivál vagy klubba meg akar hívni, akkor az első dolog, amit kér, az, hogy küldjem át a YouTube linkeket, és egyébként megnézik a számukat. Tehát,
0: a teljesítőben ez azért vicces, főleg, hogy Magyarországon történik meg.
1: Hát igen, de máshol meg nem vicces, tehát hogy ez fontos a fesztivál. Tehát a fesztivál szervező fel tudja mérni, hogy milyen közönséget vonzhat az adott előadó a YouTube-os számokból, meg az Instagram-os számokból. Tehát ilyen módon ez része a munkánknak. Én egyébként félig már föltettem a kezemet, tehát még mondjuk 5 évvel ezelőtt még sokkal-sokkal aktívabb voltam a social media platformokon, és a YouTube csatornámat is sokkal rendszeresebben frissítettem, és nagyon figyeltem rá, hogy mindig aktuális dolgok legyenek legelül, stb. És egyszerűen annyira sok energia volt, és annyira fárasztó volt, akkor is, hogyha segítséget kértem hozzá, hogy azt mondtam, hogy én nem akarok így élni. És nem hoztam meg azt a döntést, mint a Maria Schneider, tehát, hogy nem vonultam teljesen ki, minden dolgomat meg lehet találni minden platformon.

0: platformon, de egyszerűen én elég kicsi artiszt vagyok ahhoz, hogy megtehetem szabadon, szabadúszóként, hogy eldöntöm, hogy az adott hónapban nekem mennyi energiám és mennyi kedvem van foglalkozni, akár a stábomban együtt, tehát hogy nem csak nekem személyesen, de hogy éppen mennyire fontos nekem az, hogy a social media keresztül elérést generáljak, és én nagyon sokszor döntök ma már úgy, 43 évesen, hogy ez most nem annyira fontos, mint hogy lemenjek a játszótérre a kisfiammal, vagy hogy próbáljunk a zenekarral, vagy hogy egy jót beszélgessek, vagy hogy leüljek dalt írni, mert ezektől a dolgoktól veszi el az időt.
1: Nem beszéltünk össze, de Kornél mondatai alapján Ellá-é lesz a záró mondatok sora itt ebben a beszélgetésben, mert te felvetetted az ellenállást, mert ugye Mariasnál ide egyfajta ellenállást mutat be. És pont a múltkorjában olvastam, nem tudom a nevét, azt hiszem filozófus kollégát lehetett valaki, hogy vajon a társadalmak meddig tűrik azt, hogy ne legyen a saját kezükben az AI által, a mesterséges intelligencia által a döntés. Mert egy csomó dolgot majd ki fog venni társadalmi szinten. Politikai döntéseket, gazdasági döntéseket, kulturális döntéseket, oktatásiakat, ezt hosszan minden területünkre az életünknek ki lehet vetíteni. Te hogy látod ezt? Lesz lázadás?
2: Én úgy látom, hogy ez nagyon attól függ, hogy melyik értékrendet priorizáljuk, mint társadalom, amit sok fiatal, vagy minimum az én korombeli emberekkel látok, én 20-as éveim végén járok, az, hogy nagyon-nagyon sok ember úgy reagál, hogy én szeretnék tudatosabban élni, ne a social médián töltsem az életemet, éljem meg valóban a valóságomat. És szerintem ez a tendencia ott lesz. És ez abszolút szerintem egy értékrend definíciótól fog függni, de szerintem Európában ilyen szinten még egész jó helyen vagyunk a világon, mert itt talán még azáltal, hogy a kultúr közel, egy jó közegben, talán akár egy kicsit lassabban, mint a világ sok többi része, és ez alatt kritikát is kapunk nyilván, de szerintem itt van egy tendencia, ahol mi akár el akarjuk dönteni, hogy mi szeretnénk a saját jövőnkről dönteni, mi szeretnénk informálódni úgy, ahogy esetleg tudjuk, mi szeretnénk szabadon gondolkodni, és igenis fontosak nekünk a művészek, fontos a reggeli kávézene, vagy social media nélkül a háttérben, és fontos leülni, meghallgatni egy koncertet. És szerintem a művészetek völgye, és ez a gyönyörű közeg is pont azt mutatja, hogy mi igenis a személyes kapcsolatokat és az összejövést igenis még nagyon értékeljük. És szerintem lehet, hogy lázadás nem lesz, de azt remélem, és azt várom, hogy egy bizonyos tudatosságot együtt, mint társadalom itt Európában kreáljunk, és emellett álljunk ki.
1: És egyfajta lázadás lehet egy soft formája, de hogyha tudatos, akkor nagyon is hasznos. Köszönöm szépen, Radnóczy Ella, Harcsa Veronika, Fekete Kovács Kornél. Köszönöm, hogy itt voltatok. Innen Kaprocsnál, a művészetek völgyéből hallották a kedves hallgatók a beszélgetést a Talentum Hungaricum színpadról, és hát várjuk önöket a jövő héten is itt a Spirit FM műsorában. Én Lóna Jégo vagyok, viszont hallásra.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Szintén lezárásra kell készülni a budai várban a Szent Háromság utcában, illetve a Tárnok utcában is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 16A és a 116-os autóbusz mától a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik. Szintén mától a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Battyányi tér között jár, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Battyányi tér között közlekedik. A Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőmány a Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 A-pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gavra Gábor.
2: Gavra Gábor vagyok, ez pedig az Abszolút Politika. A Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Hétfőn este streameljük ezt az adást a Naphíre YouTube csatornájára, úgyhogy hétfő este 7 órakor, úgyhogy ennek tudják be, hogy hol tartunk a politika eseményeiben. Nagy Attila Tiborral, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
3: Szervusz.
2: Szervusz Attila. Mielőtt belekezdünk a három témánkba, arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, és vágjunk is bele, mert nagyon sűrű adásunk lesz. Hétfő van, úgyhogy friss parlamenti élményei vannak kettő közül, elsősorban Nagy Attila Tibornak. Mi volt a hétfői parlament, mik voltak a hétfői parlament leglényegesebb eseményei szerinted?
3: folytatódott a rossz sorozat, legalábbis, hát nem tudom, lehet, hogy sokan szórakoznak azon, ami a parlament ülésén zajlik, de ma is volt jócskán cirkusz, személyeskedés, keménység, durvaság, gúnyolódás, elképesztő töménységben. Tehát ez folytatódik, a hangulat pocsék rettenetes. Ami pedig a tartalmi dolgokat illeti...
2: Ne haragudj, Attila, mielőtt a tartalomra rátérnél, ez az általa pocséknak nevezett hangulat.
3: Hát akkor mondok erre mindjárt példát.
2: Egyrészt mondják kérlek példát, másrészt ez mire vezethető vissza? Tehát azért kérdezem, mert nagyon szeretik a fideszes vagy ellenzéki politikusok és véleményvezérek ezt Magyar Péterre fogni egy személyben. Egyetértesz-e ezzel, vagy van ennek más oka is?
3: Van ennek természetesen más oka is, de természetesen az nem tagadható, hogy alapvetően Magyar Péter határozza meg a magyar parlament üléseit. Ugye eleve normál esetben is a kormánytöbbség döntően befolyásolja a parlament hangulatát, a mindenkori kormánytöbbség. Tehát ez így volt az előző 16 évben, amikor a Fidesz volt kormányon, vagy azt megelőzően, amikor az MSZP-SZDSZ volt kormányon. Ugye a miniszterelnökök habitustól, érdeklődéstől, politikai megfontolástól függően vesznek részt, vagy nem vesznek részt a parlament ülésén. Jelenleg a helyzet az, hogy ma már egészen máig Magyar Péter miniszterelnök mintegy 110 alkalommal kért szót 3 hónap leforgása alatt a parlament ülésén. A mai napot
2: aktív
3: is
2: miniszterelnök jelenlét a házban.
3: Rendkívül aktív, hiszen Orbán Viktor 4 év alatt összesen 260 valahány beszédet mondott, 4 év alatt. Tehát ha a Magyar Péter...
2: Jó esélye, ilyen, idén ez meg lesz Magyar Péternek.
3: Ha ilyen ütemben, ilyen gyakorisággal nyilvánul meg Magyar Péter miniszterelnök, akkor persze, már akár ebben az évben is megdöntheti Orbán.
2: Bocs, Viktor. Attila, de ez alapvetően jó, nem? Hogy a miniszterelnök ott van a parlamentben, komolyan veszi a parlamentet, majd cáfolj meg, hogyha szerinted nem veszi komolyan.
3: Jó is, meg nem is. Tehát jó abból a szempontból is, ennek az egynek lehet örülni, miközben én egyre szomorúbban veszem tudomásul, hogy hova fajul a parlament vitája.
2: Ugye, Mondd a példáidat.
3: Mielőtt a példámra rátérnék. Tehát abból a szempontból jó a miniszterelnök aktív részvétele, hogy mégiscsak a nép által megválasztott országgyűlésről van szó. Tehát azáltal, hogy a miniszterelnök gyakran beszél, ezáltal az országos nyilvánosság is jobban odafigyel arra, ami a parlament ülésén zajlik, hiszen mégiscsak az ország első számú embere beszél. Viszont ez nagyon szokatlan még európai összehasonlításban is. Tehát a német kancellárok nem beszélnek ennyit és ennyiszer a parlament ülésein. Megadják, ők arra törekennek, de más miniszterelnökök is, hogy legyen egyfajta ilyen hát ünnepélyes, kiemelt jellege, tehát hogy ne koptassák el túl hamar azt, hogy egy miniszterelnök vagy kancellár az ország törvényhozása előtt beszél, és sok esetben a miniszterekre vagy a kormánypárti frakcióvezetőkre hagyják a vitáknak a megvívását. Magyar Péter eddig másfajta felfogást képvisel, és erre szeretnék kifejezetten elemző módon ráutalni, tehát hogy Magyar Péter alapvetően maga szereti megvívni a kiélezettebb szócsatáknak a többségét, ezt nem nagyon szereti vagy akarja a minisztereire, vagy az államtitkáraira bízni, vagy akár a tiszás képviselőkre. De abból a szempontból tehát a miniszterelnök aktív szereplése mindenképpen jó, hogy a parlament üléseire jóval nagyobb figyelem hárul, mint hárult mondjuk a elmúlt 6 évben, amikor a Fidesz kormány idején rendeleti kormányzás zajlott, és hát a rendeleti kormányzás értelmében a parlament hatásköréinek egy részét elveszítette, és a kormány kezébe került. Ugye a kormányülések nem nyilvánosak, tehát azért jó, hogy most már nincsen rendeleti kormányzás, és az a Tisza érdeme egyébként. Azért jó, hogy nincs rendeleti kormányzás, mert ezáltal több döntés nyilvános. Tehát mielőtt megszületnének a döntések, parlament elé kerülnek, és nyilvánosságot kapnak. Ami viszont nagyon nem jó, És ez viszont már nem teszi annyira kedvezővé a helyzetet, hogy a miniszterelnök beleviszi az ellenzéki időkből már megismert keménységét, konfrontatív, harcos, és sokszor kimondom agresszív jellegét, ez ma is megnyilvánult, és most már van egy ilyen időnként megalázó, toxikus jelleg is, lehet, hogy kezdettől megvolt. Én arra gondolok, és akkor most jön az egyik konkrét példám, valószínűleg az izgalomtól, talán a beszólásoktól, de Hortai Olivér és Palióc Andréa végén kicsit elrontották az esküszöveget. És akkor Magyar Péter utólag azon gúnyolódott, hogy még arra sem képesek, hogy rendesen visszamondják a előre elmondott esküszöveget. Most szeretném elmondani, hogy én mind a két urat ismerem valamennyire. Olivért talán egy kicsit jobban, bele többször találkoztam, a Palóc Andréval szerepeltem műsorban. Én azt tudom mind a kettejükről mondani, még hogyha nem is értek velük mindenben egyet, hogy egyikük se buta ember. Tehát nem szép dolog, hogy a miniszterelnök olyan látszatot keltett, hogy ezek még egy esküszöveget sem tudnak megmondani. Bizony van olyan helyzet, ráadásul mind a két képviselő első alkalommal lépett be képviselőként a parlament üléstermébe. Lehet olyan helyzet, hogy az ember izgul, lemegy a roló, eltéveszti a szót, bakizik.
2: Bakiztunk már mi eleget ebbe az adásba is az elmúlt két és fél évben.
3: De szerintem nem sokat bakiztunk egyébként, de vannak az embernek.
2: Előfordul.
3: Szótévesztés megesik, vagy az embernek van egy rossz mondata, egyébként Magyar Péternek is volt már olyan Facebook posztja, amelyből akkor a felháborodás lett még a saját hívei körében is, amikor a viharról...
2: A repteret kárhoztatta.
3: Igen, hogy kénytelen volt leszedni, tehát azért...
2: Sőt, elnézést kért tőle.
3: Igen, és elnézést. Tehát hibázni bárki tud. Most abba belekötni, hogy Hortai Olivér és Palóc André valóban nem eléggé jól mondta az esküszöveg utolsó mondatát, és aztán volt még kavarás ott az esküortmány átadása körül. Én ezt egy csúnya dolognak tartom, és túlzottan olcsó poénnak. Ez arra emlékeztet engem, amikor van egy csetlőbotló gyerek, aki a keményebb fiúk körében nem annyira boldogul az általános iskolában, és az ő fizikai gyengesége miatt cikizik. Vagy mondjuk van egy fogyatékkal élő gyerek, és attól fél, hogy a társai ki fogják őt csúfolni. Ez egy ilyen csúfolódás szemű dolog volt, amit a miniszterelnök csinált ettől ezzel a két fideszes képviselővel, újdonsült képviselővel szemben. Nekem ez marhára nem volt szimpatikus, marhára nagyon-nagyon nem tetszett, de ez végül is nem előzmények nélküli. Tehát azt látom, hogy ma is alapvetően a kötekedés, a gúnyolódás az erőteljesen ment a miniszterelnök részéről, de azért nem akarok olyan látszatot kelteni, mint hogyha, és akkor ez válasz az egyik korábbi kérdésére is. Természetesen nem kizárólag a miniszterelnökön múlik a parlament rossz légköre. A fideszeseket sem kell mindig félteni, ők is tudnak provokálni, ők is közbeszólásokkal azért igyekszenek nehéz helyzetbe hozni az ellenfelet, tehát ők is időn volt már arra például, hogy Balla György meglehetősen felháborodott és emelt hangon szólította fel Magyar Pétert, hogy viselkedjen végre miniszterelnökhöz méltóan. Ilyen pocsék, rettenetes, nyomasztó hangulata a magyar parlamentnek még nem volt soha az elmúlt 36 évben.
2: És ezt ki bered jelenteni?
3: Teljes mértékben.
2: Menjünk tartalmi kérdésekre.
3: Igen, mert ma azért volt néhány tartalmi dolog is.
2: Illetve az elmúlt napokban is. Bármit a mai ülésnek a tartalmáról szeretnél mondani, igen, akkor menjünk erre, és akkor utána viszont államfő jelölésezzünk, és államfőválasztáshozunk, ami már a holnapi parlamenti ülésnek a napirendje lesz, de akkor maradjunk még a mainál.
3: Hát a mai parlamenti ülés egyébként egy kicsit visszavezet a múltkori adásunkhoz, amikor a válságkezelés, az energia válság a hullám kapcsán is hosszabban beszélt.
2: Ugye ott arról beszéltünk többek között, hogy mint a Magyar Péter nem döntené, hogy együtt akarja működni az ellenzéke, vagy le akarja tartóztatni néhány vezetőjét.
3: Igen, tényleg olyan.
2: Nem ő akarja letartóztatni, de hogy rács mögött látná.
3: Akik esetleg nem nézték a múltkori adásukat, akkor
2: azoknak vissza.
3: Ajánljuk figyelemmel, megtalálható könnyedén a Napír, a YouTube oldalán a címelt videók között. Tehát igen, arról sokat beszéltünk, és a mai parlamenti ülés is érthető módon alapvetően azt járta körül, hogy mennyire volt hatékony a kormány válságkezelése, és azt tudom kiemelni, hogy ahogy várható is volt, a Magyar Péter alapvetően az előző hatalmat okolta a nehézségekért. Több konkrétumot is megemlített egyébként, érdekességeket. Én ezért is sajnálom, hogy túlságosan elmegy ilyen toxikus és gúnyolódó.
2: Igen, mert egyébként lenne fogás az előző kormányokon. Hogyne, és például a Paksügyben is.
3: A Magyar Péter jó néhány konkrétumot mondott. Tehát például felvetette az, hogy a Paksi atomerőműnek már-már a biztonságát kezdte veszélyeztetni az előző hatalom. Én örültem volna, hogyha erről egy tájszerűbb vita alakul ki, mert ez egy nagyon súlyos állítás. Vagy például az, hogy az MVM rosszul kötött le nagy arányú szerződést, és emiatt 50 milliárd forint veszteségért a magyar adófizetőket. Ezt is állította a miniszterelnök.
2: És ez is érdemes lenne a megvitatásra.
3: Tehát akkor szedjék elő a dokumentumokat, igaz-e ez az állítás, nem igaz ez az állítás. Én azt gondolom, hogy egy politikai vitát igencsak megért volna. Tehát a miniszterelnöknek azért több konkrét állítása is volt. Ugye a Fidesz azért nehéz helyzetben van, mert miközben mondták azt, hogy szerintük késlekedve lépett fel a kormány, hát a Magyar Péter kijátszotta azt az ütőkártyát, és azt ügyesen tette, hogy lám, miközben az ellenzék önkényuralmat emleget, meg ilyen baj van, Orbán Viktor jól érzi magát Szerbiában, és mulatozik egy jót, és valóban mulatozik, tehát szó szerint issza a kis pálinkáját, és ezt a Magyar Péter lecsapta ezt a magas labdát.
2: Attila, itt hadd szúrja közben egy kérdés, mert a terveink alapvetően úgy szólnak, hogy alapvetően a kormányról és Magyar Péterről és a Tiszapártról beszélünk, de akkor térjünk egy picit Orbán Viktorra, ha már szóba hoztad. Pontosabban Magyar Péter szóba hozta, te megidézted. És egy másik aspektusból szeretném megközelíteni az ő szerbiai mulatozásának a kérdését, mint amiből az imént te. De hogyha tényleg az a helyzet, és most az önkény, meg az önkényuralmat, amit egy fideszes ilyen politikai termék a Tiszapártra alkalmazva, lefordítjuk a hétköznapok nyelvére. Hogyha mondjuk oka van annak, hogy a Fidesz védvonalat működtet az aktivistáival, meg a szimpatizánsaival szembeni vélt vagy valós atrocitások miatt, amikor mondjuk a mögötted látható hölgyek és urak egyikét, Takács Pétert inzultálják verbálisan egy strandon, bizonyos a fideszes politikusok, meg ilyen megmondó emberek nem tudnak kimenni úgy az utcára, hogy ne kapjanak valami beszólást. Nem néz ki ebből az ő szemszögükből, tehát nem a te, meg nem az én szemszögemből, nem Magyar Péter szemszögéből, hanem az ő szemszögükből. Nem néz ki nagyon-nagyon furcsán az, hogy Orbán Viktor megpálinkázgat Szerbiában?
3: Hát ennek van egy olyan üzenete, hogy Orbán Viktor már annyira nem izgatja, hogy mi van a magyarországi politikával. Hát ilyen...
2: Oké, csak ezek az emberek meg
3: hát érezhetik
2: érte mentek érezhetik csatába.
3: Érezhetik úgy, hogy mintha cserbe hagyná őket a főnökük. Tehát akár Takács Péter, akár a többiek.
2: De szóval érted, itt elégtek politikusok, hát meg közszereplők ebben a kampányban.
3: Tehát Orbán Viktor a tusnyalányosi beszédén sem erőltette már meg túlzottan magát azért. Voltak neki jobb beszédei, maradjunk ennyiben. aki kételkedik ebben, annak javaslom a 2015. szeptemberi a menekültügyi válságról tartott, összeszedett, egyébként hosszú beszédét, amit az országgyűlésben mondott el. Szerintem az volt a Orbán egyik retorikai csúcs teljesítménye. Összeszedett volt, összefüggéseket meglátó miniszterelnök beszélt, hát ehhez képest a 26-os tusványosi beszéd az eléggé felejthető, nem tett bele már különösebb erőt, már intellektuális erőt, és én azt látom, hogy tényleg önkényuralom meg diktatúra építés van, sőt, ugye az új köztársasági elnök, akit majd kedden választ meg a parlament, az eleve illegitim a Fidesz szerint, tehát ilyen vészhelyzetben a Fidesz elnöke, nagyon rossz az optika is, és azért az az igazság, hogy azért, és akkor ez válasz a kérdésre, hogy a Fidesz itt harcoló képviselő, akik kénytelenek elviselni Magyar Péternek a szinte napi jellegű támadásait, ők azt látják, hogy a saját főnökük nincs velük, hanem jól érzi magát, tehát miközben ők kénytelenek
2: nyerni. VB döntőn van, trombita fesztiválon van.
3: Miközben ők kénytelenek nyerni Magyar Péter válogatott sértéseit, jogos vagy jogtalan kritikáit, például ma is a parlamentben, addig a főnökük, ahelyett, hogy mondjuk lelkileg próbálná őket erősíteni, azt mondja, hogy engem most jobban érdekel, hogy Szerbiában jól érezzem magam, amely persze, meg ugye Amerikában elment meccset nézze, ami persze szíve joga, tehát ha akar, menjen, csak ő még mindig politikus. Tehát az a baj, hogy Orbán Viktor jelenleg még mindig a Fidesz elnöke, és a Fidesz elnökétől még akár a politikus társai is elvárhatnának nagyobb szolidaritást, tehát hogy akkor tényleg érezzék maguk mögött a 16 éven át miniszterelnökként fungáló egykori kormányfőt, és nem. És nem, tehát számomra még egy olyan üzenetet is hordoz, hogy Orbán Viktor sem igazán hisz már az általa vezetett szervezet jövőjében. Tehát, mint hogyha kezdené elé elengedni ezt a dolgot.
2: No, térjünk akkor vissza a parlamenthez. Mehetünk az államfőválasztásra?
3: Igen.
2: Jó, ugye ez, ahogy mondtam, ez a holnapi, tehát a keddi napnak a fő eseménye lesz az országgyűlésben, az új államfő megválasztása. Szerintem induljunk el onnan, hogy Magyar Péter, illetve a Tiszás többség kirúgta a Sándor palotából Súlyog Tamást. Nekem az a nagyon furcsa érzésem volt ezzel kapcsolatban, és nem először, mert említetted, hogy beszél, meg hogy viszonyul a fideszesekhez Magyar Péter, hogy mintha Magyar Péter akkor lenne ellenében, ha van a szobában még egy fideszes. Nem, már mint, hogy szóval amint Súlyog Tamás kikerült a képből, Magyar Péter totálisan dezorientáltá vált, vagy legalábbis úgy tűnt. Ja, társadalmi egyeztetés, ja mégse Polgár Judit, ja mégse Polgár Judit, és akkor végre eljutottunk Baka Andrásig, megígérem, hogy róla külön fogunk beszélni. Na de mi történik Magyar Péterrel, ha nincs a közelben egy fideszes?
3: Hát a Polgár Juditnál valóban volt megingás, de utána már tervezettebben zajlottak a dolgok szerintem. Magyar Péter belátta azt, hogy most egy kicsit takarékra rángra kell állítani a véleményét, mert különben újabb gerjedelmet támaszt a Tiszás kommentelők körében. Visszafogta magát, és annyit tett, hogy tesztelte a közvéleményt, amit a Fidesz is csinált kormányon nem egyszer. Tehát, hogy fotózkodott különböző tekintélyes közéleti szereplőkkel, akik ugye egy lehetséges köztársasági elnök jelöltek voltak, Romsicsa Ignáccal, a vidéki prókátorral, Fülöp Botonddal, és aztán a legvégén Baka Andrással, és így nézegetette Magyar Péter, hogy a Tiszás kommentelők közül ki az, akit úgy jobban kedvelnek, vagy kevésbé, de Magyar Péter nem mondta el, hogy ki mellett áll Szársinkra. Én itt nem orientáltságot látok ebben az esetben már. Polgár Judit esetében még az volt, tehát az egy hirtelen cselekvés volt Magyar Péter részéről, azt elrontott, ezt később elismerte, ezután már óvatosabb volt. Nem értek egyet azzal a kritikával sem, hogy itt bosszan késekedett volna a Tisza párt, 30 nap állt eleve rendelkezésre, ebbe bele fognak férni.
2: Időben vannak, hiszen augusztus 17-én jár le, ha jól rémlik a 30 nap. Mert ugye július 19, július 31 napos volt, tehát augusztus 17-én.
3: Igen, tehát nincsenek késésben, és ráadásul még Magyar Péter azon ígérete is teljesülni fog, hogy augusztus 20-án már egy új köztársasági elnök lesz. Tehát én túlzásnak tartom egyes fideszes megmondó emberek ezen véleményét, hogy Magyar Péterre kapkodott. Polgár Judit után már nem kapkodott. Polgár Judit esetleges jelöléseit azt tényleg elrontotta, de szerintem ezen most már túl vagyunk. Úgyhogy én azt látom, hogy ez most már tervszerűbbé vált, és hát végül is kormányzati szavazógépezet megy előre, mint egy tank.
2: Nézzük és 3 perc alatt kérlek, hogy foglald össze, hogy a lehetséges felmerült jelöltek közül, sőt, vegyük még bele Súlyog Tamást is, vegyük bele Polgár Juditot is, és vegyük bele a Romsics Ignácot, a Vidéki Prókátot, bárkit, aki felmerült az elmúlt hetekben. Ezen a skálán te hova helyezed el Baka Andrást? Ugye Schiffer András fogalmazott úgy a velem közös műsorának a múlt heti adásában, hogy az életútja alapján abszolút alkalmas arra, hogy Magyarország első polgára legyen. Tartalmvitai rengeteg van egyébként vele. Te hogy látod, alkalmas-e, és a többiekhez képest alkalmas-e?
3: Majd meglátjuk, hogy tölti be a hivatalát, hogy tényleg alkalmas-e. Én előre nem nyilatkoznék erről. Abból a szempontból alkalmas lehet, hogy nem csak hogy jogászi végzettsége van, de hát ő egy komoly jogász, tehát egyrészt van tudományos fokozata, másrészt több évtizedes bírói gyakorlata, jelentős részben külföldi bírói gyakorlata van Baka Andrásnak. Abból azt hiszem, van remény arra, hogy alkalmas legyen, tehát így fogalmaznék, hiszen a köztársasági elnöki tisztség egyik fontos feladata, hogy a törvények alkotmányosságáról véleményt mondjon, és ez kötelező feladat, tehát a köztársasági elnöknek alá kell írnia a törvényeket. Ha nem ért velük egyet, akkor vagy visszautalhatja az országgyűlésnek, vagy pedig, és ez egy elég erős vétó, az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Ez azért elég erős vétó, mert addig, amíg az Alkotmánybíróság nem bírálja el a törvény alkotmányosságát, az a törvény nem tud hatályba lépni, tehát csak akkor tud hatályba lépni, hogyha az Alkotmánybíróság átengedi. Tehát a köztársaság által kezdeményezett utólagos normakontrollnak elég fontos szerepe van a magyar jogalkotásban, úgyhogy miután megvan a jogászi végzettsége, erre alkalmasnak tűnik Baka András, hogy politikailag beválik-e, alkalmas lesz-e, ez a jövő zenéje is talán a második résznek a zenéje.
2: No, akkor innen folytatjuk egy rövid szünet után. Az élőadás nézőknek mondom, hogy tényleg nagyon rövid szünet lesz, fél perces, úgyhogy maradjanak velünk, jövünk vissza.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és 1 forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Folytatódik az Abszolút Politika, a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Nagy Attila Tibor a stúdióban, én pedig Gabra Gábor vagyok. És folytassuk onnan, és ez egyébként nem kérdőjelezi meg feltétlenül, sőt, egyáltalán nem kérdőjelezi meg Baka András alkalmasságát, és semmit nem volna az életműve értékéből. De ugye őt a Fideszes kétharmados parlamenti többség egy nagyon hasonló eljárás keretében tette ki a pozíciójából 2011-ben, mint amivel most Súlyog Tamást, akinek a helyére ő bemegy a Sándor palotába. Schiffer András osztotta meg Baka András akkori véleményét a saját elmozdításáról, és azt mondta, hogy az alkotmány bíróság akkori gyakorlatában a ciklusokon túlnyúló mandátumoknak a lerövidítése akkor is alkotmányellenes, hogyha az alaptörvénybe beleírják, ahogy az ő mandátumának a megszűnését tehát gyakorlatilag egy ilyen alaptörvénymódosításra értékel. Azért van abban valami pikás, nem? Hogy ő most egy olyan helyre ül be, aminek az előző betöltőjét pontosan ugyanúgy rúgták ki, mint őt annak idején.
3: Abszolút pikás ez az egész helyzet. Valóban, de hát nyilván Baka András is egy esendő ember, és felülkerekedett benne az a érzés, hogy most legalább visszavághat a NER-nek. Tehát én nem véletlenül fogalmaztam úgy az ATV egyenes beszédében, hogy ő egy sértett ember. Hát a Fidesz őt végig sértette, legalábbis egzisztenciálisan mindenképpen.
2: Egyébként, bocsánat, az, amikor te mondod, hogy Baka András sértett ember, az egy leírás.
3: Egyébként igen.
2: De igen, de amikor amikor fideszes politikusok is mondják, hogy Baka András sértettem, és bosszút akar állni, azért fölmerül az a kérdés, és Latman Tamás tette fel ezt a kérdést a Facebook oldalán, hogy azért talán nem kellett volna végig sérteni.
3: Hát természetesen
2: bármint, hogy nem kellett neked, volna. Mert nem te csináltad,
3: persze,
2: hanem a Fidesz.
3: Az egy nagyon aggályos dolog volt, ahogy Baka Andrást eltávolították 2011-ben, mert nem járt le a mandátumait. Ez volt a fő gond. És a Fidesznek azért nem áll jól az a szerep, amikor elkezdi magát. Mostanában már emlegetik a jogállamiságot a fideszesek. Ez vicces, mert én tőlük azt hallottam 16 éven át, hogy a jogállamiságnak nincsen exakt definíciója.
2: Hát meg ugye sivalkodnak, meg rinyálnak azok, akik, ugye, most, tehát bár bocsánat, ezt nem én mondom, ezt a Fidesz mondta az ellenfeleire 16 éven keresztül.
3: Tehát a Fidesz gond nélkül két közjogi tisztségviselő mandátumát is idő előtt úgy rövidítette le, hogy megszüntette azokat az intézmények, amelyeket ők vezettek. Hát Baka András így járt 2011-ben, akkor a legfelsőbb bíróságot megszüntették, átnevezték kúriává, és ugye, miután Baka András volt a legfelsőbb bíróság elnöke, kivették alóla a legfelsőbb bíróságot, hát azt mondta a Fidesz tökség, így jártál, kedves András, és ugye még hoztak egy olyan plusz szabályt, hogy legalább öt évi magyarországi bíráskodáshoz kötötték volna az, hogy mondjuk valaki a kúria elnöke legyen. Ugye Baka Andrásnak ez nem volt megemelő Strasbourgban az emberi jogi bíróságnál bíráskodott. Úgyhogy egy személyre szabott jogalkotás volt. És most ugyanez a Fidesz, hát nem teljesen ugyanaz, mert átalakult, de a pártelnöke akkor is ugyanaz
2: ugyanez
3: volt.
2: Ugyanez a Fidesz minusz Magyar Péter.
3: Minusz Magyar Péter, ez nagyon jó. Tehát ugyanaz a Fidesz minusz Magyar Péter. Természetesnek gondolta akkor, hogy Jóri András és Baka András mandátumát meg szabad rövidíteni. Valóban voltak akkori kritikák, balliberális, de talán nem csak balliberális alkotmányjogászok meg politikusok mondták, hogy azért egy kétharmados többségnek nem kéne mindent megcsinálnia, amit az írott jog megenged. Főleg a Sólyom László Alkotmánybíróság alakította ki évek munkájával azt az alkotmányjogi étoszt, hogy az alkotmánynak nem csak szövege van, hanem alkotmányos kultúrája, és az alkotmányos kultúrát és az alkotmány értelmét és az alkotmányosságot az alkotmánybíróságnak kell kialakítani. Én ezt hozzáteszem, hogy természetesen jogtudósok, alkotmányjogászok is részt vehetnek ebben a kialakításban, és akkoriban azért az nagy sérelem volt, hogy a Fidesz többség eltávolított idő előtt embereket. Na most abból a szempontból is pikáns a történet, hogy most Baka András viszont azt élvezheti majd, annak a gyümölcsét, vagy ha rothadt gyümölcsét, ha úgy tetszik, élvezheti, hogy az elődjét hasonló módszerrel távolították el, mint őt. Ugyanis Súlyog Tamásnak sem járt le még a mandátuma. Ugye neki lett volna még 3 év hátra, és ehhez képest a Tisza többség alaptörvény módosítással szüntette meg egy mondattal a 17. alaptörvény módosításban Súlyog Tamás mandátumát. Most egyik sem volt szép, másik sem volt szép. Viszont ebből a szempontból érdekes utólag visszaolvasni Baka András interjúit, amit már a választások után adott. Azokból az jön ki, és ebben hasonló a véleménye akár Flex Zoltánhoz, vagy akár Antal Attilához, vagy akár más jogászokhoz, politológusokhoz, akik azt mondják, hogy az Orbán rendszer olyan önkényuralmat, vagy legalábbis az alkotmányosság étoszával annyira szemben álló rendszert hozott létre, tehát amelyben a többség durván visszaért a hatalmával, hogy muszáj ezt nem szokványos eszközökkel leépíteni, és azokat, akik ennek az önkényuralomnak a megalapozásában részt vettek, azokat sajnos el kell távolítani az állam vezető tisztségeiből. Tehát Baka András erről külön nyilatkozott, hogy egyszeri eset, de muszáj megcsinálni az, hogy a neres vezetőket eltávolítják. Ugye maga Baka András is aláírta azt a alkotmányjogászok által megfogalmazott levelet, nyílt levelet, amelyben támogatásukról biztosították a Tiszát abban, hogy eltávolítsa a neres közjogi vezetőket. Ennek a folyamatát láthatjuk. Én nem csodálom, hogy a Fidesz ezt ellenzi, hát az ő rendszerét építik le, hát csoda lenne, hogyha támogatná. És annyiban még valahol értem is őket, hogy kifogásolják ezt a dolgot, de másfelől meg nem értem, majd nem tartom hitelesnek. Tehát az a baj, hogy hogy a Fidesz, amikor kormányon volt és kétharmaddal rendelkezett, akkor a jó ízlést, az alkotmányos jó ízlést számos alkalommal átlépte, ez biztos, tehát ennek a határát átlépte, és most viszont az a veszély fenyeget, hogy ennek ki tudja, mikor lesz vége. Mert hogyha jön majd egy más színezetű kétharmados többség, amely nem tiszás, mondjuk nem is fideszes, ő is azt mondja, hogy hát, kérem.
2: Neki meg a Baka András nem tetszik.
3: Neki meg a Baka András nem tetszik, és akkor hoz majd egy olyan alaptörvény módosítás, hogy Baka András tisztsége az alaptörvény vagy az alkotmány módosításának erejével fogva megszűnik.
2: Attila, nekem itt az a problémám, hogy azzal, ami történt 2010 után, meg azzal, ami történik most, a magyar politika élet mostani két fő szereplője, tehát a Tisza és a Fidesz, hát elveszti azt a hitelességét, a Fidesz már elvesztette, a Tisza meg éppen most veszíti el, amivel tiltakozhatna, hogyha jön egy harmadik erő, és adott esetben éppen mondjuk Baka András, vagy az utódját, akit megválasztanak egy alkotmányozás után, vagy az alkotmánybíróság tagjait, stb. Rúgja ki a tisztségéből. Ez így nagyon rosszul néz ki, és egyre rosszabbul néz ki, mert amikor a Fidesz átlépte azt a bizonyos határt Baka Andrásnak a kirúgásával, az akkori ellenzék hiába volt tönkreverve, meg hiába volt gyenge, de tehát ebből a szempontból hitelesen tudott tiltakozni, mert hasonlót ő nem csinált. A mostani ellenzék, tehát a Fidesz, mondjuk a mostani ellenzék legerősebb pártja, az nem tud hitelesen tiltakozni, hiszen éppen Baka Andrással megcsinálta ugyanazt, amit a Tisza most Súlyog Tamással. A legközelebb megint, tehát a Tisza bukik meg, és jön egy, nem tudom, jön a Mi Hazánk mondjuk, és akkor
3: akárki más.
2: És a Sándor Palotából vasvilával kergetik ki az akkori köztársasági elnököt. A Tisza mit mond?
3: Igen, én attól tartok, hogy ennek sose lesz így vége. De ez, és hadd kezdjem most messzebbről. A magyar politika, amióta több pártrendszer van, de már előtte is, az alapvetően nem az együttműködésre épül, hanem az egymás ellehetetlenítésére, vagy legalábbis minél nehezebb helyzetbe hozására. És azt szeretném megindokolni, hogy miért gondolom így. Ha akár belegondolunk a reformkori elkeseredett vitákba, de aztán folytassuk tovább a dualizmus időszakával, és mert ahogy megyünk előrébb, ugye az akkori kormány többségnek egyre nehezebb volt fenntartani a többségét, mert ugye a kormány többség úgy gondolta, hogy miután a monarchia, hogy egyedüli monarchia párti erő az a kormánypárt, az ellenzék nem juthat hatalomra. És meg is tettek minden lehetséges dolgot.
2: Választójogot korlátoztak.
3: Hát ugye ott választójog korlátozás, ugye ott eleve alacsony volt a választójog, de én inkább a választási...
2: Most a korlátozás volt a kiterjesztésnek a megakadályozását.
3: Igen. Tehát én inkább a választási mahinációkra gondolok, most nem merüljünk el ezeknek a részleteikbe. A lényeg az, hogy különböző trükkök voltak az akkori kormányerők részéről, és hát az ellenzék egyre nagyobb zajt csapott.
2: Tehát, szóval szerint egyébként.
3: Hogyha így van 1904-ben, hogyha mondjuk újraolvassuk ki olvas akkori jegyzőkönyveket, mondjuk rajtam kívül, meg néhány történészen kívül, de hogyha még beleolvassunk 19. század végi vagy 20. századi elejei parlamenti jegyzőkönyvekbe, akkor azt látjuk, hogy ilyen kísérteties hasonló dolgokat mondott az akkori parlamenti ellenzék az akkori kormánypártra, mint amit a Fidesz kormányra mondott az akkori ellenzéke 2010-26 között, és utalhatnék a Horthy rendszerben is, amelynek a vezetői tokkalok nélkül szintén sokszor vádolták hatalmi visszaélésekkel. Tehát, hogy az az érdekes, hogy a magyar politika újból és újból belelép ugyanabba a folyóba, hogy van egy nagy kormánytöbbség, vagy egy viszonylag nagy kormánytöbbség, amelyik igyekszik az ellenzék jogait csorbítani, és itt nem csak a parlamenti működése, hanem a parlamenten kívüli működése is gondolok. Például a Népszava újságot egy időben tiltották a Horthy korszakban, most ez csak egy példa volt. És aztán ugye a második világháború után pár évig még tart a több pártrendszer, aztán jön egy-egy pártrendszer, amely egy pártrendszer meg az ellenzéki hallgatókat csírájában igyekszik elfolytani. Rákosék idején durva módszerekkel, Kádárék idején egy kicsit finomabb módszerekkel, főleg 62-63 után, mert ugye a kivégzések azok nyilván hát szörnyűek voltak, ugye megtorlás volt, és aztán visszatérünk a több pártrendszerhez 1989-ben. 90-ben megindul egy parlamentáris működés több párt részvételével, és gyakorlatilag már az elején félre siklik az egész. Már az elején tudom, hogy néha magamat is figyelmeztetnem kell, hogy időnként, mintha megszépülnének a 90-es évek politikailag, de nem voltak azok annyira jó évek egyébként.
2: Maga a 90-es kampány egyébként egy kifejezetten durva kampány volt bizonyos szempontból. Tehát olyan frontális antiszemita kampány folyt például az SZDSZ vezetőivel szemben, ami akkor nagyon megrettentett. Te azért az SZDSZ támogatóinak.
3: De voltak azért kultúrált tévéviták is.
2: Voltak. Antal József és Kis János nagyon kulturáltan vitatkozott.
3: Igen, tehát minden esetre, ahogy megyünk előrébb, és ahogy a NATO csatlakozás és az EU csatlakozás közös projektje, amely összetartja a politikai pártok nagy részét, ez elmúlik, egyre rosszabb lesz a parlamenti légkör, és egyre inkább a betartás, a ellenzék jogainak a csorbítása már az első Orbán kormány idején megjelenik, és az ellenzék egyre inkább befeszül, egyre inkább dühösebb lesz, és egyre inkább arra törekszik, hogy minden áron buktassa meg a kormányon lévőket, és a választások így válnak élet-halálharccá, valósággal, legalábbis retorikailag, és hát ugye a 2010 és 26 között is a Fidesz, és ez figyelmeztetés kéne, hogy legyen a TISZA számára, azáltal, hogy a Fidesz hol finomabban, hol kevésbé finomabban, de korlátozni igyekezett az ellenzéke mozgásterét, egyre inkább egy ilyen tehetetlen düh, és most már minden áron le kell váltani Orbán Viktort, mert ez szörnyű érzés alakult ki. Tehát azáltal, hogy a kormányerő elkezdik keményen behatárolni, korlátozni az ellenzéke mozgásterét, azáltal egy ilyen ellennyomást okoz a kormányerő saját magával szemben, mert onnantól kezdve a beszorult ellennyomást okoz a kormányerő saját magával.

0: e io ne agai po du nebel. Ezt azért mondom, mert éppen nekem elkerült a figyelmemet annak idején, de akkor Kövesdi Veronika könyvében található egy rendkívül érdekes fénykép, amelyben az első Magyar Péter gyűlés 2024. márciusi 15-én feltűnik egy tábla, amelyben a Dűne film, hát lehet, hogy most már kultikus alakját idézi meg az egyik transzparens, és Magyar Pétert azonosítja ezzel a dűnés megváltóval. Tehát, hogy de ahhoz, hogy egy ilyen politikai megváltó előjöjjön, ahhoz ki kellett alakítani a Fidesznek egy olyan légkört, hogy ő, mint kormánypárt, igyekezett túlzottan leuralni a politikai szint. Na most, fura módon, miközben a Tisza azt hirdette, hogy ő mennyire más politikát fog majd folytatni, ha kormányra jut. Én azt látom, hogy a Tisza is egyre inkább belelép ugyanabba a folyóba, amiben Tisza Kálmán, de különösen Tisza István, vagy amiben Bethlen István, vagy amiben Orbán Viktor lépett bele, magyarul abba a folyóba, amely folyóban az ellenzéki politikusok fulladjanak meg, nyilván képletesen, vagy legalábbis alig tudjanak ki menni a vízből, éppen hogy csak kapjanak levegőt, de egyébként ennyi.
1: Attila, nem az van, hogy a magyar politika az egyszerűen így működik?
0: És hát erre akarok utalni.
1: Oké, csak ha ez így van, akkor lehet, hogy nem Magyar Péter, meg lehet, hogy nem Orbán Viktor, meg lehet, hogy nem Bethlen István, vagy a Tiszák, mármint a régi Tiszák, a Tisza család miniszterelnökei a hibásak, hanem mi? Nem az van, hogy a magyar társadalomnak arra van igénye, hogy legyen egy nagy monolit kormánypárt egy generálissal, vagy egy gazdával, ugye, ahogyan a kortársok nevezték Tisza Kálmánt, illetve Bethlen Istvánt, és ezt a figurát egyébként Orbán Viktor tökéletesen hozta a maga idejében. És az ellenzéknek pedig az legyen a szerepe, hogy ki legyen röhögve, meg legyen alázva, és ki legyen gúnyolva. Mert egyébként, ha érted, hogyha 150 éve, mert ugye Tisza Kálmán 151 éve került kormányra, ha 150 éve, amikor legalábbis látszatra több pártrendszer volt az országban, akkor ezek a figurák voltak sikeresek a magyar politikában, akkor az lehet, hogy már valamiféle törvényszerűség, nem?
0: Alapvetően egyetértek azzal a nem lényegtelen kiegészítéssel, hogy 1870-es, 80-as években sokkal kevesebben tudtak választani, tehát sokkal kevesebben rendelkeztek választójoggal, mint az általános választójog idején. Tehát az akkori választók...
1: Kevésbé voltak felelősek az akkori magyarok, mint a maiak.
0: Igen. Viszont mi magyarok alapvetően azt szoktuk meg, hogy jó, hogyha van vezér. Nekünk vezér kell. Nekünk egy olyan ember kell, jó, nyilván nem mindegyik magyar választónak, mert vannak kisebbségiek, én is ezekhez tartozom, akik azt mondják, hogy ne
1: vezérek irány. Attilának nem kell vezér.
0: Nekem nem vezér kell, hanem olyan kormány, nekem olyan politikus kell, amely megoldó gondokat, aki előrébb ki tudja hozni az országban.
1: Menedzsmentre van szükséged, és nem vezér.
0: Menedzsmentre, amiben belefér az, hogy ideológiailag legyenek elképzelései, de nekem nem egy álgáib kell. Tehát nekem nem egy dűnés vezér kell, egy megváltó kell. Én tartom magamat annyira önálló gondolkodásonak, hogy el tudom én is dönteni önállóan, hogy miről mit gondoljak. Ugye, hogyha megváltó van, akkor az tulajdonképpen már majd, hogy nem egy isten. Hát egy istent nem szabad megkérdőjelezni, már azok körében legalábbis, akik őt felkenték a hatalom pajzsára.
1: Bocsáss meg, csak nagyon örülök, hogy elmentünk ebbe az irányba, mert ez a műsor végülis ezért van, hogy a napi politikából egy kicsit így más dimenziókba is ellépjünk. De én egyébként ezt a megváltó, meg Isten párhuzamot még akkor is, hogyha ezt jelképesen mondtad nyilvánvalóan, de akkor is túlzásnak érzem, és elmondom, hogy miért, teljesen praktikusokból. Mert a végén Tisza Kálmán is elkopott.

0: Jó, kellett ahhoz az a jelképes lépés, amit kénytelen volt az akkori országgyűlés megtenni, hogy megfossza Kossuth Lajost állampolgárságától, de elkopott. Bethlen István is elkopott, jó, kellett hozzá a gazdasági világválság, de elkopott. Orbán Viktor is elkopott. Megváltók nem kopnak el. Szóval Magyar Péter is nyilvánvalóan előbb vagy
1: utóbb elfog. Ezért beszéltem politikai megváltóról. De azért, amíg nem kopnak el, addig azért a híveik körében...
0: Ezek hosszú időt vett igénybe, még ezek a miniszterelnökök elkoptak.
1: Ha egy ember életén belül nézzük meg, hogy mondjuk Orbán Viktor 16 évig tudott miniszterelnök lenni, az mondjuk egy 70-80 évig élő ember számára egy elég jelentős idő, 16 év. Én azt mondom, hogy a magyarok többségének, hát látjuk az elmúlt évtizedeket, alapvetően ez kell, vezérek kellenek, vagy politikai megváltók kellenek. Nyilván, hát hogyha megnézzük az elmúlt 36 évet, például azok a politikusok, akik nem voltak vezéregyéniségek, például Medgyessy Péter, nem is voltak túl sikeresek miniszterelnökként, az az igazság. Nyilván nem csak ezért, most ebben nem akarok belemenni, de én azt gondolom, hogy a magyarországi választók jelentős része igényli a vezért, és Magyar Péter erre tudatosan vagy nem tudatosan, de jól ráérzett. És egyébként is Magyar Péternek van karizmája még ráadásul, tehát ő ezért is egy sikeres politikus abból a szempontból, hogy tényleg nagy többséggel tudott hatalomra jutni. Csak ezzel a vezérséggel az a baj, hogy...
0: Egy percünk van.
1: Hogy a magyarországi közélemény nem igazán tanulja meg, hogy az igazán jól működő politikai rendszer az hogyan néz neki, vagy hogyan nézett ki Nyugat-Európában, amíg ezek a jól működő rendszerek voltak, és kénytelen vagyok a konszenzuális demokrácia előnyeire is utalni, amelyben alapvetően nem vezérek vannak, vagy ha mégis, akkor azok is azért inkább alkalmazkodnak a konszenzuális demokráciának a szabályaihoz. Erről esetleg legközelebb érdemes volna még részletesebben
0: egy igennel beszélni. Vagy nemmel válaszolj kérlek arra a kérdésre, hogyha a Tiszapárt betartja azt az ígéretét, hogy elmozdul egy arányosabb választási rendszer felé, az elmozdíthatja az országot a konszenzuálisabb demokrácia felé, vagy nem? Beszéljük meg legközelebb?
1: Igen.
0: Köszönöm szépen. Az igen, az nem a kérdésem volt a válasz, hanem arra, hogy beszéljük meg legközelebb.
1: Beszéljük meg legközelebb.
0: Oké, nagyon köszönöm Attila, és köszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak, akár a Napira YouTube csatornáján, akár a Spirit FM-en, akár az ATV Extrán követtek minket, és búcsúzóul arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, iratkozzanak fel a Napira YouTube csatornájára. Jövünk még Attilával, azt hiszem talán a jövő héten is, de két hét múlva egészen biztos. Viszontlátásra, viszonthallásra.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformok

0: Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben jár, mely a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A 16A és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, a 178-as autóbusz pedig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik. Tart a gázvezeték javítása a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintedő BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. N2-es noszalgia villamosan lehet ma utazni 20 óra 35-ig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispecs és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3 A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Vajon a

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűbben jár, mely a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A 16A és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér és a Dísztér között jár, a 178-as autóbusz pedig a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik. Tart a gázvezeték javítása a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK autóbuszok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. N2-es nosztalgia villamosan lehet ma utazni 20 óra 35-ig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispecs és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Hétvégén derült ki, hogy a Tisza köztársaság elnök jelöltje Baka András lesz. Szombaton a Tisza párt titkos szavazással jelölt őt a pozícióra. Baka elfogadta a jelölést. A Fidesz frakció nem vesz részt a keddi választáson.
3: Ez egész ceremóniáról változatlan a véleményünk, egy illegitim és méltatlan folyamat. Hát Baka András nem lesz alkalmas arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, egyrészt korábbi ítéletei miatt sem.
2: A Fidesz másik országgyűlési képviselője is illegitimnek tartja Baka jelölését.
4: Meglátjuk majd a jövő tekintetében, nem a Fidesz hozta létre ezt a mostani alkotmányos válságot, hanem a Tisza párt és Magyar Péter személyesen.
2: Hazánk sem fogadja el Bakát köztársasági elnöknek.
5: Elfogadhatatlan Baka András jelölés.
2: Holnap bent lesz a Mi Hazánk a szavazáskor?
5: A Mi Hazánk mozgalom mindig saját jelöltet állít, és képviselőeskünkhöz híven elvégezzük a feladatainkat, a közfeladatainkat, így természetesen nem el fogunk szavazni Baka András személyére.
6: Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és megbeszéljük ezeket a fontos témákat. Baka András alkalmas lesz-e a nemzet egységének kifejezésére, az alkotmányos rend védelmére? Ugye hallhattunk Mi Hazánkos, illetve fideszes képviselőket, ők nyilván pozíciókból is adódóan eléggé szkeptikusak.
7: Igen, én szerintem 100%-ig alkalmas lesz Baka András. Elsősorban itt az alkotmányozás folyamata feletti őrködés lesz, és nem a nemzeti egység megteremtése most a feladata. A nemzeti egység megteremtése egy sokkal hosszabb idő, és szerintem inkább egy generációnak kell eltelnie. Annyira megosztott a magyar társadalom. A demokratikus rend feletti őrködés, viszont ami nem ment Súlyog Tamásnak, az most mehet Baka Andrásnak, mert abszolút egy szuverén, ugye tapasztalt nemzetközi jogban, az alapjogokban, az emberi jogokkal kapcsolatosan is szakmailag kiváló, és egy konzervatív államférfi, ha mondhatom ezt. Úgyhogy én azt szeretném, amit Róna Péter is mondott itt legutóbb az egyenes beszédben, hogy akár még az alkotmányozás folyamatát is rábízná a kormány.
6: Hak Péter jogtudós arra figyelmeztet, hogy Súlyog Tamás eltávolítása körül több eljárás is függőben van jelenleg, és ha egy-két éven belül nemzetközi fórumok kimondják, hogy hát ez jogszerűtlen volt, akkor abban a helyzetben szerinte Baka megválasztása alkotmányos válságot
7: idézte. De hogy, amikor a Sólyog Tamás saját maga írta alá azt a törvényt, amivel eltávolították? Tehát ez olyan, mint amikor én a közös megegyezést aláírom, akkor utána nem mondhatom azt, hogy jogszerűtlenül mondtak fel, mert hogy az egy közös.
8: Egyébként Baka András is kiderült, hogy jogszerűtlenül távolították el, aztán nem helyezték vissza.
7: Utána a kúria bíró lett egyébként, csak ugye megszűnt maga az intézmény, átnevezték, legfelsőbb bíróságból lett kúria.
9: Nekem az szúrt szemet, és hát közben ezen vívódom, hogy mi is, hogyan is lehet ezt helyesen értékelni, mert továbbra is ez az illúzió, mint hogyha hát nem annyira illúzió, mert tényleg a Fidesz az ellenzék, meg a Mi Hazánk az tényleg egy valódi véleményt képvisel, de hogy amit a Fidesz előad, itt Takács Péter is, még Hidvégi Balázs egy hajszállal érettebben nyilatkozott, de hogy annyira nem egy valóságos álláspontnak tudom venni, hanem egy kommunikációs manőver, hogy hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetben. De hogy én nem gondolnám, hogy Baka András személye így megítélhető lenne, és ez lenne a magyar nemzet álláspontja, mint most akkor Novák előd, Takács Péter és akkor, amit a Magyar Péter előadott, mert ennél sokkal bonyolultabb, izgalmasabb, árnyaltabb, ilyen szempontból maga a Tisza tábor sokkal virulensebb volt, hogy akkor most kiket is szavazzanak meg, vagy mint az Ahang petíciójánál, hogy kikre voksoltak. Tehát, hogy én csak arra akarom figyelmeztetni a nézőket, hogy ne szűkítsék le, ne gondolják azt, hogy ez a magyar nemzet álláspontja, amit most hallottunk, és én pedig szeretnék egy perci, vagy egy pillanatig adózni Solyom László személye és tisztelete iránt, és én, nekem ez nagyon bátorító, hogy kvázi egy kicsit az örököse is nek lehet nevezni Baka Andrást, és az is izgalmas a számomra, hogy kinek mi a kihívás. Tehát nyilván Magyar Péter és az ő általa vezetett vagy párt egy olyan embert jelöl, köztesen jelöknek, hogy az ő érdekét szolgálja. De hogy mennyire izgalmas az, Róna Dániel elemzését hallgattam, hogy a Magyar Péternek inkább az lehet a kihívás, hogy ne egy, véletlenül se egy olyan köztesen jelnök legyen, aki szerethetőbb karakter lehet nála. Mint az, mint Orbán Viktor számára, meg az lett volna a legnegatívabb dolog, hogy nehogy véletlenül egy autonóm személy legyen a köztársasági elnök, és mennyivel jobb, hogy egy olyan, olyan miniszterelnöke van az országnak, akinek az a veszély, hogy jaj, szerethetőbb legyene, mint az, hogy de hogy a jogállam őre, az rendben van ez a dolga. Tehát, hogy én azt várom a miniszterelnöktől, hogy az legyen a fontos számára, hogy a köztársasági elnök legyen a jogállam őre.
8: Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy mintha ez a két dolog, amivel te is fölvezetted, ellentmondani egymásnak. Tehát egyrészt azt akarjuk, hogy a jogállam őre legyen, az egyfajta, mégiscsak egy politikai kérdés, hiszen az egyik tábor valószínűleg nem fogja a jogállam sérülésének venni azt, ami ellen mondjuk föllép a köztársasági elnök. Tehát azt várjuk, hogy akár az ellenzéknek is adjon igazat. A másik pedig, amit elvárunk tőle, hogy a nemzetegységét képviselje. Hát, hogy őszinték legyünk, és itt csatlakozom hozzád, én szerintem naívság ezt elvárni. A nemzetegységét képviselte az angol királynő, aki ugye nagyon hosszú uralkodása alatt soha nem szólalt meg politikai kérdésekben. Semmiféle kérdésben. Akkor tudom képviselni a nemzet egységét, ha semmiben nem szólalok meg, hiszen ha megszólalok bármiben, még akár az olyan dolgokban is, hogy unió, hogy háború, hogy stb., akkor már is...
6: Alkotmányos kérdésekben, törvényalkotásban nem szólalhat meg, ha úgy érzi, hogy ez átlép bizonyos határokat.
8: De már is azt gondol, már is a egyes csoportok nem fognak vele egyetérteni. Tehát, hogy lehetne olyan köztársasági elnök, aki tényleg nem csinál semmit, nem szólal meg.
7: De annak miért nem?
6: Sólyog Tamás.
8: Igen. De
7: ezért volt alkalmazva.
8: Ennek nincsen értelme, tehát hogy a nemzet egységét, talán tényleg Göncz Árpád egy ideig, de azért ott is, ő nagyon-nagyon népszerű volt, de azért ott is volt 30%, aki nem szerette meg, aki kifütyültet. Tehát ez egy naivitás azt gondolni, hogy nemzet egységét képviseletik írók, történelmi alakok, azok közül se sok. Tehát, hogy hogy mert vannak Kossuth pártiak és Széchenyi pártiak, és van
7: sportoló lehet,
8: igen, tehát Szent István mondjuk, azzal azért azt hiszem eléggé egyetértünk. Igen, tehát hogy ez azért egy naív.
7: Ő a Kompányra szavazott?
6: Hát Polgár Judit esetében mintha reménykedett volna benne egyébként a nemzet, hogy akkor ő egyfajta egységet fog képviselni, aztán ez nagyon nem jött be, de ezt szeretném lefordítani, amit te mondtál. Tehát ha meg is szólal a köztársasági elnök, annyira átpolitizált minden egyes ügyünk, hogy képtelenség nemzeti egységet megteremteni, de akkor ezt az értelmiség sem tudja ezt megtenni, vagy ezt a feladatot ellátni.
9: Ugyanakkor szerintem azért nem feltétlenül a nemzet egységét testesíti meg egy véleménnyel, de lehet úgy beszélni, úgy megszólalni, hogy ne sértsen viszont csoportokat. Tehát más az, hogy nem értek vele egyet, de tisztelem, mert például Sólyom László is, vagy ilyen karakter volt, nagyon sokan vitatták, de elismerték az autonómiáját és a karakterét és az elkötelezettségét. Ha valaki azzal kezdi a pályáját, hogy én a hazaszeretet fogalmának a becsületét vissza akarom adni, más, hogy viszonyulunk hozzá, mintha Schmidt, hát én nem akarok gátja lenni a törvényhozásnak, tehát hogy más lehet, tehát egy mentalitással lehet egy hitelt szerezni a saját karakterünknek.
7: Hát igen, legyen önazonos, legyen hiteles, amit mond, azt úgy is csinálja, ezeket várjuk el a szakmaiság mellett. Olyan nincs, hogy mindenki szeret egy politikust. És ugye ne felejtsük el, hogy Baka András mától politikus. A köztársasági elnök egy kicsit a hatalmi ágak felett van, tehát nem a hagyományos hatalom megosztáshoz tartozik, hiszen az a végrehajtó hatalom, ugye a jogalkotó, az országgyűlés és az igazságszolgáltatás, ugye a média mondják a negyedik hatalmi ág, de a köztársasági elnök egy kicsit e felett helyezkedik el, tehát valamennyire tényleg azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, aki ugye a haza bölcse, vagy olyan, akire odafigyelsz, amikor mond valamit, ami akkor szólal meg, amikor fontos.
8: Mert hát más eszköze nincs is, hiszen jogköre szinte nincsen.
7: Igen.
8: Tehát, hogy ugye hogy mondják, hogy a törvényeket visszaküldheti, hát az a se lehet.
7: Másodszor meg
8: elfogadják, tehát hogy azzal is vigyázni kell. Nyilván akkor küldhet vissza egy törvényt, hogyha azt gondolja, hogy azon változtatni fognak, mert hogyha ha ezt folyamatosan csinálja, akkor nevetség tárgyává válik, és akkor semmiféle súlya nincsen. Tehát valóban a szava lehet az egyetlen ereje.
7: Igen, de változni fog szerintem az új alkotmányozási folyamatnak része kell, hogy legyen szerintem, hogy ha közvetlenül leválasztják az elnököt, akkor valamennyivel nagyobb hatásköre kell, hogy legyen. Mert az egy komoly súly lesz, hogy az emberek komoly legitimitást ad neki.
9: Ez annyira izgalmas egyébként, tényleg az volt a felmérésben, a Median felmérésében kijött, hogy jogásznak kell lenni a legnagyobb százalékban. Szóval lehet, hogy az utolsó jogász köztársasági elnökünk Baka András, mert ha közvetlen lesz a választás, akkor a jogászok szerint a labdába sem fognak tudni rúgni,
7: a Bárándi elég népszerű volt, vagy elő volt a listán.
9: Most abban a 60 ezer kitöltőben azért 60 ezer szavazat.
7: A Laco Adrien szintén ugye benne volt a háromba.
9: Igazad van. De a jogász nem egy olyan fajta jogász, mint a jogász professzor. Tehát akkor ennyiben finomítom, hogy nem jogász professzorok lesznek már valószínű innentől kezdve.
6: Igen, és hogy Horn Gábor is fogalmazott, tehát Karakán jogvédőként a politikának nem feküdt eddig alá Baka András, viszont ezer szállal kötődik története a Fideszhez, ugye ő tulajdonképpen egy fricska az ő kinevezése, azzal, hogy őt nevezték ki. Ez viszont kapcsolódva ahhoz, amiről beszéltünk, nem egy idézőjelben vett hiba a mostani jelölők részéről, mert ez egy hatalmas kommunikációs magas labda lesz majd a Fidesznek, hogy bármilyen esetben, amikor nem számukra kedvező dolgot mond, abban a pillanatban mondhatják, hogy igen, hoppá, ott a sértett ember, politikai okokból mondja azt. Ez lehet, hogy ha valaki mást választanak, akinek semmi köze nem lett volna életpályája során a két párthoz, akkor ezt lesöpörhette volna az asztalról abban a pillanatban a Tisza. Vagy ez egyáltalán nem fontos?
7: Nem fontos. Ugye a kalapban végül három név volt, a Fülöp Botond kollégám, ugye a híres vidéki prókátor, vele készítettél interjút is, és Romsics Ignác, de nekem úgy tűnt, Romsics Ignác lehetett volna egyébként egy olyan elnök, akit gyakorlatilag nem lehetett volna támadni semmilyen politikai okból, de én úgy tudom, hogy a történész professzor nem vállalta végül is, vagy nem tudom, de legalábbis a frakció úgy döntött,
8: és folyamatosan azt hangsúlyozta,
7: hogy ő azt mondta, hogy ő nem akar. Igen. Persze mondják azt, hogy aki nem akarja, az az alkalmas, de hát...
10: azért nem kéne ráerőltetni.
7: De azért erőltetni nem kell.
9: Erőltetni. Fixen Márton elbújt a libák mögé.
8: Én azt hiszem, hogy ez a helyzet valójában ez egy ideiglenes köztársasági elnök, ha formálisan nem is, mert azért gondolom, hogy alkotmányunk lesz egy-két év múlva. Erre szerintem Baka András tökéletes, hogy erre az időszakra, ebből az átmeneti időszakra segítse ezt az alkotmányozási folyamatot, és erre, mint jogász, valóban nagyon jó rálátása van, és előkészítse azt a talajt, ahol tényleg elindulhatnak akár olyanok, akik hogy mondjam, talán szélesebb spektrumot tudják megszólítani a társadalmat.
6: Nem lehet, hogy azért picit több annál, mint hogy egy ilyen hídemberi pozíciót betöltsön?
7: Egy szolgálatot tesz végül is szerintem a nemzetnek, mert ő neki már erre nem hiszem, hogy 74 évesen szüksége lenne, hiszen gondozhatná a kertjeit is, szóval, vagy a kertjét. Tehát én szerintem mi lehetünk hálásak neki, hogy ezt ő elfogadta, és hogy segíti a jogállamnak a helyreállítását. Azért ne felejtsük el, hogy 16 év alatt a Fidesznek sikerült lebontani a jogállamot, megszüntetni a demokráciát. Ennek a visszaépítése az nem annyi, hogy április 12-én az emberek megszavazták a Tiszát, hanem ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy ebben ő szerintem az ő szakmai és emberi tudása, hitelessége, ez csak segíthet nekünk.
9: Ráadásul szerintem nem is most engedjük el tényleg, hogy az ellenzék a Fidesz, hanem maga a Tisza hatalmas tábora, amely irracionálisan ilyen hatalmas, nem egészséges, hogy egy működő demokráciában a kormány mögött ekkora támogatás áll. És számukra ennek a nagy tömbnek garancia szerintem Baka személye abban arra, hogy marad ez a fajta demokratikus elkötelezettség és jogállami elvek iránti hűség, hogy lesz egy olyan őre, akiben megbízhatnak.
7: Igen, mert a Tisza közösség számára szerintem Forsthoffer Ágnes is megfelelő lett volna ideiglenes államfőként, hiszen ő abszolút azt a nyugalmat sugározta, illetve szerintem objektív volt házelnökként, és még olyan is volt, hogy rászólt Magyar Péterre.
6: Aki visszaszól.
7: Aki visszaszól, de a lényeg az, hogy tett gesztusokat, nem büntette meg az ellenzéket, amikor megtehette volna. De ebből a szempontból szerintem ez volt a realitás, hogy Baka vagy Forsthoffer, és szerintem jól döntött a Tisza frakció, hogy akkor egy kívülálló, egy olyas valakit választ, aki tényleg nem mondható tiszásnak.
8: És azért azt is mondjuk meg, hogy őszintén legyek, azt gondoltam, hogy a Tiszának van egy köztársasági elnök jelöltje. Már hónapokkal ezelőtt, vagy már fél évvel ezelőtt, hiszen ő már a kampányban beszélt a köztársasági elnök eltávolításra, akkor nyilván van valaki a tarsolyba. És nem volt. És szerintem ez jó. Tehát ugyanúgy, ahogyan Ruf Bálint kinevezése kancellária miniszternek is egy nagyon jó lépés volt, hogy egy tényleg egy kívülálló civil embert tesz oda, nem egy pártkatonát, nem akiben legjobban megbízik az ember, hát ki más lenne kancellária miniszter, vagy Vitézi, akik nagy önmozgással rendelkeznek, és ez is egy ilyen lépés, hogy mert olyan köztársasági elnököt jelölni, vagy választani, aki akár vele is szembe fog menni, hogyha ne legyen semmi kétségünk. Ez egy nagyon nagy bátorság, és ez végül is a normális demokrácia felé vezető útnak a jele, hogy azon elindul.
7: Egy lépés.
6: Bocsánat, mielőtt mennénk tovább, Katalintól muszáj kérdezem, mert birizgálja a kíváncsiságomat, amit mondtál, hogy egészségtelenül nagy a Tisza tábor. Ez mit jelent? Egészségtelen. Nézve egészségtelen.
9: Bocsánat, az egészségtelen nem jó ide behozni, de abból a szempontból szerintem a demokrácia szempontjából nem egy egészséges, működő jele annak, hogy 70%. Tehát, de hogy ez nem a Tisza hibája, hanem nyilván az elmúlt 16 évnek, meg az előtte lévő időszak a hibája, hogy egy rendszerváltásnak kellett történni, tehát egy atipikus pillanat ez. Van rá egy halvány esély, hogy ezt megtart Csa, Magyar Péter, de hogy neki se kell a kardjába dőlni, hogyha esetleg amortizálódik mondjuk 50%-ra, mert szerintem az lesz egy normális működés.
6: És újjáéled a Fidesz.
8: Nem úgy nem egészséges az 70%, hanem ez egy nagyon szörnyű dolog, és egy nagyon veszélyes dolog, hiszen egy normális demokráciában kell erős ellenzéknek lenni, aki ahol megszólalnak más hangok, más csoportok. Ez tényleg azért ugyanakkor persze működnek a dolgok, de ugyanakkor tök félelmetes, éppen erről beszélgettünk kint, hogy mintha egyik, vagy csöbörből a vödörbe kerülnénk, hogy eddig volt egy elképesztően erős párt, aki vissza is élt természetesen ezzel a hatalmával, és nem azért volt erős, mert népszerű volt, hanem azért, mert a trükkök százaival ezt megoldotta, de mire váltjuk le egy szinte ugyanolyan erős tömbre, és ugyanúgy nincsen ellenzéke. Nem normális dolog ez.
7: Azért nincsen, mert nem hagyta a
8: persze, értem,
7: persze. Nem csak Magyar Péter buktatta meg Gyurcsány Ferencet, hanem
8: ők saját magukat.
7: Ők saját magukat, meg a Fidesz is, és azt ne felejtsük el, hogy a propaganda azért óriási hatással volt az emberekre. Akkor, amikor a tévéből, a rádióból, az újságokból, mindenhonnan ment a propaganda, és amit így egyszer csak elvágtak, az egy csomó fideszes szavazóban egyfajta ilyen ráébredés volt, hogy akkor úristen, akkor ez lehet, hogy nem is a valóságot.
8: Ezzel a projekttel jött, hogy mindenki.
7: Ezért emelkedett meg a Tiszának a népszerűsége, de ez nem fenntartható. Én nem tartom egészségtelennek vagy veszélyesnek, de nem tartom fenntarthatónak sem. Szerintem maguk a Tiszán belül is tudják, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen népfrontszerű, hogy akkor vannak benne jobboldali, baloldali, liberális politikusok is. Nyilvánvalóan ez a 70% ez nem tartható, de hát attól függ persze, hogy kormányoz a Tisza, illetve Magyar Péter, attól függ, hogy ez az 50-70 között hogy alakul.
9: Én csak még annyit akartam hozzátenni, hogy viszont hogy ugyanakkor az, tehát én nem tartom még veszélyesnek abból a szempontból, hogy hát még miért nem jelent meg egy erős ellenzék. Egyrészt én a Fideszt, szóval én nagyon remélem, hogy nem a Fidesz lesz majd ez a valódi ellenzéke a Tiszának, hanem egy más, egy esetleg teljesen új erő is, nem is a Mi Hazánktól remélném ezt, hanem tehát az, hogy végre elzavartuk a
6: NER-t. Szóval vágyvezéretnek tűnik.
7: Hát jó, a mai nap után
6: majd kiválogatja.
9: De hogy szóval, hogy elzavartuk a 16 éves NER-t, meg az előtérő időszakot, szerintem megérdemel a magyar társadalom egy kis fellélegzést, egy kis felúcsúdást, vagy egy kis pihenést is az elmúlt évek nagyon intenzív időszaka után, ráérünk még építkezni. Egyébként egyenlőre az országunkat kell helyreállítani, mert alkotmányozni kell. Tehát lehet, hogy most majd
7: gazdaságot,
9: kiforja magát ott egy ellenzék akár.

0: sercek a bakelit.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Bak Andrást egyhangulag szavazta meg a Tisza kétharmados többsége. A Fidesz nem szavazott, a Mi Hazánk 6 képviselője nemmel voksolt.
3: Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt.
2: Felsorolta azokat a területeket, amik szerinte válságban vannak. Az egészségügyet, a gyermekvédelmet, az oktatást külön kiemelte.
3: Civil szervezetek, újságírók, kisebbségek, külföldiek, vagy másként gondolkodó polgárok váltak gyűlöletkeltő politikai kampányok célpontjává.
2: A megválasztott elnök szerint nem tud úgy közös jövőt építeni az ország, hogy a polgárok egymásban ellenséget látnak.
3: Az előttünk álló feladat egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell. Ahol a törvény megsértésének gyanúja fennáll, ott az állami szerveknek kötelességük eljárni, a bűnösséget pedig a bíróságoknak kell megállapítaniuk. Egy dolgot azonban biztosan nem tehetünk, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.
2: Kijelentette, számára a nemzet egységének kifejezése pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem értéksemlegességet jelent.
4: Megismételném ezt a mondatot Baka Andrástól, mert fontosnak tartom, és nem az én papagáj vagyok. Nekem a nemzet egységének kifejezése pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem értéksemlegességet jelent. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Az a kérdésem, hogy ez a két dolog szerintetek a mai Magyarországon külön választható-e?
5: Az idő megmutatta, az elmúlt idő megmutatta, hogy külön választódik.
4: Tódik?
5: Hát, hogy a külön választódott, mert hogy láttuk az elmúlt. Ezt az elmúlt 16 évet ezt olyan rossz mondani, nem? Mert volt az elmúlt 8 év, most meg az elmúlt 16 év, tehát ez ilyen szerencsétlen kifejezés, de hát a működés megmutatta, hogy milyen értékek mentén kormányozták ezt az országot, és reméljük, hogy majd más értékek mentén kormányozzák ezt az országot. Egyébként Baka András beszél, de szerintem egy mondhatni tankönyvi, korrekt, egy ilyen biztonsági beszéd volt, amiben egyébként felmondott minden olyan elemet, ami megmutatja azt az értékvilágot, amit reméljük, hogy képviselni fog. Tehát ebben benne volt, hogy Európai Unióban van a helyünk, felmondta azt a idézőjelben mondom leckét, hogy mi volt az elmúlt kormány bűne, az igazságszolgáltatásról, vagy igazságtételről is beszélt, és az, hogy most pártsemleges vagyok, de értékek mentén élek, vagy fogok működni, mint köztársaság elnök, ez pedig hát nyilván az ő jogtudósi, vagy hogy mondjam, jogalkalmazási, etikai kódexeként lehet értelmezni.
6: Úgy gondolom, hogy egy nagyon egyenes, vonalas, egyértelmű, és tényleg államférfiúi beszéd volt a Baka András bemutatkozása. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy tényleg úgymond tankönyvi mondatok, gondolatok hangoztak el, ez nála többször aláhúzva önazonosnak is tűnik, úgy is hat. És az ő szájából ez teljesen egy olyan nagyon határozott magatartás mintát és karaktert is mutat, vonalasságot mutat, amiben nekem már becsomagolva benne van az, hogy ezek az értékek, ezek a talapzatok, ezek nem csak szavak, hanem ez gyakorlatilag ő, mint működő, gyakorló államfő is a mindennapokban használni fogja, akkor is, ha az ellenzék tévelyeg, és nagy valószínűséggel, és sokan azt mondják, hogy az lesz igazán próbatétel, ha esetleg a kormányzat tévelyeg. Számomra rettentő fontos üzenet, és nagyon komoly gyógyír lenne a magyar társadalomra, hogy ez a politikai megosztottság és ellenfél, és ellenfélből már ellenségé vált szanaszét töredezett társadalom és politikai elitnél. Az, hogy valaki mit gondol a világról politikailag, ez férjen bele. Az, hogy ideológiailag mit gondol, ez férjen bele, és emiatt, és ez ki is fejezte nagyon markánsan, nem szabad, hogy a jövőben előjogok, adott esetben olyan büntetések vagy megítélés alá essenek emberek. Tehát én nagyon bizakodóan tekintek az ő ténykedés elő. Van nagyon sok olyan seb, amit neki és az ő ténykedésének, az ő szavainak, az ő szerepvállalásának gyógyítani kell.
4: Szép szavak, de ezt látjuk-e a parlamentben? Ezt látjuk-e akár Magyar Péter miniszterelnöktől, amikor rendszeresen ostorozza, üti az elmúlt 16 év politikusait és a Fidesz elitet, és azt mondja, hogy nem felejtünk, mert ti ezt tettétek, azt tettétek, amazt tettétek. Ez segít-e abban, amit szeretne Baka András elérni?
7: Az urakhoz képest lehet, hogy én egy kicsit rezignáltabb vagyok. Szerintem teljesen mindegy, hogy ki a köztársasági elnök. Kétharmaddal bármit meg lehet tenni, és valójában Baka András is most mondott egy nagyon szép, meg ünnepélyes beszédet, de hát mondott ő korábban más dolgokat is. Például ugye beszélt arról, hogy úgy kell a folytonosságot biztosítani, hogy a jogállami kereteket azokat megtartsák. Korábban ugye, amikor még legfelsőbb bíró volt, akkor pont azt nehezményezte, hogy akkor kellene átalakítani a legfelsőbb bíróságot kúriává, amikor például lejár az ő hivatali ideje, az ő hivatali mandátuma. Hetső Jogtamás esetében ez nem történt meg. Elvileg ideiglenes köztársasági elnök lesz, mert hogy alkotmányozás zajlik közben, de úgy tűnik, hogy itt mondjuk nem emel az ellenkifogást, hogy akkor mondjuk várjuk meg, amíg az ő elnöki mandátuma lejár, és akkor utána jöjjenek ezek a dolgok. Geszti Péternek van egy dalszövege, hogy visszanézve majd most lesz a régi szép idő. Kérdés, hogy mondjuk 2010 volt a régi szép idő, vagy a 2010 előtti időszak volt. a régi szép idő, vagy a 2026 lesz a régi szép idő egyszer. Szerintem én 90-ben születtem, én a rendszerváltás óta azt hallgatom, hogy mindig rossz a politikai élet, a politikai közbeszéd is egyre rosszabb, de emlékszem már a kisgazdák idején is azt hallgattam, hogy hú, hogy beszélnek a parlamentben, aztán ez fokozódott. Szóval szerintem zajlik egy ilyen politikai cirkusz, ami mindig is zajlott, az emberek egyre feszültebbek, egyre jobban összevesznek, egy mással most éppen a feljelentgetéseknek az időszaka van. Volt a narancssárga Fidesz, most van a kék Fidesz, úgyhogy ebből a szempontból én ilyen nagy patetikus érzéseket nem tudok
8: egyébként. Nem kell patetikus érzéseket érezni, itt arról is van szó, hogy abban nem értek veled egyet, hogy tök mindegy, hogy ki a köztársasági elnök. Itt a köztársasági elnöki intézmény hivatala megbecsültsége, reputációja is a kérdés, ami konvergált az elmúlt években a nullához. És itt nem csak Baka Andrásról van szó egyébként, hanem magáról a köztársasági elnöki hivatalnak a megbecsültségéről. Itt a bizalomról van szó, hogy tudunk-e Magyarországon az elkövetkezendő években újra bizalommal lenni majd a köztévé, az állam, a köztársasági elnök és a politikusok.
7: Hát itt a tiszások lesznek felé. Bizalommal, vagy akik antifideszesek lesznek bizalommal, a fideszesek meg nem lesznek bizalommal, meg tudják majd indokolni, hogy a köztársasági elnök ellen azért nem lesznek bizalommal, mert hogy lett leváltva Sólyog Tamás, a köztévénél azért nem
8: lesznek bizalommal. Más, hogy hiváltalba lett helyezve. Tehát pont ugyanúgy lett leváltva, mint hogy hiváltalba lett helyezve.
7: Fidesznek vissza, én ezzel abszolút egyet.
8: Ne, Baka Andrást majd ítéljük meg akkor, hogy fél év múlva, egy év múlva, és amikor előállnak azok a kritikus helyzetek, ahol jogi, erkölcsi, etikai, alkotmányos próbatétel elé fog ő állni, és nézzük meg majd azt, hogy mivel a köztársasági elnöknek olyan őrült nagy közpolitikai hatalma azért nincsen, hogy milyen társadalmi ügyeket tűz majd zászlajára, mit és hogyan tud majd képviselni, és hogyan igyekszik majd ő egyébként nemzetegyesítőként fellépni.
7: Ugye azt mondja, hogy bosszúból nem lehet politizálni, de hát ő bosszúból van ott. Hát a Tisza bosszúja tette oda, ugye egyrészt a Tisza bosszúból levette Sólyog Tamást, mint köztársasági elnököt, megjegyzem, megteheti, a Fidesznek sem kellett volna ezt csinálni a köztársasági elnöki intézménnyel, tehát teljesen kiüresíteni a köztársasági elnöki intézményt, meg csettintésre levenni, odarakni egyébként pártkatonákat, és ugyanúgy most meg a Tisza is levette Sólyog Tamást, és odarakta azt a Baka Andrást, akivel szemben nyilván a Fidesz járt el annak idején méltatlanul pont a legfelső.
6: Tamás, hadd
8: nem is, hogy bosszú, helyre teszik, helyre kerülnek a dolgok.
7: Hogy valakinek ez bosszú, valakinek meg igazságtétel, és itt emelném ki a társadalomnak ezt a fajta polarizálását, hogy ha egy Fidesz ellenesre beszélünk, akkor az boldog, és azt mondja, hogy na most helyre kerültek a dolgok, ha meg egy fideszesre beszélünk, akkor meg azt mondja, hogy a legszörnyűbb jogállamisági lebontás történik, és valójában egy átlag ember megnézi, meg közben arra lesz majd kíváncsi, hogy mennyibe kerül nyilván a kenyér.
6: Én azt gondolom, hogy nem kenném ezt ennyire el, mert az elmúlt 16 év vérmérséklettől és ideológiától függetlenül az abszolút arról szólt, hogy ami mellett 90 környékén hitetett a politikai elit, és ami felé elindult Magyarország, azok az értékek az elmúlt 16 évben szisztematikusan föl lettek számolva. És ebben nem csak szimplán a kiüresítése volt az egyébként is gyengének minősített parlament által választott köztársaság elnöki jogkörnek, hanem egész egyszerűen a Fidesz gyakorlatot, rutint, sportot űzött abból, hogy lehet pártkatonát odaültetni kifejezetten a köztársaság elnöki székbe. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Baka Andrásnak a kinevezése, bármennyire is ítélhetik meg megint csak vérmérséklettől függően, akár túlkapásokat, ez az amaz, akár a mostani kormányzat részéről, hogy mikor szaladnak túl egy kicsit akár az indulattal. Én azt gondolom, hogy Baka András személyénél a kiválasztásban is lehet, hogy voltak homokszemek, de egy olyan karakter van ott, aki én azt gondolom, hogy nem a bosszúnak az embere, és az, ami az ő szájából jön, hogy válasszuk külön a bosszút és az igazságtételt, ez egyfajta intelem, nem csak ellenzéki oldal felé, hanem szerintem a kormányzat felé is. Hogy sokakat nyilván, és pláne Tiszaholdudvarban, valahol jogosan is akár, kicsit elragadna a hív, hogy gyerekek, itt akár legyen leszámolás és bosszú és minden más, de ez egy mérsékletre intő karakter és vélemény is szerintem Bak András részéről, hogy bosszúnak nincs helye, leszámolásnak nincs helye a jövő Magyarországán, igazságtételnek, nevén nevezett dolgoknak, és a műsorban fogunk még erről beszélni, ahol forintosítható történet van, ahol az államhatalmat szinte birtokolta egy politikai elit és egy politikai osztály, na azzal szemben én azt gondolom, ezeknek a feltárásának jogszabályi keretek között igenis van-e helye. És a kettő mesdje azt gondolom, hogy nem mosható el, mert nagyon világos határvonalakat kell kijelölni, de azt gondolom, hogy kicsit visszabillentünk arra az útra talán, ami a dolga lenne egy normális köztársasági elnöknek, de egyetértek azzal, hogy az idő fogja majd eldönteni, hogy ez hogy sikerül ebben a felfokozott hangulatban mediálni ezt a történetet.
8: Ez a bosszú kérdés, bocsánat, még csak annyi, hogy lehet itt bosszút kiáltani mindenre, de mint látjuk a mai témánkban is majd, ami lesz, meg minden héten, minden napra jut egy ilyen téma. Tehát én szerintem nincs annyi ügyészség és bíró, itt ebben a székben mondtam el, hogy a Földön, ami elég lenne felderíteni és fölgöngyölíteni az elmúlt évek ügyeit. És mivel ebből elképesztő sokaság van, hát most a sajtó, az oknyomozók, már mindenki megírt mindent, tehát ügy van számtalan. Tehát itt most arról van szó, hogy mikor kerülnek ezek nyomozati, bírósági szakaszba. Tehát ügy számtalan, garmadával van, és mivel minden napra jut nem egy, nem kettő, nem három, ezért könnyen vetül az az árnyék bárkire, hogy ez bosszú, miközben csak a sokaság mondatja azt, hogy itt őrült nagy vérfürdő van, vagy leszámolás van.
4: Amit említettél, hogy homokszemek kerültek már a kiválasztásba, az a fideszesek számára nem homokszem, hanem azok szikla darabok. És a bizalom visszanyerése szempontjából, vagy a pártközpontú bizalmatlanság áthidalása, vagy megkerülése, vagy meghaladása szempontjából a köztársasági elnöknek egy nagyon fontos feladata az, hogy a fideszeseket is megszólítsa, hozzájuk is beszéljen. És a kiválasztásnál, amiről Tamás is beszélt, egy olyan szereplőt választottak ki, akinek a története ezer szállal kötődik a Fideszhez, így aztán a fideszesek számára az a narratíva, hogy ez egy bosszú választás, az tulajdonképpen él. És ez a veszélye ennek, én azt gondolom, hogy megfogalmazhat majd jogos kritikákat Baka András, és én azt gondolom, látva az eddigi pályát, hogy ez meg is történik, akár a Tisza párttal, akár a Fidesszel kapcsolatban, de ha a Fidesszel kapcsolatban teszi ezt meg, és a politikusok kiállnak, és azt mondják, hogy bosszú éhes, csak azért csinálja, mert elmozdítottuk, és aztán Strasbourgba szaladt, akkor mi lesz?
6: Én azt gondolom, ez már borítékolható, hogy a Fidesznek ez lesz a kommunikációs taktikája, és rögtön csípőből vissza fogja dobni.
4: Oké, akkor mi lesz Baka András álmából, amiről beszél?
6: Szerintem Baka Andrásnak nem a parlamentben lévő Fidesz frakcióhoz kell elsősorban szólni, hanem van a társadalom, mint olyan, és ott kell egy nagyon komoly nemzetegyesítés, nem csak a társadalom egyesítés, hanem akár egy nemzetegyesítési munkába hatékonyan belépni.
4: De itt lehet másfél-két millió Fidesz szavazó, akik viszont mennek a frakció véleményére.
6: És most nyilván néhány hónapig ennek lesz egy kifutása még. De én azt gondolom, hogy egy kicsit, mondjuk egy év múlva nézünk vissza erre a történetre, és addigra megy lejjebb az amplitúdója ennek az egész felfokozott helyzetnek. Ott igenis lehetnek olyan lépések, megnyilatkozások, ahol egyre több olyan ember, aki lehet, hogy abban a táborban van, veheti azt észre, hogy alapvetően itt egy értékbeli vezérfonal van, és nem az, hogy valaki valahonnan kikukorékol. És ez egy éles különbség az elmúlt 16 év köztársasági elnökei szerepvállalásai megnyilatkozása. Hova tovább akár Súlyog Tamás, hogy mikor nyilatkozhat meg szerepvállalás és e közé, hogyha azt fogjuk tapasztalni, hogy egy értékrendszer mögül mond át vagy bét, és akár ide is, meg oda is kritikusan, akkor a társadalom azt gondolom, hogy elkezdi árnyalni a saját véleményét.
7: Ami számomra egyébként ilyen kérdéseket vet fel, hogy ugye tudom, hogy te is például polgármesterként mennyit küzdöttél azért, hogy egy jobb települést tudj építeni, és hogy mennyi méltánytalanságért mondjuk Magyar Falu program és más egyéb kapcsán, és hogy Magyar Péter és a Tisza párt például azoknak az ellenzéki szereplőknek a véleményét sem kérdezte meg, akik szintén az ellenzéki világ részei, akik lehet, hogy most nem kaptak szavazatot, mert mondjuk önként félreálltak itt az elmúlt választási kampányban azért, hogy megteremtődjön az általuk kívánt rendszerváltás, ugyanakkor például köztársasági elnök kérdésében, például egy sor más társadalmi kérdésben van, akár parlamenti ciklus korlátozásban, polgármestereknek a jövőjét illetően ugye nagyon sok kérdés van, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza párt ezeket egy pártként dönti el, ugye itt is a Tisza frakció volt az, aki döntést hozott a köztársasági elnöknek a
8: személyében. De bocsánat, tehát most jelen pillanatban a köztársasági elnök választás, ez nem egy népszavazási kérdés. Tehát
4: ez, tehát de a Tisza beszélt erről.
8: Hát arról beszélt, hogy társadalmi egyeztetés van. Most, hogyha a kor adott kommunikációs csatornáját megnézzük, ez a social media, számtalan név, bekerült társadalmi szervezetek bedobálta a média, számtalan név

0: Péter, tehát ugye ő azt mondta, hogy civil szervezetek, mindenki hozzászólhat ehhez a történethez, hát majd az EB döntő előtt pár perc,
1: hozzá ugye megtudtuk, hogy Polgár Judit. Nem tudom, figyeltétek a
0: majd különböző média
1: feleteket, de mindenki hozzászólt, és mindenki dobott be neveket. Jelen pillanatban az a politikai és jogi helyzet, hogy ma a kormánypárt javasolhat, jelölhet köztársasági, ha jól tudom, nem?
2: Abszolút.
1: Ő jelölhet köztársasági elnököt.
0: Tehát egész egyszerűen azt
1: számon kérni, hogy nem szavazta meg, a társadalom nem szavazta meg a köztársaság szemét, az szerintem nem helyen való.
2: Bocsát, itt hadd mondjam, hogy erre gondoltam homokszem alatt, hogy itt való igaz, hogy alapvetően most egy parlament által választott elnökünk van, viszont a társadalmosítást nagyon teátrálisan begurítani. Én egy picit itt, és szerintem a Tiszájban próbált utána korrigálni is, stratégiai előrefutás volt, és hiba volt egy pici, és ez egyik homokszem volt a gépezetben, hogy más illúziót, elvárást, vagy várakozást keltett a társadalomban talán, az, hogy kinyitjuk. Amit egyébként akkor szoktak valóban kinyitni, amikor közvetlen.
1: Nem állítom, hogy hibátlan volt a procedúra.
2: Ebből próbáltak, amikor ebbe a saját maguk által kinyitott és talán túl vezérelt történetből vissza akartak menni abba a mederbe, ahol ugyan lehet hozzászólni, várnak neveket, tehát meghagyták ezt a keretet, de nyilván nem aként futott végig, amit egy társadalmi részvételtől, beleszólástól várunk. Szerintem ez amennyire lehet, úgymond mentették ezt a helyzetet ebbe a történetbe, és egy olyan karaktert tudtak végül jelölni, aki mögött azért egy nagyon komoly konszenzus lehet, de igazán azt gondolom, az alkotmány módosítás folyamatát követően, amikor nagy valószínűséggel kinyitják a közvetlen elnökválasztás felé a történetet, ott lesz ez az egész egy teljesen
0: más. És azt gondolom, hogy a közvetlen elnökválasztás egyébként megold ezt a dilemmákat. Én csak ilyen zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon érdeklődve figyelem én, aki mondjuk szerintem nem voltam a 2026 előtti ellenzéki világnak a része, hogy DK-sok, mindenki magyarországások, MSZP-sek, akár véleményvezérek, akár egyébként az átlag választók is, mennyire tapsolnak azoknak a személyeknek is, akiket a Tisza eléjük tesz, és akár értékrendileg, gondolkodásban teljesen különböznek tőlük, és mondjuk még ti nagyon sok esetben végigküzdöttétek ezt a 16 évet ellen meg tényleg igazságtalanságok értek titeket, mondjuk végignézitek azt, hogy a tiszások egyébként egykori fideszeseket, meg egykori olyanokat, akik szintén kedvezményezettei voltak az elmúlt 16 évnek, hogy tesznek oda a döntéshozói meg mindenféle pozíciókba.
3: Magyar Péter honvédelmi helikopterrel érkezett a paksi kormányülésre. A képhez azt írta: terepszemlét tart és egyeztet a vízügyi szakemberekkel a hosszú távú megoldási lehetőségekről.
4: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
3: Ezt még napokkal ezelőtt mondta a miniszterelnök, amikor a Duna alacsony vízállása miatt szinte teljesen leállították a termelést az atomerőműben. Azóta bár emelkedett a vízszint, a csapadék hiány miatt ismét apadásnak indult a folyó. Ezért a mostani kormányülésen egy fenékküszöb azonnali építését és két bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítését rendelte el a kormány.
4: A kormány haladéktanul elindítja egy úgynevezett fenékküszöb megépítését Paksnál. A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését.
3: A miniszterelnök szerint az előző kormány hibája, hogy nem készült el a szivattyútelep és nem indultak el a hűtési beruházások sem. Így most a Duna két partján áll, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb kiépítését kezdik meg, ami kockázatmentesen emeli meg a Duna vízszintjét Paksnál.
5: Nem tudom, mennyire vagytok ti a téma szakértői.
6: Semennyire.
5: Én elkezdtem ennek utána olvasni, és lehet, hogy elkövettem azt a hibát, hogy a kommenteket is elkezdtem bőszen olvasni, és hát valóban most már az energiakrízis kezelésnek az országa vagyunk 10 millió szakértővel együtt. Sokan írták azt, hogy ez a fenőküszöb, hát miért most? Miért nem 3 héttel korábban? Miért nem 1 hónappal korábban? Segítsetek, mert én magam nem vagyok ilyen mértékig benne a témában, de azt látom, hogy mindenkinek rettentően határozott véleménye van arról, hogy mit és hogyan kellett volna itt csinálni.
6: Én, mivel tényleg nem értek ehhez, tehát most hallok életemben először ezekről a fogalmakról, ugye én annyit tudok, hogy Romániában már alkalmaztak egyébként hasonlót, azt alkalmazza most is itt a kormány. Nekem ez egy szintiszta szakmai lépésnek tűnik, amiben semmi ég egy ott a világon politikát nem érdemes

0: belátni, úgyhogy én valószínűleg itt a kormány itt a szakemberekre hallgat.
1: Bárkasülyeztés?
2: Bárkasülyeztés.
1: Az az igazság, hogy ebben otthon.
2: Az az igazság, hogy én dunai gyerek vagyok, minden nyaramat a Duna mellett töltöttem, és azért azt elmondanám, hogy tényleg 51 év alatt én soha nem láttam ilyen drámai képet a Szentendrei sziget hajózott ágában a Dunán, tehát ez tényleg csiralmas, elképesztő, szörnyű látvány volt. Azt mondod, hogy nincs ebben politika, minden, ez Magyarország, itt minden kérdés politikai kérdés, miközben 10 millió szakember.
0: Én nem fogom politikai kérdését tenni, csak
2: ezért. Országa vagyunk. Egészen megdöbbentem, egy konkurens televízióban hangzott el az a kérdés, vagy felvetés, hogy vajon ha Orbán Viktor lenne most is a miniszterelnök, akkor vajon le kellett volna állítani Paksot? Ugye nem is állították le, csak egy turbina üzemelt a végül. Tehát ha Orbán a miniszterelnök, akkor ez nincs. A newtoni törvények, az einsteini relativitásában. Nálunk minden politikai kérdés, és hogyha a NER azt akarta volna, hogy ne legyen gravitáció Pünkösladányban, elnézést, akkor nem, akkor megszűnt volna Pünkösladányban a gravitáció. Tehát nagyjából ilyen pszichózisban él ma ez az ország. Olyan pszichózisban él, és sokkal inkább erre mutat rá ez az egész, mint arra, hogy én most a sarkantyúkra és fenékküszöbökről és Dunaszabályozásról beszéljek, amikor én tudom, hogy nem értek hozzá, bár mindenről tudok én is, én Pakisztánról is tudok.
1: Ezért hívtunk, ne viccel.
0: Település tévéken
1: püspök. Azt mondta, hogy ezért ezt.
2: Szinte mindenhez, tényleg. Egyszerűen politikai alapon akarják az emberek, és teszik is ezeknek a teljes mértékben szakmai kérdéseknek a megítélését. Ostobaság. Nem tudok erre mást mondani. Egyszerűen az, aki párt alapon, szekértábor alapon akar üzemeltetni egy atomerőművet, akar a környezettel fenntartható módon együtt élni, az ostoba.
3: Folyamatosan láthatjuk, ahogy alakul Magyar Péternek a válsághoz való hozzáállása, hiszen ő rendszeresen beszél arról, hogy mikor milyen tervet készítenek, mit szeretne csinálni, és most ennek az egyik állomását láthatjuk a fenékküszöb kiépítésével. Szakmai részletekbe való belemenés nélkül azt tudom röviden mondani, hogy itt nyilván a közvéleménynek a mindenkori kormánytól való kormánnyal szembeni elvárása az, hogy dolgokat oldjon meg, kríziseket tudjon hatékonyan kezelni. Ugye az Magyar Péter javára érdemére írandó, hogy eddig a lakosságot érintő érdemi energiakorlátozásra nem kellett sor keríteni, és hát Magyar Péter reménye szerint ez a fenékküszöb építés is arra szolgál, hogy majd később se kelljen, hogy a Duna vízállása továbbra is megfelelően magas legyen. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezzel a cselekvőképességet akarta bemutatni, hogy a kormány így igenis dolgozik, és hát ez valóban a dolgos hétköznapoknak egy félreérthetetlen jele, hogy most már a miniszterelnök aktívan foglalkozik a fenékküszöb megépítésével, és még valamit utoljára. Szóval jól látszik, hogy ez az energiaválság, ennek a kezelése, ennek a hatásainak a kezelése, az nem múlik el attól, hogyha majd a forróság elmegy. Magyar Péter maga mondta, hogy bizony szárosság várható a következő hetekben is. Tehát ezzel a kormánynak hosszabb távon foglalkoznia kell, különösen a vízgazdálkodással. Itt sajnos kénytelen vagyok megjegyezni, hogy sajnos az elmúlt 16 évben alig volt bármiféle előrelépés. Tehát az, hogy a vízmegtartás...
2: Nem, előrelépés nem volt.
1: 5% sem volt.
3: Tehát 5%-nyi maradt a mezőgazdasági területek öntözhetősége. 16 éve lett volna az Orbán kormánynak, hogy ezzel érdemben csináljon valamit, és valahogy nem érdekelte annyira a dolog.
4: Szentek legyetek, mert én szent vagyok, így szólt az Úr. Péter apostol szerint pedig, mint engedelmes gyermekek, ne szabjuk magunkat a mi korábbi kívánságainkhoz, amelyek a tudatlanságunk ideje alatt voltak bennünk, hanem amiképpen az, aki elhívott minket, mi is szentek legyünk, teljes életünkben. Amen. Ja. Ja.
5: Csak az Úr.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Tisztelgés a holokauszt cigány származású áldozatainak emlékére a parlament keddi ülésnapján. A megemlékezésen most a Mi Hazánk frakciójának teremben lévő tagjai is felálltak, tegnap viszont nem.
2: Tisztelt frakcióvezető úr, ezeknek az embereknek és sok ezer elhunyt honfitársunknak az emlékét alázták meg tegnap. Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig önökkel nekünk nincs miről beszélnünk. Köszönjük szépen!
1: A miniszterelnök szavai a Mi Hazánk mozgalom frakcióvezetőjének Torockai Lászlónak címezve. A Mi Hazánk frakció ugyanis ülve maradt akkor, amikor a roma holokauszt áldozataira emlékezett hétfőn az országgyűlés. A történtek a Tisza frakcióvezetőjét, Bujdosó Andrát is felháborították. A lépést az ellenzéki párt később azzal magyarázta, hogy a megemlékezés kezdeményezése házszabály ellenes módon történt. Magyar Péter miniszterelnök beszédében náci koncentrációs táborokat túlélők beszámolóiból olvasott fel, azt külön a Mi Hazánk frakciónak ajánlva.
3: A Mi Hazánk két meghatározó arca, Dúró Dóra és Novák előtt kihagyták most ezt a megemlékezést, ezt a frakciós felállást. Minek szól ez a politika, ez a kutyasíp, a whistle típusú politika, amikor egyszerre több üzenetet akarnak megfogalmazni? Én jó nyomon járok, amikor azt gondolom, hogy egyszerre a radikálisoknak, illetve a centristábbaknak is szól ez az egész játék, amit most a Mi Hazánk űz.
4: Hajlamosak vagyunk egyébként minden mögött nagyon tudatos koncepciót sejteni. Lehet, hogy megsértődnek rám, de azt mondom, hogy a Mi Hazánk nincs azon a szinten, hogy minden egyes mondatuk, lépésük, mozdulatuk az egy teljesen profi, tudatos politikai stratégia mentén menne. Itt egész egyszerűen vannak ösztönszerű megnyilatkozások részükről, amiután vannak visszakozások, vannak mentések.
3: Miről gondolod?
4: Ezt látom, és én azt látom, hogy bármennyire is az, hogy valaki években mérhető, hogy parlamenti légkörben töltött éveket, az nem biztos, hogy az ő képességét, alkalmasságát abban az egyenes arányban növelte. És akkor zárójelbe zárva. Én azt gondolom, hogy ha arra hivatkozik, és nagyon sánta, suta megjegyzés volt Torockai elnök úr részéről egyébként, hogy alapvetően a házszabálytól való eltérés miatt csinálták azt, ami, ha ott fordítva van a történet, hogy igen, van valami, ami mint ügy, az felülír mindenféle formalitást, és itt az ügy, az a roma holokausznak az ügye volt. Ha az valóban nekik olyan, ami gyakorlatilag tényleg soha meg nem történhet a jövőben, és fejet hajtunk az áldozatok el, ez messze felülírja azt, hogy van egy ilyen bürokratikus házszabály, ami szerint lehet, hogy nem kellene, és én ülve maradok. Maximum, ha ez megtörténik, és fölállok, ha én ezt komolyan gondolom, és utána ezt észrevételem, hogy egyébként miről szól a házszabály, ez a sorrend rendben van. Ez a sorrend, ami történt, ez nincsen rendben, és nekem zűrzavar van házon belül, az meg egész egyszerűen megint úgymond ennek a folytatása kommunikációs oldalról, hogy a Novák házaspár távol marad alapvetően a mai nap, és ezzel ott is van, meg nincs is, de a többiek meg fölállnak. Ez nekem még nagyon suta és nagyon sem.
5: Hát a Novák házaspár annak idején EU-s zászlót is égetett a Vörösmarty téren, tehát azért innen indulunk, és most meg ülnek egy európai ország parlamentjében, ami önmagában egy nonsens. Ez az egész helyzet megint arról szól, hogy itt, ahogy a köztársaság elnöki hivatal presztízséről is beszélgetünk, vagy a bizalomról, hogy a parlamenttel szemben mekkora bizalmunk lesz ilyen ügyekben, egyáltalán ebben a házban hogyan működnek a dolgok. Én ezt elkeserítőnek látom, és egyébként hozzáteszem, ez a második ilyen magyarázkodás volt, mert a Trambura zenekaros kivonulásnál ugyanez volt, hogy jaj, utolsó pillanatban megváltozott a nem tudom én micsoda, és akkor mi azért mentünk itt. Tehát valahogy ilyen ügyeknél mindig ilyenkor így valami történik, valami technikai dolog, ami miatt vagy ki kell vonulni, vagy nyomkodni kell ülve a telefon. Szóval én értem a politikai, nem is haszonszerzésnek mondanám, inkább azt mondom, hogy a politikai kis pillanatokat, hogy meg kell nyerni, meg el kell mondani, hogy mit gondolunk, de ha ők ezt gondolják, akkor nagyon, nagyon szomorú a helyzet. És ilyen helyzetekben házszabály ide vagy, nagyon, nagyon egyetértek a sorrenddel, tehát hogy ezeket a fajta pillanatokat nem szabad kitenni semmelyik pártnak, senkinek ilyen típusú aktusoknak.
6: Nagyon szerencsétlen volt a Mi Hazánknak ez a lépése, ebben maximálisan egyetértek, mert csak azért is, mert hogy, és ez most nem értékítélet, de hogy akkor döntsék el, hogy akkor most a Mi Hazánk az egy a romákkal kritikus, és vagy rasszista, mert ugye ezt szokták mondani, mert a ülve maradok, és a telefonomat nyomkodom a roma holokauszt áldozatok megemlékezésénél, azért ez mégiscsak ezt üzeni. De akkor utána mi történik, hogy másnap meg feláll a hatfős frakcióból négy ember, kettő meg távol marad. Én egy kicsit itt érzékelem azt is, hogy a Mi Hazánknál még nem dőlt el, hogy az Novák Előd és Dúró Dóra pártja, vagy esetleg egy másik irányvonal pártja. Ugye ott van a német AfD, ami nagyon sok mindenben hasonlít a Mi Hazánk mozgalomhoz, de pont egyébként ilyen kérdésekben, tehát antiszemitizmusnak a kérdésében nagyon sokat mérséklődött az AfD, és pont a kisebbségekkel kapcsolatban is az AfD ugye azt mondja, hogy védelmet biztosít a Németországban élő kisebbségeknek.
3: Lásd Alice Weidel,
6: aki igen, és egy bevándorló hátterű az olasz művel él egyébként élettársi kapcsolatban. A Mi Hazánknak ugye egyrészt ott lenne a lehetősége, hogy a Fideszben és a Tiszában is csalódott szavazókat maga köré gyűjtse, csak erre szokták viccesen azt mondani néhányan, hogy Novák Előd meg mindent megtesz azért, hogy a Mi Hazánk egy 5-6% környéki párt maradjon. És utána meg, hogy másnap meg felállnak. Én emlékszem arra, amikor a tamburás történet volt, akkor Torockai László volt a vendégem, és akkor pont arról beszélt, hogy csapdába csalták a Mi Hazánkot, de akkor itt most megint csapdába csalták, és tényleg az van, egyébként Baka Andrásnak is ugye most a személyre vetik ezt az 56-os ítéletét a strasbourgi bíróságon, és hogy ott is lehetett volna ellenszavazni, és tudom, hogy az is jogászkodás, de hát ott is azért az van, hogy 56 kapcsán is van egy konszenzus a magyar társadalomban, meg szerintem roma holokauszt kapcsán is van egy konszenzus a magyar társadalomban, hogy egyik sem történhet meg soha többet. És ezért is nagyon szomorú az, hogyha itt ilyen bürokrata dolgok vannak, az más kérdés, hogy jó lenne egyébként, ha a tiszások is megismernék a házszabályt, meg jó lenne, ha be is tartanák a házszabályt, meg Magyar Péter is, ha személyes érintettség okán kér szót ebben az esetben, akkor utána arról is beszélni, ami a személyes érintettség. Szóval sok sebtől vérzik ez a történet, de mégis itt vannak olyan dolgok, amiben meg nem bürokratizálni kell, meg jogászkodni kell, hanem emlékezni kell. Jó lenne, hogyha ebben konszenzus lenne a Magyarország gyűlésben.
4: Egyetértünk, és szerintem össztársadalmi elvárás lesz, hogyha tényleg a turbulencia alább hagy, hogy visszatérjen tényleg minden szempontból a méltóság a parlament falai közé, betartva bizonyos általuk felállított szabályokat és minden mást. Én azt gondolom, a Mi Hazánkra csak egy mondattal vissza, hogy ő most nyilván keresi azt a stratégiát, taktikát, hogy hogyan tudja ő begyűjteni azokat akár a Fidesztől máshonnan lemorzsolódó, vagy éppen teljesen politikai
7: hontalanokat,
4: de én azt húznám alá, hogy az ilyen jellegű megnyilatkozásoknál nekem sokszorosan az húzódik alá, hogy ezek a figurák, ezek semmiben nem változnak, mint az 5-10-15 évvel ezelőtti önmaguk. És onnantól, ha ők politikai stratégiát nyitnak, és akár nemzetközi példákkal, hogy én most békülékenyebb vagyok, én most felveszem egy kicsit ezzel a kapcsolatot mással, nyitok-e felé, nekem itt mindig ott csiringel, hogy gyerekek, ez mennyire őszinte. És alapvetően, ha valaki ilyenkor politikai tükröt képes mutatni, hogy te, mint ember nem változtál az égvilágon semmit. Az, hogy te politikai számításból, haszonszerzésből most próbálsz valamilyen bábszínházat eljátszani, ettől függetlenül nem feltétlenül fogom neked elhinni. Zárójelben nyithatjuk azt, hogy a társadalom ma annyi mindent megetettek már az elmúlt esztendőben, de azt gondolom, hogy ez még nagyon gyermetek próbálkozás, hogyha ez az ő életük, meggyőződésük és értékvilágukban nem szüremkedik be, és nem hiszem elén kívülről, hogy ez őszinte, amit ők csinálnak. Ez egyáltalán nem tűnik őszintén.
5: A Fidesz az menthetetlen, bocsánat, tehát a Mi Hazánk arra nekem nem kell játszani, hogy a Fidesz-szel mi lesz, mert egész egyszerűen ez... Tehát, olyan,
3: és most éppen azt csinálja, én azt látom, hogy azt csinálja a Mi Hazánk, hogy minden egyes bábuját a startvonalhoz felállítja, mert tényleg nem tudja, hogy mi lesz azzal a szavazóbázissal egy esetleges Orbán Viktori visszavonulás esetén, amelyre ők aztán majd lecsaphatnak. És nem tudják, hogy majd szélről tudnak lecsapni, vagy inkább középről.
6: Illetve vannak is átjárások, tehát én például tapasztalom, vannak ilyen belső közönségméréseim, ahol azt mondja a hallgató, hogy kedvenc politikusom Torockai László és Orbán Viktor. Egyébként érdekes, mert azt mondják a Mi Hazánkosok, hogy a fiatal szavazóknál ott a Tisza és a Mi Hazánk között van egy átjárás. Ugye erre szoktam példaként mondani, hogy a választások után a Bűnvadászok csatorna szavazást indított, és ott kijött, hogy a válaszadók talán 42%-a a Tiszára szavazott, 30 ezer szavazat, abból azért már lehet következtetni az idősebb korosztályban, meg ez a elsődleges pártpreferenciája az a Fidesz per Mi Hazánk, és a másodlagos pártpreferencia, meg szintén a másik. Csak itt jön ez, hogy aki Iron Maiden koncertre megy, és Fási Ádámot kap helyette, az nem biztos, hogy tapsolni fog. És ugye a Jobbiknál már láttuk, vagy Vona Gábor esetében láttuk már, milyen két szék közé esni, és ugyanez a veszély, ez szerintem megvan a Mi Hazánk.
3: Hát abban azért benne volt egy vaskos karaktergyilkosság is. Hogy
6: igen, de szerintem tehát nem a Fidesz karaktergyilkossága volt az, ami Vona Gábort kiírta a magyar politikának a főáramából, hanem pontosan a 2006-os Vona Gábor az teljesen más volt, mint a 2018-as Vona Gábor, és a kettőnek a szavazói azok nem ugyanazok az emberek, mert hogy a választóknak az értékítélete meg értékrendje, az meg általában azért helyel közzel, meg érdekek mentén nyilván változik, de valamennyire biztosan stabil, főleg a radikális pártok esetében.
3: Igen, csak Vona Gábor miniszterelnök szeretett volna lenni, és meglátta azt a követő mennyiséget, amit aztán már nem nagyon tud növelni, tehát elérte a maximumát az a tábor.
6: És ezért, ha ott marad Vona Gábor,
3: biztos, hogy ez a...
6: marad Vona Gábor az, aki, és utána még nem vesz be újabb és újabb kanyarokat, ami lehet, hogy sokkal azonosabb kanyar, ami most van, de hát látjuk, hogy ha valaki egyszer onnan idáig megérkezik, akkor mi történik? És ez intőjel a Mi Hazánknak.
3: Egy gondolat még a Tiszáról. Mert most már második olyan alkalom, amikor Torockai László arra hivatkozik, hogy őt csapdába csalták, vagy őket csapdába csalták. Szeretném érezni, hogy azt lehet ugye csapdába csalni, akinek nincs határozott álláspontja egy bizonyos témában. A kampány során láthattuk ezt, hogy Magyar Péter is egyes topikok esetében így ide-oda mozgulódott, és próbálta oda betolni a Fidesz, hogy abban mindenképpen valami határozottat mondjon, például ukránok, vagy éppen az ukrán-orosz háború esetében. Na most nem hasonló játékot játszik a Tisza a Mi Hazánkkal? Hogy próbálja őket egy olyan pozícióba tolni, amikor rájuk mutathat, hogy na, ti vagytok azok a szélsőséges brigád, mert hogy a jobboldali tömbből nekük is szükségük van adott esetben a Fidesz károsultakra, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és ők inkább legyenek tiszások, mint hogy elmenjenek a Mi Hazánkhoz. Ti láttok ilyen?
5: Én azt gondolom, hogy a Tisza már besöpörte azt a mennyiségű választót, vagy közönséget, amit be lehet. Tehát én további bővülésre itt a Tisza esetében már nem számítok. Azt, hogy a Mi Hazánkat hova akarja a Tisza, nem kell a Tiszának erőlködni, hogy beszorítsa őket egy ilyen szerencsétlen helyzetben, saját magukat képesek beszorítani. Tehát nap mint nap látjuk a házaspárt és a Torockait, hogy milyen elképesztő mondatokat tud kimondani, tehát ők saját maguknak elvégzik ezt a feladatot, amit Magyar Péternek el kéne végeznie. Én inkább azt látom, vagy azt gondolom, hogy ha és amennyiben egy mérsékeltebb, konzervatív szerveződés valahonnan majd előkerül, ők fognak tudni a Fidesz helyén majd valamit egyszer építeni, és ez nem biztos, hogy a Ferenc Orsolya féle formáció, de hogy azt el tudom képzelni, hogy van egy olyan réteg, akinek sok a Tiszaféle aktivitás, a Mi Hazánk az egy teljesen beszett fejsze szélsőség, és nincs egy karakteres, jó értelembe vett konzervatív párt. Tehát én ott látok lehetőséget is, hogy ebben fiatalok lesznek majd, vagy nem fiatalok, azt én nem tudom.
4: Azt látom, hogy
5: és annak lenne is helye egyébként.
4: Tiszának elsődleges feladata a kormányzás, és ebben, ahogy telik az idő, egyre inkább ezt fogja igazán számon kérni a társadalom, hogy ebben hogyan vizsgázik. És azt gondolom, hogy a politikai stratégiai résznél, és úgy gondolom, hogy a Mi Hazánkat akkor teszi jól, hogyha nem emeli. És minden egyes feléjük fordulás, őkeké, velük való foglalkozás, akár parlamenten belül, ez őket emeli. Én is azt gondolom, hogy ez a sas nem vadászik legyekre attitűd lehet a helyesebb, hogy ő a saját vonalával foglalkozzon, a saját politikai és szakmai vonalát. Azt nagyon markánsan képviselje, és éreztesse azt, hogy ő kompetens arra egyébként, amire a társadalomtól a bizalmat kapta. És valóban azt látom, és innen kezdtem, hogy a Mi Hazánknál nem látom őket éles késnek arra a munkára, amit akár a Fidesz felépített, hogy legyen egy néppárt, egy gyűjtőpárt, mint olyan. Van egy ilyen illúzió és álma a Torockainak, de szerintem nincs egy súlycsoport, és a jövő politikai mozgása, politikai térnek a mozgása szerintem más irányt fog venni.
6: És most lehet, hogy majd ez alatt a videó alatt lesz sok olyan komment, hogy jól tették a Mi Hazánkosok, hogy nem álltak fel, de pont ez a veszélyes, hogy nyilván van egy szélsőséges vélemény, aki mondjuk roma ellenes, vagy nem szereti a romákat, vagy rasszista, és azok fel is tudják hangosítani a saját hangjukat, és pont ez a csapda helyzet, hogy majd itt a kommentmezőben láthatjuk, hogy mi mennyire rossz úton járunk, és igenis ezt kell csinálni a Mi Hazánknak, de ugye láttuk, hogy pontosan a Mi Hazánk azzal kiegészülve, hogy Covid károsultak, Tiszából is, meg Fideszből is, meg mindenkiből kiábrándultak, az volt elegendő most ugye talán 6%-ra a legutóbbi országgyűlési választáson. És ugye, ha végignézzük mondjuk a Miéptől napjainkig, akkor azt láttuk, hogy mindig volt egy 2-300 ezer fős mag, akik tényleg adott esetben ilyen vállalhatatlanul szélsőséges nézeteket vallottak. Azt a tábort még különböző válságos események idején lehetett is növelni, az utóbbi években mindig voltak ilyen válságok, de pont volt egy üvegplafon is, mert egy csomó ember meg azt mondja, hogy igen, nagyon fontos az életvédelem, az egy nagyon jó és értékteremtő dolog, na de hát akkor az életvédelem az ne csak az abortusszal kapcsolatban legyen, hanem a roma holokauszt áldozatai is az életvédelemhez tartoznak. Mind a kettő életvédelem. Akkor, és hogy oké, hogy duró-dóla kiáll a gyermekek jogaiért, nagyon jó és tényleg dicséretes meg minden, de hogy tud közben azonosulni valaki egy olyan párttal, ami mellette meg antiszemita, meg rasszista szólamokat?
5: Jó, hát az kétségtelen, és akkor én nekem így összességében erre az egész sztoriról az a szummás véleményem, hogy tehát ez, amit műveltek most a roma holokauszttal kapcsolatban, teljesen vállalhatatlan. Ez az én erkölcsi, etikai, politikai, jogi és mindenféle állásfoglásom, hogy összefoglaljam.
7: Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire. Ezt Szondi Vanda közölte a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A szóvívő azt mondta, a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications nevű cég között kötött szerződéseket vizsgálják. Szerintük a valódi versenyt kizárva a piaci ár többszöröséért szerződött a miniszterelnöki kabinetiroda Kaminski Fanni cégével. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja miatt ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. A Fidesz szerint Kaminski Fannit és cégét nyilvánvalóan politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója azt írta, Ruf Bálintéktől ez kevés lesz, kormányozni kellene. Kaminski cége a videók készítése mellett a miniszterelnök.hu weboldalt üzemeltette, grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a 4 év során mindössze az infláció mértékével emelkedett. Kaminski Fanni a Facebookon hasonlóan reagált. Hozzátéve, egyik alapvető feltétel volt a napi 24 órás rendelkezésre állás, ami nem alkalmi munkavégzés, hanem folyamatos készenlétet jelentett. A vállalkozás közvetlenül 5 főt foglalkoztatott, de az alvállalkozókkal együtt több mint 30 ember munkájáról van szó. Utóiratként azt is hozzáfűzte, büszkeség a meghurcoltak közt az elsők között lenni. Köszi Bálint!
3: Köszi! Köszi Bálint! Számomra azért furcsa ez a történet, mert ha Kaminski Fanni már azzal védekezik, hogy ez a 24 órás rendelkezésre állás dobhatta meg annyira az árat, tehát ugye a Fidesz szavazók irányába ezzel adja el a sztorit, az már nekem egy picit büdös, és akkor most végtelenül demagóg leszek, hogy rámugorhassatok, hogy ez a 24 órás rendelkezésre állás olyan szakmák esetében is él, mint például a mentősök, a rendőrök, a tűzoltók, nem tudom, óránként 131 ezer forintot keresett ez a cég, vagy Kaminski Fanni, de alvás közben is, tehát nem csak akkor, amikor dolgozott, 131 ezer forintot, és akkor most jön a demagógia, ezt hasonlítsuk össze azokkal a szakmákkal, amit itt említettem. Tudom, ez nem korrekt, vannak egyéb különbségek is, de hát irtózatos pénzt kap.
5: Most mondanám.
4: Rendkívül korrekt az összehasonlítás, és abszolút nem demagóg, mert az embernek a gyomra forog attól, hogy még a mártírok között az első titulust vindikálja magának Kaminski Fanni, és egész egyszerűen még egyáltalán védekező pozícióba helyezkedik azok után, amikor az elmúlt 16 évnek a tendenciája arról szólt, hogy az állam én vagyok attitűdöt viszi a Fidesz, és az, ami oda befolyik, ez a kedves nép, szolgáljatok minket, a ti adóforintjaitok építsenek minket, nem kell, bármennyit fizetünk magunkra, túlárazásokkal, akár közbeszerzések írása nélkül, tehát az a pénz, az magunkra költhető. És ebben gyakorlatilag nem volt felső üvegplafon sem. És az, hogy gyakorlatilag itt nem egy mea culpa van, itt nem az, hogy hát lehet, hogy elvetettük a súlyukot, nem egy pici, hogy ha úgy tetszik, szégyen érzetet látunk ezek mögött, a mondatok mögött, hanem próbál büszkeséget sugalni, hogy üssetek, és ez mint valami leszámolás, és mi vagyunk az áldozatok. Egész egyszerűen gyomorforgató, ebből akarunk kimászni végre.
5: De amikor a Balázs Gyurgy, a Launch Group kiderült itt ebben a székben, mondtam, hogy minden héten lesz ilyen. Tehát, hogy ott modellezni lehetett a szisztémát. Tehát ezt úgy hívják, hogy túlárazás. Tehát azzal védekezni, hogy elvégeztük a munkát, hát oké, elvégezték a munkát. Én szívesen bírnék ilyen megbízásokat különben, ilyen
3: óradíja. Ez annyira non plusz ultra, hogy ez
5: de meg kell nézni a piaci, de meg kell nézni a piaci szereplőket, hogy ilyen típusú munkákat komoly márkáknak, komoly vállalatoknak.
3: Tudsz konkrét számokat ehhez pénzért képest?
5: Hát most meg lehet mondani azt, hogy mondjuk egy social media short videót, mondjuk egy ügynökség, most nem tudom, én csinál 200 ezer forintért, most mondtam valamit, vagy egy influencer változó, mert 250-től az 1 millióig, de itt nem egy influencer volt, szóval itt egy állami, ha úgy tetszik, állami szerről volt szó, tehát hogy most majdnem mondtam, hogy milyen sok pénz ez, de majdnem kimondtam, hogy mennyire sok pénz, de
3: hát de
5: kegyetlenül sok pénz. Tehát kegyetlenül sok pénz. Tehát hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy tök irreális. Tehát itt ezen nagyon sokat nincs magyarázni. Tehát és aztán jött tényleg a védekezés, hogy ja, egyébként a miniszterelnök.hu oldalt is mit csináltuk, de most könyörgöm, egy ilyen weboldalt ma néhány százezer forintért egy bárki összedob és üzemeltet. Tehát, hogy...
3: Ments meg, Tamás, mondd, hogy demagóg vagyok.
6: Én nem értek úgy a...
5: Amúgy az vagy, de...
6: Szakmának a része. Én inkább az... Nagy kérdés, hogy ugye 4 milliárd forintról van szó 4 év alatt, ha jól számolom, akkor az 1 milliárd forint évente mondjuk áfával együtt, tehát akkor az ilyen 80 millió forintra jön ki havonta, hogy most az ebben a szakmában sok vagy kevés, azt lehet, hogy te
4: 86
6: millió forint havonta. Mondom, én nem merek ebbe a számháborúba beleállni, mert nem értek hozzá. Én alapvetően máshonnan közelíteném meg, miért kell ezeket kiszervezni. Tehát miért nincs az, hogy mondjuk a minisztérium, vagy a miniszterelnöki kabinetiroda felveszi Kaminski Fannit, aki szerintem egyébként...
5: De az se volt, ott volt Evelin a külügyminiszterrel, se tetszett, hogy...
6: De igen, de nem lenne, tehát hogy igen, Gáspár Evelin a külügyminiszter, tehát hogy vannak sajtóosztályok, meg vannak, vannak politikai munkatársak, és szerintem Kaminski Fanni tök jó munkát végzett Orbán Viktor mellett, mert láthatóan, hogy jól tudta átadni Orbán Viktornak a személyiségét.
5: Együtt söpörték a poloskákat, ugye? annyira
6: meg,
5: szép volt.
6: A győzelmi terület, de ez már ízlés kérdése, valakinek tetszik, valakinek nem. Én az a generáció vagyok, ami a kettő között van. Én még nem találom cringe-nek, tudom, hogy a fiatalok meg igen, de ezek ilyen szakmai kérdések, meg sok esetben esztétikai kérdések. Csak felmerül az, hogy itt akkor még hány olyan cég van, ami amellett, hogy azt hittük, hogy a miniszterelnök stábjának a része, mert eddig mindig az volt a gondolat, közben ilyen magáncégekként kapta meg a pénzeket. És egyébként ez a Tiszának is a jövőre nézve egy fontos dolog lehet, hogy amit lehet, azt végezzék el a minisztériumokban. Azért állam az állam, meg azért minisztériumok a minisztériumok, meg azért politikusok a politikusok, hogy ezeket a feladatokat házon belül oldják meg. És egyébként ezzel szerintem én alapból nézegetek itt nagyon sok és a más történetet is, hogy miért nem lehet azokat a dolgokat állami keretek között végrehajtani.
5: Ebben nem teljesen értek egyet, bizonyos részével igen, tehát hogy vannak kommunikációs osztályok, azok csinálják meg a stratégiát, üzenetet, vannak egyébként valóban olyan kompetenciák, amik nem tudnak megjelenni, szakmai kompetenciák egy minisztériumi osztály dolgozóiban. Tehát, hogy legyen egy stáb, persze, forgassanak, nekem ezzel semmi problémám nincsen. De ugye itt az egyik fő probléma az volt, hogy ezt az egész 4 milliárdot kivették a pályáztatásból, ha jól tudom, tehát ez egy teljesen
6: így azt mondta, kézbe dobott. Különösen védett személy.
3: Így van, személyvédelme okán.
5: Jó, most magyarázat nyilván mindig mindenre van, megtanultuk, hogy minden jogszerű, mint hogy most is meghallottuk, hogy munka el volt végezve.
6: Meg azt hiszem, hogy 30 millió körüli osztalékot vett ki belőle, az viszont már nem olyan sok pénz összességében. Jó, ugye ezért mondom, hogy ez a ti szakmátok, tehát mire ott van az áfa, meg mire kifizetik a vágót, meg az embert, meg kreatívan kitalálják, meg utaznak.
5: Maradjunk annyiba, kollega, hogy ez sok pénz.
3: És azt gondolom, nem ilyen egyszerű, mert valóban még elfolyhat a pénz ezer irányba. Azt gondolom, megfogtad a lényegét, hogy 30 vállalkozó volt ebben a sztoriban, és azt tudjuk, hogy a pénzkifolyamtásnak egy nagyszerű eszköze. Nem volt időnk sajnos a Szigetre, a drogbalhéra, a Sebestyén Balázsék retrobuliára, amelynek ügyében nyomoznak. Tényleg sajnos nem tudom
5: annyit
3: már
5: erre. Annyit mondjak, hogy itt nincsen drogbalhé, Sziget drogbalhé. Tehát a Szigetet, hagyj védjem már egy pillanatra, aki ezt semmi közöm.
3: De nincs miért megvédeni.
5: De nincs, na azért támad. Mondom, de a Sziget drogbalhé az olyan, mint hogyha ők most a Szigetlen egy drogbalhé rész. Bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam,
3: szolgálatot akartam ezzel a témával is eljátszani.
5: Oda kell figyelni.
3: Aki kimegy, és fiatal, idős, az legyen nagyon óvatos, ezt tudom mondani.
6: Ne igyon ismeretlen poharakba.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Ki azt mondja, hogy a jelenlegi helyzet az hónapok óta előrelátható volt, tudható volt, az lódít, vagy inkább hazudik. Ráadásul pont azok mondják ezt, akik 16 évig nem tettek semmit.
2: Az azonnali beavatkozásra most azért volt szükség, hogy az ismételten csökkenő dunai vízszín miatt ne kelljen leállítani a paksi atomerőművet. Jelenleg 2 turbina termel üzembiztosan, de a kormány mindenképpen szeretné elkerülni, hogy Romániához hasonlóan teljesen leálljon az erőmű. A miniszterelnök hangsúlyozta, a korábbi kormány lehúzta a szükséges beruházásokat, és nem készítette fel az országot egy hasonló krízis helyzetre.
3: Mindezt a beavatkozást annak érdekében tesszük, hogy a biztonságos működése fenntartható legyen. Ebben az erőmű maximálisan partnerünk minden szinten.
2: A munkálatok során elsőként az egyik bárka rögzítése történt meg. A Duna jobb oldalán előkészítették a terepet a kövek beborításához. A baloldali partszakaszon pedig a honvédség a depók kialakításán dolgozik. Ehhez összesen 110 ezer tonna kő kerül beépítésre.
1: Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks 2-nek. Én utoljára ma jártam ott, és óriási ilyen depókat láttam, meg 2 nagy betongödröt, amire 1000 milliárd forintot költöttek eddig a magyar emberek. Ha beletennénk ilyen apróba, lehet, hogy tele is lenne ez a 2 gödör.
4: Tegnap este Szőlősi Györgyi vendége volt Steyer József klímavédelmi szakértő, aki nagyon sok technológiai megoldásról beszélt, többek között ennek a fenékküszöbnek a kiépítéséről, illetve a medervédelemről, de arról is, hogy hogyan lehet például a Pipálo Indián nevű magyar technológiával feltörni a hőkupolákat. Szóval van itt innováció, van itt egy csomó technikai megoldás. Ki lehet-e építeni magunkat egy ilyen komplex klímaválságból, amiben ugye a paksi atomerőmű biztonsága igazából egy pici faktor.
5: Szerintem is ez a kulcs egyébként, hogy ez most valóban egy érdekes megoldás lesz. Történik valami, hogy ezt a helyzetet, ami az elmúlt hetekben kialakult, megpróbálják rövid távon orvosolni. Még olyan is van benne, hogy elsüllyesztenek hajókat, hogy egy kicsit pár centivel magasabb legyen a víz. Hát gondolhatunk rá, hogy ez valószínűleg nem egy klímaváltozás megállító megoldásnak hangzik így önmagában sem. Megoldás ez így nem jelent. A kérdés sokkal összetettebb. Arra a kérdéseikét, hogy nem láthatta senki hónapokra előre, hogy ez így lesz, azért szerintem ez inkább egy politikai jellegű megnyilvánulás. Én most megjósolom, hogy jövő nyáron ugyanaz lesz. Tehát, hogy
4: azért a precíz vízállást tényleg nem lehetett látni, de valóban sok-sok éve most már problémás Paksnak a fűtése, ebbe teljesen igazad.
5: Igen, viszont ezzel együtt azért nagyon sok politikai üzenet hangzott el, a politikai irányú megközelítése ennek a kérdésnek, de azért összességében a kolléganőm, aki tudósított erről a tájékoztatóról, azt mondta, hogy olyan volt, mintha egy műegyetemes előadás lenne, bent annyi szakmai része is volt ennek a dolognak, ami azért
4: nem
5: szerintem összességében biztató. Pontosan erre gondoltam, hogy nem ehhez vagyunk szokva, és abban is bízhatunk szerintem, hogy akkor ez az aktuális helyzetnek a értékelésén és megoldásán valami sokkal inkább túlmutató gondolkodásra is utal, az, hogy ilyen szakmai megközelítésben van. Magyarán sokkal inkább azon kezdünk el gondolkodni, hogy ez a helyzet nem erülhessen fel később, mert ha nem is vagyunk vízügyi szakemberek, azt biztosan mondhatjuk, hogy akármelyik megoldás is lesz, hogy most fenékküszöb vagy mederkotlás, hogy uszály vagy bárka, akárhogy is hívjuk, egy dolog biztos a fizika tanulmányaink alapján is, hogy egy cseppel se lesz több víz a Dunában ezektől. A vízszint az így vagy úgy trükközve helyenként emelkedik, máshol még biztos csökken, több vízettől nem lesz a Dunában. Nyilván az egésznek a hátterében nem ilyen dolgok állnak, hanem akkor maga a klímaváltozás, tehát erre egy összetettebb választ kell majd adni, azt hiszem.
4: Balázs, az valóban példátlan, hogy Romániában is le kellett állítani egy atomerőművet, és nagyon hasonló sors vár számos, egyébként folyóvízzel hűtött, működtetett, Szerbiában például ugye olajfinomítóra. Azt nem lehetett szerintem pontosan látni, hogy egészen precízen milyen alacsony lesz a vízállás, de azt az én első interjúim újságíró szakmában, energiapolitikában már akkor 20 évvel ezelőtt azt mondták, vagy 15-6-7 évvel ezelőtt, hogy erre számítunk, hogy folyamatosan csökken a vízhozam, szárad az egész tájegység, sőt tulajdonképpen egész Európa, tűnnek el a gleccserek, nem a jeges macik miatt voltak fontosak a gleccserek. Most akkor van-e annak közvetlen aktuál politikai tétje, hogy centire lehetett-e látni, vagy tudunk-e hosszú távú történelmi felelősségről beszélni?
6: Ebben a dologban egy olyan momentum mindenképp van, ami az előző kormányzat felelősségét felveti, hiszen a nem ennyire alacsony, de alacsony vízállás volt már. És egyébként a Duna Paks előtt lévő szakaszán ugye egy erőművet és a százhalombattai finomítót egyébként felkészítettek arra, hogy ilyen vízállásnál is működjön a hűtésük, és ugye ez az, amiről már az egész energiaválság elején beszélt a kormányzat, hogy egy nagyságrendileg 10 milliárdos beruházást Pakson a kormány leállított és nem tett meg, hogy ilyen helyzeteket rögtön tudjanak kezelni.
4: Ezek az ominózus hűtőtornyok.
6: Nem, ez csak az, hogy az alacsonyabb vízállásból is ki tudjanak nyerni vizet. A hűtőtornyokat is a szakma javasolta Paksnak. Illés Zoltán fúrta meg ezt a projektet annak idején, féltve a környék borászatainak napfényességét. A helyzet viszont ennél szerintem ebben a helyzetben politikailag egy nagyon fontos dolgot mutatott, hogy akkor a kormány elkezdi felnőttként kezelni a magyar társadalmat, tényszerű tájékoztatást ad, elmondja, hogy mi a helyzet, ennek mi a következménye, mi fog történni, és ha ezt meg akarjuk előzni, ahhoz mit kell tenni, akkor a magyar társadalom reagál erre. A Fidesz kormányzat idején ugye ilyenkor operatív törzseket hoztak létre, háborút hirdettek a adott esetben a hőség és az alacsony vízállás ellen.
7: Brüsszelt nem hagyt ki?
6: Azt mindenképpen tehát, meg kellett, mert hát Brüsszel nyilván...
4: Hát ott sokat esik, nyilván ők vitték el a vizet. Igen. De most legalább kap elég napfényt az összes szőlő Magyarországon, egyebet se kap, mint napsütés. Nem arra, hogy erre szabadba vágtam, de itt hagyj idézzem ide akkor a kommentelőink véleményét, mert ahogy mondtam, erről szólt a nap kérdése is, kérem mutassuk is meg, hogy hogy áll a szavazás. Ön szerint a kormány folytassa-e az elődje által elindított Paks 2-es beruházást, volt a kérdés, hát nem sokat változott az elmúlt 3,5 percben az állás, szóval a 30% úgy véli, hogy folytatni kéne, ugye ez egy polarizáló kérdés, de ez aránylag magas szám, ez a 30%, 70%-nak problémája van ezzel a beruházással, és akkor nézzük is, hogy mivel indokolják. Karcsi azt mondja, hogy feltétlenül folytatni kell, az atomenergia a legolcsóbb. Ferenc azt írja, hogy jó magyar szokás szerint valamit elkezdeni, aztán nem befejezni, és ennek egyében ő sem fejezi be a mondatot egyébben csak 3 ponttal. Nem kis fizetési kötelezettséggel jár a beruházás semmi bevétele, teszi hozzá Ferenc. Andrea pedig azt írja, hogy ő nem szeretné, én a megújuló energiára szavazok, ezt írja. Bende Gúz azt írja, hogy ne, szabaduljunk meg az oroszoktól végre. Zoltán pedig azt írja, hogy ne folytassa, keresni kell az országban több kis atomerőműnek helyet, és szétosztani a környezeti terhelést, a betáplálási pontokat. Hát az elmúlt 10 évben Bill Gates valóban turnézik mikroatomerőművek koncepciójával, még erre példát nem látunk, mert ugye Orbán Viktor és Donald Trump tavaly tárgyaltak ilyen teljesen elméleti lehetőségekről. András, mit gondolsz, hogyan fog ez az energiahelyzet megoldódni? Építünk még 3 nagy böszme erőművet, vagy lesz valami más módszertan?
7: Húha, hát nem szeretnék a 10 millió klímaszakértő, meg energia krízis szakértő egyike lenni.
4: Foci kommentátorból képezték
7: abból simán, igen. Pláne a mai kormányinfo után, ahol 2 órán keresztül röpködtek a uszály, meg hogy süllyeztem el, meg kő, meg fenékhátság, meg nem tudom, hogy micsoda, tehát egy tökéletes képet.
4: Meder exkaváció.
7: Igen, azt így a számból vetted ki a szót, köszönöm szépen. Tehát nem szeretnék szakértőként, vagy ilyen special expertként föltűnni ebben a műsorban, de az biztos, hogy az elmúlt 16 évnek nagyon súlyos mulasztása az, hogy itt tartunk, nem feltétlenül pont ott, ahol tartunk, mert nyilván ez az extrém időjárás is okozza meg annyi minden, de hogy az elmúlt 16 évben, ugye, hogyha azt néztük, csak azt nézzük, hogy voltak fontos iparágak, és voltak kevésbé fontos iparágak. Tőkésítsük fel a futballt, meg a stadionokat, ne legyen egészségügyi minisztérium, ne legyen oktatási minisztérium, ne legyen környezetvédelmi minisztérium, hopp, csak 3-at mondtam, ami mondjuk elég fontos lett volna. A miniszterelnök interpretációjában, az ex-miniszterelnök interpretációjában nagyjából annyi derült ki a zöld dolgokból, meg egyebekből, hogy bejön a víz az országba, meg kimegy a víz az országból, és akkor több marad itt. És mi a probléma, amikor itt nagyon sok víz van? Kiderült, hogy a probléma ennél sokkal árnyaltabb, és kérdezted ugye a felvezetőben, hogy fel lehetett volna elkészülni, hogy ne. hogy neki kiváló szakemberek dolgoznak Magyarországon, ahogy azt egyébként a jelenlegi miniszterelnök meg is erősítette a kormányinfont, meg egyébként is. Kiváló vízügyi, klímaügyi és egyéb szakértők dolgoznak Magyarországon.
4: Itt a vízügyi kutatót ugye felszámolták.
7: Igen, akiket tökéletesen szépen félretettek, hiszen ez a klíma dolog, meg ez az energiakrízis, ez csak ilyen alufólia, sisakos embereknek a képződménye. Miközben azért volt néhány zöld párt is Magyarországon, illetve hát van is még néhány zöld párt Magyarországon, és hát csak ha azt nézem, hogy mit tudom én, dr. Jávor Benedek, Karácsony Gergely, Szabó Tímea, Szél Bernadett, és még sorolhatnám, hányszor, milyen módon hívták föl ezekre a problémákra a figyelmet, hát abból is Dunát lehetne rekeszteni, mondhatnám tréfából, de egyszerűen nem hallották meg ezeket a szavakat. Fontosabb volt, hogy majd csinálunk még 3 stadion, jobb lesz a futball, és akkor minden oké lesz. Egyszerűen kihagyták politikailag azt a cselekvéssorozatot, amely indokolt lett volna akkor, amikor ránk rúgta a válság az ajtót. Nem most rúgta ránk 2026-ban, hanem ennek a jeleit már jóval korábban lehetett érzékelni, hogy még egy példát mondjak. A 2019-es főpolgármesteri kampány, ugye Karácsony Gergely végezte Arlós István, gyakorlatilag arról is szólt, hogy Budapestet is, meg ugye egyébként Magyarországot meg kéne őrizni valahogy a gyermekeinknek, az unokáinknak, és ehhez bizonyos lépések lennének szükségesek. Nyilván nem ilyen komplex rendszerekről beszélek, mint amit a mai kormányinfón vezettek elő, de hát mégiscsak látható, érzékelhető, nem 2026-ban kellett volna észrevenni, hogy van ez a krízis. Úgyhogy a jelenlegi kormány az iszonyatosan kemény munka előtt áll, hiszen évek, súlyos évek mulasztásait kell majd pótolni, de ahogy látom itt a társadalmi edukációt, illetően is a kormány szóvivői, vagy a kormány tájékoztatót, illetve azokat a szakembereket, akik most be vannak vonva ebbe a rendszerbe, és hoppá, környezetvédelmi minisztérium is van, tehát lehet, hogy most már úgy valami kicsit komolyabb beveszik a dolgokat.
4: Változik
7: talán,
4: a dolgoknak
7: állása. Talán sikerül valahogy ezt a hátrányt lemenni, hogy legalább meccs nullon legyünk.
4: De azért, ha már szóba hoztad a zöld pártokat, az Európa szerte egy trend, hogy ahogy súlyosbodik a klímaválság, és egyre nehezebben tagadható ennek a ténye, úgy igazából a legtöbb országban, egyébként még a kiinduló pontokon, tehát mondjuk Németországban, Ausztriában is, folyamatosan gyengülnek a zöld pártok, tehát ennek a fajta ökopolitikai gondolkodásnak az intézményes képviselete ezzel párhuzamosan tűnik el. Én ezt nem tudom megválaszolni, hogy ez mitől van. Balázs, tiéd ez a hálátlan feladat.
7: Mondd azt, hogy az élet paradoxona, és akkor megvagy.
4: De gonosz vagy.
6: Ez inkább szól arról, hogy ahogy ezek a témák bekerülnek a mainstream politika világába, úgy a meglévő nem zöld pártok is egyre inkább elkezdik ezeket fölvenni a programjukba, és amikor ezt elkezdik komolyabban képviselni, akkor a választók inkább szavaznak egy olyan pártra, akinek van esélye a győzelemre, hiszen akkora, hogy meg tudja valósítani a programját, mint olyan kisebb pártokra, akik bár sokkal szakszerűbben adják ezt elő, azonban, hogy az elképzeléseik megvalósuljanak, annak sokkal kisebb a valószínűsége.
4: 10 pár éve volt egy emblematikus szlogenje a nemzetközi Greenpeace-nek, amin az állt, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy a hippiknek volt igaza. Hát a cifra világ lesz, mondtuk akkor, így is lehet.
8: E hét kedden itt a Markó utcai főigazgatóságon jelentek meg a nyomozók, akik a korábbi mentőautó beszerzések körülményeit vizsgálják.
9: Azt nem tudni, hogy a feljelentés, amelyet maga az országos mentőszolgálat tett meg, mely évek mentőautó beszerzéseire vonatkozik. Azt azonban tudni, hogy 2016 és 2025 között a mentőautók beszerzési ára több mint a 3-szorosára nőtt.
8: Ez az ára a Népszava értesülései szerint a 2016-os nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett. A lap hoz példákat olyan ügyletekre, amikor nem volt verseny a piacon. 2016-ban a Profile nevű cég volt az egyetlen ajánlattevő, 2017-ben ez a cég a korábbi versenytársával, a BM Heros logisztikai ellátóközponttal közösen adta be pályázatát, ami így az egyetlen ajánlat volt. Ekkor egy jármű ára mintegy 5,7 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbit. A Nemzeti Nyomozóiroda közleménye szerint ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben. Azt írják, az ügyben augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, az egészségügyben nincs helye korrupciónak, az állami vagyonnal való visszaélésnek, és minden olyan ügyet, melyben felmerül a korrupció, a visszaélés gyanúja, fel fognak tárni, függetlenül attól, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. A felelősöket meg fogják találni, és számon fogják kérni, tette hozzá.
4: Danó Anna cikkében kiemeli, amit ugye a bejátszóban is hallhattunk, hogy 2016-ról 17-re egy éven belül hirtelen elfogytak az ajánlattevők a következő közbeszerzésre, és darabonként egy év alatt 5,7 millió forinttal lettek drágábbak a mentőautók. Miféle felszerelés kell ahhoz, hogy ennyire megdráguljon egy mentőautó, most azon kívül, hogy eltűnik a verseny?
5: Hát anélkül is, hogy nagy szakértői lennénk a mentőautó beszerzéseknek, azért hát ezek a számok azért eléggé beszédesek, és azért tegyük hozzá, hogy ezekről az ügyekről nem most hallunk először, ezzel a sajtó évekkel ezelőtt már foglalkozott, tehát bizonyos médiumoknak, és azért tegyük hozzá, hogy ezekről az ügyekről nem most hallunk először, ezzel

0: teli hír, hogy azt mondja a miniszter, hogy az egészségügyben nincsen helye semmiféle ilyen korrupciónak és hűtlen kezelésnek. Hát nyilván ez nem csak az egészségügyre igaz. Talán azért mondhatjuk, hogy ott egy fokkal még jobban bántja az embert, hogyha ez van, hogy mert itt valószínűleg azért ez a betegellátást is veszélyezteti. Nem csak arról van szó, hogy adott esetben hanyagul bántak a pénzzel és elégették fölöslegesen a közpénzt, vagy esetleg valaki más gazdagítottak, akit nem kellett volna ebből az adófizetők szándékaival szemben. Hát ezt majd a nyomozás kideríti, hanem adott esetben itt még tényleg a mi betegek ellátásunknak a rovására is ment ez, bár igaz, hogy ez elmondható az összes hűtlen kezelés, ami mostanában elő szokott kerülni, és állami pénzeket érint, mert hát a végén mégiscsak a nap végén kevesebb pénz jutott az egészségügyre.
1: Ez így van, de azért a kórházak, a szakrendelők mérhetetlen diszfunkciója, a zsírra szállt por, ugye emblematikus tételek, ezek szimbólumaivá váltak annak, hogy mennyire nem működik az ország. Ezek a közszolgáltatások, ezek azok, amiket a nagy társadalmi rendszerekként szoktunk emlegetni, oktatás, egészségügy, igazságügy és többi. Azért ez nagyon sokakat érintett közelről. Balázs, mennyire reális ezt felszámolni? Mennyire tudjuk azt elhinni, hogy akkor most lefolytatják ezeket az eljárásokat, és akkor sose többet nem lesz ilyen? Sose többet nem lesz ilyen, ha egyszer itt rendet raknak a meglévő ügyek között?
2: A rossz hír az, hogy nincs olyan ország, ahol ne lenne korrupció, vagy ne lenne valamilyen visszaélés. A NER-ben az volt az egyedi, hogy a rendszer lényege volt a korrupció. És ezt ráadásul ugye ki is mondták, ugye... A klasszikus mondat így hangzott, hogy az, amit korrupciónak hívunk, az a NER lényege. És ezt az egyik fő ideológusuk mondta el egy interjúban, szóval az ő rendszerüknek ez...
1: Ez Géphodor Gábor volt, ha jól megszólt.
3: Lánci.
2: Lánci.
1: Ja, bocsánat, Lánci Erzsés.
2: Tehát, hogy ez a... Egyszerűen a rendszernek az volt az alapja, hogy minden egyes ponton a hatalom gazdasági hátországának a stabilitását és a gazdasági erőt azt biztosítani és növelni kell. Ráadásul ezen felül volt ennek egy másik eleme is, hogy aki ilyenbe részt vett, az bűncselekményt követett el, amiről a hatalom pontosan tudott, hogy valaki bűncselekményt követett el. Innentől az engedelmessége az kikényszeríthető volt, hiszen mindenkiről, aki ebben részt vett, a hatalomnak volt olyan.
1: Tehát azt gondolod, hogy ez kompromatként szolgált, ilyen tudatosan gyűjtötték a kompromatot dolgokról, amikbe a rendszer maga rángatta bele az elkövetőket?
2: Pontosan. A NER
1: rendkívül
2: hűségre, engedelmességre és félelemre épült. És nem csak a társadalom egészére nézve próbálta a félelmet fenntartani, hanem a rendszer összetartó eleme volt az, hogy félelem van benne. Azok, akik ezekben részt vettek, pontosan tudták, hogyha nem engedelmeskednek a hatalom akaratának, akkor ezek a dolgok szembeállíthatók velük, és egyébként amikor valaki ki akart szállni a rendszerből, vagy olyat tett, amit a rendszer meg akart büntetni, akkor hirtelen megjelent nála a rendőrség, a NAV, hirtelen kiderültek az összes létező ügyei, amiket egyébként előtte a hatalom jóváhagyásával követett el.
1: András, azért a mentőszolgálat mégiscsak egy szent tehene szokott lenni a magyar nyilvánosságnak, és jogosan. Ugye azért én azt hiszem, hogy a mentősök munkáját a hiba jelenségekkel együtt is elismerhetjük, hogy aki találkozik vele, akinek az életét mentik meg, azért mégiscsak hálával tekintünk rájuk, meg ez egyfajta ilyen csodatétel. Neki lehet-e állni a mentőszolgálatnak egy ilyen alapos, hogy mondjam, szőnyegkirántásos módszerrel lefoglalni az adatokat, az információt, az iratokat, a szervereket? Meg lehet-e pucolni egy ilyen szervezetet, vagy lehet számítani népharagra, miért piszkálják a mentőket?
3: Szerintem csak így lehet. Hát, hogyha az elmúlt 16 évre visszatekintünk, akkor ugye ez az intézményes korrupció, meg az, hogy egy szűk kör privatizálta az országot, és gyakorlatilag még azt is meghatározta, hogy ki milyen mértékben oszt vissza, és mennyit, bármilyen iparágban. Szóval ez azért gajra tett nagyon sok mindent. Nem csak a mentőt kéne, meg nem csak az egészségügyet, nem csak a mentősöket, hanem hogyha már ide veszük az ilyen úgynevezett alapfunkciókat ellátó szervezeteket, tehát hogyha a tűzoltóság, vagy katasztrófavédelemnek hívják most, tehát a tűzoltók bérét rendbe rakni, a mentők bérét rendbe rakni, a rendőrök bérét rendbe rakni, és így tovább. Tehát akik ugye azért vannak, hogyha bármi probléma van velünk állampolgárokkal, ilyen-olyan segítséget nyújtsanak. Tehát ilyeténképpen szerintem ez alapvetés, hogy egyrészt ezt a korrupciós rendszert felszámolni, igen, menjenek be a vonatkozó nyomozók, foglalják le a vonatkozó

0: alkalmazó szervereket, és így tovább, és így tovább. Nyilván az alapvető funkciók ellátását azért tartsák fönn, és igenis büntessék meg azokat az embereket, akik ellopták a magyar emberek pénzét, életeket veszélyeztettek, és miattuk halt meg egy csomó ember. Ugye erre meg annyi példa volt, egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ilyen említette Danó Annát, aki a Népszavában írt ezt a cikket, 2016-ban már a Népszabadságban is írt mentőkről, meg egészségügyről, meg egyebekről, úgyhogy ha valakinek pontosak és jók az értesülései, akkor neki aztán abszolút, az egyik legjobb egészségügyi újságíróról beszélünk. Szóval egyszerűen nincs más, nem csak azért, mert a miniszterelnök meghirdette a tisztító tűz programot, hanem azért sem, mert a társadalom igen jelentős része április 12-én éppen azt mondta ki, hogy ebből a 16 évből, amikben elloptatok mindent, még a Lichthofból is elloptatok mindent, az Eres csatornát, hogy ebből nem kérünk többet, ezeket az embereket büntessék meg a túróba, és adjátok vissza az életünket, adjátok vissza a szolgáltatásainkat, és így tovább. Tehát ez máshogy nem megy.
1: A Lichthofban én leginkább csak pókhálót szoktam látni, de ízlése válogatja, sonkát oda nem akasztanék, én nem bízom a szomszédokban. De azért tegyük hozzá, hogy valóban ez a Népszava feltáró anyaga annak a Népszavának, akik a szociográfiát, ezt a fajt és nagyon sok feltáró műfajt igazából zászlós hajóként képviselik a magyar médiában, és egy hajszálon múlik a fennmaradásuk, most nagyon kétségbeejtő a helyzetük, nagyon szurkolunk a kollégáknak. De hát azért legyünk őszinték, összeomlóban van ez a része a médiarendszernek, ugye a nyomtatott lapok nagyon nagy bajban vannak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem
3: egy
2: normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk 4 egyenes végén van 1-2 másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültán Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátoradatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
3: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafield-tól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
2: hát nagyon utána amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Tehát
3: valószínűleg tehát sokkal nem, jobb pálya de lesz. Ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holtehert cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktel, na talán most, nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért nyitott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltcsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
3: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
2: Az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kell. Kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
3: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
3: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
2: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltél pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagy díj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
3: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
2: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egyébként azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinek csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár még youtubert megnézitek, aki Forma 1-jel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
3: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki, bármilyen politikai témai műsor csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem szenvedett.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy testest elleni csata volt, azt meg max a kicsi invertbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
2: Hát ez nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt. pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
3: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már itt tényleg képernyőidő pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: igen,
1: Martin
2: igen, ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisan megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshol.
3: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
3: Egy baseball sapkára.
2: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve hát delta is időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat sem volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy-két másodperce bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársul.
3: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővelmélet a csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégé lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta Gyulzsi, és hogy kéne összefoglalnia.
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedagóg részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
3: Hát ment ez délelőtt.
2: Igen.
3: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon nagy a
3: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, az elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a Rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
3: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
2: Hát meg az aeroszabályok
3: is. Illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton Leclerc vagy Leclerc Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
2: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
3: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
2: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4-ben lehetne akár előzni.
1: Hát és általában most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
3: Hát figyelj, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
2: Meg hát az év elején is láttunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is ott, és ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és azt és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russell is, ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy balszerencse, rossz jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérő megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
3: ugye azért
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Antonelli igen, vesztette. És ezt is figyelmeztettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival?
3: Lucy? Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a bal szerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatív, amúgy nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személyi velein is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál, oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínről futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínről futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy az egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
2: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá a autójával, tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnőtt a feladathoz.
3: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 egész, vagy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyző képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatom kérdéseket, hogy hú, izgulsz majd, mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzakfára személy nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre igen, vagyok.
2: Az, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random, valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit egy talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
3: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsán nem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg, ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre se lehet választ adni, de ezt mennyire lehet kijavítani. Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilótos sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Hát szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgy mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
3: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
3: Hát is ott is, tehát a COPS-ból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószant. Nem is a rajt mondta, hogy szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
3: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumok kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, de 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
3: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
3: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
2: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
3: Igen.
1: Táblázatod be egyébként ezt a Spy hétvégét? Hány pontnak írtad? De a
2: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként ezt. Tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
3: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közelgök. Tele mert ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, hogy Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb, egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto

0: bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni leszel, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
0: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
0: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
0: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, cyber security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Paksnál zajlik a bárkák tervezett süllyesztése. A fenéküszöb építésénél helikoptereket is bevetettek. Magyar turistáknak is menekülniük kellett a Horvátországban pusztító erdőtüzek miatt. A külügyminisztérium is segített. És 2 izomsorvadásos betegséggel küzdő gyerek milliárdos kezelésére gyűjtenek Vaskúton. Egyelőre szteroidokat kapnak. 3 évtizede nem látott nehézségű és összetettségű munka folyik Dunaszentbenedek és Paks között, mondta Magyar Péter, aki a helyszínen figyeli a beavatkozást. A munka jelenleg egy fenékküszöb kialakításából és 2 bárka irányított süllyesztéséből áll. A kormányfő szerint vannak bíztató jelek. A fő Dunaágban folyamatosan apad a folyó, de az erőműnél már elkezdett emelkedni a vízszint.
2: Jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 centimétert. Úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható.
3: Mínusz 122 cm a Dunai jelenlegi vízállás a Paksnál. Az előrejelzések szerint azonban hétfő hajnalra mínusz 132 cm alá süllyedhet a vízszint. Ez pedig már azt jelenteni, hogy a jelenleg működő 2 turbina egyikét le kell állítani. Hogy ezt elkerüljék, a vízügyi szakemberek 2 80 méteres bárkát helyeztek a vízre. Ezek lassú süllyesztése elkezdődött, illetve a fenékküszöb építése. A kormány a szerdai kihelyezett ülésen az aktuális vízállási adatok és az előrejelzések alapján döntött a beavatkozásról. A honvédség 4 Airbus helikoptere megérkezett Paksra, és elkezdték a Dunakilitiről ide szállított 2 tonnás betonkockák beemelését a Dunába. Az atomerőmű és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöbhöz 145 ezer köbméter követ használnak fel.
2: A célunk egyrészt az, hogy megőrizzük a 2 üzemelő turbina működését, másrészt, hogy a munkálatok előre haladtával, a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének a duzzasztását, olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolásra kerülhessenek a turbinek.
3: A kormányfő hangoztatta, ilyen helyzetben nemzeti összefogásra lenne szükség, ezért a parlamenti pártok vezetőit is a helyszínre hívta.
2: Én rendkívül sajnálatosnak és sokat mondónak tartom azt, hogy sem a volt miniszterelnök, aki 16 évig vezette az országot, és nagy baj hozzájárult a jelenlegi helyzethez, a negligenciával, mulasztással, rossz döntésekkel, sem a többi parlamenti párt vezetője nem jelent meg. Tudomásunk szerint mindegyikük külföldön nyaral.
3: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az X-en úgy reagált. Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A sajtótájékoztatón Gacsái József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese arról beszélt. Gyors megoldást várnak a bárkák szabályozott süllyesztésétől, míg a fenékküszöb megépítése tartós megoldást jelenthet.
4: Két beavatkozási és jól elhatárolható pontunk van. Az egyik, ez egy idéglenes és gyors megoldást várunk tőle a bárkáknak a pozícióba állításával és ezeknek a szabályozott süllyesztésével, illetve ennek a biztonságában, vagy ezeknek a védelme mögött pedig igyekszünk a lehető leggyorsabb ütemben létrehozni azt a kőműből álló süllyesztett fenékküszöböt, ami már egy tartós, biztosabb megoldást tud a Duna vízszint emelésében részünkre segíteni.
3: Kovács Gyula műszaki ellenőr szerint a bárkákat még pozícionálni kell ugyan, de a süllyesztést lassú ütemben megkezdték.
5: Jó hírem van, amikor tegnap beállítottuk az első bárkát, akkor egy óra múlva azt tapasztaltuk, hogy itt a felvízi víz és az alvízi víz, tehát a bárka fölött és a bárka alatt 4 cm-es vízállás különbség vagy vízszint különbség alakult ki.
3: A bárkákat 2-5 tonnás horgonnyal rögzítik, később pedig acélsodronyokkal stabilizálják őket. A fenékküszöb építéséhez több ezer tonna kő érkezik. A Duna két oldalán folyamatosak a munkálatok. A betonelemek beemelésében pedig a Magyar Honvédség helikopterekkel is részt vesz.
1: Orbán Viktor megbízásából Lázár János az országot járja, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei, és hogy mi maradt egyáltalán a pártból. A Telex értesülése szerint a tapasztalataiból szeptemberre kell jelentést készítenie a Fidesz elnökségének, ahol ez alapján értékelik majd a párt lehetőségeit. A lap azt írja, hogy a parlamentból rekordsokat hiányzó képviselő eddig főleg a Dunántúli megyéket látogatta. Az úgytudjuk.hu olvasója csütörtökön délután a szombathelyi Fidesz iroda előtt fotózta le Lázárt, amit éppen telefonált. A szombathelyi találkozó egyik résztvevője, V. Németh Zsolt a Népszavának azt mondta, Lázár nem eligazítást tartott, hanem meghallgatta őket az elképzeléseikről. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke megerősítette a Telex értesüléseit a felmérésekről és a szeptemberi határidőről is. 20 perc alatt kellett összepakolniuk és elmenekülniük a kempingből, mondta híradónknak egy magyar családapa, aki a családjával együtt Omis térségben nyaralt, amikor hatalmas tűz ütött ki a felettük lévő hegyoldalon. A hivatalos tájékoztatások szerint a horvátországi tüzek eddig egy halálos áldozatot követeltek. A híradások szerint azonban többen is súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Dugiotok szigetén jelenleg is pusztítanak a lángok.
6: Apokaliptikus állapotok uralkodtak csütörtökön éjjel és pénteken egyes horvátországi üdülőhelyeken. A tüzek egyik legjelentősebb gócpontja Omis térségében alakult ki, ahol a meredek hegyoldalak, a mediterrán növényzet, a kiszáradt talaj és a tenger felől érkező szelek amúgy is kedveznek a tüzek kialakulásának. Híradónk elért egy magyar családot, akik Omistől délre egy kempingben nyaraltak. Vizsói Róbert és családja csütörtök este 8 óra körül gyanútlanul mentek vacsorázni a kemping éttermébe.
7: Jött valaki és elkezdett kiabálni, hogy hatalmas tűz van, mindenki meneküljön. Én nem tulajdonítottam olyan nagy jelentőséget neki. Aztán kimentem az útra, ott a kemping belső útjára, és csak annyit láttam, hogy mindenki menekül a lakóautókkal, emberek rohannak cuccokkal, pakolnak autókba. A feleségem 2 gyerekkel elkezdett pakolni, de amit értek, mindent betapostak a kocsiba.
6: A család 20 perc alatt rohamlépésben csomagolt össze.
7: Ahogy mi jöttünk le ott a hegyről, mentünk be Omis felé, mindig megálltunk egy parkolóba, vártuk, hogy mi lesz a végkimenetem. A második parkolóban már jöttek a rendőrök, és kiabáltak, hogy go Omis, hogy mindenki menjen be Omisba, na ott biztonságos. igazából esély nem volt rá arra, hogy ezt a tüzet valahogy meg lehessen fékezni. A éjszaka már Romizban, ilyen 4 óra magasságában már masz nélkül nem tudtunk normálisan levegőzni, olyan füst volt. Ha jóval menekítették az embereket, mert a közutas menekülés már nem volt opció.
6: A férfi azt mondta híradónknak, félelmetes volt hallani az éjszaka során, ahogy gázpalackok robbannak a hegyen. Vizsói Róbert azt mondta, nagyon szerencsésnek érzik magukat.
7: Mi van, hogyha mondjuk ez egy másfél, vagy 2, vagy 3 órával később történik, és mi már benne alszunk a lakókocsiban. Akkor mi van? Itt az ember tehetetlen. Itt csak annyit lát, hogy menekülni kell. Nekem igazából mind a 2 gyerek például pánikrohamot, hogy sokkot kapott, a kicsi még mindig nincs túl jól. Azért nem is indultunk el éjszakára, hanem bementünk Komiszba. Ott volt egy krízisközpont a sportcsarnokba, de tényleg le a kalappal a horvátok előtt, ott egy órán belül, egy másfél órán belül ott 10 mentőautó, ágyak, melegétel, hidegétel, víz, egészségügyi ellátás.
6: A térségben több mint 1000 hektár terület égett le, gépkocsik és egyéb ingatlanok semmisültek meg, többen szenvedtek súlyos, életveszélyes égési sérüléseket, és a tűz sajnos egy halálos áldozatot is követelt. Orbán Anita külügyminiszter délelőtti posztjában azt írta, Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. A minisztérium arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már ott tartózkodik, hogy rendszeresen figyelje a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és tájékozódjon a helyi viszonyokról, valamint a hatóságok aktuális intézkedéseiről. Akik szeretnének a konzulátussal kapcsolatot létesíteni, azoknak a konzuli ügyelet zöld száma 24 órában elérhető.
1: A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, és nyitott bármilyen szakmai egyeztetésre a magyar állammal, számolt be a HVG. Tegnap Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatóján bejelentette, a társaság nem kaphatja meg az M6-os autópálya Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetését. A tárcavezető azt is közölte, feljelentést tesznek Lázár János korábbi beruházási miniszternek a Strádát érintő döntései miatt. A Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó vállalat azt írta, hivatalos értesítést még nem kaptak a kormány döntésről. Hozzátették, a sajtóban a költségekről megjelent részletek önmagukban nem adnak valós képet a helyzetről. A politikai vitákban nem kívánnak részt venni. Feladatuknak a szerződéses kötelezettségeik teljesítését tekintik. Soha korábban nem gyűjtöttek még akkora összegre, mint most, a Bács-Kiskun megyei Vaskúton. Egy helyi család fogott az akcióba, miután kiderült, mindkét kisfiúk izomsorvadással küzd. A hosszú távú megoldást pedig egy dubai génterápia jelentené. Addig is a gyerekek szteroidot kapnak, az ehhez szükséges összeg is hatalmas terhet ró a családra. Főleg miután a héten kiderült, a NEAC-hoz beadott méltányossági kérelmüket rég elutasították. Erről azonban nem kaptak tájékoztatást.
8: Zsombi és Kornél. Jókedvű, életre való eleven gyerekek, akiknek látszólag semmi bajuk sincs. A valóság azonban ennél sokkal fájóbb. Mindketten az úgynevezett Duchenne-féle izomsorvadásban szenvednek. Gyógykezelésük azonnal megkezdődött egy szteroiddal. Ennek kellemetlen mellékhatásai miatt azonban a család egy másik gyógyszerre szeretett volna váltani. Ezt egyébként Németországban és Ausztriában a betegséggel küzdő gyerekek automatikusan megkapják. Itthon azonban egy havi adag ára több mint 1.300.000 forintba kerül. A család ezért 2024-ben méltányossági kérelmet adott be.
9: Telt az idő, utána jött egy Batyán Stratman László alapítvány, aki átvette a ritka betegségek egyéni méltányossági kérelmét. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy felhívjuk a NEAC-ot és megkérdezzük, hogy áll a mi beadványunk. Ők azt mondták, ez 25 elején volt, azt mondták, hogy átvette az alapítvány az összes ilyen kérelmet, és őket kell keresni.
8: Ez meg is történt, akkor azonban még türelmet kértek a családtól az elbíráláshoz. Idén márciustól a család többször is próbálkozott sikertelenül. Néhány nappal ezelőtt azonban végre felvették a telefont a vonal túlsó végén.
9: Sikerült beszélnem egy olyan ügyintézővel, aki végre elkérte a tajszámot, elkérte a beadványszámát, és elmondta, hogy ezt a NEAC-nál megszüntették.
8: Kaptatok értesítést, vagy bármit?
9: semmilyen értesítést nem kaptunk róla. Igazából ez a felháborító az egészben, mert hogyha 24-ben, 25-ben vagy 26-ban ezt megszüntették, akkor a kezérósunk újra be tudta volna adni. De ez nem történt meg.
10: De fáj a hátam, hogy még ugrál.
8: Ez a 2,5 éves időveszteség felmérhetetlen. A betegség előrehaladásában ugyanis minden hónap rengeteget számít. Elkeseredettségében az édesapa a Facebookon osztotta meg történetüket. Több családtól is azt a választ kapták, hogy ők is hasonlóan jártak, vagyis külön értesítés nélkül szüntették meg a korábban beadott kérelmüket. A bejegyzést Kincse Csongor országgyűlési képviselő sem hagyta szó nélkül. Azt írta, elfogadhatatlan, ahogyan a méltányossági kérelmeket kezelték. Nem véletlen, hogy az új kormány egyik első döntése volt, hogy ezeknek a kérelmeknek az elbírálását rendezze. Mint írta, döbbenten olvasta a bejegyzést és felvette a kapcsolatot az illetékesekkel.
11: Az, aki megszüntette, az, annak nincs lelke. Tehát az az ember, az mit gondolt? Tehát kihúzta, és utána nem volt annyi esze, hogy felhívja a családot, és azt mondja nekik, hogy ne haragudjatok, más alternatívát kell keresni.
8: A család a Bács-Kiskunvár megyei Vaskúton él, ott, ahol Nébel Zsolt és a Sükösdi Tambura zenekar alapítója és vezetője. Az első percektől támogatja a gyerekeket egyénileg és az együttessel karöltve is.
11: Rengetegféle támogatási formát találnak itt ki nagyon jó emberek a környéken, és mi is megpróbáltunk ehhez hozzájárulni, úgyhogy miután ilyen közkedveltek lettünk az országban a Sugó Tambura zenekarral, úgy döntöttünk, hogy Baján is bemutatkozunk és szervezünk egy jótékonysági koncertet, amelynek a bevételét a Rász Gyerekek Alapítványának a javára ajánlottuk fel.
8: A gyerekek egyelőre aktívak, köszönhetően annak a rengeteg tornának és fejlesztésnek, ahova rendszeresen járnak. Emellett havonta Belgiumba utaznak, ahol egy kísérleti programban vesznek részt. A Duchenne a tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan betegség. Viszont 2023. júniusa óta létezik egy génterápia, ami megállítaná az izomsorvadást. A család jelenleg erre gyűjt. A kapott árajánlatuk 2,1 milliárd forint a két gyerekre.
9: Ezt a génterápiát csak addig lehet elintézni, vagy beadni, vagy igazából ezt a dolgot megkapni, ameddig járóképesek a gyerkőcök. Tehát igazából onnantól kezdve már nem igazán foglalkoznak az emberekkel, tehát ezért égető ez a génterápia.
8: Szerencsére a gyerekek ebből még nem sokat érzékelnek. A szülők azonban minden nap reménykednek abban, hogy még időben összegyűlhet ez az összeg, és a két fiú minőségibb életet élhet a jövőben.
1: Donald Trump bejelentette, hogy Irán legyőzése után amerikai területté fogja nyilvánítani a Hormuzi szorost. Hogy ezt viccnek szánta-e vagy komolyan gondolta, egyelőre nem tudni. Irán minden esetre kemény hangnemben reagált. Továbbra is nagy kérdés, mikor indulhatnak meg újra az olajszállítmányok a szoroson keresztül.
12: A Hormuzi szoros mindig is Iránhoz tartozott, és mindig is iráné lesz. Ezzel a határozott üzenettel reagált az iráni külügyminisztérium Donald Trump, amerikai elnök azon felvetésére, hogy a síita rezsim közelgő veresége után a világ olajellátása szempontjából az egyik legfontosabb régiót esetleg amerikai területté nyilvánítaná. Teherán hozzátette. Sem elnöki rendelet, sem kortes beszéd által nem lehet elfoglalni a szorost. Irán annak ellenére reagált ilyen keményen Trump szavaira, hogy sokak szerint az amerikai elnök csak viccelt. A nagy visszhangot keltő mondatok az elnök rendvédelmi erők számára tartott beszédében hangzottak el. Ebben arra is kitért, hogy sohasem fog elnézést kérni amiatt, hogy megtámadta Iránt, valamint arra is tett utalást, hogy az üzemanyagárak emelkedni fognak a közeljövőben. Tehát ha úgy alakul, hogy egy icipicivel többet kell fizetnetek az üzemanyagért, akkor jusson eszetekbe, hogy ezt azért teszitek, hogy egy nagyon gonosz ország, a terrorizmus legfőbb finanszírozója a világon, ne jusson nukleáris fegyverekhez, mert ezt ugye nem akarhatjuk, magyarázta hallgatóságának az elnök. Amerika és Irán már jó ideje verbális párbajt vív, hogy pontosan ki is ellenőrzi a szorost. Trump már többször hangoztatta, hogy Amerika uralja a területet. Irán viszont cáfolta ezt, sőt szerintük Amerikának teljesítenie kell a feltételeiket ahhoz, hogy újra megindulhasson a hajóforgalom. A szoros egyébként eddig nemzetközi víznek számított, ezért is vált ki tiltakozást, hogy hol Irán, hol az Egyesült Államok jelenti be, hogy pénzt szedne a hajóktól az átkelésért. Eközben a jemeni huszik 6 ballisztikus rakétát lőttek ki egy vöröstengeri kikötővárosra. Az Iránnal szövetséges lázadók akciója újabb nyomást gyakorol Amerikára és térségbeli szövetségeseire, mivel még bizonytalanabbá teszi a tengeri közlekedést a Közel-Keleten.
1: Súlyos földrengés rázta meg Indonéziát szombat hajnalban. A 7,7-es erősségű földmozgás, amit ráadásul több tucat utórengés követett, az eddigi információk szerint legkevesebb 40 ember halálát okozta. Bár a rengés és a rengés a tengerfenék alatt történt, a szökőár riasztást 3 óra után visszavonták, jelenleg pedig gőzerővel folyik a túlélők és sérültek utáni kutatás. Bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt Luigi Mangione. A 28 éves férfi másfél évvel ezelőtt a nyílt utcán lőtte agyon Brian Thompsont, a United Healthcare nemzetközi egészségbiztosító vezérigazgatóját. Tettét állítása szerint az egészségügyi rendszerrel szembeni elégedetlensége motiválta. Bár életfogytiglant is kaphatna, az ügyészség 24-től 30 évig terjedő büntetést kért rá. Piros lámpán, de még a tilost mutató vasúti átjárón is átment az az autós, aki a napokban próbált meglógni a Fejér megyei rendőrök elől. Az autót azért akarták ellenőrizni, mert a rendszáma alapján nem volt érvényes műszaki engedélye. A kocsiban többen is utaztak, akik menekülés közben kiugráltak az autóból. Az autó végül egy szántóföldön állt meg, kigyulladt. A vezetője menekült, de egy drón segítségével elfogták.
13: Velencén figyeltek fel a gárdonyi rendőrök arra az autóra, amelyiknek a nyilvántartás szerint nem volt érvényes forgalmia. Meg akarták állítani, de ez nem sikerült. Az autós menekülőre fogta.
14: Nagy sebességgel hajtott tovább Székesfehérvár irányába, miközben járművét többször a követő és mellé érkező szolgálati autó felé kormányozta. A sofőr menekülés közben sorra szegte meg a közlekedési szabályokat. Átlépte a záróvonalat, forgalomtól elzárt területen haladt, szabálytalanul előzött, nem adott elsőbséget.
13: A menekülő sofőr átment a piroson és egy vasúti átjárón is átszáguldott a tilos jelzés ellenére. Utasai menet közben ugráltak ki a kocsiból. A szántóföldön ért véget a száguldás, ahol az autó kigyulladt. A sofőrt egy drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy nem volt érvényes jogosítványa, ráadásul egy lopott telefont is találtak nála.
15: Tehát mindig megvan ennek az oka, ami miatt nem állnak meg, és hát a legtöbb esetben ez rosszul végződik, ugyanis nem nagyon van olyan, hogy a rendőrök végül ne fogják el az ilyen menekülő kocsikat, illetve a sofőrjüket.
13: Az ilyen esetekben a sofőrök gyorsan és, mint látható, rossz döntést hoznak.
16: Nem mérlegelnek, nem gondolkodnak racionálisan, hogy ez nem egy hollywoodi akciófilm, ahol így el lehet menekülni az üldözők elől.
13: Az oktatók szerint ilyenkor azok kerülnek nagy bajba, akik éppen egy ilyen ámokfutó útvonalán közlekednek.
17: Azt tanítjuk mindig, hogy ilyen esetben nézzünk a tükörbe, nézzük meg, hogy mi folyik körülöttünk, és próbáljunk meg olyan döntést hozni, hogy ebből tudjunk kimaradni.
13: A rendőrök erről menekülő 49 éves férfit kihallgatták. Neki az egyéb bűncselekmények mellett a menekülés közben elkövetett szabálysértések és a rendőrök ellen elkövetett veszélyeztetés miatt is felelnie kell majd.
1: Nem csak Horvátországban küzdenek a pusztító tűzvészek ellen. Európa számos országában okoznak gondot az erdő és bozott tüzek. Az utóbbi napokban még Németország és Belgium tűzoltóságainak is megjült a bajuk a lángokkal. A száraz időjárás pedig tovább nehezíti a mentést.
12: Éjszakában nyúlóan küzdenek a tűzoltók a lángokkal Spanyolország délnyugati részén. Az augusztus eleje óta tomboló tűzvész Sevillában és a környező tartományokban már 38 ezer hektárt érintett. A hatóságok szerint a száraz időjárás nagyon megkönnyíti a lángok terjedését, ezért 700 tűzoltót mozgósítottak. Franciaországban is gondokat okoz a hőség és az ennek nyomán elszabaduló tüzek. Lond megye fenyőerdőiben eddig 1580 hektárnyi terület égett le. 2026-ban eddig nagyobb területet pusztítottak el a tüzek, mint az elmúlt 20 évben bármikor. Az extrém hőség a mezőgazdaságban is átírja a szabályokat. Franciaország pezsgőjéről híres Champagne tartományában már el kellett kezdeni a betakarítást, mert a nagy melegben sokkal hamarabb beért a szőlő. A helyi gazdák szerint korábban elképzelhetetlen lett volna az augusztusi szüret. Az erdőtűz szezon ezúttal Németországot sem kímélte. Észak-Rajna-Vesztfália tartományban kritikus helyzet alakult ki. Miután a lángok 300 méteres közelségbe értek egy határközeli faluhoz, a hatóságok több mint 2000 embert voltak kénytelenek evakuálni. A tüzet azóta úgy tűnik, sikerült megfékezni, azonban a szeles időjárás könnyen újra a tűzoltók ellen fordulhat. Rémületes látvány. Sajnos egyszerűen nem lehet felkészülni ilyen helyzetekre. Számol be tapasztalatairól egy nő Belgiumban. A szélsőséges időjárás ugyanis nem kímélte a Benelux királyságot sem, ahol minden idők legnagyobb erdőtüze tombol most.
1: Felkészülési kézilabda tornát rendeztek Tatabányán. A négyes találkozón a hazaiak nagy hírű nemzetközi ellenfelekkel mérhették összetudásukat. Híradónknak az egykori 198-szoros magyar válogatott, jelenleg a Tatabánya technikai vezetője Kontra Zsolt azt mondta, a torna nagyszerű lehetőség volt számukra, hogy az Európa legjobb csapatai közé tartozó ellenfelekkel összemérhessék tudásukat.
6: Nagyon jó hangulat fogadta a csapatokat a bronzmérkőzésen, amit a Tatabánya és a szlovén Celje vívtak egymással.
18: Mi sikerorientált állat vagyunk, fontos, hogy az emberek tudjanak kapcsolódni ezekhez a sportsikerekhez. Éppen ezért jött ez a négy csapat az életünkbe. Ugye a Tatabánya idén az Európa Ligában indul, és nagyon szép eredményt ért el tavaly is. A másik három csapat a Bajnokok Ligájában lesz majd szereplő.
6: Pantlud Péter híradónknak azt mondta, egyszerű döntés volt a Tatabánya mellé állni.
18: A MOL alapvetően üzleti szempontok szerint lép be a szponzorációba, és mindig fontos az elérés, mennyien nézik, mennyien csinálják, mennyien vannak a helyszínen. A kézilabda ezért nagyon egyszerűen és pozitívan értékelhető sportág, hiszen csak ha az EHF férfi kézilabdát nézzük, akkor közel 400 mérő ember kíséri figyelemmel a televízióban a bajnokságot ugye egész évben. Ezek a csapatok nagyon népszerűek a helyi közösségekben, és európai szinten is komoly értéket képviselnek, úgyhogy ilyen szempontból nekünk mindig üzleti alapot is kell nézni, és az, hogy mennyire mozgatja meg a helyi közösségeket, és mennyire lehet ezt kapcsolódni szurkolóként.
6: Kontra Zsolt, a Tatabánya egykori legendás játékosa és 198-szoros magyar válogatottja kiemelte. Egy ilyen torna szponzorok nélkül nem tud létrejönni.
19: Rettentő nehéz, tehát nem is működik nélkülük, úgyhogy még egyszer köszönjük ezt a lehetőséget is, és hát például egy ilyen tornát esélytelen vagy megrendezni, hogyha nincs mögötted egy ilyen komoly háttér, és rettentő módon jól szolgálja a felkészülésünket, hogy ilyen nagyon jó erős ellenfelekkel játszhatunk.
6: A bronzmérkőzésen a szlovén bajnok Celje végig több góllal vezetett, de a második félidőben a Tatabánya mindent beleadott, és gólról gólra közelítette meg ellenfelét. Ezzel a találattal pedig az utolsó percben már a hazaiaknál volt az előny, amit a végén sikerült is kivédekezni.
20: A Tatabánya fantasztikus, mögöttem látható szurkolótáborának köszönhetően megfordította a meccset, és ezen a nemzetközi tornán a harmadik helyezett lett. Az ATV híradóját André Novák András tudósította.
1: A 70. alkalommal tartották meg a világ legrondább kutyája versenyt Kaliforniában. Az általában több tízezer nézőt vonzó megmérettetésen ezúttal is alternatív esztétikát képviselő ebek sokasága mérte össze külsejét. A jubileumi trófeát az idén negyedszerre induló Jeannie Lou névre hallgató lobó nyelvű mops hódította el. Jégtortával és bambusz különlegességekkel kedveskedtek a két éves születésnapjukat ünneplő óriás panda kölyköknek Hongkongban. Az ikerpár amiatt is különlegesnek számít, mert ők az első pandák, akik a városban születtek. A helyiek rendkívül büszkék rájuk, ezért a velük díszített kitűzők és kiegészítők is gyorsan elfogytak. Most jön a heti világhíradó Szőlősi Györgyivel, de maradjanak utána is az ATV-n. 18 óra 30 perckor friss hírekkel is várom Önöket. Addig is köszönöm a figyelmüket, további szép hétvégét. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: szüleim csak rám.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Köszönjük, Uram, hogy a szeretetedet kifejezted az engesztelő áldozatoddal, és elhívtánk bennünket kegyelmed által, hogy viszonyozzuk azt a csodálatos, végére mehetetlen gazdagságot, ami a szeretetedben megnyilvánul, hogy megszabadítsál bennünket, és Istenek a dicsőségébe állítsál be bennünket. Ezért köszönjük neked, Uram, a szeretet szellemét, a Szent Szellemet, és hiszünk, Uram, hogy te magad vagy a szeretet, és kérünk téged, Uram, hogy árasz ki a szeretetnek a szellemét erre gyülekezetre, hogy a száraz szívek is megelevenedjenek, megújuljanak, és minden olyan gaz, szemét, értéktelen dolog elégjen a szeretetnek a tüzében Isten igéje által, amelyek még benne vannak a szívekben, elmékben, gondolkozásban, azért, hogy a te természeteddel, szellemeddel, kiválóságoddal egyre jobban be tudjunk töltekezni. Köszönjük a jelenlétedet, Szent Szellem. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyümölcseit, köszönjük a Szent Szellemnek a karizmáit, köszönjük, Szent Szellem, hogy megítadod a szívünket, lelkünket, megújítod a belső emberünket. Most is kérlek, hogy érintsd meg a belső emberüket, törzs be őket, szeretet szellemével, békességnek, örömnek, hitnek a szellemével, hogy az örökkévaló értékek, szellemi, csodálatos értékek legyenek híd és a jelen világ és az örökkévalóság között minden jelenlevő életében, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most és mindörökké. Kérlek benneteket, hogy mielőtt helyet foglalnátok, köszöntsétek, üdvözöljétek egymást, és Istennek az áldását kívánjátok egymásra, mert azért jöttünk, hogy áldást vegyünk. Kérlek benneteket, lapozzatok az 1 Sámuel könyv 5. fejezetéhez, ott fogok felolvasni, nem kell megijedni a felolvasom az igét, de bízok benne, hogy a Szentlélek segít, és egy kicsit tudom értetni azt, amit szeretnénk elmondani ezzel a történettel kapcsolatosan. Tehát 1 Sámuel könyv 5. fejezete. Hányan olvassátok az Ószövetséget is? Most csak azért tartottatok a kezedet, mert ez ciki lenne, hogy nem tartod föl. Nem is akarok itt nyomozódni, de csak fel akarom hívni a figyelmet, hogyha mélyebben meg akarod érteni az evangéliumot és az Új Szövetséget, Istennek a tervét, célját, akkor nagyon fontos az Ószövetségnek a tanulmányozása. Természetesen Mózes könyvét, de nagyon sok tanulság van a Királyok könyve, illetve Sámuel könyve, különösen a hatalomnak a természetével kapcsolatosan, hogy a hatalom birtokosa milyen hatással vannak az országra, társadalomra, egyik a bűnbe ejti az országot, a másik kivezeti, a másik bűnbe ejti újra, hát látjuk ezeket a dolgokat, és nagyon megértjük azt, hogy mennyire fontos az természetes életrendre is, társadalmi rendre is odafigyelni, hogy az emberek ne olyan helyről kapják az inspirációt, amely nem a jó erkölcsöt mozdítja elő az életükben. Tehát nézzük meg a 1 Sámuel 5. fejezetét, adjon Isten, hogy meg tudjunk ezzel birkózni. A filiszteusok pedig vették az Isten ládáját, elvitték Ében Ézerből Asdodba, és megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába. Dágon mellé helyezték el. És mikor a asdodbeliek másnap korán fölkelének, íme a Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék a Dágont, és ismét helyreállították. Mikor pedig másnap korán reggel fölkelének, íme Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és a Dágonnak a feje, két keze, feje letörve a küszöbön voltak, csak Dágon dereka maradt meg. Annak okáért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomában járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdodban minden mai napig. És az Úrnak a keze asdodbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, megveri őket fekélyekkel Asdódot és határait.
Mikor azért látták az asdodbeliek, hogy így van a dolog, mondána, ne maradjon nálunk az Izrael istenének a ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre. Elküldék azért, és összegyűjtötték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, mit csináljunk Izrael istenének a ládájával? Azok pedig felelének, vigyék Gádba Izrael istenének a ládáját, és elvitték Izraelnek istenének a ládáját. És történt azután, hogy elvitték az Úrnak a keze, igen nagy rémülettére lőn a városnak, megveri a városnak lakósait kicsintől fogva nagyig. Fekélyek támadának rajtuk. Elküldék azért az Istenek a ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott Istenek a ládája, felzudulának az ekronbeliek, mondván, reám hoztátok Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet? Annak okáért elküldék és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, küldjétek el Izrael istenének a ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg engem és népemet. Mert halálos rémület volt az egész városban, és igen súlyos volt ott az Istennek a keze. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig. Amen. Szeretnék pozitív üzenetet is kihozni ebből a történetből, mert ha a tanulságot megértjük ennek a történetben, akkor az egészen pozitív dolog jön ki belőle. De ugye itt egyébként egy kis bevezetőt mondok. A 4., 5., 6. és a 7. fejezet nagyon érdekes, hogy a Frigyládával milyen fontosnak tartotta a Szentlélek, hogy így foglalkozzon vele. Hát majd meglátjuk, hogy ennek milyen mély üzenete van az új szövetségre, a mai üsztörténeti korszakra vonatkozóan is. Az első dolog, hogy ebben a korszakban úgy tűnik, hogy a láda, amely Jézus Krisztus jelképezi, mert tudjátok, hogy a frigyládának az anyaga fából volt és aranyból. A fa az emberi természetet jelképezi, az arany pedig az emberi, isteni természetet, és a názáreti Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. A ládában volt Istennek a törvénye. Ott volt az arany szelencébe vagy korsóban a manna, és ott volt még benne a manna, illetve a Áron kiajtott veszély és a törvénytáblák. Tehát ez a három rendkívül fontos igazság a názáreti Jézus Krisztus személyéről. Az egyik a főpapi szolgálatát jelenti, a manna, az ellátást, ő a megváltó, szabadító, aki elhozta az örök életet, és a törvény, az Istennek a beszéde, a megtestesült ige, a názáreti Jézus Krisztus. Tehát ezért a frigyláda az a názáreti Jézus Krisztusnak az előképe, illetve így értelmezik általában mindenhol a Biblia ismerő emberek és a közösségek. De ebben az időben voltak idő, amikor a láda nagyon nagy áldást jelentett, mert még ennyit hadd mondjak el, hogy a láda fölött pedig az Úrnak a dicsősége lakozott. A kerubok ugye között volt a dicsőségnek a szelleme, az pedig a Szent Szellemnek a kenetét jelképezi. Tehát a názáreti Jézus Krisztus és a kenet rajta volt, tudjuk nagyon jól, hogy hatalmas nagy energia, erő, tér vette körül a frigyládát, az Úrnak a szentsége lakozott ott, a szentek szentjében, ahol tartózkodott a frigyláda. Hosszú ideig áldás jelentett Izrael számára, de ez a szakasz, és csak egy fejezetet olvastam föl, mert ez egy kulcsfontosságú fejezet, ez azt tartalmazza, hogy miért veszítette el először Izrael fiai, utána meg miért nem tudtak profitálni a pogányok az Istennek a dicsőségéből. Tehát egy olyan senki földjére került a dicsőség, persze nem szűnt meg a dicsőség, csak az emberek nem értették meg, mert nem megfelelő módon közelítettek az Úrnak a jelenlétébe, az Úrnak a dicsőségébe, és emiatt a dicsőségnek
a jelenléte nem áldás hozott az Izrael számára, hanem Ikábod korszakot hozta el, az Ikábod, hogy elvették a dicsőséget. De ha jól megnézzük, talán itt jelképszerűen, vagy allegória alapján, hogy ez ideglenesen veszített el, 7 hónapig tartott ez az ideglenes időszak. Ez egy előkép volt annak, ami a babiloni fogságban 70 évig tartott, és utána előképe volt a római fogságnak, mert az a korszakot római fogságon vagy számüzetésnek kell nevezni. Ez a több, mert Róma üszte el Izrael fiait a ígéret földjéről, tehát ez pedig szintén Izrael számára az Ikábod korszak, hogy elvitték a frigyládát, elveszítette Izrael az Úrnak a dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elvetette őket véglegesen, hanem ahogy a 7 hónap, a 70 év és a 7x70 év, tehát amit Dániel mond, időt tartalma, ez azt jelenti, hogy részleges elvetés történt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek a következményeképpen került a frigyláda a filiszteusokhoz, vagy éppen ebben a korszakban az evangéliumnak a hirdetése így jött át az Izraelből a nemzetekbe, hanem ez örökké valóságban már meg volt tervezve Isten részéről. Tehát nem az Izraelnek a balesete következtében történt a nemzeteknek az evangelizálása, hanem ez benn volt az Isten tervében, az ő minden tudása, előre látja a történelmet, előre látja a történelmi korszakokat, és ezért ezt így kell értelmezni, tehát nem arról van szó, hogy ha Izrael megtért volna, akkor nem került volna a sor Izrael, illetve nemzeteknek az evangelizálására. De ezt Isten látta, és mindenféleképpen nem egy baleset történt, és nem egy rossz dolog történt, hogy a pogányok, a filiszteusok a pogányokat jelképezik, hogy a pogányoknak a kezébe került a frigyláda, hanem ezt Isten akarta. Előtte ugye Izrael fiai elveszítették a szentséget, bűnnel együtt ünnepelték Istent, több figyelmeztetést adott Isten profétákon keresztül az Izrael fiainak, de nem tértek meg igazából, jártak az Isten tiszteletre paráznossággal, csúnya szexuális bűnökkel, más bűnöket is elkövettek, és egyszer csak Isten azt mondta, hogy elég, a dicsőségét visszavonta, illetve passzív állapotba került a kenet. Tehát van ilyen, amikor egy gyülekezetben, vagy akár ébredési folyamatban egy olyan időszak jön, amikor a Szentlélek egy passzív állapotba kerül, várakozó álláspontba kerül. Tehát Izraelben egy várakozó álláspontba, passzív álláspontba kerül, hiába vitték be a háborúba a frigyládát, amikor a filiszteusok és Izrael között háború tört ki. Ugye azt hitték Éli korában, hogy ha beviszik a frigyládát a háborúba, akkor garantálva van Izrael számára a győzelem. De hát a frigyláda az nem mágia. A frigyláda az nem egy ilyen babonás amulett, amit hogyha használunk, akkor az biztos, hogy működik. És ez azért nagyon fontos, mert a szövetségnek a lényege megszűnik, vagy a keresztény hitnek a lényege megszűnik, akkor ez nem fog működni külsőséges módon a kegyelem. Tehát azzal, hogy ember egyházhoz tartozik, jár a gyülekezetbe, akár adakozik, tehát olyan dolgokat, szent dolgokat, külső dolgokat megcsinál, de a szívében benn van a bűn, és bűnnel akarja ünnepelni az Urat, akkor az ember számára, vagy Isten előtt ezek a cselekedetek az ember számára nem értékek lesznek, hanem inkább a sajnos gyakran a büntetést és az Istennek az ítéletét váltja ki. Mert Isten szent Isten, és ő hozzá csak szentségben lehet közelíteni, és a szentségben lehet megmaradni Istennek a jelenlétébe. Van egy átmeneti idő sok esetben, hogy amikor az ember még ilyen bizonytalan állapotban van, vannak gyarlóságot, stb., de Isten tudja minden emberrel kapcsolatosan az időt. Be van osztva mindenünkre vonatkozóan, személyünkre szabottan, hogy milyen szellemi
gyümölcsöket vár el tőlünk Isten, és nem akarja, hogy az egész hívő életedet egy bölcsibe töltsd el, cumissan, stb., és állandóan szoba, még nem vagy szobatiszta, és így tovább most a csecsemőkornak a jellegzetességeire hívom fel a figyelmeteket, de elvárja Isten, hogy a szobatiszta legyél. Tehát, hogy végre eljussál ahhoz, hogy durva testi bűnöket ne kövess el, és ne fárazd az Istent testi cselekedeteiddel, hanem térjél meg, mert az Isten szent. Nem tudsz megmaradni, én se tudok megmaradni, más se tud megmaradni Istennek a jelenlétébe szentség nélkül. Mert szentség nélkül nem csak a mennybenre vonatkozik, hogy nem látjuk meg Istent, hanem a földi életben is az Istennek a jelenléte, Szentlélek a mozgása leáll. És várakozik Isten rád, hogy mikor térsz észhez. És egy idő után, amikor azt gondolod, hogy szükséged van Istenre, és próbálod használni Istent, kiáltasz Istenhez, mint Izrael fiai vitték a frigyládát egy konfliktus helyzetben, mert szükségük lett volna természetfölötti támogatásra, természetfölötti erő felszabaduljon számukra, hogy a filiszteusoktól megszabaduljanak, ugyanolyan csoda történjen, mint előtte sok esetben, hogy Izraelnek, ugye Izrael megígérte a katonai csodákat, hogyha követni fogtok engemet, akkor az ellenségeitektől meg foglak benneteket szabadítani. És ez így vonatkozik az új szövetségben is, hogy ha követjük az Urat, akkor az Úr garantálja, hogy az ellenségeinktől meg fog szabadítani bennünket, természetfölötti védelmet fog adni az ellenségeinkkel szemben. Ott lesz körülöttünk Istennek az a dicsősége, az angyaloknak az a sokasága, amely, ahogy a kivonuláskor Egyiptomnak a szekereit leállította, nem tudták a lovak húzni a szekeret, mert a küllők közé ment az Isten dicsősége, és sokkal nagyobb ellenáró erőt fejtett ki a dicsőség, mint a lovaknak amilyen ereje volt. És ilyen módon az Úrnak a dicsősége ott állt, Izrael fiai, meg az ellenség között. Ez a cél, hogy ezen a gonosz világban Isten népe, de egyéni szinten is, közösségi szinten is, ott legyen a világ, és te közötted az Istennek a dicsősége. Ezt tudja a családod számodra biztosítani a védelmet, személyes szinten ezt tudja biztosítani a védelmet, Isten munkájára számára ezt tudja biztosítani a védelmet, és a gyülekezet számára is ezt tudja biztosítani, a közlekedésben is, mindenhol, amahogy jársz, ezt tudja biztosítani számodra a védelmet, hogy minden területen, mindenhol, amire ráteszed a kezedet, ne bűn legyen belőle, ne átok legyen számodra, hanem áldás jelentsen számodra. És ebben, ha jársz, akkor meglátod a legnehezebb körülmények között is, nem félelemmel érsz, hanem hittel érsz. Ma olyan korban élünk, hogy alapvetően az emberek két dolog között kell választani, a félelem és a hit. Olyan bonyolult, nehéz problémák vannak a világban, hogy félelmetesek, különösen azok számára, akik még nem veszítették el az eszüket, és meg tudják érteni, hogy milyen bajok vannak. Az a probléma, hogy az intelligens emberek előbb költözik be a félelem, mert látják, hogy szinte kezelhetetlen problémák vannak a világban. De a másik, ami választási lehetőség, a hit. A hit pedig nem arra néz, ami van, hanem a hit arra néz, amit Isten igéje mond. És Isten igéje által tudunk hatalmat venni a körülmények között, a háborúk fölött, a társadalmi igazságtalanságok fölött, állandó uszítások fölött, hazugságok fölött, babiloni igézetek fölött, varázslások fölött, jövendőmondások fölött, boszorkányság fölött, minden sötét erő fölé tudsz emelkedni, ha az Isten igéjébe veted a hitedet, mert az Isten igéje mindenek fölött áll. Ő általa lett minden. Ő tartja fönn a mindenséget. És ő érette van minden. Tehát az Isten igéjében egy olyan teljhatalom van, hogy az csak hit által tud felszabadulni az életedben, úgy ezen keresztül, a csatornán keresztül tudja folyamatosan a názáti Jézus Krisztus az erejét és a hatalmát a belsődre kiárasztani, amely egyszerűen érzéktelenné tesz tégedet a gonoszszal szemben. Nem butává, az egy más dolog,
hanem érzeket. Tehát az, hogy nem nyomorítja meg a belső lelkedet. Nem teszi tönkre a szívedet. Nem sérülsz meg. Nem bántalmaz, hanem továbbra is minden körülmények között meg tudod őrizni a cselekvő képességedet a jó dolgoknak a követésére, a jó dolgoknak a megcselekvésére. Nem engedi meg, hogy engedi meg a kenet, hogy a szellemedet olyan fájdalom érje az igazságtalan dolgoktól, ami által elmegy az élettől a kedved, elmegy a cselekvéstől a kedved, és egyszerűen te is átadod magadat annak a romlásnak, bomlásnak, passzivitásnak, depressziónak, ami egyre nagyobb hatalmat vesz az emberek élete és szíve fölött. Ezért mindenre van erőnk, mondjuk közösen, mindenre van erőnk a názáti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. De hitáltal történik, ahogy Sára is hitáltal vett erőt a szüléshez, mert már el volt erőtlenedve a teste, de megújult hitáltal. Nem a hit újította meg, a hit volt a csatorna, amelyen keresztül jött le az elevenítő erő, mert a szellem az, amely elevenít. De a szellem addig nem tud megeleveníteni, nem tudja megérinteni a szellemedet, a belső embereden, amíg a hit nem kapcsolódik be a természetfölötti világba. Ezért a hit nem látott dolgokról való meggyőződés, remélet dolgoknak a valósága. Ez az, amivel táplálni akarja az Úr a szívedet, a lelkedet, amitől a belső embered folyamatosan olyan természetfölötti, szellemi, érzelmi erőt kap, és gondolati szinten is, amely által fölül tudsz emelkedni a körülmények fölött, és nem te vagy a körülmények alatt, hanem a körülmények vannak a lábaid alatt, beleértve az ördögöt is. Nem a fejeden ül az ördög, hanem a talpad alatt van az ördög, mert megvan írva, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Mondjad a szomszédodnak, a békesség Istene megrontja a sátánt a te lábaid alatt hamar, hamar, hamar, hamar. Tehát a hamar az sokszor a Bibliában hirtelent jelent, tehát várakozni kell néha, Isten megengedi a küzdelmet, mert a küzdelem és a megpróbáltatáskor derül ki a szívből, vagy jön ki az, ami a szívedben van. Félelem van benne? Hit van benne? És ez a menet közben a nyomás alatt kijön. Persze, neked megvan az a lehetőséged, hogy továbbra is jársz a gyülekezetbe, hogy kapsz figyelmeztetét Isten igéje által, és azt mondod, oppá, nem engedem meg többet, hogy a félelem leúrja a szívemet, a lelkemet, nem fogok félni a jövőtől, nem félek attól, hogy összeomlik a családom anyagi élete, nem félek attól, hogy betegségek, rák, daganatos betegséget fogunk szenvedni a jövőben. Ezek a félelmek az ördögnek egyik ravasz csalásai, vagy becsempészi a hívőknek a szívébe, és elkezdnek rettegni, félni a betegségektől, összeomlásoktól, különösen amikor látják, hogy milyen dolgok zajlanak világméretekben, egészségi válság, szerencsétlenségek, lecsúszásos, egzisztenciális összeomlások. Tehát ezek mind megfélelmítő erővel tudhatni. Az ördög azért ilyen szorgalmas most, azért ilyen aktív, mert tudja, hogy kevés az ideje. És ezért minél több embert akar becsapni, ahogy mondja Péter apostol, mint ordító oroszlán jár, körbe keresi, ki tud elnyelni. De Isten igé azt mondja, te állj ellene, mert nagyobb az, aki benned van, képes vagy ellenállni neki, mert nagyobb az, aki benned van, nincs hatalma a kegyelem fölött az ördögnek. Jézus vére fölött nincs hatalma az ördögnek. A Jézus vére a váltságdíjunk. Ezzel fel vagyunk kenve, ezt tette lehetővé számunkra, hogy a sátán hatalmából átlépjünk Istennek a hatalmába. Ezt tette képessé bennünket arra, hogy a bűn és a halálnak a hatalmából átlépjünk a kegyelemnek az uralma alá. Ezért a názáti Jézusnak a vére az egy hatalomváltó eszköz is, nem csak váltságdíjunk, amely által a hatalomváltás történt. Rendszerváltás. Ez a legjobb rendszerváltás, emberek. Hogy amikor a názáti Jézus vére kihoz bennünket az ördögnek a hatalmából, és bevisz Isten országába, kihoz bennünket a bűn hatalma alól, és bevisz bennünket a kegyelemnek az uralmába.
Ez az, amire szükséged van, ez az a változást akarja a Szentlélek létrehozni az életedbe, és ha hitszel, meglátod Isten dicsőségét az életedbe. Ha nem hiszel, nem fogod meglátni az Isten dicsőségét, de arra biztatlak téged, hogy higgyél. Tehát visszatérve a frigyládára, tehát a frigyláda, hogy a pogányok kezébe került, ez természetesen megegyezett Istennek az akaratával, itt természetesen az Ószövetségben azért engedte meg Isten, hogy eleve már adjon egy most számunkra új szövetségben egy olyan képet, egy olyan típust, őstípust, amiből jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen korszakban vagyunk, és hogyan kell nekünk viszonyulni a názáti Jézus Krisztushoz, hogy a názáti Jézus Krisztus számunkra áldás legyen, mert látjuk azt, hogy ez a három város, Ekron, Gát és Asdót, ez sajnos nem tudta az áldást venni. Adja Isten, hogy ez a egyházra ne vonatkozzon, de az a véleményem, hogy a nemzetekre ez fog vonatkozni. Tehát egy olyan előkép, most nyilvánvalóan szó szerint ez nincs a Bibliában, de ha nagyon mélyen megnézzük, akkor látjuk azt, vagy meg lehet érteni azt, hogy sajnálatos módon Asdod, Gád, Ekron egy olyan három típust jelképez, amelyet ki lehet mutatni akár az egyház történelemben, különösen Európa történetében, hogy miért nem tudott az evangélium, a názáti Jézus Krisztus azokat a gyümölcsöket létrehozni Európában, amelyeket igazából létre tudott volna hozni. Ha. Mi már a végén vagyunk, sajnálatos módon, nem az elején. Az elején minden szépen indult, ugyanúgy az filiszteusok is egészen biztos, hogy boldogok voltak, hogy nem csak katonailag győzték le Izrael fiait, hanem spirituális szinten is legyőzték Izrael fiait. Hát hisz a legnagyobb áldás, ami Izrael számára volt, a frigyláda, hát az a kezükben van. Tehát ezért biztos vagyok benne, bár részletre vonatkozóan nincs erre közvetlen utalás, de óriási nagy győzelmet éltek át a filiszteusok, mert nagyon nagy katonai vereséget mértek az izraeli hadseregre, és ráadásul a frigyláda, és az elolvassátok otthon ezt a 4. a 7. fejezetig, közismert volt, hogy a frigyláda milyen energiát, erőt képvisel, mert ugye azonnal egy másik fejezetben mondják, hogy hát ez a láda, amely olyan félelmetes volt, hogy Egyiptomra milyen csapásokat hozott, és kihozta Isten az Izrael fiait Egyiptomnak a fogságából. Tehát teljesen tisztában voltak azzal, hogy a frigyláda az egy nem akármilyen dolog, hanem közvetlenül Istennel áll kapcsolatban, és hát óriási nagy, hogy mondjam, hadi zsákmányban volt részük, amikor a frigyládát, amire szerintem nem is gondoltak volna, hogy ilyenre sor kerül, hogy a frigyláda a kezükbe kerül. Mert eddig lehetetlen volt, hogy a frigyládát bárki is megérintse. Egy olyan szent dolog volt, hogy csak a léviták járhattak körülötte, és ezt Isten elveszi, hagyja, hogy a léviták elveszítsék, Izrael elveszítse a frigyládát, és a pogányoknak a kezébe kerüljön a frigyláda. Tehát ez egy megdöbbentő fejlemény az Ószövetségben, a frigyládának a filiszteusok kezébe való bekerülése. És óriási esélyt kapott a filiszteusok, Asdod, Ekron, Gád, de ott volt még két város is, de hogy a másik két város nem szerepel, annak az volt az oka, hogy a három se tudott ebből áldást hozni. És ez óriási tanulság, hogy mit követtek el, milyen hibát követtek el, ami miatt az áldás nem tudott az életükre jönni, hanem inkább jaj, bajt hozott számunkra létre. És a végül is az lett az eredménye, hogy visszaküldték a helyére, hogy az Izrael istene menjen vissza a helyére.
és azt gondolom, hogy ez lesz a történelem végén, ahogy a második Zsoltár mondja, hogy egyre jobban, egyre erősebbek a hangok, hogy a kereszténység, tehát így a nemzetek számára, nem az egyház számára beszélek, a nemzetek számára nem jelentett áldást. Ezzel szembe kell néznünk. Nagyon sok világi ember ezt így gondolkodik már most, már régóta így gondolkodnak, több száz éve már így gondolkodnak Európában, hogy a kereszténység az egy nyűk, egy teher, elment az idő, volt, amikor szükség volt rájuk, de most már a kereszténységre nincs szükség. És a második Zsoltárban azt látjuk, hogy össze is fognak. És ez az összefogás, amikor összefognak a világnak a fejedelmei, pontosan arról szólnak, hogy a kereszténységet kivetjük, látjuk. Ezt a jelenések könyvének a 17. fejezetében, 18. fejezetében, hogy rövid időn belül a világban ez meg fog történni. Úgyhogy fel kell erre készülni. De ebből nem baj lesz, hanem visszakerül az Istennek a dicsősége Izraelbe, mind ahogy visszavitték, persze az is egy folyamat lesz, míg végül aztán Jeruzsálembe kerül, a Dávidnak a csinálja meg. Ezt ugye szintén értelmezni lehet a jövőre vonatkozóan, hogy végül is a kenetnek, az Úrnak a dicsőségének a lakhelye Jeruzsálembe lesz, mert a nemzetek nem tudtak úgy viszonyulni Istenek a jelenlétéhez, hogy bármelyik nemzetben lakhelyet talált volna az Úr magának. Tehát újra elmondom, bármennyire is némely nemzet kereszténynek nyilvánítja magát, de egyértelműen, hogy Isten nem talált, adott 2000 évet a nemzetek számára, de nem lett sehol sem, egy nemzetben sem lett lakhelye Istennek. Nem azért, mert Isten nem akart volna lakhelyet. Három dolgot mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Hogy ki áll meg az Úr előtt, ki megy fel az Úr hegyére, és ki lakozik az Úrhoz. Ez az Úrral való kapcsolatnak egy három szintje. Itt most a pogányoknál az állásról van szó, ott a következő fejezetben lehet megérteni, amikor a filiszteusok felteszik a kérdést, hogy ki állhat meg ennek a hatalmas nagy Istennek a jelenlétébe. Mert ők nem álltak meg. Hát daganatos betegségeket kaptak, ami a magyar fordítás, hogy fekély, daganatos betegség, a belük, meg a belső részeik annyira megragadtak, hogy kijött kinyomta a bőröket is tele voltak daganattal, hát azok, akik életben maradtak, de sokan meghaltak. Mert az Úrnak a dicsősége, hát ez ilyen, hogy egy idő után, hogyha nem úgy viszonyul az ember az Isten dicsőségére, akkor a Szent Szellem nem az emberére, a hívőért dolgozik, hanem ellene dolgozik. És itt az idő, hogy Isten félelmet tanuljunk. Tehát ahhoz, hogy az Isten értünk dolgozzon, az úgy kell élnem, hogy kedve legyen bennem lakni. Mert az Úrral lehet találkozni. Például az Úr, hogy ki állhat meg az Úr előtt, ez az Úrral való találkozás jelenti. De az Úrral való találkozás, meg az, hogy az Úrnak a lakóhelye lesz egy emberben, ez két különböző dolog. Biztos, hogy láttatok sok olyan, vagy ismertek sok olyan keresztényt, akik találkoztak Jézus Krisztusban, de nem lettek lakóhelyévé az Úrnak és a Szentléleknek. Hanem ideglenesen lakozott rajtuk a dicsőség, és elment tőlük a dicsőség. Hányan találkoztatok ilyen hívőkkel? Na hát ez a történet erről szól. Erre figyelmeztet bennünket. Hogy a fő cél nem csak az, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hanem a tested, a lelked, a szellemed Isten lakóhelyével váljon. Mert tudjuk, hogy a Bibliából, hogy Istennek két lakóhelye lesz a földön végül is, Izrael, Jeruzsálem, Sion és az egyház. Hogy Efézus beliekezett levél második fejezetének a végén olvassuk, hogy az egyház a Jézus Krisztusra, apostoloknak a fundamentára van vetve, és a Szent Szellemmel együtt építjük
az Istennek a hajlékát, vagy az Istennek a lakhelyét. Tehát az egyházat Isten arra rendelte, hogy lakhelye, de az egyház nem azonos a nemzettel. Mert az egyház olyan emberekből áll, akiket ki fog hív a nemzetből. De a nemzetnek is megvan a lehetősége, hogy az egész nemzet egyházzá váljon, lakhelyé vál. De ez nem fog megvalósulni ebben az üsztörténeti korszakban, majd a második visszajövetelekkor fog ezen a területen a nemzeteknek a állapotában és az Úrhoz való viszonyában változás állni. Ezért nekünk óriási felelősségünk van, hogy ne a nemzetünkhöz hasonlítsunk, hanem arra tekintsünk, amit Isten mond az egyházzal kapcsolatosan. Mert ha a saját nemzetedhez nézel, akkor kiválóbb, jobb embernek gondolod magadat, de egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy Istennek a lakhelyévé váljál. Mert borzalmas, például el kell mondani, már régóta erkölcsi válságban van Magyarország, ilyen volt már 70-es években, 80-as években, hol úgy tűnik, hogy kezd kijönni, utána megint visszaesik, stb. Tehát én nem látok így átfogóan egy pozitív változást Magyarországnak az erkölcsi állapotában, és éppen ezért te ehhez nem asszimilálódhatsz. Nem mondhatod azt, hogy hát ilyen nehéz, mert megvan a lehetőség, ott van a Fridládo, ott van Jézus Krisztus, ott van a Szent Szellem számodra, megvan a lehetőséged számodra arra, hogy te viszont Istennek a lakhelyévé váljál, akiben benne lakozik a Szent Szellem, aki részt vesz abban a csodálatos munkában, amire azt mondja a Szent Szellem, hogy közöttük járok, bennük lakok. Az egyháznak ez a célja, amióta nincsen fizikai templom Jeruzsálemben, Isten gondoskodott arról, hogy egy szellemi házat építsen, ahol ott lakik az Úr. Ezért gyorsan kiáradt a Szentlélek, Názáret Jézus Krisztus megdicsőlése után, és elindult az egyháznak a fölépítése, mert tudta az Úr nagyon jól, hogy a pünkösd után rövid időn belül, akár 40 év múlva, le fogják rombolni a templomot, megszűnik a szentek szentje, ráadásul már a Fridláda eltűnt, már a babiloni fogság után, itt még vissza tudott kerülni az Izraelhez, és helyreállította Dávid. Dávidnak a királysága ezért volt fantasztikus, mert a Dávid rájött arra, hogy Izrael soha nem lesz sikeres és áldott, dicsőséges ország, amíg a Fridláda, aki Jézus Krisztust, a megsiást jelképezi, nem kerül az országnak a középpontjára, vagyis arra a helyre, amit kijelölt, kiválasztott Isten számára. Ez meg Mória hegye volt, Jeruzsálemnek a hegye. Itt tudom, hogy vannak, akik vitatkoznak vele, stb., de egyezünk meg, hogy Mória hegye ott van Jeruzsálemben, és az választotta ki Isten, hogy oda fog költözni a dicsősége, tehát és ez meg is fog valósulni, de mivel, hogy a sajnálatos módon Izrael fiainak be kellett futni azt a pályát, hogy részleges megkeményedés megtörténjen, ezért a templomnak is ugye le kellett rombolódnia, és utána az, de már vele párhuzamosan, mielőtt megszűnt volna a templom, előtte már Isten elkezdte építeni a szellemi templomot. A názáreti Jézus Krisztus ezt már bejelentette a földi életében, az egyik evangéliuma már az elejére van helyezve, mert ez egy kulcsfontosságú dolog volt, hogy egy új korszak jön, egy olyan templomot fog, Istennek egy olyan lakóhelye lesz a világban, amely nem kövekből fog felépülni, hanem olyan emberekből, lányokból, hölgyekből, férfiakból, mint mi vagyunk. Már férfi vagyok én, tehát nem több identitásra van, csak ő többen számba mondta, amit a jelenlevőket próbáltam összefoglalni. Tehát miket hívott el Isten? Az az Isten terve, hogy fogjunk össze igazságban, békességben, szeretetben, hogy a Szentlélek föl tudja építeni az Istennek a házát, Istennek a lakóhelyévé váljon, például a híd gyülekezete Budapesten. Ha ezt megértenék a keresztények,
egészen másképpen járnának a gyülekezetbe, másképpen viszonyulnának az Istennek a jelenlétéhez. A város számára olyan áldást jelentenének a gyülekezetek, mint annak idején, amikor Jeruzsálemben, Dávid korában, meg még a Salamonnak a uralkodásának az első időszakában, amikor még nem veszítette el az eszét, akkor látjuk, hogy az egész térségre olyan áldás jött, sőt a szomszédos országokra is olyan áldás jött, mert az Úrnak a dicsősége helyén volt. Tehát a gyülekezetek úgy a hegy tetejére kerülnek, a spirituális és ige alapján nézve, akkor egészen biztos, hogy a nemzetek számára áldás. Ezért van egy kis lelkiismeret furdalásom nekem, hogy Magyarországon ez a tiki-taki hullámvasútba élünk, hogy egyszer föl, egyszer le, ezért talán kérdezem Istentől, ezért, Uram, mi is valamilyen felelőssége, most nyilvánvalóan nem olyan felelősségre gondolok, mint amikor valaki durva bűnt követel, hanem arra, hogy talán Istenem, talán felelősek vagyunk azért, hogy az országnak a szellemi, erkölcsi útvonala ilyen instabil, ilyen labilis, hogy egyszer szép reménység van egy ébredésre, utána meg rövid zárlat van, összeomlás van. Ennek nem szabadna így lenni. Ki ezért a felelős? Ugye testi emberek azt mondják, a kormány. Azonnal mondják a politikusok. Én meg azt mondom, nem, szellemi emberek. Szellemi emberek, gyülekezetek, egyház. És erre föl kellene ébredni. Hogy akiben benne van Istennek a szelleme, akinek a kezébe odaadta Isten a frigyládát, tehát birtokolni tudja Istennek a kegyelmét és a Szent Szellemet, azoknak óriási felelősségük van, nem csak üdvösség szempontjából, hogy megőrzik-e az üdvösséget vagy nem, hanem nemzetük számára tudnak-e olyan áldást jelenteni, olyan védelmet nyújtani, amely által az nemzetük nem lesz a sátánnak a prédájává. És ezért szükség van megújulni. Csak ezt tudja megmenteni a nemzeteket. Fel kell nőni, ki kell jönni a dedos korszakból. Rá kell jönnötök, hogy milyen felelősséget vagytok. Nem csak a kis egyéni kis kefteléseket kellene csinálnotok, hanem meg kell érteni, hogy ez egy sokkal gigantikusabb, hatalmasabb munkája, az Isten munkája, amit az ember ebből személy szerint megért, vagy amit tapasztal belőle. Nem csak egyéni, individuális szempontból kell nézni Isten munkáját, hanem egyetemes szempontból, nemzeti szempontból, emberiség szempontjából, akkor fogjátok megérteni, akkor bontja ki a Szent Szellem, hogy micsoda csodálatos nagy tervbe vagyunk benne. És megváltozik az önértékelésed, nem fogod azt gondolni, hogy egy felesleges ember vagy, akinek állandóan be kell húzni, és mindig a sarokba kell rejtőzködnie, hogy nehogy már megtaláljanak, nehogy már leplezzenek, hogy hídgyülekezethez tartozok. Ezek az emberek mind betegek, az identitásuk nem egészséges, akik így gondolkodnak. A világ mindenség legértékesebb, legnagyobb igazságának a birtokosa vagy, és annak az ismeretébe jutottál, amikor a názáreti Jézus Krisztus befogadtad az életedben, és a Szent Szellem kijelentette, hogy Jézus az egész világnak a világossága, ő a Mesiás, ő az Úr. Ennél nagyobb igazság nincsen. Ha ez az igazság nem tud tégedet szabaddá tenni, ha nem tud a kisebbségérzéseitől megszabadulni, a gátlásosságtól, akkor nincs olyan pszichológus, aki meg tudna szabadítani. Mert az igazság teszi bátorrá, azt teszi az embert erőssé. És az igazságot ezért, ha még nem működik úgy bennem, akkor kiálts Istenhez, hogy adjon egy szellemi robbanást a szellemedben az igazság, hogy rádöbbenjél arra, hogy milyen
hatalmas hadi zsákmányban van részed, most így nyilvánvalóan nem tárgya Szentlélek, de a filiszteusokra egészen véletlenül ilyen hadi zsákmány érted, hogy az Izraelnek, ami fölemelte az Izraelt később, de hát előtte is áldásból jelentett számára, amiért Dávid királyságot csodálatos királyságá tette, Salamon királyságát megáldotta, hogy ez a hadi zsákmány lett a miénk, hogy mi filiszteusok ugyanolyan dicsőséges országát tudunk válni, mint Izrael. Asdod ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Ekron ugyanolyan város tud lenni, áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Gát ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. A válaszom az, hogy igen. Megadta Isten ezt a lehetőséget. Megadta Budapestnek is, hogy olyan áldott legyen, mint Dávid idejében Jeruzsálem, vagy amikor názáti Jézus Krisztus Jeruzsálembe cselekedett csodákat, de remélem Budapesten nem azt mondják az ébredésre, vagy a Szentlélekre, hogy távozz tőlünk. A proféta egyik helyen, Jeremiás proféta 5. fejezetében azt olvasunk egy igét, hogy azt fogják az emberek majd mondani, hogy távozzon az Isten tőlünk. Nem kell az Isten nekik. Erre utaltam, hogy ez az Ekron. Ez lesz a pogány világnak a végső állomása, és ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasított lesz, sírni fog, milyen szeretetlenek az emberek, hanem szépen visszamegy a dicsőség Jeruzsálembe, és akkor visszajön az Úr, és ezek a nemzetek fogják szégyelni magukat. Mit engedtünk ki a kezünkből? Hát hiszen a mi városunkban is, Budapesten, Berlinben, Párizsban, Londonban is lehetett volna olyan dicsőséges áldás, mint amilyen volt Jeruzsálem, és lesz Jeruzsálem. Figyeljetek ide, nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, nincs olyan semmilyen szervezet, egyén, aki tudná lekötni, birtokolni az Úrnak a jelenlétét. Ő megy tovább. Ha te nem akarod az Urat követni, akkor ő megtalálja, megy tovább. Izrael fiai nem akarták követni, passzív helyzetbe került a Szentlélek. A pogányok, az bekerült, ott érdekes, aktív lett, mert kijelentette a hatalmát, szuverenitását. Hát nem éppenséggel, áldásmódon, de hát ebből azért kellett volna nekik fölébredniük, hogy hoppá, az, ami a zsidóknál között passzív volt az erő, Istennek az ereje, az nálunk aktív. Jó, jó, daganatokkal most, de mi van akkor, hogyha betöltjük Istennek az igéjét, és nem daganatot kapunk, hanem gyógyulást kapunk a Szentlélek ereje által. Így van? Na nézzük, hogy miért. Az első Asdót. Ugye hát az asdódiak milyen hibát követettek el? Hát látták azt, ahogy ez a szerencseért, akkor bevitték a templomba. Egyáltalán a asdót ugye azt jelenti, hogy vár erődítmény. A Dágon volt nekik a főistene, a termékenység istene. Ott nem akarták ők azt, hogy kicseréljék. Azt mondják a Dágonnak, hogy távozz Dágon, kidobjuk a szobrodat, stb. Semmi szükségünk nincsen. Végre az a nagy Isten ide a kezünkbe került, aki Izrael fiait megszabadította, és ezért teljes szívünkből meg fogunk térni, abba hagyjuk a bálványimádásokat, és teljesen új rendszert építünk ki, spirituális rendszert, aminek közepében, középpontjában a názáti Jézus Krisztus áll, és ezettől a pillanattól fogva kizárólagos Úr lesz Asdodban Jézus Krisztus, vagy előtte a Fridláda. Ezt kellett volna mondani. Ehelyett mit csináltak a derék emberek? Dágon mellé tették. Dágon mellé, a bálványuk közé. És kérdezem neked, hogy te is így fogadtad be Jézust az életedben? Megvan még a Dágonod? És nem veszed észre, hogy már leesett a Dágonod? Rombolni akarja az Úr a Dágonot, a bálványodat az életedbe. Nem veszed észre, hogy ezért nem vagy sikeres, ezért nem tudja hozni létre az ige, azokat a gyümölcsöket, amiért kibocsátotta Isten a beszédét, hogy tégedet megáldjon. Hozni létre az ige, azokat a gyümölcsöket, amiért kibocsátotta

lehet a bálványod. A bálványod lehet az élvezetet, a bálványod lehet az én, az én tudatod, a bálványod lehet a pénz, a bálványod lehet a szex, és így tovább. Sokféle bálvány van ma, amelyek nem olyanok, mert igazából a Dágon az egy termékenység istene volt, és tudjuk, hogy a termékenység az a jólét, a prosperálást jelképezte. Ez volt a leggyakoribb bálvány akkoriban a Közel-Keleten, és ma is az emberek azért fogadják el Jézus Krisztust, hogy Jézus Krisztus szolgálja nekik a jólétüket. De ebben az esetben eszköz az Úr, ha te csak azért fogadod el az Urat, hogy jóléted legyen. Vagy azért fogadod el az Urat, hogy egy normális nőt tudjál feleségül venni, aki nem fűvel, fával csal meg tégedet. Kiszámítható a magatartás, akkor is, hogyha üzleti úton mész, akkor is biztos lehetsz benne, hogy nem idegen férfiak fognak az ágyadba feküdni. Mert ma már ilyenek motiválják az embereket, mert leesik az emberek, látják, hogy ma már tisztességes nő, aki megbízható, vannak még a világban is azért, ne értsetek félre, de amikor kis kockázatot akar vállalni, akkor azt mondja, eljövök olyan közösségbe, ahol van erkölcsi tanítás, erkölcsi érték, és ott akarok egy fiút leakasztani magamnak, ott akarok egy lányt leakasztani magammal, mert szeretnék azért mégis egy tartós házasságban, párkapcsolatban élni. De emberek, ha így motivál benneteket az Úrnak a keresése, akkor az Úr csak egy eszköz, ugyanúgy, mint az Izrael a filiszteusok számára, hogy a rendszeredet nem akarod felszámolni, hanem a rendszeret be akarod betenni, mert tiszteled Jézus Krisztus, azok is tiszteltik a Fridládát, de azt mondták, hogy a Dágon is nagy valaki. A Dágon nem valaki, hanem semmi Jézus Krisztus előtt. Minden bálvány, nem valami, nem valaki, hanem semmi. Tehát az Úr azt akarja, hogy Úr legyen az életünkben. És ha az Úr akar, azt érte, elkötelezed magadat, úgy adod át teljes szívedet az Úrnak, akkor az Úr kegyelme szívedet az Úrhoz fordítja, és elindul az erődítményeknek, erősségeidnek a lerombolása. Ami a 2. Korintus beliekezik levél 10. fejezetében van, hogy Istennek a fegyverei erősek az erősségek lerombolására. Ugyanez a szó szerepel az osdútnak, ez a jelentése, erődítmény, vár. És ezek, mondom, intellektuális várak lehetnek, vallási, kulturális, filozófiai, teológiai, és így tovább. Sokféle vár van az emberben, ami felépés, ragaszkodik az ember hozzá. Önmagában nem lenne probléma, sok olyan dolog van az embernek, ami nem lenne probléma, de az első helyen van, és egyszerűen társbérletben van vele Jézus Krisztus az életedben, akkor probléma van. Akkor állandóan konfliktusban az életedben, az éjszaka állandóan konfliktusból áll, a Úr harcol a bálványod ellen, és ad jelet neked, hogy itt az idő, hogy teljes szívedet add át az Úrnak. Látod, az asdodiak ezt nem értették meg, hanem még utána, miután meglátták azt a szerencsétlen szobrot, ott fekszik arccal a földön, akkor is fölemelték, helyre állították a szinkretizmust. Ez volt a kereszténységnek a leghosszabb korszak, a szinkretizmus. Ezért van ebből a kereszténységből óriási probléma. Mert ez kellett volna az első pillanat. Azt, amit az első században, amit Pál apostol képviselt, Péter apostol képviselt, hogy le a bálványokkal, övalkodjatok a bálványoktól, ne keverjétek a kettőt össze. A pogány rendszer az nem azonos Izraelnek a szellemi rendszerével, de a pogányok büszkék voltak akkor is, miután különösen a zsidó származású apostolok elköltöztek az Úrtól, hogy miért, mi? Nekünk, mi nem tudunk vallási rendszert létrehozni, ne őrizzük meg a tradíciónkat, hagyományainkat, és így tovább. Hát mi van a nemzeti értékeinkkel? Hát mi van a nemzetek értékeivel? Azt bízzátok Istenre. Az Isten azt kéri, hogy az Urat tedd első helyre, és ne a nemzeti értékeidet hangsúlyozzád, majd az Úr megmutatja azt, sőt jobbá teszi a nemzeti értékedet, de azt akarja az Úr, hogy az ő akar kizárólagos Úr lenni az életedben is, a gyülekezetekben is, meg nemzeti szinten is, előbb-utóbb az lesz.

És akkor jött a második próba, tehát ekkor még az úr türelmes volt, megint jött az éjszaka, megint jött a szellemi konfliktus, megint a dicsőség lesújtotta a Dágon szoborra, és utána már úgy esett le a földre, hogy feje, keze is letört. A feje az irányítást, a keze az a cselekvés, tehát egyértelműen még nagyobb jelet adott az úr nekik, hogy figyeljetek ide, haszontalan az egész. Az úr azért jött, hogy a bálványokat lerombolja, ahogy énekeljük is egyik dalba, hogy lerombolja a bálványokat. Egyetlen egy igaz Isten van. De ez a nemzeti, a testi emberek identitását, hiúságát sérti, hogy miért csak az Izrael Istene az igazi Isten. Ezt kérdezd meg az Istentől, hogy miért. Az a helyzet, hogy az embereknek a legnagyobb problémája mindig a kiválasztással van. Miért az az ember van azon a helyen, miért nem én vagyok, stb. Miért az a nemzet, stb. Hát eléggé a zsidók is azt mondják, hogy bárcsak ne minket ránk került volna a sor, szívesen átadtuk volna, mert nézd meg, milyen történelmi sorsuk van, az egyik legtöbb. Talán nem is tudnék mondani olyan nemzetet, aki ilyen történelmi hányattatásokon, szenvedéseken mentek keresztül. Tehát az elhívásnak nagyon nagy ára van, különösen akkor, hogyha az emberben jön a rövid zárlak és besötétedik, az Istennek a terve, célja az emberrel kapcsolatosan, és elkezd egészen más dolgot csinálni, mint amire rendeltetett. Tehát Izrael tudja nagyon jól, hogy ez nem kiváltság, ez nem felsőbbrendűséget jelent, hanem ez egy rendkívül sok fájdalmat, szenvedést, tragédiát, drámát eredményezett. És meg kell érteni, hogy az Istennek a jelenléte, Szentlélek, ami benned van, az ugyanolyan szent dolog, ugyanolyan mennyei védelem alatt áll, mint a frigyláda. Te nem csinálhatod meg azt, amit a kényed kedve szerint akarsz tenni a benne lévő Szentlélekkel. Ahogy befogadtad Jézus Krisztus, ahogy befogadtad a Szent Szellemet, te neked Isten félő módon kell viszonyulnod önmagadhoz is. Te nem teheted a kezeddel azt, amit akarsz, mert a kezed már a Szentléleknek a testi eszköze. Te már a tested a názáti Jézus Krisztusnak a testéhez tartozik, nem paráznákhoz, prostituáltakhoz. Értsd meg, te ezt nem teheted tovább, mert ha teszed tovább, ebből baj származik számodra, jönnek a daganatok. És nem ezt akarja Isten adni senkinek, mert nem erről szól ez a történet, hogy milyen rettenetes Isten, hanem az a baj, hogy az emberek nem értették meg, hogy a szentségnek a természete az teljesen más, mint a bűnnek a természete. A bűn és a szentség, annak a természete egymás kizáró. A bűn miatt elvonul a kenet pedig akkor marad meg, hogyha az igazság és a szentség, a tisztaság van az embereknek az életében. Ezzel nem lehet kell játszani. Asdót arról szól, hogy próbálták összekeverni az összevegyíthetetlen elemeket. Ezért szinkretista rendszert akartak létrehozni, és előre kijelentette a Szentlélek, keresztények, nem fog nektek sem működni a szinkretizmus. Eljut ez az egész folyamat Ekronig, és azt mondják a ekroniak, azt mondja Európa is, hogy vigyétek ezt a názáti Jézus Krisztus evangéliumot oda, ahová lehet, de nekünk nem kell. Európa ezt már kimondta körülbelül a francia forradalomkor, és utána egy kultúránknak a részé lényegévé vált, és nem fog megváltozni világi szinten ez a fajta meggyőződés. Hanem inkább látjuk, hogy a keresztények kezdenek igazodni ehhez. És mivel, hogy ehhez igazodni, az meg azt, hogy azt az értéket is elveszítik, amivel még rendelkeznek, mert a Jelenések 17. fejezete azt mutatja, hogy annyira parazitának és élősködének fogják tartani a tíz király, hogy levetkőztetik a hamis asszonyt, hamis kereszténységet, és felszámolják. De nincs jó, nincs jövője, értsétek meg. Vagy ilyen romlott kereszténységnek. A só megízetlenül nem jó semmire sem. Megtapossák az emberek. És ez profécia is, ez lesz a keresztény világnak a vége.
az Antikrisztusnak a szövetségesi meg fogják taposni. Azt mondják, hát minek ennyi? Hát sokba kerülnek. Semmi haszna nincs a társadalmi jólét, a közjónak, stb. Mert azt látják, hogy ugyanolyan paráznák, ugyanannyi homoszexuális van, ugyanannyi vállás van, ugyanúgy káromkodnak, ugyanúgy részegeskednek, ugyanúgy kábítószereznek, mint a világi emberek, akkor ezeknek adjunk plusz társadalmi vagy tekintét, illetve költségvetési támogatást. Hát dehogy is. Hát nem vagyunk mi ilyen hülyék, ezt fogják mondani majd a hatalomnak a birtokosai, hanem tessék leszállni a nagylóról, és szembenézni a valósággal, hogy ti se vagytok különbebbek a Deák névásznánál. Ne legyen igazam, de sajnos ez lesz. De az igazi hívőknek nem ez lesz. Tehát ezért szólítalak fel tégedet, hogy ne keveredjél a korpa közé. Azt szokták mondani, hogy a disznók megeszik. Tehát ne legyél tisztátalan. A nyár heves, a kasza egyenes. De te maradj annál, józan is, te hűsd le magadat, tedd magad a tricsiderbe. Ne a tisztátalan szenvedélyek energizáljanak tégedet, és ne légy olyan, mint a vadszamár, aki a szenvedélye után járkál, és képes mindenfélét följárni, hegyek csúcsára, stb., hogy kielégítse a szenvedélyét. Nagyon sok ember így futkozik nyáron, és keresi a kompenzációt a ostoba, torz, romlott vágyainak. Nem olyan régen, hogy hétvégén láttátok a felvonulást. Ma már olyan szinten van ez, hogy döbbenetes. Az ember, nem csodálom, hogy egyre több ember próbálja mesterséges intelligenciával megcsinálni a Noé korát, látom, hogy egyre több ilyen adaptáció születik, meg a Szodoma Gomorát, egyik kevésbé sikerül, egyik se sikerül, jó, már nem lehet, de mégis azért érdekes, hogy világméretekben mennyire foglalkoztatja az embereket, és hányan érzik ezt a szükséget, hogy embertársaikat figyelmeztessék. Van, aki kicsit butuskán ábrázolja, van, aki kevésbé, de mindenféleképpen a szándékot értékelem, hogy próbálnak szólni az embereknek, hogy emberek, figyeljetek ide, puskaporos hordon ültök, és ráadásul már ott van a parázs benne. Idő kérdése, hogy mikor robbanik föl a apokaliptikus bomba. Ezért ne kösd az ördöggel kapcsolatot, számolj fel az ördöggel minden kapcsolatodat. Mondj a bűnre nemet, és dobd ki az életedből, és szándod a magadat a szentségre. Ha az asdódiak ezt csinálták volna, Jeruzsálem lett volna Asdodból. Nem a Dágon lett volna az erősségük, hanem Jézus Krisztus lett volna az erősségük. Ők is azt mondták volna, mint a zsoltárok. Az Úr az én erősségem, az Úr az én váram. Ahogy énekeltük, hogy a vízen megyek át, el nem borít engemet, ha tűzön megyek át, nem éget meg engemet. Tehát ez lett volna Asdódnak is, mert az Úr nem személyválogató, ő szereti. Most én egy-két, bevallom őszintén, egy-két futballmeccset megnéztem. Ki vagyok ábrándulva Európából. Emberek, afrikái a jövő. Futballba is. Annyira jó volt látni ezeket az afrikai csapatokat, hogy hozzáállnak, nem fásultak, fürgek, mint a hangyák, úgy futkoztak, és látni, hogy tehetségesebbek minden szempontból. Meg vagyok róla, ha nem teszik tönkre őket, nem manipulálják őket, néhány évtized múlva afrikai csapatok sorba végigverik Európát. És látni ezt a szellemi területen is. Ébredések vannak, gyülekezetek jönnek létre. Igaz, hogy nagy szellemi konfliktusban, az iszlám is harcol értük, de nem adják föl. Miért ilyen beteg ez a kontinens? Nem veszik észre, hogy már sportban se tudnak olyan eredményeket elérni, mert annyira büszkék voltunk régebben, olyan eredményeket értek el,
az európai sportok, futballban, minden területen, és az az érzésem, hogy más területeken is ugyanezeket a jelenségeket lehet látni Európával kapcsolatosan. Egy vénhet kórhelyként viselkedik Európa. Vén kórhely, aki eltékozolta az erejét, és ki van égve, és most is még büszke, azt hiszi, hogy fiatal, szép, tudjátok, vannak ilyen ag emberek, akik már a hús leszáradt, de hát még most is úgy öltözködnek, mint a tinédzserek. Tehát vannak ilyen idős hölgyek, Isten áldja meg őket, adja vissza nekik a fiú ifjúságot, nem vagyok rossz májú velük kapcsolatosan, csak nevetséges, hogy tinédzserként, olyan szoknyát hord, ahogy a tinédzserekhez jó illik, stb. Azért egy 80 éves nőnek ez már nem nagyon megy. A test ez egy nyomorúságos. És minél nagyobb jelzik a nyomorúság, annál jobban takarjuk el, minél elegánsabb ruhával. Mert Isten ezt akarta, hogy a testnek a nyomorúságát elfedjük ruhával. De ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok járhatnak mezítelenül. Mert most a kultúra ezt közvetíti. Hanem a ruha az része a személyiségednek, és ezért meg kell becsülnöd a testedet, mert Istennek a remek műve az is. Istennek a terve van, az nem a gonosznak a műve a testen. És nem is kell úgy bánni vele, hanem a testeddel fogja az Isten a legnagyobb csodát megtenni. Amikor át fogja változtatni halhatatlan, romolhatatlanságra, vagy amikor egy kis maréknyi kis por marad a testedből, abból meg épp testet fog létrehozni, és tud mozogni, működni, tele van halhatatlan, romolhatatlan, enyészetetlen élet erejével. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen ígéretekkel áldott meg bennünket. Na menjünk, tehát miután már két bizonyságot adott, utána se jött meg asdódoknak az eszük, hát utána a kenet már így működött, hogy szerencsétlenek egyre több daganatot tapasztaltak meg, hogy nem áldás lett. Utána jön Gát, összeültek, hát vigyük Gátba, hát ott nincs templom, most nincs Dágon. Ott bor van, szőlő van, és így tovább. Hősök, stb. Ebből a városból származik Góliát, tehát a Gögnek, arciasságnak, meg szőlőtermő terület volt, tehát egészen biztos a részegség is, és látjuk Góliátnak a magatartás, aki Gádnak a fia volt, hogy káromló volt, durva volt, öntelt volt, öndicsőítő volt, stb. Úgy gondolták, hogy próbáljuk meg azzal kíváncsiságból, odavitték, hát látjátok, hogy ott se tudott semmilyen eredményt elérni, mert ők eszük ágában nem volt, mert egy ilyen hedonista mondanám így, hogy nyilván ahol szőlő van, bor van, ez nem azt jelenti, hogy a bor rossz dolog, de a bor tud áldás lenni, de tudjuk nagyon jól Noé esetében is, Lót esetében is, és még mások esetében is, hogy a bor bizony sok kárt tud okozni, hogyha az ember nem tud uralkodni rajta. Nem azt jelenti, hogy én most iszákos vagyok, nem arról beszélek, csak hogy szeretném elmondani azt, hogy a bor nem az ördög, hanem az Isten az úrvacsorán is használja a bort, tehát ezért a borhoz is úgy kell viszonyulni, de viszont sajnálatos módon részegséget idéz elő, és ez viszont az emberi méltóságot gyakran megsérti, levetkőzik az ember az emberi méltóságba, mert ebben kicsapongás van, és gyakran az emberek, amikor ital fogyasztanak, elveszítik az önuralmat, és látható módon, hogy sajnálatos módon egy olyan generáció kezd uralkodni, vezetni a nemzetekben, akinek egyértelműen vagy kábítószer, vagy alkoholval volt problémájuk, és nem tudnak önmaguk fölött uralkodni. Tehát a düh kezeléseket, szenvedélyüket nem tudják kezelni. Higgyétek el nekem, hogy emögött alkoholfogyasztás volt előtte, és nem lehet ebből úgy megszabadulni, hogy most az ember elmegy, vagy kábítószerfüggőség volt, és egyre több ilyen probléma lesz, sajnos módon,
és az emberek nem nézik meg, hogy alkoholfüggő, kábítószerfüggő, stb. Mert ugye ahhoz, hogy az ember önuralma legyen, még világi terület az ember vonatkozóban, meg kell tanulni uralkodni. Hát nem lehet, hogy olyan vezetők álljanak az ország élére, hogy 24 órában veszekednek az emberekkel. Tehát ez nem működik. Tehát a vezetőknek meg kell érteni, hogy sértések fogják érteni őket, nincs olyan vezető, akik nem ért volna sértés, és meg kell tanulniak az indulataiknak a kezelésére. Ez pedig alapvető a józan élet, meg a rendezett körülmények között való élet. Nem politikáról beszélek, tudom, hogy most azt gondolod, nem politikáról beszélek, hanem morálról beszélek, erkölcsi rendről beszélek, hogy mert mindenki veszélybe került, hogyha önkontroll nélküli embereknek a hatalma alá kerül. Mert nem tudod, hogy fognak bánni veled. Hogy tölti ki az indulatát rajtad. És ahhoz, hogy a egzisztenciálisan, jogilag is, emberileg is biztonságban tudjon élni az ember, annak az előfeltétele az, hogy az olyan embereket engedjünk a környezetünkbe, akik tudják uralni az érzéseiket. Könyörgök hozzátok, hölgyek, ezt nézzétek meg a társválasztás előtt, hogy akik a férfiak nem tudnak uralkodni az indulataik fölött, nem lesznek jobb emberek a házasságban. Tönkreteszik az életeteket. Ha olyan dűkitörésben szenvedő emberekhez mentek hozzá, akik egy idő után a mézesetek után, de gyakran már azt se várják meg, egyszerűen úgy látják, hogy ti vagytok, akik ott a közvetlen közelükbe kitöltetik az indulataikat. Ezek, amikor rájön a dili, a bolondság, mert aki nem tud uralkodni, az bolond, az érzései fölött a Biblia alapján. A bolondság az nem azt jelenti, hogy elment az esze, hanem akkor megy ez az esze, amikor az indulat uralkodik rajta, és elveszíti az önkontrollt. És általában ez a házasságokat zúzza széllyel. És ezek létrejöhetnek szexuális függőségekből, alkoholfüggőségekből, kábítószerfüggőségből. Ez a három játszik. Persze lehet örökölni is, természetesen, stresszek, háborúk, stb. Ilyenek létre tudnak hozni, de alapvetően ilyen normális körülmények között, amiben hosszú évtizedekkel már békében élünk, ez a három miatt veszítik el az emberek az józanságukat. Szexfüggőség, alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség. Ma a 40 vagy 50 év alatti generációnak a jelentős része ebben a mélységbe belekeveredett. Ezért nem fognak tudni jövőben, belátható időn belül, ez be fog következni, jó vezetőket találni sehol. De már most látható, hogy nincsenek jó vezetők. Egyesült Államoktól fogva végig csorolhatnám az országokat. Mert vezetőnek higgadtnak kell lenni, esznek kell lenni. Hát most csak gondolj el, hogy milyen autóba ülsz be, megnézed-e a sofőrt, hogy észnél van-e a dugóba, mert bekerülhet nehéz közlekedési helyzetbe. Na, visszatérve tehát, Gát ez, tehát itt Góliátok vannak. Nagy melák, vagy nagy ember, Góliát, de hát látjátok, hogy egy kavis le tudta teríteni, amikor Istennek az emberevel állt szembe, úgyhogy nem kell megijedni. De Gát is lehetett volna áldás, de abba kellett volna hagyni a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottság. Gát annyit jelent, hogy prés, szőlőprés. Tehát azt kellett volna engedni, hogy a kenet rájöjjön és összezúzza bennük a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottságot, az önteltséget, és akkor lehetett volna Gádból egy Isten városa. Jön az Ekron. Ott már látták, hogy mi történt Asdodban, Ekron és Gádban. Ide ne hozzátok! Nem engedték be már, ők a negatív tapasztalatokból indultak ki, mint ahogy látjuk, hogy a kereszténységről, ha negatív tapasztalataik vannak az embereknek, azt mondják, oda ne menjél, oda beneted a lábadat, egyik ilyen, másik amolyan, ilyen bűnöző, olyan bűnöző, stb. Van, amikor rágalom, de ha van valóság alapja, szégyen.
Ekron miről híres? Miért nem kellett nekik az Úr? Ezért is, hogy volt sajnos nekik tapasztalatuk, de volt nekik egy istenük, úgy hívták, hogy Belzebub, a démonoknak a fejedelme. És látjuk, hogy Ebz mellett döntöttek. Inkább démon, mint hogy a Szent Szellem. És látjuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy végül is nem tudott gyümölcsöket hozni a frigyláda, pedig erre volt rendelve eredendően, hanem sajnos az embereknek a rossz viszonya, hogy nem tanulták meg, hogy az Isten szentségével hogy kell együtt élni, ebből származott az, hogy igazából nem áldás lett. Ez az oka annak, testvérek, hogy nagyon sok hívő gyülekezethez tartozó embernek az életében nem látni a megváltásnak az áldásait. Ezért kell ebből a történetből tanulni és okulni, hogy megtanuljuk, mert egyikünk zsebében sincs meg a bölcsek köve, de ha olvasod a Bibliát, az ige bölcsét tud tenni. Engemet is, tégedet is. De ki kell nyitni a szívet, és azt a rendszert, amiben beleszülettél, akár apától, anyától örököltél, akár nemzettől, akár a világ akar adni, azt kárnak és szemétnek ítélni, hogy Jézus Krisztus meg tudjuk nyerni. Ez a titka dolognak. Dicsőség az Úrnak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémák és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez már a Start Plus, köszöntöm esetleges új nézőinket. A Startot a médiával, az állami médiával fejeztük be, most pedig média fogyasztási szokásokkal folytatjuk. Nagyon sokan kongatják a vészharangot, hogy a gyerekek, a tinédzserek óriási mennyiségű időt töltenek el média használattal. Tinédzserek tanítási napokon átlagosan 4,5 órát, hétvégén napi 6,1 órát töltenek különböző képernyők előtt, és ebből sok negatív dolog is származhat. Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szép, hogy eljött. Szóval egyre több országban tiltják be bizonyos életkor alatt a közösségi média használatot. Ausztráliában kezdődött, ha jól értem, és most már az Egyesült Királyságnál tart, és Európához közelít.
2: Igen, hát ugye, hogyha nagyon röviden össze akarnánk foglalni ezt a korlátozási hullámot, akkor vannak különböző modellek. Az ausztrálok ugye azt mondták, hogy letiltom a legnagyobb közösségi média oldalakat, mert a gyerekek olyan dolgokkal találkoznak, és annyira elveszi az idejüket, és annyira függőségre vannak tervezve, amit egyébként Amerikában most már több perben is megállapítást nyert, tehát egy ilyen per folyamat is, tehát folyamatban van Amerikában. Az ausztrálok azt mondták, hogy a legnagyobb közösségi platformokról tiltom a gyerekeket. Az angolok most ugye azt csinálják, hogy ezt kibővítik, és azt mondják, hogy nem csak a platformokról tiltom a gyerekeket, hanem inkább funkciókkal kapcsolatban tiltom. Tehát vannak bizonyos funkciók, amiket nem akarok, hogy elérjenek, mind az idegenekkel való beszélgetés, vagy ezek az intim chatbotok, amik kimondottan a gyerekeket ugye be tudják szippantani. Tehát ők tovább viszik ezt a dolgot. Az EU pedig alapvetően már 1-2 éve az EU-ban is erről szó van, ők pedig így komplex szabályozást akarnak, azt akarják, hogy mindenre kiterjedően, azt mondják, hogy a platformot akarom szabályozni. Hát ugye ez egy, nem lesz egy könnyű dolog, egy több milliárd dollárt kereső platformot azt mondani, hogy szüntessétek meg azokat a dolgokat, amik a gyerekekre a legkárosabban hatnak, ami egyébként a legnagyobb profittermelő ezeknél a cégeknél, mert ugye a profitjuknak az alapja az úgy néz ki nagyon-nagyon egyszerűen, hogy minél több ideig be tudok szippantani egy felhasználót, és minél több ideig bent tudom tartani, annál több pénzt keresnek a reklámokon keresztül. Tehát ez nagyon leegyszerűsítve a profit modell. Úgyhogy egy óriási küzdelem, ami most folyamatban van.
1: Hát egyébként ez a bentartás minél hosszabb ideig, ez nem csak a közösségi médiára igaz, hanem a hagyományos szerkesztőségek termékeire, az újságcikkekre is. Ma már, nem tudom, a kedves nézőknek feltűnt-e, de irgalmatlan hosszú cikkek vannak, tehát ajánl valamit a cikkben, és a cikkben ajánlott tény, az majd 3 perc olvasás után a legvégén van a cikkben, azért, hogy a 3 percen keresztül ott görgesse, nézegesse a cikket. De visszatérve az eredetire, témára, hogy itt ez egy sok szereplős történet, ott az állam, ott vannak ezek a nagy szolgáltatók, ott vannak a pedagógusok, tanárok és a szülők. Tehát, hogy itt legalább 4 csoport között kellene eljutni egy összhangig, hogy igen, mindenki azt mondja, hogy ez káros, és lépjünk fel ellene úgy, hogy azért anyagi veszteséget se okozzunk, ha nem muszáj, csak addig a határig, ameddig hát ezzel jár. Megvan ez a közmegegyezés?
2: Hát ugye itt alapvetően anyagi veszteséget, tehát ugye amikor egy 1,7 milliárd dollár termel az 5 legnagyobb big tech cég, az egy brutális mennyiségű pénz. Soha az világtörténelemben nem volt, hogy ennyi pénzt termelt volna valaki egy ilyen tevékenység által. Itt alapvetően az a kérdés, hogy hol avatkozunk be ebbe a dologba, ugyanis a profit az érkezik, és minél fiatalabb korban tudják a gyerekeket elérni a tech cégek, annál könnyebb beszippantani őket, mert az idegrendszeri fejletlenségük révén még sokkal, sokkal kevésbé ellenállóak. Tehát, hogy itt alapvetően, amikor erről a témáról beszélünk, akkor közmegegyezés van abban, hogy probléma van. Tehát a klinikumban látszik, a pszichiátriákon, pszichológusoknál, hogy gond van. Mindig az a nagy kérdés, hogy hol avatkozom be, és hogy hogyan tudom megvédeni a gyerekeknek az idegrendszeri fejlődését, hogy az normális, egészséges módon menjen végbe, ami végsősorban egy versenyképességi kérdés egyébként bármelyik társadalomban. Tehát nem arról szól a vita, hogy a technológiát kitiltsuk a gyerekek életéből az végig, és semmikor ne legyenek, hanem arról szól, hogy mikor lépjen be a technológia, mikor érik el azt az érettségi szintit idegrendszerileg, amikor megvan már a gondolkodás képessége, és rá lehet építeni hatékonyan a megfelelő technológiát. A nagy fejlett országok ebbe az irányba mennek, akik már ezt ideje korán felismerték, például a skandináv országok azok visszaléptek ebből, a nagyon korán odaadjuk a technológiát, fejlesszük a gyerekeket, kompetenciájukat, a gondolkodás képességét, és a megfelelő módon, megfelelő időben vigyük a technológiát. Ennek a legfrissebb gyakorlatilag lenyomata az, hogy a norvégok például 2027. január 1-től a 7. osztályig kitiltják a mesterséges intelligenciát az iskolából, ami elveszi az erőfeszítést egyébként, mert a gyerekek helyett mindent megcsinál, és ez a gondolkodás képességét sérül ezáltal, és azt mondják, hogy utána vezessük be, tanulják meg a mesterséges intelligenciát jól felkészített pedagógusokkal, akik tudják, hogy kell ezt oktatni, és akkor ez így jól be tud épülni ténylegesen, amikor felnőnek az iparágba, a különböző versenyképességi mutatókat tudják növelni.
1: A tech cégek hogy állnak ehhez a kérdéshez? Mert akkor egy erkölcsi, morális, lélektani álláspont ütközik egy profit maximalizálási hajlandósággal, céllal.
2: Hát ugye nem fog senkinek titkot elárulni ezzel, ők addig fogják húzni ezt a dolgot, amíg profitot tudnak belőle venni, amíg rá nem lesznek kényszerítve. Ezért figyeli mindenki árgus szemekkel a most zajló amerikai pereket, mert most január, tehát most az első negyed évben volt egy olyan per, amit tehát egy Kéli nevű lány és egy pár ezer család egyébként megnyert, és az első olyan per volt, amivel kimondták, hogy függőségre tervezték a platformokat. A Persuasive Design kész akarva a profit termelés érdekében. Ez ugye egy polgári peres, tehát ők mondjuk kártérítést kapnak, de most meg zajlik, több mint 40 állam perelte már be a Metát, és a Tennessee államnak a pere zajlik most, az első per, ami elindult. Ugye ebben az a jelentősége, hogyha nem egy magánszemély, mondjuk a őneki sérelmére okozott probléma miatt perel, hanem egy állam, akkor abból szabályozás lesz. És az állam az első, a Tennessee, aki most zajlik ez a szabályozás, úgyhogy mindenki ezt figyeli árgus szemekkel, mert és akkor itt a válasz a kérdésre, hogy addig nem fognak ők önkéntes szabályozásba menni, ez jól látszik, amíg nem lesznek rákényszerítve. Addig próbálnak a mindenféle ilyen nem működő eszközökkel azt mondani, hogy akkor ezt majd megcsináljuk, egy kicsit kevésbé legyen káros, meg szűrőket alkalmazunk, meg gyerekeknek való platformokat. Ezt láttuk a dohányiparban már, és ők gyönyörűen ismerik, és vannak különböző ilyen elemzések, amik tökéletesen megmutatják a párhuzamot, hogy mennyire használják azokat a mechanizmusokat. A dohányipar sem azt mondta először, hogy káros, hogy akkor ne legyen cigaretta, nem itt mondtak, legyen light cigaretta, különböző fűszűrőket vezetünk be a cigarettára, igen. Minden. Most már ugye ezek a különböző e-cigaretta, de hogy alapvetően próbálnak olyan látszat, vagy nem is látszat, olyan megoldások, amik valójában nem működnek, de mondjuk el tudják ódázni egy kicsit ezt a területet.
1: Hát izgalmas terület, és ráadásul nem csak a szabályozás segíthetne, hanem mondjuk a nevelés, csak hogyha a szülők egy része is már közösségi média függő, akkor nehéz tőlük elvárni, hogy a gyereküket viszont arra nevelje, hogy a gyerek ne váljon azzá.
2: Én azzal szoktam kezdeni a szülői előadásokat, hogy először a szülőt kell lehozni, a közösségi médiáról, és utána lehet a gyerekeknél ezt megtenni. A másik fontos dolog, amit szoktunk mondani, hogy a szülőket nem érdeklik a megoldások. Hiába jön mindenki ezer tippel, meg megoldás, hogy mit kell csinálni, azt a szülőt fog érdekelni a megoldás, aki látja, hogy mi a probléma. Tehát először a problémát fel kell vázolni érthetően, a profit modellt, az idegrendszeri hatásokat, és ezt megérti a szülő ilyen konyha nyelven érthetően, akkor utána jöhetünk a megoldásokkal, a szabályozással, a pedagógusokkal, az iskolai szabályok összehozatalával, és akkor ez így tud működni hatékonyan.
1: Hát sok sikert, köszönöm szépen, hogy eljött. És
2: nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Wow.
1: Ooh, yeah.
0: You sing it too.
1: I think that's it.
2: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sporttal megyünk tovább. Itt volt szombaton a Groupama Arénában a Real Madrid, játszott egy felkészülési meccset, a Fradival nyertek 2-1-re. Sahintót Róbert sportújságíró, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm szépen! Úgy láttam, hogy teltház volt, azt mondták, hogy nagyon nagy pénzekért adták a jegyeket, tehát ez egy sikertörténet, nem?
2: Meglehetősen borsos volt az ár valóban, és ennek ellenére megtelt a Groupama Arena, ugye több mint 20 ezer néző látogatott ki, és a beszámolók alapján, meg amik hozzám eljutottak, én magam nem voltam kint a mérkőzésen, de állítólag nagyon jól szórakozott mindenki, és sikertörténetnek is mondható, dacára annak, hogy ugye a Real Madrid 2-1-re győzött, de hát ezt várni lehetett, egy kicsit erősebb csapat, mint a Ferencváros.
1: Egy ilyen meccset kihoz tető alá, tehát ki kezdeményez? A Fradi azt mondja, hogy ide hívjuk a Reált, és akkor mindenki jó jár, vagy a Real Madrid keres egy viszonylag gyengébb edzőpartnert, hogy megy ez?
2: Ugye Ausztriában edzőtáborozott a Real Madrid, játszott is egy mérkőzést a Fiorentinával, és ez volt a harmadik találkozó, amit ugye az új edző José Mourinho irányításával vívott a Real. Nyilvánvalóan, hogy közel voltak, ez szerepet játszott, illetve a Ferencváros gondolom, hogy kezdeményezte. Természetesen nem ingyen jött el a Real Madrid, mint ahogy sehova sem megy el ingyen egy ekkora sztárcsapat. Ugye gondoljunk csak az amerikai, az ázsiai, az öböl országokban tett túrákra, ahol ennek az összegnek, ha hihetünk a sajtóhíreknek, akkor nagyjából olyan 140 millió forint, 3-400 ezer euróért jött el a Real. De hát ennek valószínűleg a többszöröse visszajött, bár ugye nyílt számokkal nem nagyon szokás dobálózni a magyar piacon.
1: Most jut eszembe, hogy mind a két csapat második lett ugye a saját bajnokságában, a Fradi is, meg a Real is. A Real Madridtól azért nyilván bajnoki címet várnának, nem tudom, Mourinhoval te képesnek tartod őket, mert a Barca sem olyan gyenge.
2: Természetesen a Real Madrid minden bajnokságnak úgy vág neki, hogy győzni akar, sőt, ugye 15-szörös BL győztesről van szó, bajnokok ligája győztesről, tehát a spanyol bajnokságon túl a BL megnyerése is fontos számukra. Hozzáteszem, mondjuk én Barcelona szurkolok, én nagyon-nagyon örülök, hogy a legutóbbi két La Ligát nem a Real Madrid nyerte.
1: És a Fraditól mi az elvárás? Egyértelműen a bajnoki cím idén?
2: Az biztos, hogy ennél, ahol most állnak, jobban fognak végezni, ugye utolsó helyen áll a Ferencváros, de hát ez az
1: nagyon
2: is
1: nagyon az elején vagyunk.
2: Így van, meg hát ugye egy mérkőzésük pont a szombati Real elleni tesztmeccs miatt elmaradt, ugye Győrben játszott volna a bajnok otthonában. Ezért kritizálták sokan egyébként a Fradit, bár azt gondolom, hogy talán egy kicsit alaptalanul, hiszen európai kupában is szerepel a Fradi, ugye csütörtökön megy Lengyelországba, ráadásul a Győr, amely ellen játszott volna, a Győr is tagja még a sorozatnak, az Európai Kupa sorozatnak, úgyhogy szerintem mindkét csapatnak jól jött a halasztás.
1: Akkor nézzük a Fradit. Egy kiszivárgott vagy kiszivárgtatott információ szerint Kubatov Gábor elnök arról beszélt, hogy 30%-kal meg kell vágniuk a költségvetésüket. Ebből sok jól nem származik így paraszti észre végig gondolva.
2: Így igaz, e tekintetben már nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy a szombati meccset, ahogy néztük. 30%-ról beszélnek, hozzáteszem, ez nem egy hivatalos vélemény, hanem egy szurkolói ankéton mondta ezt el a Ferencváros elnöke, de hát szerintem nagyjából mindenki arra számított, hogy, és ezt nem dughatják a homokba a fejüket a Fradi vezetői, nyilván ők is azzal számolnak, hogy az a habzsidőzsi, ami az elmúlt 16 évben, mondjuk úgy, de az elmúlt egy évtizedben biztos, az most ugye megszűnik. Még azt sem tudjuk természetesen, hogy Kubatov mondjuk megtartja-e az elnöki pozícióját a klub élén.
1: Te mit vársz a magyar klubfutballtól pont annak fényében, amit mondasz, hogy a Habzsi Dőzsének vége, tehát hogy irgalmatlan állami pénzekkel tömték ki ezeket a klubokat, döbbenetes fizetésekért játszottak, nagyon sok esetben nagyon alacsony szinten, nem az összes csapat, de azért a nagy többség igen. Tehát hogy ennek a világnak valószínű vége van. Mit vársz te?
2: Én azt gondolom, hogy a Ferencváros pont a férfi futball szakosztályát, ugye az a, abszolút a kirakat. Biztos vagyok benne, hogy, hogy a megpróbálja megtartani. Ez a 30%, ha költségeket nézzük, ez talán reálisnak tűnik, de szerintem még nincs ember, aki meg tudja mondani pontosan, hogy ugye az új kormány leszögezte, hogy a TAO-hoz nem akar nyúlni, az ellenőrzését szigorúbbá teszi, ami egyébként egy nagyon jó elképzelés, de nem tudjuk még szerintem, hogy hogy fog alakulni. Az biztos, hogy azért látszik már a kereten, a játékos mozgásokban is, hogy, hogy egy kicsit a nadrágszíjat beljebb kell húzni, de nem hiszem, sokkal inkább a Fradi vagy más neves klubok egyéb szakosztályai lehetnek ennek károsultjai. Én nem hiszem, hogy a Fradihoz, amely ugye most nem nyerte meg a bajnokságot, sok-sok év után elveszítette, biztos vagyok benne, hogy kérdezted, hogy hogy szerepel, szerintem vissza akarják, és a keret erességét nézve vissza is tudják szerezni a bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy ahhoz fognak a legkevésbé nyúlni, hogy a férfi szakosztály megőrizze azt a szintet, amit ugye megszokhattunk.
1: Tehát, hogy ez politikai alapon kockázatos, ezt úgy megszorongatni anyagilag, hogy bajba kerüljön, erre utalsz?
2: Nem csak politikailag, hanem egész egyszerűen a Ferencváros, a magyar labdarúgásnak egy jó Ferencvárosra, ugye szokták mondani, szüksége van. És egyébként jó is a Ferencváros, tehát nem arról van szó, hogy most itt szélnek keresztik a keretet, rengeteg légióssal dolgozik továbbra is, ugye egy új edző, Borbé Balázs. Biztos vagyok benne, hogy meg akarják tartani. Arról nem is beszélve, hogy ugye az európai szereplésnek betudhatóan, vagy annak is betudhatóan azért viszonylag jó anyagi helyzetbe került a hírek alapján a Ferencváros, és gondolom, hogy ezt meg is akarják őrizni, ezt a státuszt.
1: Van még itt egy probléma, az úgynevezett Fradi város, azt hiszem 30 milliárdot kapott erre a projektre a klub. Azt mondja Kubatov Gábor, hogy minden egyes forint a Ferencvárosban van, csak éppen maga a Fradi város nem épült meg.
2: Igen, hát
1: milyen, milyen tudunk, gondok származhatnak?
2: Elég súlyos gondok szerintem, bár most ugyanezen a szurkolói ankéton Kubatov azt mondta, hogy ő aztán nem vitt haza pénzt, mondjuk ezt nem is feltételezte senki, illetve, hogy ez a 25 milliárd forint, ugye 16 plusz 9 milliárd, és volt egy olyan módosítás néhány évvel ezelőtt, még az előző kormány tette, hogy működési költség is, működési költségként is felhasználható ez a pénz. Na most sokan azt gyanítják, hogy vagy fizetésre, vagy játékosok igazolására. Most annyit tudtunk meg, hogy a Napelem Parkot a Népligetben, Kubatov ugye azt mondta ezen a szurkolók előtt, hogy a Napelem Parkot ebből finanszírozták. Na most gyanítom, hogy nem 25 milliárd forintba került. Nem tudjuk, hogy mi van. Az biztos, hogy a Fradi város nem épült meg.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Izgalmas évadnak nézünk elébe.
2: Köszönöm szépen. Egyszer.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy új fideszes parlamenti képviselő belebakizott az esküvő szövegébe. Mutatom, hogy mivel foglalkozunk még a mai aktuálban.
2: Baka András jelölését a Fidesz illegitimnek gondolja, a Mi Hazánk pedig nemmel szavaz holnap a parlamenti államfőválasztáson. Egy hét kihagyás után újra összeült a parlament, ahol az energiaválság kezelésével, roma holokausztról való megemlékezéssel és az új fideszes képviselők esküjével telt az ülés. 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el a közoktatásért felelős államtitkár az általános iskoláknak. Ebben az alsó tagozatosoknak rövidebb órákat, több mozgást és meseolvasást is javasol. Ma esti vendégeink Lukácsi Katalin teológus, Gerő Tamás ügyvéd és Hamvai Péter a HVG újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, no persze természetesen nem csak ilyen bulváros témákkal foglalkozunk, nem csak esküvőkkel és nem csak bakikkal, hanem ennél fajsúlyosabbakkal is. Mutatom például a nap kérdését, amely én azt gondolom, hogy társadalmi szempontból is az egyik leglényegesebb az elmúlt napok tekintetében. Ön szerint indokolt a tanítási órák hosszát 35 percesre csökkenteni? 79% azt mondja, hogy igen, ez engem meglep, és 21% pedig azt mondja, hogy nem. Baka Andrással fogunk először foglalkozni, úgyhogy jöjjön is egy bejátszó vele kapcsolatban.
3: Hétvégén derült ki, hogy a Tisza köztársaságának jelöltje Baka András lesz. Szombaton a Tisza párt titkos szavazással jelölt őt a pozícióra. Baka elfogadta a jelölést. A Fidesz frakció nem vesz részt a keddi választáson.
4: Ez egész ceremóniáról változatlan a véleményünk, egy illegitim és méltatlan folyamat. Hát Baka András nem lesz alkalmas arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, egyrészt korábbi ítéletei miatt sem.
3: A Fidesz másik országgyűlési képviselője is illegitimnek tartja Baka jelölését.
5: Meglátjuk majd a jövő tekintetében, nem a Fidesz hozta létre ezt a mostani alkotmányos válságot, hanem a Tisza párt és Magyar Péter személyesen.
3: Mi Hazánk sem fogadja el Bakát köztársasági elnöknek.
6: Elfogadhatatlan Baka András jelölés.
3: Holnap bent lesz a Mi Hazánk a szavazáskor?
6: A Mi Hazánk mozgalom mindig saját jelöltet állít, és képviselőeskünkhöz híven elvégezzük a feladatainkat, a közfeladatainkat, így természetesen nemmel fogunk szavazni Baka András személyére.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és megbeszéljük ezeket a fontos témákat. Baka András alkalmas lesz-e a nemzet egységének kifejezésére, az alkotmányos rend védelmére? Ugye hallhattunk Mi Hazánkos, illetve fideszes képviselőket, ők nyilván pozíciókból is adódóan eléggé szkeptikusak.
7: Igen, én szerintem 100%-ig alkalmas lesz Bak András. Elsősorban itt az alkotmányozás folyamata feletti őrködés lesz, és nem a nemzeti egység megteremtése most a feladata. A nemzeti egység megteremtése egy sokkal hosszabb idő, én szerintem inkább egy generációnak kell eltelnie. Annyira megosztott a magyar társadalom. A demokratikus rend feletti őrködés, viszont ami nem ment Súlyog Tamásnak, az most mehet Bak Andrásnak, mert abszolút egy szuverén, ugye tapasztalt nemzetközi jogban, az alapjogokban, az emberi jogokkal kapcsolatosan is szakmailag kiváló, és egy konzervatív államférfi, ha mondhatom ezt, úgyhogy én azt szeretném, amit Róna Péter is mondott itt legutóbb az egyenes beszédben, hogy akár még az alkotmányozás folyamatát is rábízná a kormány.
1: Hak Péter jogtudós arra figyelmeztet, hogy Súlyog Tamás eltávolítása körül több eljárás is függőben van jelenleg, és ha egy-két éven belül nemzetközi fórumok kimondják, hogy hát ez jogszerűtlen volt, akkor abban a helyzetben szerinte Baka megválasztása alkotmányos válságot
7: De hogy, amikor a Súlyog Tamás saját maga írta alá azt a törvényt, amivel eltávolították? Tehát ez olyan, mint amikor én a közös megegyezést aláírom, akkor utána nem mondhatom azt, hogy jogszerűtlenül mondtak fel, mert hogy az egy közös.
8: Egyébként Baka András is kiderült, hogy jogszerűtlenül távolították el, aztán nem helyezték vissza.
7: Utána a kúria bíró lett egyébként, csak ugye megszűnt maga az intézmény, átnevezték, legfelsőbb bíróságból lett kúria.
9: Nekem az szúrt szemet, és hát közben ezen vívódom, hogy mi is, hogyan is lehet ezt helyesen értékelni, mert továbbra is ez az illúzió, mint hogyha hát nem annyira illúzió, mert tényleg a Fidesz az ellenzék, meg a Mi Hazánk az tényleg egy valódi véleményt képvisel, de hogy amit a Fidesz előad, itt Takács Péter is, még Hidvégi Balázs egy hajszállal érettebben nyilatkozott, de hogy annyira nem egy valóságos álláspontnak tudom venni, hanem egy kommunikációs manőver, hogy hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetben. De hogy én nem gondolnám, hogy Baka András személye így megítélhető lenne, és ez lenne a magyar nemzet álláspontja, mint most akkor Novák előd, Takács Péter és akkor, amit a Magyar Péter előadott, mert ennél sokkal bonyolultabb, izgalmasabb, árnyaltabb, ilyen szempontból maga a Tisza tábor sokkal virulensebb volt, hogy akkor most kiket is szavazzanak meg, vagy mint az Ahang petíciójánál, hogy kikre voksoltak. Tehát, hogy én csak arra akarom figyelmeztetni a nézőket, hogy ne szűkítsék le, ne gondolják azt, hogy ez a magyar nemzet álláspontja, amit most hallottunk, és én pedig szeretnék egy perci, vagy egy pillanatig adózni Solyom László személye és tisztelete iránt, és én, nekem ez nagyon bátorító, hogy kvázi egy kicsit az örököse is nek lehet nevezni Baka Andrást, és az is izgalmas a számomra, hogy kinek mi a kihívás. Tehát nyilván Magyar Péter és az ő általa vezetett vagy párt egy olyan embert jelöl, köztesen jelöknek, hogy az ő érdekét szolgálja. De hogy mennyire izgalmas az, Róna Dániel elemzését hallgattam, hogy a Magyar Péternek inkább az lehet a kihívás, hogy ne egy, véletlenül se egy olyan köztesegi elnök legyen, aki szerethetőbb karakter lehet nála. Mint az, mint Orbán Viktor számára, meg az lett volna a legnegatívabb dolog, hogy nehogy véletlenül egy autonóm személy legyen a köztársasági elnök, és mennyivel jobb, hogy egy olyan ország, olyan miniszterelnöke van az országnak, akinek az a veszély, hogy jaj, szerethetőbb legyene, mint az, hogy de hogy a jogállam őre, az rendben van ez a dolga. Tehát, hogy én azt várom a miniszterelnöktől, hogy az legyen a fontos számára, hogy a köztársasági elnök legyen a jogállam őre.
8: Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy mintha ez a két dolog, amivel te is fölvezetted, ellentmondani egymásnak. Tehát egyrészt azt akarjuk, hogy a jogállam őre legyen, az egyfajta, mégiscsak egy politikai kérdés, hiszen az egyik tábor valószínűleg nem fogja a jogállam sérülésének venni azt, ami ellen mondjuk föllép a köztársasági elnök, tehát azt várjuk, hogy akár az ellenzéknek is adjon igazat. A másik pedig, amit elvárunk tőle, hogy a nemzetegységét képviselje. Hát, hogy őszinték legyünk, és itt csatlakozom hozzád, én szerintem naívság ezt elvárni. A nemzetegységét képviselte az angol királynő, aki ugye nagyon hosszú uralkodása alatt soha nem szólalt meg politikai kérdéseket. kérdésekben, semmiféle kérdésben, akkor tudom képviselni a nemzet egységét, ha semmiben nem szólalok meg, hiszen ha megszólalok bármiben, még akár az olyan dolgokban is, hogy unió, hogy háború, hogy stb., akkor már is...
1: Alkotmányos kérdésekben, törvényalkotásban nem szólalhat meg, ha úgy érzi, hogy ez átlép bizonyos határokat.
8: De már is azt gondol, már is a egyes csoportok nem fognak vele egyetérteni. Tehát, hogy lehetne olyan köztársasági elnök, aki tényleg nem csinál semmit, nem szólal meg.
7: De annak mi értem?
1: Súlyog Tamás.
8: Igen. De
7: ezért volt alkalmazva.
8: Ennek nincsen értelme, tehát hogy a nemzet egységét talán tényleg Göncz Árpád egy ideig, de azért ott is ő nagyon-nagyon népszerű volt, de azért ott is volt 30%, aki nem szerette meg, aki kifütyültet. Tehát ez egy naivitás azt gondolni, hogy nemzet egységét képviseletik írók, történelmi alakok, azok közül se sok. Tehát, hogy mert vannak Kossuth pártiak és Széchenyi pártiak, és van...
7: Sportoló lehet.
8: Igen, tehát Szent István mondjuk, azzal azért azt hiszem eléggé egyetértünk. Igen. Tehát, hogy ez azért egy naív.
7: Ő a Kopányra szavazott?
1: Szerintem. A Polgár Judit esetében, mintha reménykedett volna benne egyébként a nemzet, hogy akkor ő egyfajta egységet fog képviselni, aztán ez nagyon nem jött be, de le szeretném lefordítani, amit te mondtál. Tehát ha meg is szólal a köztársasági elnök, annyira átpolitizált minden egyes ügyünk, hogy képtelenség nemzeti, amit te mondtál. Tehát ha meg is szólal a köztársasági elnök, annyira át

0: fogalmának a becsületét vissza akar adni, máshogy viszonyulunk hozzá, mintha Schmidt bár, hát én nem akarok gátja lenni a törvényhozásnak, tehát hogy más lehet, tehát egy mentalitással lehet egy hitelt szerezni a saját karakterünknek.
1: Hát igen, legyen önazonos, legyen hiteles, amit mond, azt úgyis csinálja, ezeket várjuk el a szakmaiság mellett. Olyan nincs, hogy mindenki szeret egy politikust. És ugye ne felejtsük el, hogy Baka András mától politikus. A köztársasági elnök egy kicsit a hatalmi ágak felett van, tehát nem a hagyományos hatalom megosztáshoz tartozik, hiszen az a végrehajtó hatalom, ugye a jogalkotó, az országgyűlés és az igazságszolgáltatás, ugye a média mondják a negyedik hatalmiák, de a köztársasági elnök egy kicsit e felett helyezkedik el, tehát valamennyire tényleg azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, aki ugye a haza bölcse, vagy olyan, akire odafigyelsz, amikor mond valamit, ami akkor szólal meg, amikor fontos.
2: Mert hát más eszköze nincs is, hiszen jogköre szinte nincsen.
1: Igen,
2: tehát, azért... hogy ugye úgy mondják, hogy a törvényeket visszaküldheti, hát az se lehet.
1: Másodszor meg
2: elfogadják, tehát hogy azzal is vigyázni kell. Nyilván akkor küldhet vissza egy törvényt, hogyha azt gondolja, hogy azon változtatni fognak, mert hogyha ezt folyamatosan csinálja, akkor nevetség tárgyává válik, és akkor semmiféle súlya nincsen. Tehát valóban a szava lehet az egyetlen ereje.
1: Igen, de változni fog szerintem az új alkotmányozási folyamatnak része kell, hogy legyen szerintem, hogy ha közvetlenül leválasztják az elnököt, akkor valamennyivel nagyobb hatásköre kell, hogy legyen. Mert az egy komoly súly lesz, hogy az emberek... komoly legitimitást ad neki.
0: Ez annyira izgalmas egyébként, tényleg az volt a felmérésben, a Median felmérésében kijött, hogy jogásznak kell lenni a legnagyobb százalékban. Szóval lehet, hogy az utolsó jogász köztársasági elnökünk Baka András, mert ha közvetlen lesz a választás, akkor a jogászok szerint a labdába sem fognak tudni rúgni,
1: a Bárándi elég népszerű volt, vagy elő volt a listán.
0: Most abban a 60 ezer kitöltőben azért 60 ezer szavazat.
1: A Laco Adrien szintén ugye benne volt a háromba.
0: Igazad van. De a jogász nem egy olyan fajta jogász, mint a jogász professzor. Tehát akkor ennyiben finomítom, hogy nem jogász professzorok lesznek már valószínű innentől kezdve.
3: Igen, és hogy Horn Gábor is fogalmazott, tehát Karakán jogvédőként a politikának nem feküdt eddig alá Baka András, viszont ezer szállal kötődik története a Fideszhez, ugye ő tulajdonképpen egy fricska az ő kinevezése, igen, azzal, hogy őt nevezték ki. Ez viszont kapcsolódva ahhoz, amiről beszéltünk, nem egy idézőjelben vett hiba a mostani jelölők részéről, mert ez egy hatalmas kommunikációs magaslabda lesz majd a Fidesznek, hogy bármilyen esetben, amikor nem számukra kedvező dolgot mond, abban a pillanatban mondhatják, hogy igen, hoppá, ott a sértett ember, politikai okokból mondja azt. Ez lehet, hogy ha valaki mást választanak, akinek semmi köze nem lett volna életpályája során a két párthoz, akkor ezt lesöpörhette volna az asztalról abban a pillanatban a Tisza. Vagy ez egyáltalán nem fontos?
1: Nem fontos. Ugye a kalapban végül három név volt, a Fülöp Botond kollégám, ugye a híres vidéki prókátor, vele készítettél interjút is, és Romsics Ignác, de nekem úgy tűnt, Romsics Ignác lehetett volna egyébként egy olyan elnök, akit gyakorlatilag nem lehetett volna támadni semmilyen politikai okból, de én úgy tudom, hogy a történész professzor nem vállalta végül is, vagy nem tudom, de legalábbis a frakció úgy döntött,
4: hogy... Ő folyamatosan azt hangsúlyozta,
1: hogy azt mondta, hogy ő nem akar.
4: Nem
1: igen. Igen. Persze mondják azt, hogy aki nem akarja, az az alkalmas, de hát...
3: Azért nem kéne ráerőltetni.
1: De azért erőltetni nem kell.
0: Erőltetni Fixen Márton elbújt a libák mögé.
2: Én azt hiszem, hogy ez a helyzet valójában ez egy ideiglenes köztársasági elnök, ha formálisan nem is, mert azért gondolom, hogy alkotmányunk lesz egy-két év múlva. Erre szerintem Baka András tökéletes, hogy erre az időszakra, ebből az átmeneti időszakra segítse ezt az alkotmányozási folyamatot, és erre, mint jogász valóban nagyon jó rálátása van, és előkészítse azt a talajt, ahol tényleg elindulhatnak akár olyanok, akik hogy mondjam, talán szélesebb spektrumot tudják megszólítani a társadalmat.
3: Nem lehet, hogy azért picit több annál, mint hogy egy ilyen hídemberi pozíciót betöltsön?
1: Egy szolgálatot tesz végül is

0: szerintem a nemzetnek, mert ő neki már erre nem hiszem, hogy 74 évesen szüksége lenne, hiszen gondozhatná a kertjeit is, szóval, vagy a kertjét. Tehát én szerintem mi lehetünk hálásak neki, hogy ezt ő elfogadta, és hogy segíti a jogállamnak a helyreállítását. Azért ne felejtsük el, hogy 16 év alatt a Fidesznek sikerült lebontani a jogállamot, megszüntetni a demokráciát. Ennek a visszaépítése az nem annyi, hogy április 12-én az emberek megszavazták a Tiszát, hanem ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy ebben ő szerintem az ő szakmai és emberi tudása, hitelessége, ez csak segíthet nekünk.
1: Ráadásul szerintem nem is most engedjük el tényleg, hogy az ellenzék a Fidesz, hanem maga a Tisza hatalmas tábora, amely irracionálisan ilyen hatalmas, nem egészséges, hogy egy működő demokráciában a kormány mögött ekkora támogatás áll. És számukra ennek a nagy tömbnek garancia szerintem Baka személye abban arra, hogy marad ez a fajta demokratikus elkötelezettség és jogállami elvek iránti hűség, hogy lesz egy olyan őre, akiben megbízhatnak.
0: Igen, mert a Tisza közösség számára szerintem Forsthoffer Ágnes is megfelelő lett volna ideiglenes államfőként, hiszen ő abszolút azt a nyugalmat sugározta, illetve szerintem objektív volt házelnökként, és még olyan is volt, hogy rászólt Magyar Péterre.
2: Aki visszaszól.
0: Aki visszaszól, de a lényeg az, hogy tett gesztusokat, nem büntette meg az ellenzéket, amikor megtehette volna. De ebből a szempontból szerintem ez volt a realitás, hogy Baka vagy Forsthoffer, és szerintem jól döntött a Tisza frakció, hogy akkor egy kívülálló, egy olyas valakit választ, aki tényleg nem mondható Tiszásnak.
3: És azért azt is mondjuk meg, hogy őszintén legyek, azt gondoltam, hogy a Tiszának van egy köztársasági elnök jelöltje. Már hónapokkal ezelőtt, vagy már fél évvel ezelőtt, hiszen ő már a kampányban beszélt a köztársasági elnök eltávolítására, akkor nyilván van valaki a tarsolyba. És nem volt, és szerintem ez jó. Tehát ugyanúgy, ahogyan Ruf Bálint kinevezése kancellária miniszternek is egy nagyon jó lépés volt, hogy egy tényleg egy kívülálló civil embert tesz oda, nem egy pártkatonát, nem akiben legjobban megbízik az ember, hát ki más lenne kancellária miniszter, vagy vitézi, akik nagy önmozgással rendelkeznek, és ez is egy ilyen lépés, hogy mert olyan köztársasági elnököt jelölni, vagy választani, aki akár vele is szembe fog menni, hogyha ne legyen semmi kétségünk. Ez egy nagyon nagy bátorság, és ez végül is a normális demokrácia felé vezető útnak a jele, hogy azon elindul.
0: Egy lépés.
2: Mielőtt mennénk tovább, Katalintól muszáj kérdezem, hogy mert birizgálja a kíváncsiságomat, amit mondtál, hogy egészségtelenül nagy a Tisza tábor. Ez mit jelent? Egészségtelen. Igen, nézve egészségtelen.
1: Bocsánat, az egészségtelen nem jó ide behozni, de abból a szempontból szerintem a demokrácia szempontjából nem egy egészséges, működő jele annak, hogy 70%. Tehát, de hogy ez nem a Tisza hibája, hanem nyilván az elmúlt 16 évnek, meg az előtte lévő időszak a hibája, hogy egy rendszerváltásnak kellett történni, tehát egy atipikus pillanat ez. Van rá egy halvány esély, hogy ezt megtartsa Magyar Péter, de hogy neki se kell a kardjába dőlni, hogyha esetleg amortizálódik mondjuk 50%-ra, mert szerintem az lesz egy normális működés.
2: És újjáéled a Fidesz.
3: Nem egészséges ez 70%, hanem ez egy nagyon szörnyű dolog, és egy nagyon veszélyes dolog, hiszen egy normális demokráciában kell erős ellenzéknek lenni, aki megszól, ahol megszólalnak más hangok, más csoportok. Ez tényleg azért ugyanakkor persze működnek a dolgok, de ugyanakkor tök félelmetes, éppen erről beszélgettünk kint, hogy mintha egyik, vagy csöbörből a vödörbe kerülnénk, hogy eddig volt egy elképesztően erős párt, aki vissza is él természetesen ezzel a hatalmával, és nem azért volt erős, mert népszerű volt, hanem azért, mert a trükkök százaival ezt megoldotta, de mire váltjuk le egy szinte ugyanolyan erős tömbre, és ugyanúgy nincsen ellenzéke. Nem normális dolog ez.
0: Azért nincsen, mert nem hagyta a...
3: Persze, értem,
0: persze. Nem csak Magyar Péter buktatta meg Gyurcsány Ferencet, hanem
3: ők saját magukat.
0: Ők saját magukat, meg a Fidesz is, és azt ne felejtsük el, hogy a propaganda azért óriási hatással volt az emberekre, akkor, amikor a tévéből, a rádióból, az újságokból, mindenhonnan ment a propaganda, és amit így egyszer csak elvágtak, az egy csomó fideszes szavazóban egyfajta ilyen ráébredés volt, hogy akkor úristen, akkor ez lehet, hogy nem is a valóságot.
3: Ezzel a projekttel jött, hogy mindenki.
0: Ezért emelkedett meg, igen, a Tiszának a népszerűsége, de ez nem fenntartható. Én nem tartom egészségtelennek vagy veszélyesnek, de nem tartom fenntarthatónak sem. Szerintem maguk a Tiszán belül is tudják, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen népfrontszerű, hogy akkor vannak benne jobboldali, baloldali, liberális politikusok is. Nyilvánvalóan ez a 70% ez nem tartható, de hát attól függ persze, hogy hogy kormányoz a Tisza, illetve Magyar Péter, attól függ, hogy ez az 50-70 között hogy alakul.
1: Én csak még annyit akartam hozzátenni, hogy viszont hogy ugyanakkor az, tehát én nem tartom még veszélyesnek abból a szempontból, hogy hát még miért nem jelent meg egy erős ellenzék. Egyrészt én a Fideszt, szóval én nagyon remélem, hogy nem a Fidesz lesz majd ez a valódi ellenzéke a Tiszának, hanem egy más, egy esetleg teljesen új erő is, nem is a Mi Hazánktól remélném ezt, hanem tehát az, hogy végre elzavartuk a
2: NER-t. Szóval vágyvezéretnek tűnni.
0: Hát jó, a mai nap után.
2: Neki majd kiválogatja.
1: Szóval, hogy elzavartuk a 16 éves NER-t, meg az előtérő időszakot, szerintem megérdemel a magyar társadalom egy kis fellélegzést, egy kis felúcsúdást, vagy egy kis pihenést is az elmúlt évek nagyon intenzív időszaka után, ráérünk még építkezni. Egyébként egyenlőre az országunkat kell helyreállítani, mert persze, alkotmányozni kell. Tehát lehet, hogy most majd
0: gazdaságot,
1: kiforja magát ott egy ellenzék akár.
2: Jövünk majd a parlamenttel hamarosan, most tartunk egy rövid szünetet, aztán tényleg ne kapcsoljanak el, mert az olyan témák lesznek, hogy Sebestyén Balázs, eskütételbe belebakizás, beszélünk arról is, hogy ez miért fontos, Mi Hazánkat érintő probléma, akik nem adták meg a tiszteletet, a Sziget jegyárairól is beszélünk, mennyire zavar minket a Sziget, és persze oktatás, mennyit kell még beszélnünk, én már alig várom, hogy folytassuk, most viszont tényleg szünet.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Hogyan bízhatunk meg egy olyan világban, ahol a valóságunkat már bitkódok és képernyők rajzolják újjá? Vajon természetes óvatosság, vagy visszafordíthatatlan paranoia az, ha már a saját szemünknek sem hiszünk a digitális térben? A Magenta Podcast legújabb adásában a kiberbiztonság, a digitális ökoszisztémát és az emberi psziché metszéspontján vizsgáljuk meg korunk egyik legégetőbb kérdését, a digitális bizalom válságát és jövőjét. Vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő, akivel arról beszélgetünk, miért dőlünk be olyan könnyen a kibertér csapdáinak, hogyan formálják át az adatkezelési botrányok a platformokba vetett hitünket, és milyen gyakorlati lépésekkel védhetjük meg magunkat egy egyre átláthatatlanabb online világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Újból köszöntöm Önöket. Parlamenti nap volt, meg annyi furcsa eseménnyel.
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az elmúlt hetek energiaválsággal kapcsolatos intézkedéseit foglalta össze, majd köszönetet mondott a lakosságnak, külön kitérve a közigazgatásban dolgozókra is. Magyar Péter szerint az Orbán kormánynak semmilyen terve nem volt egy esetleges energetikai vészhelyzetre.
3: 9 centire voltunk a lekapcsolási szintől, mínusz 107 centitől, és az önök kormányzása alatt nem készült semmilyen B, C, D megoldás erre az esetre.
2: A későbbiekben Gyöngyösi István, a Tisza roma származású képviselője a roma holokausztról beszélt, majd felállással adóztak az áldozatok emléke előtt. A jelenlévők közül a Mi Hazánk képviselői nem álltak fel. Magyar Péter az esetet döbbenetesnek nevezte. A nap hátralévő részében a képviselők döntöttek a két új fideszes képviselőjelölt, Palóc André és Hortai Olivér képviselői mandátumáról, majd szavaztak arról, hogy kedden délután 2-től választják meg az új köztársasági elnököt.
1: Kezdjük akkor Hortai Olivér és Palóc Andréával. Magyar Péter, a Bóka János frakcióvezető bejegyzésére reagált kommentben. Én még nem láttam olyan eskütételt, amelynél nem sikerült elmondani az előre olvasott esküszövegét. És esküszöm, én ezt a témát nem hoztam volna be, ha nincs ez a miniszterelnöki komment, és megnéztem a hírnépszerűséget az elmúlt X órából, hát torony magasan vezetett ez. Ez a bulvárhír, ez a semmi hír, ez az abszolút filmszínház jelenet. És eszembe jutott Takács Péter is, aki egy izgalmával küszködő, reszkető tiszás képviselőn élcelődött, Köböl Anitát is elővetik, tehát mindkét oldalon megy ez az óvoda. Nem tudok mást mondani erre, na de ez engem, megmondom őszintén, felháborít, hogy ez uralja a híreket, itt tartunk, és nem arról beszélünk, ami ténylegesen a tartalom ott a parlamentben.
4: Engem nem háborít fel.
1: Ezt mit kell csinálni?
4: Szerintem ez egy új típusú politika, ez hozzá kell
1: ez szoktuk. Ez oké? Ez a megszégyenítés, oda-vissza?
4: Az emberek 16 évig féltek egy hatalomtól. Attól, akitől korábban féltünk, akiben most belerúgnak, az tetszik az embereknek. Ez lehet azt mondani, hogy a kárörvendés az a legszebb öröm, de azt is lehet mondani, hogy a kárörvendés nem szép dolog. Most gyakorlatilag ez történik, hogy akitől rettegtünk, azokat rugdossák most, és Magyar Péter így nyerte meg a választást is. Tehát a kampányban
1: ugyanezt csinálta. Tehát pont ez a lényegben megnyerte, kétharmad, nem kellene egy politikusnak ezen felül hát emelkedni,
4: nyilván,
1: és
4: de
1: nem tud szolgálni a társadalmi
4: osztályt. Közben kormányoz is, természetesen a kettőnek együtt kell működnie. Most, ha erre van igény, ha nem lesz erre igény, nem fogja csinálni.
5: Azért szeretném megjegyezni, hogy Jámbor András bejegyzésével értettem egyet, korábbi országgyűlési képviselő, aki az elsők között lépett vissza a Tisza javára, hogy mondta, hogy tehát ő is aztán tudja nagyon keményen kritizálni a Fideszt, meg is tette korábban, de hogy mondta, hogy hát ő se tartja ezt annyira stílusosnak, ezt a kritizálást, hiszen ő gyermekek apukájaként tudja, hogy ilyenek előfordulnak, és mennyire rossz pont ez a megszégyenítés.
4: Persze, hát a baki az benne van.
5: Ugyanakkor, szóval én is nevettem, ez belefér a történetben, ugyanakkor jó munkát kívánok a két képviselőnek. Adná az ég, hogy nem a párthűség, hanem előbb a tényleg a hazahűsége, mert pont ott tévedtek, hogy minek is a javára dolgoznak.
6: Azért valljuk be, hogy én emlékszem még, amikor a rendszerváltáskor nem csak én, hanem a szüleim, nagyszülők hallgatták, nézték a parlamenti közvetítéseket, és tényleg vitatkoztak komoly dolgokról, hogy mi legyen a címer, meg hogy mi legyen az igazságtétel, meg nagyon, nagyon sok mindenről. Változott a világ, a Facebooknak köszönhetően, nagyon sok mindennek köszönhetően bulvárosodott, ha úgy tetszik. A politikának is e felé kell mozdulni, és mozdul is. Igenis, 9 millió, nem tudom hányan vagyunk ebben az országban, nagyon kevesen tudnak arról vitatkozni, hogy milyen legyen az oktatás és az egészségügy. Mi sem egyébként, hát ki a fene látja át azt, hogy hogyan is kellene a kórházi rendszert átalakítani, meg hasonló. Ezeket értik meg az emberek, ezeket élvezik az emberek, igenis le kell menni erre a szintre, hiszen a demokrácia mégiscsak arról szól, hogy mindenki, a nyolc általánosos, a legegyszerűbb ember is, az is, akinek csak, lehet, hogy nem olyan egyszerű, de csak 5 perce van erre, mert egyébként munkája van, gyereke van, kertje van, háza van, 1000 problémája van, élete van, és 10 perce van erre, hadd mazsolázza ki azokat a dolgokat, amiket szórakoztatják, és amit megért. Szerintem ebben nincsen semmi. Még egy, bocsánat, hogyha visszaélek vele, hogy azt mondtad, és azt nem igaz volt, hogy miért csinálja Magyar Péter ezt, amikor már megnyerte a választást. Én most végighallgattam a beszédét a parlamentben, és mert érezhető volt egy, hogy picit megpróbálta visszafogni magát, de nem az az államférfi jött elő, aki azt mondja, hogy na, volt egy ilyen probléma, természetesen maguk állították elő ezt a problémát, vagy örököltük ezt a problémát, és így megoldottuk, hanem a beszéd 70%-ában ugyanúgy ekészte a Fideszt, és ugyanúgy személyeskedve szólogatott be, ami nem biztos, hogy hosszú távon működőképes, bár itt is az van, hogy ez élvezhető, és érthető, és imádják az emberek, amikor lázározik, meg rámutogat emberekre, de lehetséges, hogy egy ponton e fölé felül kellene emelkedni, és hogyha azt mondja, hogy a nemzeti egységet győztük le ezt a valóban komoly katasztrófát és vagy veszélyhelyzetet, és ez nemzeti összefogás kell, akkor egy picit legyünk nagy vonalúban, akkor beszéljünk a problémáról, és a jövőről, a megoldásról. Vissza lehet mutatni, meg kell mondani, mert tényleg döbbenetes, hogy nem voltak erre tervek, hogy tényleg úgy hagyták itt ezt az országot, hogy paksot nem lehet hűteni, ami hát azért nem tegnapi probléma, de lehet, hogy egy picit feljebb kell.
4: De nem véletlen, mert az emberek már arra várnak, hogy mikor fogják bilincsbe verni Orbán Viktor, Mészáros Lőrincet, vagy Tibor.
6: És ez a virtuális bilincsbeverés.
4: Ez egyfajta ilyen szóbeli verés. Nyilván az igazságszolgáltatás ma is sokkal lassabban őrlődnek, szóval, hogy nem egyik napról a másikra össze kell gyűjteni a bizonyítékokat. Nem biztos, hogy mondjuk megáll az, ami a sajtóban úgy tűnik, hogy korrupció vagy túlárazás. Lehet, hogy ez egy sokkal bonyolultabb és összetettebb folyamat.
7: Igen, maga sok szabály
1: jogszabályok szerint történtek, ezek csak azok a jogszabályok milyenek voltak.
4: Ugyan? Egyrésztről, másrészt mire a bűnös szándékhoz eljutunk, hogy az bizonyítani, az sem egyszerű. Maga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal is, mire feláll és ténylegesen működik, az még hónapokig.
6: Mert a végén lazáztak a fiúk, azért abban reménykedünk, de igen, valóban.
5: Hát ráadásul egy ország, nagyon nem tudom mennyire egy egész ország, de ilyen tűkön ülve vár, hogy Hajdú János vajon mit vall. Tehát, hogy
4: hát a Hajdú János semmit nem fog vallani, azt tudjuk.
5: De hát nézzük pont, hát ha.
4: Hát erre fölösleges
5: valaki egyrészt a...
4: Ezt már az Amecsnik megmondta.
5: De én ugyanakkor arra szeretnék csatlakozni, hogy érdekes, mert én is meghallgattam ezt a beszédet, a napi rendelőti felszólalás is bennem azért más is ébredt. Persze volt az ekézés, ugyanakkor tényleg fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, nem tudom, hogy mennyire jó kommunikációs húzás, és mennyire jó politikailag, de hogy tényleg elképesztő, hogy az a Fidesz, amelyik úgy mutatta be magát, hogy de legalább kormányozni tudnak, hogy nem tudtak. És hogy ébredjünk már fel, hogy nem, itt nem egy zseniális politikusról van szó, abban az értelemben, hogy nagyon jól értette ezt az országot, hanem nagyon jól, ügyesen tudta megtartani a hatalmát, és azért más a kettő.
4: Pedig egyébként voltak programok, csak egyszerűen azokat a programokat nem vitték végig. És különböző
5: hát kockázatos lett volna.
6: Évig hallgattuk, igen, hogy víztározókat kell építeni, a gyerek is tudja, hogy
5: Lázár is
1: megmondta. Azóta,
6: hogy víztározókat kell építeni, mert van az árvíz, akkor tartsuk már itt a vizet. És nem történt.
4: Nem sikerült, mert hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumból átkerült a belügyminisztérium.
6: Mert szavazatok, mert úgy gondolták, szerintem 18 óta, vagy 22 óta csak olyan projekteket csináltak, ami közvetlen szavazatot, hogy építsünk még egy kultúrházat, építsünk még egy járdát, azhoz szavazatot, és abból tudunk közvetlenül lopni, és szét tudjuk osztani. Ezek meg...
1: És amire nem költöttek, az meg a társadalmat úgy tűnik, hogy kevéssé érdekelt.
5: Csak hogy annyiban...
4: Egy darabig, ami nem jutották fel a szemüket.
5: Igen, csak hogy annyiban csatolnék vissza a napi rendeleti felszólásra, hogy ugyanakkor megjelent egy olyan karakter is, ami... Tehát, hogy tényleg érlelődik Magyar Péter, mint politikus, és azért... egy válsághelyzetben tudott legény lenni a gáton, és azért ez egy olyan képesség, amit nem tudtunk előre, hogy vajon ezt felnője ehhez Magyar Péter, és azért
6: ez tök fontos szerintem, ezt meg kell jegyeznünk, hogy volt egy nagyon súlyos helyzet, amit tudott kezelni a kormány tök új emberekkel, civilekkel, mit tudom én, mikkel.
5: Tehát, hogy van egy tartalék még ez az ő karakterében, dolog, hogy nem lehet tudni, mivé forja ki magát.
4: Meg azért az is benne van, hogy azért vannak szakemberek, tehát a Paksnál is azért, amikor megnéztük, hogy kivel mutatta meg az erőművet, az nyilván nem a vezetővel, hanem a szakmai helyettes vezetővel, nem a Fidesz által kinevezett főnökkel.
1: Mennünk kell tovább, mi hazánkkal foglalkozunk, de előtte még a vagyonvisszaszerzésre vonatkozó egy nagyon friss hír, ami adásunk előtt néhány perccel jött ki, hogy átalakul az MNB botrányhoz közthető cégbirodalom, és Matolcsi Ádám vezérigazgató lesz. Tehát lesznek még itt azért azt gondolom nehézségek, hogy kezelni tudják ezt az ügyet, vagy ezeket az ügyeket. Megdöbbent, hogy nem is hagyom, hogy reagáljatok rá, de lehet, hogy nem is tudtok rá.
4: Nem, most lefagytunk.
1: A mi hazánk képviselői kizárólag eljárásjogi és házszabályi aggályokra hivatkozva maradtak ülve a roma holokauszt áldozataiért tartott parlamenti megemlékezés alatt, és a politikai ellenfelek szerint a gesztus valójában a radikális szavazótábornak szóló tudatos provokáció volt, illetve üzenet, hogy még veletek vagyunk, de ez ilyen kettős játéknak tűnik, nem? Hogy a polgári jobb középtábornak is, és nekik szólt a magyarázat, hogy házszabály, de közben meg azért történik egy összekacsintás a széljobbal is, hogy még azért itt vagyunk.
4: De az a baj, hogy ezt másodszor csinálták meg, tehát a parlamentnek az alakuló ülésén, ugye a sükkösdi tamburás rácok, a sugó tambura zenekar, amikor bevonult, ők kivorultak, és ott is arra hivatkoztak, hogy megcserélték a sorrendet, és ők azért vettek ki, mert hogy ők előbb jöttek.
6: Egyébként tényleg lehetnének őszintébb.
4: Ez a botrány, akkor vallják be, hogy akkor ők
5: rasszisták. Nem, de igény volna rá.
4: Igen, tehát hogy egyébként szégyenteljes, és valahol eddig korábban én ellene voltam annak a jogszabálynak, ugye, amit az alaptörvény behozott, hogy 3 ciklus után a képviselőknek új munkát kell keresniük, de most így, hogy most ezáltal a Dúró Dóra meg a Novák előtt kiesik, most már kezdem megszeretni az új szabályt.
1: Egyébként jó volt ez az ügy, hogy nem jelentették be, hogy lesz egy ilyen megemlékezés a Tisza számára, mert szerintem a Tisza számára is lehet, hogy előnyös, ha meg tudja mutatni a társadalomnak, ugye a nagy jobboldali tömb számára, hogy tessék, hát ők még mindig ugyanazok, tudjuk ki.
4: Ez azért történt, mert augusztus 2-án volt ugye a Nemzetközi Roma Holokausznak az emléknapja, több százezer romát írtottak ki a koncentrációs táborokban, több ezer magyar honfitársunk is mártírra volt, és ugye ezt nem tudták a válsághelyzet miatt ezt az ünnepséget, vagy ezt a megemlékezést megtartani, és ezért csúszott szerintem most augusztus.
5: Ugyanakkor az fontos megemlíteni, hogy a Holokauszt emlékközpontban volt egy megemlékezés, ahol Tar Zoltán is részt vett egyébként, tehát nem csak a parlamentre szűkült ez, és azt gondolom, hogy ugyanakkor ennek nem kellene, hogy kérdésnek lennie, hogyha éppen hirtelen egy képviselőnek eszébe jut ez, akkor is mindenkinek fel kell állnia. Persze. És én abban bízom...
4: Ha meghallom a himnuszt, akkor...
5: Igen, és abban bízom, hogy előbb-utóbb eljut oda a magyar társadalom, hogy nem lesz érdemi embercsoport, akinek ez szimpatikus lesz, és remélem most már nagyon kopogtat ez az időszak.
1: Hát valaki a nélkülednél áll föl. Úgyhogy...
4: Igen,
5: hát de nem zárja ki a kettő egymást, fel lehet állni.
4: De azért a nélküled az azért...
5: Nem zárja ki.
4: Az mégsem egy fasiszta dal.
5: Igen.
4: Mondjuk nyilván egyfajta Fideszhez kötődő... kíváncsi vagyok most egyébként, hogy a válogatott mérkőzéseken most Presserdóta lesz,
5: én,
4: vagy
5: én nagyon szerettem marad. A tavalyi Pride-on, amikor a kétfarkúak rákezdtek a nélküledre a mi hazánkosaknak, és én azt önazonosan énekeltem.
1: Oké. Oktatással, gyermekeink jövőjével foglalkozunk.
7: A közoktatásért felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot küldött ki az iskoláknak, amelyben a gyermekbarát iskola kezdést és a 35 perces órák bevezetését javasolja. De az alsósok házi feladat korlátozása, a fejlesztő visszajelzések és a bántalmazás megelőzés is szerepel a javaslatok között.
8: Nagyon komoly szándékunk van arra, hogy az intézményi szintű gyermekvédelem meg tudjon jelenni Magyarországon.
7: A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára úgy látja, gyermekjogi szempontból problémás a jelenlegi rendszer.
9: Kérlek szépen dolgozz páros munkában.
7: Az egészséges fejlődésre ez pedig szükség van a kellő pihenésre, szabadidőre és játékra. Ezért nagy előrelépés lesz, ha ezek a javaslatok megvalósulnak.
1: Nézzük a nap kérdését, kivételesen mielőtt kitárgyalnánk a témát, szeretném nektek is megmutatni a kommenteket, mert nagyon beszédesek. Így szólt, hogy ön szerint indokolta a tanítási órák hosszát 35 percesre csökkenteni? Nem történt változás, ha jól emlékszem. 79% az igen, és 21% pedig úgy gondolja, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szívet melengető. Nézzünk kommenteket, hogy miként vélekedtek azok, akik írtak nekünk, és köszönjük szépen ezt a sok-sok írást, amely megszületett, néhányat kiválogattunk. Andrea szerint, illetve ő azt írja, tanítónő voltam 40 évig, bizony egy első osztályos nem bír 45 percig figyelni, semmi átmenet nincs, szeptembertől napi 5, itt annál 6 órája is lehet, nagyon megterheli őket. Erzsébet, nem, 35 percig is lehet rosszat csinálni, és 50 percig is lehet jót csinálni, inkább változtatni kellene a 45 perc alatt a módszereket, témát, az ismeretek tálalását. Zsóka, első két évben jó lenne, továbbiakban ki kellene kérni a pedagógusok véleményét, már tovább is gondolta ezt. László, felnőtt három nemzeték 45 perces tanórák alatt, nem értem, hogy miért kellene ezen változtatni. Mi lesz a következő 20 perc? Jaj, nekem. Nóra, igen, ez a generáció már koncentrációzavaros és hiperaktív, Gaba szerint pedig szerintem igen a válasz, hiszen akkor hogyan bírná a gépezést és a nyomogatást hajnalig, ha a suli lefárasztja. Értjük az iróniát. Na, melyik tetszett nektek a legjobban, vagy melyik áll? Melyik véleménnyel hozzátok a legközelebb?
4: Én hozzám az a vélemény áll közel, hogy ez egy szuper ötlet, mert hogy az iskolák eddig nem arról szóltak, hogy a gyermeknek jó legyen, hanem arról szólt, hogy majd mi megneveljük azt a gyereket. Tehát, hogy fontos lenne egy teljes koncepcióváltás, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában, szeressen oda járni, többet mozogjon, többet legyenek iskolán kívüli programok, hogy ne a padban üljön, és ott egész nap gubbasszon, és a végén gerincverdülése lesz. Tehát, hogy minél több mozgás, minél több...
6: Minden napi testnevelős óra van.
4: Nem tartották, mert jött az elméleti test.
6: De ez megint ilyen látszatintézkedés. Tehát, hogy én azzal értek egyet, hogy...
4: ez egy ajánlás, hogy
6: nem
4: kötelező. kötelező.
6: Tehát kötelező zárójelben megjegyezném, eddig is volt rá lehetőség. A csúnya diktatúrában a pedagógus csinálhatott volna 35 perces órát, nagyon-nagyon kevesen éltek vele, éppen azért éltek vele kevesen, mert ez megint óraszám csökkenést jelentett, és eddig se 45 perc alatt se tudta megtanítani, írni, olvasni, vagy tudtuk megtanítani a gyerekeket írni, olvasni, 35 perc alatt meg még inkább kevésbé tudta volna megtanítani. Azzal értek egyet, hogy nem a perc számít, hiszen 45 perces órát is fel lehet darabolni, ott is lehet játszani közben, ott is lehet ilyen-olyan feladatokat adni, és 35 perces órát is nagyon el lehet rontani, és frontálisan lehet tanítani. Sőt, miért kellenek egyáltalán tanórák az alsóba? Miért nem bízunk
1: kell iskolába menni, azt fogod mondani.
6: miért nem bízunk a pedagógusra, hogy struktúrálja a napot, hiszen van, amikor a gyerek tud figyelni 30 percet, 40 percet, van, amikor olyan feladat van, amikor igen, akár másfél órát is folyamatosan kell csinálni, mert egy kísérletet csinálnak, vagy eszközöket kiosztanak, vagy mit tudom én, mit csinálnak, vagy egyáltalán van, amikor meg nem, amikor látja, hogy meleg van, hideg van, indisponáltak a gyerekek, akkor rövidítsük le, tehát, hogy a pedagógusnak adjunk nagy önállóságot, és változtassuk meg a módszereket, nem azért nem, azért utálják meg a gyerekek az iskolát, és azért, és nem azért bocsátanak ki funkcionális analfabétákat, mert 45 perces az óra, nyilván. Hanem valamit nagyon elcseszünk.
4: Hát ez nem önmagában kell nézni, hanem egy egész rendszer szemléletben. Most az első dolog az volt az oktatási kormányzatnak, hogy meg kell szüntetni ugye a Klebersberg intézetet, és ezt a központosítást ugye a tankerületek vezetőinek a leváltása.
5: És hát biztos vagyok benne, hogy
1: egyébként ezt... nem szüntették meg.
5: Még nem szüntették meg, de átalakítják jelentősen. Így.
4: Hát úgy. Igen.
5: De ez is nagyon fontos önmagában, hogy nem rögtön egy oktroját, innentől kezdve ez lesz is így 35 perc, hanem hogy ez gondolom innentől egy nagy komoly vita indul el a társadalom, és egyáltalán bedobnak egy erős követ a vízbe, szerintem ez egy erős kijelentés, hogy akár 35 perces is lehet, akkor mindenki megrázza magát, és akkor elkezd gondolkodni, hogy mit is lehetne csinálni, és abban bízom, ez lesz, de hogyha jól értem, ez nem mindenkinek szólna 35 perc, hanem csak ez az alsónak.
6: Ajánlás, igen, meg az alsóban.
1: Hát az is elég sokat jelent, azért tegyük hozzá, hogy nem csak a 35 percről beszélünk, hanem ebben benne van az is, hogy nincs házi feladat.
5: Igen, vagy nem vagy kötelező.
1: Iskolán kívüli, igen.
6: De ugye megint ne egyik napról a másikra csináljuk.
5: Mondani, hogy mondtad, hogy miért vannak egyáltalán tanórák, hogy itt az is benne van ebben, hogy ilyen blokkosítva legyen, hogy lehet, hogy 35 perc nyelvtan, aztán irodalom, vagy hát mondjuk alsóban nincsen irodalom, de hogy úgy értve, hogy egy téma köré, meg a projektszerű oktatás, tehát hogy tényleg egy új koncepció születése.
1: Sokat fogunk még beszélni az oktatásról, majdnem engedtem, hogy akkor tovább gördítsük még ezt a témát, de szeretném egy kicsit a Sziget Fesztiválról is beszélnünk, arra még maradt néhány perc.
10: A hirdető táblák szerint egy hamburger átlagosan 4000, egy hotdog 2800, egy girosz ára pedig 5000 forinttól indul. Az italok áránál volt idén a legnagyobb a változás. Egy fél literes csapolt sör például napközben 1600 forint, 6 óra után viszont már 1900. Ezért a magyarok többsége inkább a szigeten kívül vagy a benti élelmiszerboltban vásárol. A fesztiválon most is megtalálható a pár évvel korábban bevezetett fixáras ajánlat. Ez alapján minden vendéglátóhelynek kínálnia kell legalább egy maximum 3500 forintos ételt. A Sziget nem hivatalos mínusz egyedik napján pedig Sebestyén Balázs kelet-német DJ alteregújaként lépett fel, becslések szerint 65 000 ember előtt. Ez a pénzcentrum számításai szerint másfél milliárdos bevételt jelenthetett a szervezőknek. Így a legalább 24 000 forintos belépőjegyekkel számolva a műsorvezető nagyjából 3-400 millió forint nyereséggel zárhatta az estét.
1: Igen. Ezt szeretjük hallani, nem, amikor valaki meggazdagszik. Egy retro buliból 65 000 ember.
6: És meg is érdemli. Hát aki meg tud mozgatni 65 000 ember, és le tud nyomni egy nem tudom hány órás.
1: De mi az oka ennek? Inkább ezt próbáljuk megfejteni.
5: A DJ világ
6: fogalmam sincsen.
1: Micsoda?
5: A DJ világ magyar tétele.
4: Egy népszerű celeb. De ezt tegyük hozzá, hogy ez nem a Sziget Fesztivál része, tehát a Sziget Fesztivál ugye a mínusz egyedik nap a Brody este indult, és aztán ma pedig meg a régi sztárok vannak. Én holnaptól kint leszek egyébként 3 napig a Sziget Fesztiválon, a Civil Szigeten egy bírói egyesülettel, az Üde Egyesület, amin vezetek, ez az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, és Zaher Gábor lesz a vendégünk 2 órakor, úgyhogy aki kilátogat a Szigetre, egy bíróval és Zaherrel fogunk beszélgetni egy kis reklám, ugye a drogprevencióról elsődlegesen, meg arról, hogy miért nem működött a lelőző kormánynak a büntető politikája.
1: Te örültél, hogy ezt a témát akkor
4: bemutatod.
6: Ez nagyon. Biztos, hogy ez neki értekesebb dolgot is a Szigeten.
1: Az lett volna a következő kérdésem.
4: Persze, ez csak napközeli program.
1: Hallottunk. Elég volt, köszönjük szépen, majd valamit utóbb kiírunk. Akkor igazából nem hozzád szól a kérdés, hogy ilyen energiaválság idején, és akkor mégiscsak kicsit egy ilyen kis populista kérdéssel jelentkezem, hogy energiaválság alatt az, hogy van Szigetfesztivál, ilyen árakkal, ilyen fogyasztással, ennyi műanyag, pohárnak, vagy nem tudom, szemétnek a felhalmozásával, ez oké-e, vagy nem oké nektek?
5: Hát nekem az elmúlt napokban egy a Hont Andrási körhöz tartozó újságíró vetette fel a saját oldalán.
1: Neve van.
5: Való Gábor, de hogy azóta azon pörgök, hogy én ezt végtelenül demagógnak tartom. Tehát, hogy akkor az autógyárakat miért nem állítjuk le, mert hogy az 5 szerkesztősége nem tud otthon kertet locsolni, mondjuk ha ők locsolnának, lehet, hogy attól nem dőlne be Paks, de hogy...
4: Na, bocsánat, egyébként most részben leálltak, azt hiszem a Suzuki.
5: De hogy a lényeg, tehát hogy ez annyira demagógia. A Sziget az egy nagyon nagy beruházás. Az, hogy a BKK például komolyan minden elé helyezi, hogy az működjön a Sziget, az nem azért, mert a kollégák unatkoznak nyáron, hanem mert az egy nagyon fontos esemény.
1: És adóbevétel, akár a fővárosnak.
5: Tehát, hogy megjátszhatjuk magunkat, de hogy ez nem arról szól, hogy most Sebestyén Balázst hallgatjuk.
6: Szerintem innen. Legyünk büszkék erre, tehát végre ne azon siránkozzunk, hogy ez mennyibe kerül a hamburger, meg mennyibe kerül a, nem tudom, kell előtte enni, és akkor meg kicsit alapozni, és akkor úgy menni, mi is úgy mentünk bulizni. Legyünk erre büszkék. Nagyon jó, hogy van ez a Sziget. Ez egy nagy magyar brand. Semmiféle válság nem tudta elsöpörni. Megvette egy külföldi cég, és amikor hát jól ráfázott, mert ugye utána jött a Covid, nem tudott vele mit kezdeni, nem tudta megújítani az egészet. Most visszajöttek az alapítók, és újra alapították, és újra csinálják, mert ez csak itt tudják megcsinálni, és csak azok, akik ismerik ezt az országot, ezt az egész gondolkodást, ezt az egész struktúrát, és mennyire szép dolog az, hogy a Brodynak volt egy napja, és én hallgattam a kertemben, mert azért Óbudára
1: zajkárosult
6: vagyok, igen, de mindegy, tehát hogy elhangzottak ezek a dalok, végig énekelték a fiatal alkotók, tök jó dolog, az is jó, hogy egy ilyen 65 ezer ember kimegy egy ilyen retro DJ, vagy retro zenére, nagyon jó, világsztárok jönnek, dolgozhatnak, rengeteg ember dolgozhat, a taxis, aki hozott, mondja, hogy hát holnap mindenki ott lesz a Sziget Fesztiválon. Egy csomó ember tud pénzt keresni vele, mi meg büszkék lehetünk rá, lehet, hogy mi nem megyünk át, mert meghallgatunk titeket.
1: Az is elhallatszódik oda,
6: igen,
1: lehet.
6: Igen.
4: Lesz mikrofon.
6: De egyébként hozzáteszem,
4: hogy rengeteg külföldi jön Magyarországra, tehát a Sziget
6: ezt lakó, a márkát ismerték Magyarországról.
4: Úgy, ahogy a Hungaroring, gyakorlatilag egy ilyen multikulti.
1: Igen, de ahhoz nincs viszonyunk, hogy ez nyugat-európai fizetésekhez van szabva.
4: Egyébként van diák,
5: a piac,
4: van diákjegy, magyar diákok olcsóbban mehetnek. Tehát van kifejezetten most az idei fesztiválra, és ezt mondom a fiataloknak is, akik nézik, vagy a szülők, majd a nagyszülők mondják el a fiataloknak, tehát még a diákjegyből még lehet kapni.
1: Beépített embert sejtek itt a köreiben. Kinek dolgozik ez az ember? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziget Fesztivált kibeszéltük, akkor minden rendben van, legyünk rá büszkék, legyünk Sebestyén Balázsra is büszkék. Legközelebb azért még kicsit rágjuk ezt a témát, és lehet, hogy a héten még feldob majd olyan híreket a Sziget is, amivel érdemes lesz foglalkozni, és ugye volt drog probléma is, például Sebestyén Bulián. Mindenki vigyázzon magára, azt hiszem, ezt tudom mondani a fiataloknak, időseknek is, aki oda kilátogat, és legyünk résem, mert bármi rossz megtörténhet. Viszontlátásra, holnap is lesz aktuál.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: reggel 7:30-től is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vannak jó hírek is, az első fél évben 490 000 személyautót cserélt gazdát, ez majdnem 6%-kal több, mint a megelőző év hasonló időszaka, 8%-kal haladva meg a tavaly előtti szintet. Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Arról beszéltünk, hogy erősödik a forint, és ennek az eredménye, hogy felpörgött a használt autópiac.
2: Igen. Több tényező van nyilván, de ez is egy nagyon fontos tényező. Ugye jó fél év, 3/4 év eltelt már azóta, hogy elkezdett szépen erősödni a forint az euróhoz képest. És ugye a használt autó piacnak a betápláló csatornái, az importált használt autó forgalomba helyezések, amelyeket kintről hozunk, illetve az új autó forgalomba helyezések, ezek mind nagyon közvetlenül kapcsolódnak a forint-euró árfolyamhoz. És hogy ott olcsóbbak az autók mind a két betápláló csatornán, akkor ez egy idő után elkezdi lenyomni az árakat a teljes belpiaci kereslet kínálatban is.
1: Magyarországon hány éves az átlag autó?
2: Most már 16,5 fölött járunk.
1: Ez európai összehasonlításban mennyire öreg?
2: Szoktuk azt hinni, hogy ez nagyon öreg, nem annyira öreg egyébként, tehát nyugat-európai országok 2-3 évvel általában fiatalabb flottával rendelkeznek, de vannak itt a környező picit keletebbre, vagy akár a balti országok egy érdekes téma vagy kérdés, hogy ott meg nálunk akár idősebb flottákkal is rendelkeznek. De ami még fontos a tranzakció szám, illetve az éves adásvételek számának szempontjából, az a darabszám, hiszen Magyarországon jellegzetesség, hogy még mindig egy ilyen fejlődő piacon vagyunk, és évről évre gyakorlatilag 100 000 darabbal növekszik az utakon futó autók darabszáma. Most 4,4 milliónál tartunk, 10 évvel ezelőtt ez 3 millió eleje volt. És hát, hogyha belegondolunk, az évente adott-vett autók darabszáma az ennek egy nagyon közvetlen függvénye, hiszen hogyha átlagosan mondjuk 5 évig használunk egy átlagos család egy autót, és 3 millió autó van az utakon, akkor az is egy éves darabszámot produkál, hogyha meg 4 millió vagy 4,5 millió van, akkor az meg egy jóval nagyobbat.
1: A hajtáslánc tekintetében hogy áll a helyzet? Gondolom a benzines még mindig vezet.
2: Hát igen, az utóbbi időben azért volt egy átrendeződés a dízeleknek, a 10 évvel ezelőtti dízelbotrány, meg kitiltási botrányok, stb. Elkezdett egy ilyen kanosszajárása. Meg hát nyilván a politikai szubvenciók miatt az elektromos meg alternatív hajtásláncok azok elkezdtek felfelé ívelni. Most ott tartunk, hogy a benzin, turbóbenzin, ezek a kisköpcentis benzinmotorok viszik a palettát az új autós piacon, de nagyon érdekes, hogy az utóbbi években a dízelnek van egy reneszánsza.
1: Nem. Mivel fogja meg a dízel a vevőket ebben a reneszánszban?
2: A dízel az egy, most nem szokás ilyeneket mondani 2020-ban, de egy

0: nagyon jó technológia. Tehát, hogyha a nem csak a éppen aktuálisan zászlóra hímezett környezetvédelmi szempontokat nézzük, bárha csak azt nézzük, akkor sem egy elvetendő technológia, hiszen most már olyan részecskeszűrők, stb. Tehát olyan technológiák vannak ebben a hajtásláncrendszerben is, amik nagyon alacsonyan tudják tartani. De mostanában inkább a zöld jelszavak helyett az energia hasznosulás, a kilozsúlok, meg kilovattok mennyi utat tudnak nekünk megvenni a személyes mobilitásunkban, ebből a szempontból például a dízel az egy elképesztően jó technológia. Főleg a nagy kisbuszok, prémium autók, családi autók tekintetében, amikor nagy tömegeket kell mozgatni, akkor a nyomatékos dízelmotorok azok nagyon jó hatásfokkal tudnak minket A-ból B-be eljuttatni, hogyha felpakoljuk az ötfős családot a csomagokkal és le akarunk menni Horvátországba, és kiszámoljuk, hogy az effektív energia felhasználás szempontjából mibe kerül, akkor a dízel az nagyon jó. A másik része, hogy rendkívül kipróbált, nagyon jó szerviz háttérrel, akreditált szerviz műhelyekben jó fenntarthatósággal, olcsó fenntarthatósággal működnek, és ezért nagyon kedveltek még minden mai napig a használt
1: példát. Márkára lebontva régen a Suzuki, Opel, Volkswagen, ezek vezették az eladási rangsorokat. Most hogy áll ez a helyzet? Én nem tudom.
0: Hát ugye ezek szintén, amiből sok van, abból sokat adunk, veszünk, és Magyarország hát egyrészt egy németországi export piacon lógó kis piac vagyunk, tehát a német volumen márkák azok jellemzően dominálnak Magyarországon, Volkswagen, Opel, Ford. Aztán nagyon sokáig a német prémium márkák követték ezeket, de ugye Magyarországon vannak sajátosságok, nyilván egy Suzuki ország vagyunk, ezért a dobogó a harmadik fokán mindig a Suzuki állt. És hát egy érdekesség apró színes, hogy az Opel, ami szintén ugye magyar kötődés, az végestelen végig évtizedekig első volt az adásvételek számában, és ez most fordult meg a Volkswagen 10,1%-a, jól emlékszem, elvitte ezt a fél évet, és az Opel az pedig 9,9%-el a második helyre szorult.
1: Még van egy fél percünk, azt mondta egy szakember, hogy akkor fog igazán fellendülni itthon az elektromos autók eladása, hogyha ugyanaz a modell elektromos változatban nagyjából annyiba fog kerülni, mint a hagyományos hajtáslánc. Ez az arány most hogy áll?
0: Ez nem ott áll, de azért egyre közeledik, tehát hogyha belegondolunk a elektromos autóknak, hogyha piaci szempontból nézzük, nagyon sok hátránya van, hátulütője van, a maradványértéktől kezdve, tehát megveszünk most, az egy dolog, hogy mennyibe kerül, de mennyiért fogjuk tudni 5 év múlva eladni. Ez egy rettentő fontos dolog, amivel egyébként a magánvásárlók kevesebbet szoktak foglalkozni. És ugye ez egy nagy bizonytalanság, hogy hol állnak ezek az árak, viszont amikor egy technológia be van állva, akkor ez egy jól kalkulálható és jól előrevetíthető dolog. Amikor egy technológia nagyon fejlődik és robbanásszerűen fejlődik, akkor ez pedig egy nehezen meghatározható dolog. Az elektromos autóknál az akkumulátor technológia az, ami ebből a szempontból nagyon fontos. Az utóbbi egy-másfél évben, hogyha emlékszünk, így elmaradtak most ezek a nagy bejelentések, hogy hú, most 1000 kilométer, 1500 kilométer meg hasonlók. Úgyhogy most egy pici konszolidálódás van, az árak azok elkezdenek így a piaci szereplők által szépen közeledni, de hát dolgoznak a kutatásfejlesztési részlegeken, nem sokára jönnek szerintem a következő időszakban a bejelentések, és akkor ez majd szépen megint felbojdul.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és mindest elmondta. Kedves nézők, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. Az egész szerkesztőség nevével köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is lesz Start, de velem még ma is találkozhatnak itt a fórumban. Akárhogy is, további szép napot önöknek, a viszontlátásra.